0: A szakemberek előrejelzése szerint a közvetlen költések összege 2028-ra akár az 1600 milliárd dollárt is elérheti. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a miskolci alsóvárosi református egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát.
2: Hát itt van egészben motor, van darabjaiban, van külön váz, az ott alapozva van, hogy szürke.
3: Igen, amit ott látunk, az éppen folyamatban lévő felújítás. Ez úgy indul a folyamat, hogy először is megtörténik a lakatos munka, tehát ami flexelés, heggesztés, pótlás és horpadás javítás. Ezt követően egy szemcseszórásos eljárással tisztítjuk fel a felületet teljesen az alapfémig, ezáltal mindenféle rozsdárt, szennyezőanyagot, olajos, bármilyen szennyezőanyagot el lehet távolítani, majd egy epoxi alapú alapozót kap a szerkezet, és erre jön rá egy két komponensű töltő alapozó. Jelenleg ezt a fázist látjuk, ennek az a szerepe, hogy az esetleges apróbb hibákat, mondjuk amit a rozsda bele rágta magát, ezekkel szépen ki lehet síkra hozni, hogy majd a rákerülő fényezés az valóban szép legyen, és ne felnagyítsa a hibákat, hanem éppen hogy minden el tudjon fedni.
2: Na hát itt vagyunk Orosz Istvánnál, szerencsén egy családi ház udvarában, ott is a kert részen, a garázsban, egy dupla garázsba, dupla állású garázsba, és itt, hát amerre néz az ember, alkatrészek. Ez, amiről most beszélt tisztelendő úr, ez saját keze munkája, vagy bizonyos munkafázisok, ami öndicséri?
3: Nos, az az igazság, hogy én próbálok minél több munkafázist magam elvégezni, de vannak olyan technikai feltételek, amiket én nem tudok biztosítani, tehát egy szemcseszóráshoz oda speciális védőöltözet, berendezés, komolyabb kompresszor és homok kell, tehát ezt én is ismerősi körben csináltatom meg, viszont az alapozás, fillerezés, festés az mind itt készül.
2: Na most azt hozzá kell tenni, ugye a hallgatók nem látják, hogy mi van itt, de itt veterán motorokról beszélgetünk, nem mai, nem 5-10 éves motorokról, hanem ezek ugye azért olyan az 50-es, 60-as évek?
3: A legidősebb az 1948-as, 100-as csepel, a legfiatalabb az pedig egy 1987-es 125-ös etézi motorkerékpár. Tehát nagy a szórás, mind két ütemű motor, tehát ez a volt szocialista időkben készült motorkerékpárokból áll, itt nekem ez a gyűjtemény, nem is egy év alatt sikerült ezeket begyűjteni, tehát időben és területileg is van szórás, többnyire magyar motorok vannak, illetve német motorok. Volt jávám is, de elengedtem, tehát nem lehet ennyi felé szakadni, tehát nincsen rá egyáltalán már idő, így maradt az MZ, és maradt a Pannónia, csepel, illetve minden, ami magyar motor.
2: Itt felújításokról van szó, tehát arról, hogy darabjaiban van a motor, vagy ne adj Isten, jobban néz ki mondjuk olyan 70-80%-os, és meg kell azt oldani, hogy az működjön, szép legyen. Honnan jött maga ez az indítatás, hogy ezzel kell foglalkozni?
3: Ez egy gyermekkori élmény volt. A Magyar Motorok Rendezvúja Bodrogkeresztúrban került megrendezésre 1997-ben, tehát eléggé vissza kell menni az időbe, én akkor még 9 éves gyermek voltam, és ennek a rendezvénynek a főszervezője falunbeli volt, és akkor én gyerekként láttam, hogy a csepelekkel ott járnak fel és alá ott a rendezvény előtt, meg maga a rendezvény időtartam alatt is, és elkezdtem érdeklődni a téma iránt, és ott egy olyan motoros csapat verbúválódott a faluba, baráti körből, tehát osztálytársaim voltak, illetve hogy közel, életkorban közel lévő személyek, és elkezdtünk foglalkozni a motorokkal. Elkezdtük mi is összeszeregetni, gyűjteni, még akkor viszonylag baráti áron lehetett hozzájutni, akár az egész motorhoz is, és nekem ez nagyjából a 2000-es évek elején, tehát már középiskolás voltam, amikor az első Pannoniát hazamertem vinni, és megmertem mutatni otthon, hogy mit hoztam, nem került sokba, természetesen nem volt.
1: Ez volt a lényeg.
3: Így van, ez volt, számomra ez volt a lényeg, otthon nem értékelték ezt túl nagy örömmel, de megbarátkoztak vele a szüleim is. Volt egy nagy szünet is nekem ebben, hiszen ahogyan megszűnt a motoros élet Bodrog keresztúrban, ez nagyjából olyan 2007-et írunk körülbelül, én ekkor ugye már lelkész szakos hallgató voltam, és ott a tanulmányok, a szolgálatra való felkészülés, az rengeteg időt, energiát és figyelmet követelt meg. Nekem ott jó pár esztendő kimaradt a veteránozásból, nem engedtem el teljesen a szakmát, de akkor, amikor elkezdtem a szolgálatot, illetve még Budapesten tanultam, hát az egy olyan kötöttség volt, hogy amellett egyáltalán nem sem anyagilag, sem pedig időben nem fért volna bele, hanem 2017-tel indult újra ez a hobbi.
1: Tehát akkor egy 10 év pauza?
3: Így van, volt egy 10 év szünet benne, és ez lényegében az a stabilitás hívta életre újra ezt a hobbit, amit maga az intézményi lelkészség és gyülekezeti lelkészség jelent. Itt is rengeteg teendő van, éppen ezért, amik itt készülnek, van, amikor évekig elhúzódik egy-egy folyamat, hiszen a szolgálat az első és legfontosabb az életemben, az Isten igéjét hirdetni, felnőtteket, gyermekeket Krisztushoz vezetni, és azt mondom, hogy ezt nem írhatja felül senki. Viszonylag kevés a szabadidőm. Ezt a szabadidőt ugye van, aki horgászásra költi el, van, aki méhészkedik, én nekem pedig maradtak a motorok.
1: De nem Bodrogkeresztúri, ugye? Mert most Bodrogkeresztúr többször felvetődött, de ha jól tudom, akkor inkább Mezőzombor.
3: Így van, Mezőzombor a bázis. Egészen 30 esztendős koromig Mezőzombor jelentette minden szempontból a bázis helyet az életemben. Ugye ekkor édesanyáik elköltöztek ide Szerencsre, egy kisebb ingatlanban, kisebb lett a porta, kisebb lett a műhely is ezáltal, és én pedig ugye Miskolcon élek életvitelszerűen, és ide csak vendégségbe jövök, de a vendégségnek mindig része az, hogy foglalkozok itt a járművekkel is.
1: Akkor Alsóvárosban még ne keressünk Pannoniát.
3: Így van, ott még ott nem lesz, hiszen ott helyhiányban szenvedünk, tehát ez itt itteni hobbi. Egyébként is ugye ezek a motorkerékpárok nem feltétlen tudják mindig felvenni azt a lendületet, amit a jelenlegi forgalom diktál. Tehát ugye most kimegyünk akár a 37-esre, ott hát 110-en minimum illik menni, többel nem szabad, de minimum mennyivel kell is, különben ott az utolsó kispolszki is megelőz bennünket. Ezeknek a motoroknak inkább 70-80, a P20-asnak 90 az utazó tempója. Felé lehet engedni egy kicsit, de nem sok értelmét látom. Innen Szerencsről pedig több jó minőség, de kevésbé forgalmas út nyílik, akár a Takta közfele, akár fel Abaúj-Szántó fele, tehát itt igen, jobban el lehet közlekedni olyan tempóban, ami ezeknek a motoroknak jobb. Tehát én a motor teljesítményéhez választom meg a tempót, ezért van az, hogy ezekkel én biztos, hogy nem fogok száguldozni a főúton.
1: Na, most az jutott eszembe, hogy hát a Református Hittudományi Egyetemen nincs olyan szak, hogy motorszerelés, pláne nincs veterán motorszerelés, akkor honnan jött a tudás? Mert ehhez tudás kell, tehát most én vehetek darabokban motort, ha nem tudom összerakni. Jó, hát van egy olyan megoldás, hogy mindenért fizetek, és akkor elviszem, na de hát akkor az már nem az én munkám.
3: Igen, tehát ez több összetevőből áll, ez a hát nevezzük ismeretnek, vagy tudásnak. Egyrészt én nagyon sokat jártam Zahuszki Lászlóhoz, aki ennek a rendezvénynek, a motoros találkozónak a szervezője és szellemi atya volt. Az ő műhelyében tanultam meg szemre, hogy hogy kell festeni. Hogy kell neki kezdeni egy festő munkának. Én ott egy darabig segédkeztem a motor blokkok szerelésében is. Tehát innen indultak az alapok, és hát a felsőoktatásban tett látogatásom során ugye megtanultam, hogyha valamit akarok, vagy valami újba kezdek, akkor olvasok utána. És igyekeztem mindenféle szakkönyvet begyűjteni, ami ezekkel a motorokkal kapcsolatos, akár konkrét típus ismeretről legyen szó, akár pedig általánosságban véve a kétütemű motornak a világa, ennek a forgattyús mechanizmusa, vezérlése, dugattyú-henger kapcsolata, porlasztó beállítás, gyújtás, tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, ne is beszélve a villamossági részéről, ami hát egy külön szakmát képez. Tehát nekem ez hosszú-hosszú időn keresztül ülepedett le, és nem én vagyok ebben a szakmában az élen, én csak így a magam területén értem el eredményeket. Az interneten vannak szakcsoportok, a Facebookon például van P20-as csoport is, ugye a kéthengeres panóniának a csoportja, de az MZ-hez is van csoport, és ott ugye visszamenőleg lehet keresni a kommentek között, bejegyzések között, és lehet, hogy én beleütközök valamilyen hibába, amire első körben nem igazán tudom a megoldást, és akkor ott rákeresek, hogy ki hogyan oldotta meg. Például ott a falon látni van egy elég apró betűvel, de az egy forlasztó beállítási séma, és ott körülbelül 20 ember kommentelte, hogy azt a porlasztót, amit most lehet utángyártottként kapni, azt milyen fúvókákkal, milyen úszóbeállítással, stb. Ért el vele az optimális eredményt, én ezt áttanulmányozom, és akkor elindulok valamelyiknek a véleménye szerint, aztán lehet, hogy én egy harmadik véleményre fogok jutni a végén. Tehát ez egy folyamatos önképzést jelent, és rengeteg türelem kell hozzá, nem szabad kapkodni, tehát ez az egyik kulcsa, hogy ezt sietve nem szabad, csak tényleg amikor az időt valaki rá tudja szánni. Azt tapasztalom, hogy ez egy olyan hobbi, amit bármikor ott lehet hagyni, tehát félbe lehet hagyni a folyamatot, tehát nem olyan, mint egy élő állat, ahol ha reggel, ha este, ha ünnepot folyamatosan jelen kell lenni, és ez egy fajta kikapcsolódás jelent a számomra, ugye a hivatásomból adódóan emberekkel foglalkozok, hogyha így összeszámoljuk a közoktatástól a gyülekezetig körülbelül 800-900 ember az, aki vagy közelebbi, vagy távolabbi kapcsolatban van velem, tehát a hetem nagy része az általában az emberi kapcsolatokkal telik, és az emberekkel való foglalkozással telik, és ugye hát igyekszem közvetíteni feléjük az igét, és ugye a maradék sávban pedig szándékosan olyan hobbira tettem, ami nem az emberi kapcsolatokon múlik elsősorban, hanem az odaszánt időről. Ugye az is szempont volt, hogy egy viszonylag semleges hobbi legyen. Ugye ez alatt azt értem, hogy nem olyan motoros társaságba léptem bele, akiknek felvarrójuk van, bőrmelléjük, tehát semmi problémám nincs velük, de én ilyen jellegű klubhoz nem sosem akartam tartozni, voltak ilyen klubbeli ismerőseim, tehát én nekem a...
1: Konszolidáltad?
3: Ez egy sokkal konszolidáltabb, és azt mondom, hogy semlegesebb, inkább így ugye a veterános emberkékkel tartom a kapcsolatot, van egyébként ismerőseim között olyan, aki református presbiter, nem is egy személy, és az egyiknek P20-as gyűjteménye van, a másik hasonlóan ilyen vegyes összetételű csoportot rakott össze, tehát vannak reformátusok a veterános körben, és nagyon sokszor a beszélgetésekben eljutunk oda, ha mondjuk valahol helyettesítek, és teljesen ismeretlen körbe kerülök be, férfiakkal, asszonyokkal egyaránt szoktam beszélgetni, és hát hogy nem elő szokott kerülni már inkább a beszélgetés vége felé, mikor a lényegesebb dolgokat már megbeszéltük, akár az ige hirdetés tartal már bármi gyülekezeti ügyet, hogy mivel foglalkozik amúgy a lelkész úr, hát mondom, motorokat újítok fel és gyűjtök, És akkor igen, na hát nekem is van. És akkor elkezdünk beszélgetni. Volt olyan, hogy mondta, hogy hát igen, nekem ilyen, meg ilyen típus volt, pont most adtam el. Hát mondom, akkor miért nem jöttem én hamarabb egy héttel, mert mondom, érdekelt volna, és van, amikor kerülnek elő alkatrészek, és hát olyan, tehát én próbálnék fizetni érte, de azt mondják, hogy vigyem, és akkor majd én kezdek vele valamit, mert itt már nincsen értéke az ő szemükben.
2: Na de én gondolom, ez a ritkábbik, hogy így lehet hozzájutni alkatrészhez. Hogyan lehet manapság eredeti Pannonia, Danúvia, Csepel, Berva, bármilyen magyar, régi magyar motor alkatrészhez, eredetihez hozzá lehet még jutni?
3: Ritka, de előfordul ilyen. Sokat számít az, hogy milyen típusról van szó. Egyrészt, ha egy kis szériában gyártott típusról van szó, akkor nehéz hozzá eredetit kapni, de ott tartunk, hogy a nagy szériás, tehát amit mondjuk 10 000-es nagyságrendben gyártottak, eredetit ahhoz is nagyon nehéz. Mi a Pannonia oldaláról nézve viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert minőségi után gyártott alkatrészek vannak a piacon, tehát vannak elkötelezett személyek, akik már 10-20 éve elkezdtek egy-egy alkatrészt gyártani, ugye erre rá kell állni, felszerszámozni a piacot, meg kell rácsinálni, mert most lehet azt mondjuk, hogy egy légszűrő házat megveszünk 10 000 forintért egy pár, de ott 1000 darabot le kell gyártatni, mert különben nem áll rá a gyártósor, tehát jó minőségű után gyártott alkatrészek vannak. A német motoroknál ott meg kell nézni, hogy az Kínából jön-e, vagy Indiából, vagy Németországon keresztül, esetleg ezekből az országokból, vagy pedig Németországból. Hát nyilván a csúcs minőséget a német után gyártott jelenti, ezt követi az indiai, és a kínai pedig az, amivel meg szokott gyűlni a restaurátoroknak a baja, mert általában azok nem méretpontosak, és vagy utána lehet munkálni, vagy nem, tehát az eléggé...
2: Az anyagminőség is meghatározó.
3: Anyagminőség, ugye? Illetve az illesztési pontosság, tehát előfordult már olyan, hogy ugye a fék patkó, hát aki már látott ilyet, az tudja, hogy miről beszélek, nem megfelelő az íve, és akkor nem a féklap közepén, egy 2 mm arrébb, és akkor már nem fog fogni csak az egyik oldala, fele annyi a fékhatás, és úgy már nem lehet közlekedni vele. Tehát ezért próbáljuk, ha csak lehet, a gyári fékpatkókat menteni, meg amit lehet, csak gyári mentünk, például a karosszéria elemeknél, amiket most látunk itt jelenleg 2 motor felújítása.
2: Tehát ott, ami az asztalon van, az 2 motor?
3: Az 2 motor.
2: Menjünk közelebb.
3: Csak az egyiknek a váza az most nem itt van.
2: Aha. Ja, igen, mert egy váz van.
3: Egy váz van, és a többi elem az már 2 motorhoz tartozik. Itt egy 87-es 125-ös etézé van, és egy 1972-es Pannonia P20. Éppen abban a fázisban van, hogy rajta van a filler, tehát az a töltő alapozó, és a, hát ugye vannak durvább felverődések is, hál' Istennek ezen nem sok, az pedig egy késes tapasszal szoktuk kihúzni, mert az olyan vastag, hogy nem szokták vállalni a horpadás javítását, tehát egy autón elvállalnak, hogyha mondjuk jégkáros lesz egy autó, de ez olyan vastag anyagból van, hogy nem vállalják el sehol. Tehát itt éppen ez majd fog kapni itt a bejavításoknál egy durva csiszolás, és utána pedig egy finom csiszolás, és úgy mehet majd rá a festék. Itt már van olyan, ami elkészült, tehát ez egy fék pedál, ennek már megvan a fényezése is. Ettől fényesebbre nem szoktuk, hiszen a gyári sem volt fényesebb. A veteránozásban pont az a lényeg, hogy azt az állapotot próbáljuk meg elérni, a lehető legközelebb menjünk ahhoz, ami a gyári volt, tehát nem szabad túl sem restaurálni semmit, tehát nem lesz attól szép egy motorkerékpár, hogy minden csillog a krómtól, tehát az már inkább ugye gicses irányzatban megy át. Van, aki ezt szereti, hát ízlése rajta, de itt az én garázsomban ez lenne a cél, hogy minél közelebb menjünk ahhoz, ahogyan az kijött a gyárból. Hál' Istennek én már csomó mindent tudok saját felszereléssel
2: hegesztésre.
3: Hát igen, itt pont hátul van egy CO-gép. Tehát ezzel finom heggesztéseket is, akár a gipszkartonnak a profil lemezét meg lehet vele heggeszteni, tehát ez kimondottan ilyen finom munkához való.
2: Na most megint az jutott eszembe, hogy ez melyik szemináriumon oktatják?
3: Igen, hát ez gyakorlati teológia. Ez hát a YouTube a barátunk.
2: Igen?
3: Ebből a szempontból, illetve én ugye olyan közegben nőttem fel. Édesapa mai napig nagy barkácsoló, faj és fém munkában szeret elmerülni, és nekünk volt otthon flex, heggesztő, fúró, mindenféle szerszám. Eleinte ugye tiltottak tőle, utána rájöttek, hogy egyszerű megtanítani a gyereknek ennek a biztonságos használatát, és most már ugye ott tartunk, hogy én bővítem a gépparkot legtöbbször, és most már én tanítom, meg én mutatom meg, hogy kell mondjuk egy CO heggesztővel dolgozni. Az is hozzájárult, hogy egy olyan szakközépiskolába jártam, ahol nekünk volt fémtechnológiai alapismeretek, elmélet, gyakorlat, szakrajzot is tanultam egy éven keresztül, bár informatikai tagozatra jártam, de mégis a műszaki vonal erős volt ebben az intézményben, és én ott még akkor igazán nem is gondoltam, hogy egy csomó olyan dolgot tanulok meg, ami a későbbiekben, ha csak hobbi szinten is, de tudok hasznosítani, ezért is bátorítom a gyermekeket, akik rám vannak bízva, és hát sokszor lelki gondozás közben elsírják magukat, hogy minek kell nekik ennyi mindent megtanulni, és akkor elmondom, drága gyermek, én sem gondoltam, hogy mire fogom még használni, hogy most megélhetésre vagy szórakozásra, az már mellékes, de tudom használni azt a tudást, amit fiatal koromban megszereztem, és hát így bővül mindig a készlet, tehát akár a köszörű, fúró, heggesztő gépből is van még, van avi gépem is, az ugye teljesen más technológia. Igyekszem, amennyire csak lehet, és engedik az anyagiak, nyilván nem szabad ebbe túl nagy összeget belefektetni, de azért, hogy aprós dolgokért egy 2 centiméteres varatért ne kelljen már 40 kilométert utaznom sehova.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Rebeka.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Rebeka.
2: Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István, ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Folytatjuk a beszélgetést a Miskolc Alsóvárosi Református Közösség vezetőivel.
3: A szülői indítatás az mennyire volt meghatározó, de akkor ezek szerint az volt?
4: Így van, hát édesapám oldaláról, ő egyébként is nagy barkácsoló, tehát itt, ha kinézünk az udvarra, például ezt a tárolót, az hulladék lemezből és hulladék fából készítette el, de így, ha ránézünk, ezt nem lehet megmondani. Tehát ezek olyan gyakorlati ismeretek, amik egyébként a finom motorikát nagyon-nagyon fejlesztik. Van összefüggés egyébként a matematika, énekzene és a finom motorika között, tehát ezek összefüggő tudományterületek. Tehát én nekem nagyon sokat fejlődött a rajzkészségem, azáltal, hogy az apróbb dolgokat elkezdtem szerelni, javítani. Amikor elkezdtem a teológián éneket és orgonát tanulni, akkor elkezdett a matematikai tudásom csiszolódni. De és ez teljesen meglepetésként ért. Tehát van összefüggés a területek között. Éppen ezért, amikor tiltakozunk gyerekként egy-egy olyan tantárgy ellen, aminek nem nagyon látjuk hasznát, utána majd az élet az fogja bizonyítani, hogy van benne ráció, és ha nem is leszünk matematikusok, de lehet, hogy kiváló zenészek leszünk, részben azért, nem csak mert sokat gyakorlunk, meg tehetséget örököltünk, hanem azért, mert a matematikába bele vittük azt az energiát, amire szükség volt annak a megtanulásához.
3: Na, akkor gyorsan térjünk vissza ide, mert most elkalandoztunk. Hány motor van? Most számoljuk bele azt is, ami szét van szedve darabokra, és milyen fajták. Ugye azt említette, hogy magyar is, meg német is. Vagy már német, nem? Az már kikopott innen?
4: Van. Hát, akkor menjünk az elejéről. Ugye a legrégebbi, az egy 1948-as százas cseppel. Uh-huh. Ezt 48-49-ben gyártották.
3: Ez ami le van takarva odakint?
4: Ez ott el
3: vagy
4: van.
3: A másik fészerben.
4: Így az egy másik raktárban van, bepakolva.
3: Azt hogy képzeljük el, ott még ugye a műanyag üléses, ez az öntött üléses.
4: Igen, meg is tudom mutatni, bocsánat, hogy néz ki. Ott külön voltak az ülések, tehát nem ilyen egyben laticel nyereg volt, hanem külön a vezetőnek és külön az utasnak. Ja, azt kell tudni, hogy eredetileg ezek a 48-as

0: volt rajta, egy személyes volt, és ugye 49-ben jött be a 125-ös cseppel, ami már emeltebb teljesítményű volt, és átalakították ezeket a 48-as 100-as cseppeleket is 125-ösre, be is lehetett jegyezni a forgalmiba, és akkor már fel lehetett tenni a csomagtartóra egy pótülést, és már rögtön két személyessé vált a motor, tehát az a néhány lóerő annyit jelentett, hogy már akkor lehet vele két személyen közlekedni, ez ilyen 30-40 km per órás haladást jelentett, tehát nem kell túlzásokra gondolni, de mégis egyszerű volt, mert nem kellett hajtani a biciklit, hátulra ugyanúgy fel lehetett tenni valami terményt, és mivel akkoriban nem volt hát ilyen komoly közlekedés, tehát néhány embernek volt csak autója, és ugye nagyon-nagyon komoly anyagi potenciált feltételezett, szekerekkel jártak az emberek leginkább, és ott motorral nagyon szépen, kényelmesen el lehetett lavírozni. Tehát ez a 1948-as 100-as cseppel. A évjáratban a következő, az egy 1952-es 125-ös cseppel, azt meg is tudom mutatni.
1: Hát igen, azért abba bele kell gondolni, hogy hát majdnem 100 év mínuszról beszélünk.
0: Így van. Így van, sajnos 100 év mínuszról, illetve amikor pont a fénykora következett ezeknek a motoroknak, az akkori rendszer még inkább visszafelé húzta ezeknek a fejlesztését, nem pedig előre vitte. Hát ez egy 125-ös cseppel, ezt ezüst tankosnak is mondják, itt lehet is látni. Uh-huh. Ez már ugye két személyes volt, az ülésen RM, tehát Rákosi művek, akkor így keresztelték át a Weiss-Manfred művekről, Rákosi művekre. Ez egy 1952-es, és ezt eleinte nem is szerettem volna én hazahozni, de van egy családi fotó, amin édesapám ül a tankján egy ilyen cseppelnek. Tehát az apai nagyszülőimnek volt ilyen motorja, és ez egy ilyen családi jelleg miatt vonás. Hát nyilván ez nem ugyanaz a motor, de olyan úgy fog kinézni, amikor elkészül. Reméljük, hogy majd ez is sikerülni fog.
1: Igen, mert azért itt, amit látunk, az egy váz, ami rajta van a tank, és rajta vannak az ülések.
0: Így van. Végülis a két kerék és a blokk hiányzik belőle, de amik ott vannak bent az asztalon, azok is így kezdték. Tehát ilyen állapotból hozzuk vissza ezeket a motorkerékpárokat.
1: Ezzel mi lesz az első, vagy a következő mozzanat, amit el kell végezni, szétbontani teljesen?
0: Igen, hát először is, amiket eddig elsoroltam, ennek még van egy előfázisa, az alkatrészpótlás. Mm-hmm. Tehát ami hiányzik, és nincsen nekem polcon esetleg, ezeket bőrzékről, jófogás, marketplace, tehát az interneten szoktak felreppenni ilyen hírek, az annyi a probléma, és az én dolgomat nehezíti, hogy a bőrzék vasárnap vannak, én pedig vasárnap szolgálatban vagyok, tehát azért az elsőség az mindig is az igéje. Tehát én legfeljebb szombati bőrzékre tudok elmenni, itt a környéken az nem nagyon van, Kecskeméten van talán olyan komolyabb, amire érdemes lenne elmenni, csak az ugye olyan messze van, hogy eddig még nem tudtam összehozni. Tehát inkább az internetes keresések során lehet beszerezni hozzá, ha lehet, akkor felújítható állapotban lévő alkatrészeket. Tehát ez azt jelenti, hogy most az nem baj, hogyha egy kicsit vakrosdás, vagy le lett hatszor festve, csak ne legyen eldeformálódva, mondjuk egy felni, ne üssön a tengely, és így tovább. Tehát, hogy minimális hozzáadott munkával helyre lehessen állítani, és utána jön majd a felszórás, alapozás, fillerezés, festés, és így tovább.
1: Ezek olyan motorok, amihez nehogy Isten még a papírja is megvan? Vagy már ilyenkor ne keressünk ilyet?
0: Előfordulhat. Jelenleg ritkán, de kerülnek elő olyan motorok is, aminek él a forgalmiba bejegyzett gazdája. Tehát lehet, hogy már a forgalma sincs meg, lehet, hogy a rendszám sincs meg, de él még a gazda, akinek utoljára a nevén volt a szürke forgalmi, és emlékszik a rendszámra. Már így sikerült motort lepapírozni, egy okmányát vesztett 250-es jávát, hogy a bácsi azt mondta, hogy a fegyveres orszámára és a motor rendszámára emlékszik. És ez alapján a központi okmánytárból sikerült lekérni a motornak a kartonját, és onnantól KPM vizsgával, vagy NKH-nak hívják most már, és akkor már úgy forgalomba lehet helyezni. Viszont van olyan lehetőség is, és mind a szóban forgó 48-as cseppel, mint pedig ez az 52-125-ös szeretném majd veterán vizsgára vinni. Ez oldtimer minőség

0: lépést jelent. Ez azt jelenti, hogy azok a motorkerékpárok, amelyek, vagy bármilyen jármű, tehát autó is nyilván lehet, amelyet valaki dokumentálva, dokumentumokkal alátámasztva fel tud újítani eredeti állapotra, azt kaphat oldtimer minősítést, mm-hmm. ott egy szakbizottság elé kell vinni, megvizsgálják az alkatrészeknek a formáját, minőségét, évjáratazonosság, sőt van olyan, hogy hónapazonosságra kell figyelni, mert lehet, hogy már másik hónapban más volt a színe, Danuviáknál volt mm-hmm. ilyen. És amikor megtörténik a szemle, kap egy bizonyítványt a motor, és ezzel forgalomba lehet helyezni úgy, hogy nincsen meg az eredeti forgalmia és az eredeti tulajdonosa, és ezzel lehet közlekedni. Jól lehet, mivel eredetire kell itt felújítani, korlátozásokat is bejegyeznek. Mm-hmm. Például az, hogy nem lehet már szürkélet után közlekedni vele, csak napközben is jó látási mm-hmm. viszonyokkal, mivel hát ezen inkább hangulatvilágítás van, mint fény szóró, tehát a százas cseppelen hátul egy macska szem van. Igen. És ilyenkor ugye korlátozásként uh-huh. beírják, hogy nem lehet már naplemente után uh-huh. vele közlekedni, de többnyire nem is szoktunk ezekkel, tehát fényes nappal kell közlekedni motorkerékpárra. Tehát ezzel majd ilyen tervek lesznek. Uh-huh. Mondjuk egy ilyen állapotú motornak a munkaórája olyan 3-400 munkaóra.
1: Hát ez nem kevés.
0: Tehát ez van, amikor több évről, uh-huh, tehát akár igen, két évbe igen, is beletellik, mert mindig ugye a lopott időből uh-huh, jut ezekre, igen. tehát ami már nem zavarja a szolgálati felkészülést, a szolgálatok uh-huh. ellátását, valamint a családi békét, abból az időből próbálok erre fordítani.
1: Ezt hol sikerült megszerezni egyébként ilyen állapotban?
0: Hát ez Újfehértóról.
1: Aha, Szabolcs.
0: Szabolcs megye, ott van egy gépész ismerősöm, aki az Újfehértói Gépész Kovács találkozónak a rendezvény tulajdonosa és főszervezője. Ő egyébként gépműhellyel rendelkezik, és vannak olyan projektek, amiket csak ő tud megoldani. Tehát például ennek a 148-os motor henger fúrását, ezt ő fogja megoldani, mert országosan nem lehet ehhez egy dugattyút kapni, utángyártottat, és ő meg tudja oldani, ezt egy átlag gépműhely nem tudja megoldani. Na, és akkor őnála éppen vittem azt a henger felújításra, és megmutatta nekem ezt a motor, és akkor nézzem meg, mit szólok hozzá, mondom, Péter, ha ez 52-es, akkor beszélgetünk róla, hát azt mondja, nézzem meg az alvásszámot, uh-huh. mert úgy itt abból tudunk, nincsen a homlokcsövön elől, nincsen típustábla, a típus jegyekből, illetve a fő informatné uh-huh. kezdetű alvásszám, uh-huh. és ez alapján ugye be lehet azonosítani, hogy ez 52, esetleg 53 eleje kezdődött aha. még BR, de így az a 23-assal kezdődik utána a szám, ez inkább 52-re lehet datálni. Na és akkor ez így került hozzám két hete.
1: Mögöttünk mi van itt? Kettő van még letakarva.
0: Igen, hát akkor megyünk időrendben. Akkor a soron következő az egy 1967-es Pannonia P10-es. Ez pont itt van letakarva. Ez a szélső motorkerékpár. Hát ezt innen az egyik szomszédos faluból sikerült begyűjteni. Első gazdás szürke forgalmi motorkerékpár. Hasonló állapotban van, mint amit az előbb aha. láttunk és beszéltünk, de a papírja miatt hoztam el. Ennek még kényelmes rugós nyerge van, nagy azt kormánya, mi? Tehát amikor megjelent Amerika Csepelen, nagyjából próbáltak egy kicsit ugye nyugat felé is nyitni Csepelről. Voltak olyan importőrök, akik rendeltek export változatokat, és azok végül is ilyen alapra épültek, aha. ilyen belföldi széria alapra, csak mondjuk színesek voltak, nem fekete.
1: Ha valamivel eladhatóbbá kellett tenni.
0: És rengeteg krómot kellett rátenni, a kipufogót, egy kicsit is régen felfele kellett elhozni, ezt mert úgy vették meg. Tehát többnyire ezek a beszállítók kis darabszámban rendeltek, ugyanis az volt ennek a motorgyártásnak az egyik szépséghibája, hogy bár nagyon-nagyon tapasztalt mérnök emberek mm. dolgoztak ott a kezdetektől fogva, nem nem volt lehetőségük megfelelő anyagot felhasználni, tehát spórolni kellett az anyagon, és nem az a tűrés, ugye ezt úgy mondják a szaknyelvben, hogy illesztési tűrés, amit megköveteltek ezek a motorkerékpárok, ezt nem tudták tartani. Tehát egy kicsit ilyen összehányt, összegányult gépekként jöttek ki sokszor a szalagról, eltérő teljesítménnyel. Tehát minden motorkerékpárt, ami ment külföldre, az teljesítménypadon mértek, és aminek nem volt meg a teljesítménye, és most itt újonnan összerakott gépekről beszélünk, az marad belföldre. Tehát az ide majd jó lesz, de külföldre ugye ott mérték folyamatosan, tehát itt is 3-4 lóerő eltérés is lehetett a Keravióban megvásárolt motorok közül, és aki megvette, az nem tudta, hogy mit vesz meg. A következő az egy 1969-es Pannonia P20-as. Ez innen valahonnan a környékről indult, talán Tájáról.
1: Ez a fekete.
0: Ez a fekete annak idején.
1: Erre lehet azt mondani, hogy ez volt talán a legelterjedtebb Pannonia?
0: A legelterjedtebb az inkább a T1-es, T5-ös, aha, aminek a tankja egy kicsit hasonlít.
1: Én laikusként mondom egyébként, tehát így ránézésre.
0: Sajnos ez már a hattyúdala volt a magyar motorkerékpár gyártásnak, ugyanis ez kettőhengeres nagy teljesítményű, tehát itt 20-21 lóerőről beszélünk, és ez 1969-es kiadású az enyém, hordozza még a korai típus jegyeket. Sokat keringett ez itt a környéken, ez Tájától a Takta közig, itt járt Zomboron is, 2018-ban került hozzám. A sárvédője az olyan, mint a korabeli Yamaháké, megy is erről a vita, hogy most a magyarok másoltak a Yamaháról, vagy a Yamaha másoltak a magyarokról, de hát a japánoknál már az 50-es évek végén ilyen konstrukció szaladgált, tehát valószínű, hogy nem ők másoltak.
1: Ez eredeti állapotban van?
0: Hát egy fényezést kapott, de ez a fényezés, ez már 1997-8 körül meg volt, mert láttam olyan videót erről az említett motoros találkozóról, ahol már ez a motor így nézett ki. Aha. Ez annyiban tér el a gyári kinézetétől, hogy a fékdobok, illetve a blokk, az nincsen lefestve szürkére, ilyen szürkés-zöldes árnyalat volt. Az előző gazdája nem festette, én pedig ezt járós motornak használom, tehát én erre úgy külön milyen szempontból nem akarok költeni, mert ez megint az igásló. Igen. Tehát ennek nem az a szerepe, hogy vitrínbe kerüljön, igen, és kiállított, igen, darab legyen, hanem én rendszeresen ezzel szoktam motorozni, amikor jó idő van. A következő az egy 1970-es T5-ös, hát sajnos nem tudom megmutatni, mert azt teljesen...
1: Ő van bent, igen, ő van bent. Sufniba.
0: Akkor a következő magyar az 1972-es P20-as, aminek itt látjuk most, igen, a darabjait.
1: Miről beszélgettünk az elején.
0: Igen, akkor 1974-es P21-es, az ott, amit
1: le van takarva.
0: Ami le van takarva, annak az érdekessége, hogy az egy épített motor, egy sportmotort épített belőle a gazdája.
1: Mi a következő?
0: Hát a magyar motorok itt véget érnek, jönnek a német motorok.
1: Németek.
0: Hát a német vonalon a legidősebb az 1978-as MZTS 250/1-es, ez a kék színű motorkerékpár.
1: Azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy 78-asról beszélünk, és fantasztikus állapotban van, mintha magurult volna ki a szalomból.
0: Igen, hát gondos gazdától sikerült megvennem, tehát ennek az esztétikájához nem nyúltam, motorikusan volt problémája, szakszerűtlen szerelés következtében a gyújtása sérült, a dobálta a sebességfokozatokat kifújt, és akkor ezért vált meg tőle a gazdája, mert ő már nem szeretett volna ezzel foglalkozni. Hát nekem volt vele műhelymunka, de lényegében ehhez inkább a szaktudás kellett, mint az anyag, és ez a váltó motor nekem, tehát amikor nem a P20-assal megyek, akkor ülök az MZ-re, és azzal megyek egy kicsit szellőzni.
1: Az egy más érzés.
0: A P20-asnak már olyan a váltója, mint a japán motoroké. Lényegében ennyiket kell mozgatni a váltókaron.
1: Az igen.
0: És akkor már veszi is a sebességet, és ez megvan a fordulat. Tehát teljesítményben nagyjából gyorsulásban közel azonos a kettő. Ezeket így kell elfogadni, hiszen ezek így maradtak ránk. Amikor ezek újak voltak, akkor ennek mindenki örült, és nem azt nézte, hogy most hogy rugózi, meg hogy nem, hanem oldalba rúg, és lehet vele menni. Lassan a végéhez közeledünk, az 1986-os Simpson S51 év, az is valahol leledzik, a következő a 87-es ETZ-125, ami készül. Párhuzamosan készül, és 1988-as 51-es Simpson. Nem számoltam most össze, de hát 10 felül járunk bőven, és hát remélem, hogy lesz majd idő, még hosszú távra tervezek, ha az Úristen engedi, akkor ezekből a lopott időből szerintem fog még jutni rá.
1: Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen MZ-ket, ETZ-ket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István, ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Hallhatták az elmúlt percekben.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A Meöt székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvízszint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi, adja hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kisi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Egy célja tulajdonképpen a határmenti térségek, és így hozzátéve még az Ivano-Frankivsk megyét is. A kis és középvállalkozásokat szerettük volna támogatni azáltal, hogy létrehoztunk közöttük egy ilyen párbeszédet és lehetőséget az együttműködésre.
3: Több ország ifjúsági szövetsége vett részt ezen az alkalmon. Érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Romániából ifjúsági szervezetek több taggal, vezetőkkel egyaránt.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A Viber vonal túlsó végén várakozik Szabóné Czap Andrea, a Tisza LTT igazgatóasszonya. Halló, halló!
2: Igen, szép napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Több mint 10 éve tervezett határfejlesztések indulhatnak el a következő időszakban, legalábbis a már korábbi tervek alapján, mintha előrelépés láthatnánk nagyon sok szerteágazó területen. Milyen találkozások zajlottak, és milyen két megyek közötti kapcsolatokat érdemes megemlíteni a legutolsó találkozások apropóján?
2: Az elmúlt héten egy Európai Uniós pályázatunknak a záró rendezvénye került megrendezésre az Ungvár melletti Derevinszky Kúperben. Ez a Business Bridge projektünknek volt a záró rendezvénye, melynek fő partnerei voltak az ukrajnai Kárpátai megyei regionális fejlesztési ügynökség, az Ivano-Frankivszk megyei regionális fejlesztési ügynökség, valamint a Váramarosi Kis- és Középvállalkozások Fejlesztési Központja, és mi, mint a magyar oldalról, a Tisza Európai Területi Társulást vettünk részt ebben a projektben, melynek célja tulajdonképpen a határmenti térségek, és így hozzátéve még az Ivano-Frankivszk megyét is, a kis- és középvállalkozásokat szerettük volna támogatni azáltal, hogy létrehoztunk közöttük egy ilyen párbeszédet és lehetőséget az együttműködésre.
3: Mit kell tudni a területekről? Milyen területeken működik együtt a két megye? Nem első uniós sikeres pályázatról beszélünk. Az elmúlt 15 évben mik voltak azok a területek, amik kiemelkedők, és az elmúlt években felgyorsult eseményeket látva, mik azok, ahol már valóban gyümölcsökről beszélhetünk?
2: Igazán az alapításunkkor minden olyan területet felsoroltunk, amely szükségessé válik ahhoz, hogy a két megye együtt tudjon működni. Itt a környezetvédelemtől a Tisza és mellékfolyóinak a védelme, a határ átkelők biztonságossá tétele, képzések és kis- és középvállalkozások támogatása, energetika. Tehát minden olyan területet felsoroltuk annak idején az alapításunkkor, ami mindkét régiót, mindkét megyét érintő problémák megoldására lehet segítség. Az elmúlt években főként olyan projekteink voltak, amelyek a környezetvédelemmel foglalkoztak. Az elmúlt 2-3 éve viszont szélesült azáltal a szélesedett a skálánk, hogy különbözőbb másabb projektekben is részt vettünk. Itt megemlíthetném a LIDA projektünket, amely az önkormányzati dolgozók számára projektmenedzseri képzést biztosított, mint Kárpátalján, mint nálunk Szabolcs-Szatmár-Velebed megyében és Kassai régióban. Ezáltal is az önkormányzatok számára kapcsolatépítést tudtunk biztosítani. Ennek a projekt keretében lesz majd novemberben egy nagyobb rendezvényünk itt Nyíregyházán, ahová ugyancsak önkormányzatokat várunk, és partnerépítési lehetőséget tudunk biztosítani. Ugyanakkor sikeres pályázatunk a határátkelők biztonságos áttétele projektünk, melynek a héten lesz Ungváron is egy rendezvénye, tehát most egy ilyen nagyon rendezvényes és konferenciás időszak, amelyben felmértük azt, hogy a határ átkelők fejlesztése milyen stádiumban áll az ukrán oldalon és a magyar oldalon, hiszen ha valamilyen fejlesztések készülnek mondjuk az ukrán oldalon, arról mindenképpen hozzá kell csatlakozni a magyar oldalnak is, ahhoz, hogy ennek eredménye is legyen, hiszen ha mondjuk ukrán oldalon megépítenek egy nagyon jó határátkelőt, ahol el tud indulni egy busz, viszont a magyar oldalon nincsenek fejlesztések, és egy kis határátkelőről beszélünk, és nem tud fogadni buszt, akkor ez nyilván olyan problémákat fog előidézni, aminek tehát nincs értelme az ukrán oldali fejlesztésnek, hogyha nincs válasz rá a magyar oldalról. Tehát ezt azt gondoljuk, hogy azzal, hogy létrehoztunk egy kutatáson alapuló stratégiát, ebből tudomást szerezhet mindkét megye, mindkét ország arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak, és milyen fejlesztéseket terveznek a másik oldalról. Tehát igazán szerteágazó projektjeink voltak, és a közeljövőben is remélhetőleg fogjuk tudni folytatni ezt a célunkat, hiszen nagyon sok projektet nyújtottunk be az év folyamán, amelynek a év végé felé már várjuk az eredményeit.
3: Beszélgessünk kicsit a határátkelőhelyek fejlesztésével. Mik a konkrét projektek, tervek, amelyek biztosan terítéken vannak?
2: Jelen pillanatban, amiről mi tudunk, az a Barabás a Kaszony-Barabás határátkelőnél, ott az ukrán oldalon nagyobb fejlesztésekre készülnek. Igazán azt látjuk, hogy ukrán oldalon sokkal több terv és fejlesztési cél van jelen pillanatban. Azt tudjuk, hogy stratégiai célpontként vannak tulajdonképpen számon tartva az ukrán oldali határátkelők, hiszen mindenképpen meg kell növelni a határátkelőknek az áteresztő képességét. Látjuk azt, hogy Kaszonyban is, pontosabban Asztinynál is újra megindult az ukrán oldali határátkelőnek a fejlesztése és felújítása, ami majd később lehetővé teszi azt, hogy valamilyen szinten tehermentesítse a Csap-Záhony határátkelőt azáltal, hogy majd Beregsuránynál is tudnak majd átkelni a határon a nagyobb autók, és tehát a teherforgalom megindulhat. Tehát ezek azok a lényeges pontok, amelyek tehermentesíteni próbálnak más jelen pillanatban eléggé megterhelt határátkelő pontokat.
1: A teherforgalom mellett a kerékpáros közlekedés is egyre jobban fókuszba kerül, mint Ukrajnában, mint Magyarországon, illetve mondhatom az egész régióba is. Számtalan bicikli út épül magyar oldalon is, számos épül itt Kárpátalján is, ukrán oldalon is. Valóság lehet az, hogy határon átívelő hálózat alakuljon ki ezekből az utakból? És mondjuk, ha valaki mondjuk kerékpárral szeretne átkerékpározni mondjuk Nyíregyházáig, akkor azt megtehesse biztonságos kerékpárutakon?
2: Én azt gondolom, hogy elég jól halad mindkét megye ennek a célnak az irányába. Van is ezzel kapcsolatosan benyújtott pályázatok, amelynek reméljük és várjuk, hogy novemberben már pozitívan tudjunk nyilatkozni, hogy megnyertük és tudunk ebben tovább fejlődni. Igen, itt magyar oldalon is elég jól és folyamatosan kiépülő kerékpárhálózat van, és azt látjuk, hogy ez az ukrán oldalon is egy prioritás lett, kezdve onnan, hogy akár a hegyvidéki szakaszokon is, tehát hogy nem csak a határmenti régióban, de a hegyvidéki részen is egyre jobban vannak, ha nem is kiépítve fizikailag, tehát nem betonozott és aszfaltozott kerékpárutak, de kitáblázva és a kerékpárosok számára biztonságosá téve vannak már ilyen kerékpárutak, melynek tényleg az a célja, hogy bekötődjünk így egy közösen egy ilyen körbe, és akár Szlovákiát érintve, tehát egy ilyen körbe átjönni, mondjuk Nagy Hódosnál eljönni egész a mi megyénken keresztül vissza Szlovákián át Ukrajnába. Tehát, hogy ez egy valós cél, nagyon sok helyen már ez egy megvalósítható folyamat, és reméljük, hogy folyamatosan mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez folyamatosan fejlődjön, hiszen a cél az közös.
3: Beszélgessünk arról egy kicsit, hogy milyen szerepet játszhat a közeljövő együttműködésnek a kivitelezésében az uniós források, mert ugye maga TISZ-ETT és uniós források alapján végzi jelentős terveit. Mennyire lehet ebben a közös munkában az unió, mint egyfajta gazdasági háttér?
2: Igazság szerint valóban, tehát a TISZ-ETT megalakulása óta uniós források felhasználásával tudja a feladatait ellátni. Mint említettem, az elmúlt évben is több 7-8 projektet is benyújtottunk uniós forrásokra különböző területeken, és ez mindegyiket ugye az Ukrajnában megvalósulni vágyó projektekre. És a közeljövőben is készülünk majd a következő, majd a 2028-as beadási szakaszokra már előkészületeket megkezdtük, a problémaköröket felmérjük. Tehát mindenképpen mi az uniós forrásokra tudunk hagyatkozni, és azokat tudjuk hatékonyan, legalábbis igyekszünk hatékonyan felhasználni arra, hogy a két régiónkat, a határmenti régiót mindenképpen erősíteni tudjuk.
3: Egy nagyon fontos találkozó zajlott szintén a hétvégén a C8-ak névvel, nagyon sok szintű volt, önök is jelen voltak ezen a találkozón.
2: Igen, ez egy nagyon magas színvonalú és nagyon, én azt gondolom, nagyon fontos rendezvény volt a hétvégén. Megtisztelő volt számunkra, hogy meghívást kaptunk erre az eseményre. és Szabolcs-Szatmár vármegyét tudtuk képviselni ezen a rendezvényen. Nagyon sok érdekes számunkra és érdekes panelen vehettünk részt, külön találkozókon is, és valóban olyan régi jó barátokkal, ismerőségekkel találkoztunk, akikkel jó volt újra együtt a jövőt tervezgetni, illetve sok új kapcsolatra is szert tudtunk tenni, amelyeknek köszönhetően azt gondolom, hogy tovább tudjuk erősíteni a TISZ ETT szerepét Ukrajnában is. Magát az ETT, mint fogalom, és maga az ETT-nek a fontosságát is ezáltal valamilyen szintén azt mondom, hogy tudtuk erősíteni ezen a hétvégén.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántánk és beszélgethetünk a témákról, és próbáljuk nyomon követni a két megyének az együttműködését, illetve az uniós forrásoknak a felhasználását vidékünkön. Sok erőt és kitartást kívánunk a munkáinkhoz.
2: Hálásan köszönöm, és önöknek is minden szépet és minden jót, és minden kedves hallgatónak csodálatos napot kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Dobsa Istvánt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökét. Szervusz, hallasz-e bennünket?
2: Szervusztok, én is nagy tisztelettel köszöntelek titeket, és minden kedves hallgatót egyaránt.
3: C8-ak elnevezéssel egy nagyszabású nemzetközi konferencia zajlott a hétvégén, ahol az ifjúsági szekcióban több Kárpátalján működő ifjúsági szervezet is jelen volt. Mit kell tudni ennek a találkozónak a hátteréről?
2: Igen, a találkozót azt első alkalommal hívták életre az Ivano-Frankovszki Bukovel területen. Egy fantasztikus szépségű területről beszélünk, és hát mi ezt pozitívan értékeltük, hogy az ifjúsági szervezet is meghívást kapott. Tehát ezzel lehetőséget kaptunk, hogy a magyar közösség ifjúsági részét is tudjuk képviselni az alkalmon. A tájékoztatás szerint, és aztán ugye a tapasztalataink is erről győztek meg minket, több ország ifjúsági szövetsége vett részt ezen az alkalmon. Érkeztek Magyarországról, Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Romániából ifjúsági szervezetek több taggal, vezetőkkel egyaránt. És mi maga a C8-as, ez egy sokrétű konferencia volt,

0: arra, hogy megismerhessük egymást, és röviden bemutatjuk a munkánkat. Én örülök annak, hogy részt vettünk, és örülök annak, hogy az Ifjúsági Szövetség munkáját azt be tudtuk mutatni. Hát, ha fogalmazhatok itt, talán nemzetközi szinten.
1: Nagyon izgalmasan hangzik az, hogy itt több ország ifjúsági vezető is képviseltette magát. Melyek a közös kapcsolódási pontok a többi ország ifjúsági szervezeteivel? Mi az, ami közös, akár problémát tekintve, akár közös cél tekintve?
0: Igen, a kérdés az nagyon jogos, és ez a délután folyamán ugyanúgy fölmerült, hiszen azután, hogy picit megpróbáltuk megismerni jobban egymást és egymás munkáját, ugyanez volt a feladat, hogy azokra a kihívásokra próbáljuk meg közös választ találni, amelyek jelenleg minden régióban adottak. És én most megosztom a elhangzottakat és a tapasztaltakat. Én a workshop munkában az osztrák ifjúsági szervezet és a lengyel ifjúsági szervezet vezetőivel voltam közösen, és arról konzultáltunk, hogy hát jelenleg talán a legnagyobb kihívás a fiataloknak, az ifjúsági korosztálynak a megszólítása. Hiszen a digitális világ, a digitális közeg az sok esetben elszippantja a fiatalokat, és a valódi közösségi alkalmak azok egyre kisebb mértékben tudnak megvalósulni. Ugye nálunk itt ezt az egészet megtűzdeli még egy háborús időszak, amely most már ugye aktív szakaszában 5. éve tart, és hát a külföldi barátaink nagyon elcsodálkoztak azon, hogy mikor mi prezentáltuk, hogy ennek ellenére egyébként itt megvalósulnak közösségi alkalmak, kisebb, nagyobb focitornák, csakversenyek, különböző pályázat, fotópályázatok, vagy éppen jótékonysági alkalmak, vagy félmaratonok, akkor nagyon-nagyon rádöbbentek arra, hogy minden nehézség ellenére, hiszen itt azért a hadi állapot az rendkívül komoly puszterheket ró egy ilyen szervezésre, mégis van élet és van közösség. Nekem úgy tűnt, hogy ők nagyon pozitív irányba lepődtek meg ezen, és talán mi még inspirálni tudtuk az irányba őket, hogy valószínűleg akkor, hogyha egy háborús országban meg lehet ezt szervezni, meg lehet tenni, akkor nyilvánvaló ott, ahol nincs hadi állapot, talán könnyebb. És beszéltünk még a fiataloknak a mentális egészségéről, hiszen ez is egyfajta problémát jelent. Hát az előbb is említett okokra hagyatkozva, igazából a szociális készségeik azok tompulnak, a közösségi kommunikáció, egymás felé fordulás, az empátia, ezek mind-mind olyan problémás kérdések, amelyek jelen vannak, én azt hiszem, minden ifjúsági közegben, Lengyelországtól egészen Ukrajnáig, de szerintem a világ bármely más pontján is sajnos aktuális kérdések ezek.
1: Mi az, amit a külföldön tevékenykedő ifjúsági szervezetek tapasztalatából érdemes tovább gondolni itt Kárpátalján?
0: Tehát én azt gondolom, hogy a külföldi ifjúsági szervezetek egy nagyon magabiztos és jól működő nemzetközi hálózattal rendelkeznek, ismerik egymást külföldi szervezeteit is, és azt szűrtük le, hogy mi egészen erősek vagyunk lokális szinten, tehát itt jó szervezettek vagyunk, viszont fontos a külkapcsolatok, szimbolikus külkapcsolatok erősítése is. Ebben az irányban fogunk próbálni nyitni, felvenni a kapcsolatot. Első körben ez egy remek kapcsolatépítési lehetőség volt. Most az a feladat, hogy ezeket újonnan szerzett kapcsolatot ezt tovább nyitva tartsuk, és esetleg majd saját eseményeinkre is hívjuk meg őket. És ugyanezért érvényes az ukrajnai ifjúsági szervezetekre is. Nagyon sokan voltak belső ukrán területekről, Zsitomírból, Ternopilból, Lembergből, és Kijevből természetesen, és ott is nagyon sokat beszélgettünk velük. Voltak olyanok, akik tudták azt, hogy igen, Kárpátalján van egy aktív és jó szervezett magyar közösség, de olyanok is voltak, akik fölkapták a fejüket, és igazából nem tudták hova tenni ezt a kérdést. Én azt hiszem, hogy nekünk fiatal közösségnek is ezfajta feladatunk az, hogy jó kommunikáljunk és építsük kifelé a kapcsolatokat, mind belföldön, tehát belső ukrán területek felé, ukrán ifjúsági szervezetekkel, ugyanúgy, mint a szomszédos országok ifjúsági szervezeteivel egyaránt. Nekünk ez egy ilyen közös tapasztalat volt.
1: Rövid vagy hosszú távon esetleg sikerült-e valamilyen közös dologban megegyezni, közös program, bármilyen közös tevékenységben?
0: Abban tudtunk megegyezni, és abban jutottunk egyességre, egyhangú egyességre, hogy hát elcseréltük egymással a kontaktjainkat, és abban maradt.

0: tartunk, hogy a közeljövőben folyamatosan tartjuk majd a kapcsolatot egymással, beszámolunk a munka alakulásával, és amint alkalom lehet arra, hogy akár közös eseményekben is tudjunk gondolkodni, akkor igyekszünk nyitottak lenni, hogyha minket hívnak, akkor mi megpróbáljuk megszervezni, hogy részt tudjunk venni egy külföldi eseményen, és hát mi meg úgy próbálunk meg dolgozni, hogy legyen alkalmunk meghívni majd őket valamilyen helyi alkalomra.
1: Az ifjúsági szervezet képviseletén túl, tehát mint résztvevő, sikerült esetleg más műhelyek munkájába belelátni, valamilyen más jellegű munkát is megismerni?
0: Igazából erre nekünk nem igazán volt sok lehetőségünk, mert célzottan így volt szervezve ez a hétvége, ami hát nagyon sok magasrangú és külföldi vendég is részt vett, ebből adódólag a biztonsági intézkedések azok nagyon-nagyon komolyak voltak. Hát számunkra is sokszor döbbenettel figyeltük azt a munkát, ami ezt a számított megelőzi, vagy éppen zajlik. Ezért nem igazán lehetett egyik helyszínről a másikra áthaladni, csak úgy engedély nélkül, mert beléptetőkapuk voltak, különböző személyek védték ezeket a helyszíneket, de a megnyitón ott voltunk, láthattuk, hogy hogyan kommunikálnak egymással a felek, láthattuk azt a protokollt, ami ilyenkor működik, és azt hiszem, hogy ez is, különösen a fiataljaink számára, ez is egy érdekes, és hát egy jó tapasztalat volt, hogy hogyan működik mondjuk a nemzetközi protokoll egy ilyen nagyobb eseményen.
2: Említetted, hogy más ifjúsági szervezeteknek is a fiatalok megszólítása feladatuk és egy nagy kihívásuk is. Ezen a területen találkoztatok ugyanolyan problémákkal mondjuk más országbeli ifjúsági vezetők oldaláról?
0: Igen. Tehát én személy szerint a Csehországból érkezett vezetővel és a Lengyelországból érkezett vezetővel tudtam konzultálni, és ők legnagyobb kihívásnak ezt tették, hogy náluk a külföldi ifjúsági szervezeteknél költséghatékonyan működnek, tehát kevésbé panaszkodtak a költséghiányra, viszont sokkal inkább panaszkodtak arra, hogy nehezebben tudják megszólítani a fiatalokat, és ebben tapasztalatot kértek tőlünk. Mi igazából azt tudtuk mondani, hogy sok esetben személyesen keressük meg őket, meg hát nehéz dolog az, mikor sokáig nem tudunk megszervezni egy eseményt, és mégis van valami, amit látják, és ez egyfajta, amit látnak, és ez egyfajta hívó szóként működhet. Mi inkább a fordított problémára panaszkodtunk, tehát nálunk igazából a finanszírozási kérdések azok sokkal komolyabb kihívást jelentenek. Hát tapasztalatcserének mindenképpen jó volt, és talán tudunk segíteni, vagy tudjuk segíteni egymás munkáját. Szó volt itt egyébként a közös EU-s pályázati projekteknek a beadásáról is, tehát azt is pozitívan értékelem, hiszen ezek a EU-s pályázatok, ezek mindenképpen több lábúak, azaz szükség van más EU-s tagállamok ifjúsági szervezeteire, tehát ebből a szempontból is én hasznosnak értékelem ezt a hétvégi találkozót, hiszen ezekkel a kontaktokkal akár tudunk készülni közös projektekre is.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk és beszámoltál erről a C8-as konferenciáról. Örülünk, hogy ilyen szinten is sikerült bemutatni a KMKSZ-nek a működését, munkáját és közösségét.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és további szép napot és áldott napot kívánok nektek is, és minden kedves hallgatónak egyaránt.
1: Köszönjük. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobsa Istvánnal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnökével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet. Végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kormánypárti frakció képviselőivel a parlamentben az oktatás területén zajló munkáról és a tervezett változásokról. Lannert Judit tárcavezető közösségi oldalán arról számolt be, hogy a megbeszélésen a helyi tapasztalatokat és javaslatokat is áttekintették a célzott fejlesztések érdekében. A miniszter emlékeztetett, az év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája és új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amelyet alapos előkészítés után vezetnek majd be. Hozzátette, hogy a tárca többségi konszenzusra építi az új oktatási rendszert, ennek érdekében az elmúlt hónapokban már több száz egyeztetést folytattak, és a jövőben is széleskörű párbeszédre törekednek. A kedvezményes diákbérletek vásárlásakor az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell megadni a MÁV csoport figyelmeztetése szerint, ezt kell a bérletre írni. Az oktatási azonosító szám már nem használható, az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június közepén lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket ellenőrzéskor nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell használni, az ideiglenes igazolvány száma nem írható a bérletre. A levelezős vagy szakmai oktatásban résztvevőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk a jogosultság igazolásához. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a jogosultságot pedig az előírt dokumentumokkal kell igazolni. A helyi közlekedésben eltérhetnek a feltételek, ezért érdemes előre tájékozódni az adott település díjszabásairól, tájékoztat a MÁV. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bobikén,
1: Bogyós Gyümölcskertje, Szent Péter Esernyőhely, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a Gólya Kalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Ha a trapész szám megy, akkor az ötödik számnál tartanak kezdet óta. Akkor a majmok már szerepeltek, a kutyák száma is lement. A trapéz után Enrico jön, a késdobáló, aztán valami lány, aki egy forgódob tetején táncol, a nyolcadik száma Fóka, és szünet után Attila. Nincs sok idő. Az egyik idomító megfordult, egy pillanatig rábámult Valentinra, aztán elmosolyodott és közelebb lépett hozzá. Nini, Lauretta, hát megjöttél. Te Lauretta vagy, ugye? A kígyó számmal. Én Robert vagyok, a majmos. Két napja várunk benneteket. Mi a csuda történt, hogy csak most jöttök? Zombi már örjöngött, mikor ma reggelre sem érkeztetek meg. Hol van a papád? Ja, persze, az irodában. Valentin mosolygott és meghajolt. Derékból hajolt meg, mint a fiúk, aztán megijedt és hátrarúgta a lábát, meghajtotta a térdét is. Jól belerúgott Józsefbe, aki nagyot mordult. A levegőben hallatszott a trapéz surrogása. A másik idomító is hátranézett, oda lépett a taliga mellé. Itt vannak Rómeóék a kígyószámmal, mutatott Valentinra Robert. Nézd, Pipó, ez a kislány dolgozik az állatokkal. Hinnéd? Pipó Gergelyt méregette és kelement, akinek szikrázott a szeme az idegességtől, és vadul karmolázta a gitárját. Zombi kin van a porondon, mondta Valentinnak. Szünetig nem tudsz vele beszélni. Az állatokat be kell zárni a ketrecbe. Micsoda gondolat, szabadon sétálni ezzel az anakondával. Hülye, mondta Gergely, de csak annyi hallatszott, hogy... Pipó előre ment a legtávolabbi ketrechez, kinyitotta a zárat a rácsfalon. Óriási ketrec volt, elefántnak is jó. Valentin odavezette az állatait, kifogta Arankát. Kandurkát a karján tartotta, harisnyás mellette lépegetett. Csak Valentin ment be a ketrecbe, Robert meg Pipó kimaradtak. Harisnyás leült a földre a rács előtt. Hughesról szó se volt, mondta Robert. Remek pofa azzal a gitárral. Ügyes ez a kislány. Rómeó az apja? Kérdezte Pipó. Dolgoztam vele ezelőtt 12 évvel Athénben. Akkor azért bontották fel a szerződését, mert folyton ivott. Pedig micsoda idomító. Majd nézd meg. Akkor még nem volt meg ez a kislány. Szeretettel figyelte Valentint, aki a ketrec sarkába húzta Józsefet és visszalépett melléjük. Elszerződött a mamád is? Kérdezte Robert. Az ő mamája. Szerencse, hogy mint valami kis piros labda. János vágódott közéjük. Harisnyás később elmondta, akkor először gondolt arra, hogy talán több sportolási lehetőséget kellene biztosítani Jánosnak, aki elnöki titkárként lassanként feszes, tartózkodó aglegény lesz és elsüllyed a sok hivatali teendő között. János hetet bukfencezett a levegőben, elvesztette csúcsos kis kalapját, és sokkal fiatalabbnak látszott, mint bármikor. A Valentin vállára ugrott, megült rajta, mint egy galamb, és súgdosni kezdett a fülébe. Na, még csak ez hiányzott. Egy oroszlán, feltehetőleg Attila, bojtos házisapkában és piros hálóinkben fekszik egy függönnyel eltakart ketrezben, és láthatólag a száma kezdetére vár. Hogy kerül Attila már is a porondra? A műsor második felébe jött volna sorra. Csukd be a többi állatodat is abba a ketrecbe, mondta Robert. A trapéznak mindjárt vége lesz,
0: Nézd meg Zombinét az oroszlányával. Ó, nagyon ügyes szám. Kiművelődött az az oroszlán, nevetett Pipó, de vad volt, rossz rá visszagondolni. Zombiék elnyűttek az orrán egy pár acélkorbácsot. Kelemennek erre a szóra, hogy acélkorbács kigyúlt a szeme, mint a rádiólámpa. Nincs ma este valami műsorváltozás? Kérdezte Valentin. Száraz volt a torka. Dehogy nincs, mondta Pipó. Éppen az oroszlánnál. Az utolsó percben úgy döntött az igazgató, hogy az jöjjön a trapéz után. Rossz kedvű, szeszélyes dög az, jobb túlesni a számon. Ma annyira nyugtalan volt, hogy Zombi nem mer vele várni szünet utánig. Na, vége a trapéznak. Hallod, hogy tapsolnak? Valentin kinézett a függönyön. Három fekete trikós alak hajlongott a poront közepén, fejük fölött akkor húzták vissza a tetőgerendára a trapézokat. A közönség tapsolt, egyesek felálltak és integettek. Szép szám lehetett. A poront szélén, ponyvával letakarva, valami óriási ketrec látszott. Arról beszélhetett János, ott lehet Attila. Az volt a legrosszabb, hogy nem lehetett utasítást kérnie. Harisnyás vagy Kandurka még megszólalhatott, de Valentin nem. Ő volt az egyetlen, akit az idomítók megértettek volna. Ránézett Harisnyásra. Ő levette a cilinderét, megszaglázta, és míg Pipó és Robert nevetve veregették meg galléros nyakát, ezt mondta csendesen. Menj! Kandurka szól Attilának, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Az eredeti utasítás a műsor miatt megvalósíthatatlan. Most kell kihoznunk azonnal, nem várhatunk tovább. János, menj előre, mutasd neki az utat. Kandurka leszállt a Valentin karjából, s a függöny felé sompolygott. Pipó és Robert nevetve csóválta a fejét, milyen tagoltan, értelmesen vakkantgat a Lauretta kutyája. Valentin Kandurkát követte a tekintetével. Harisnyás gurigázott a cilinderével, felfeldobta, aztán elkapta a szájával, és ez egyszerre volt nevetséges és iszonyú, tudva azt, hogy Harisnyás nagykövet. És otthon csak a filozófia és az államtörténet érdekli. Hiszen világos volt, hogy most, mint egy valóságos cirkuszi kutya, magára akarja vonni a figyelmet, hogy Kandurka szabadon mozoghasson. Kandurka félt. Úgy félt, hogy gyűrűs farka alá görbült a hasának. Bezzeg nem merett most fel egyenesen, mint a gyertya. A járásában is volt valami természet ellenes. Mi lesz, ha Attila félreérti? Ha nem tudnak beszélgetni? Ha bántja? Ha megöli? Attila évek óta emberek között él, acélkorbáccsal verték az orrát is. Nem is hallott még a szigetről. Még zúgott a taps. Valentin csak bámult a poront felé. Négy bohóc szaladt át a fűrészporon a világos kék ponyvával letakart ketrec felé. Fenn a gerendák tetején valami piros cikázott. János szögdelt előre, s kiáltotta le Kandurkának az utasításokat. Most előre! Most jobbra! Ott! Kandurka kiért a porondra. A közönség azonnal észrevette kék-fehér csíkos trikóját, kis piros sapkáját. Nevettek rá, integettek felé. Kandurka két lábra állt, két kis kezét bedugta a zsebébe, úgy lépegetett előre. A négy bohóc is meglátta már. Kacagva mutogatták egymásnak, miközben odaértek a ponyvával letakart ketrechez, és befűzték a derekukat a négy karikába, amely kilógott a ponyva alól. Attila mutatványos ketrece kereken járt, sőt, bakja is volt, mint egy valóságos kocsinak. Most a lovak széles bejáróján egy nagyon szép fekete nő szaladt ki, fehér bőrnadrágban volt, piros frakban és cilinderben. Felugrott a ketrec bakjára, és megsuhogtatta ostorát a négy bohóc felett. Azok elkezdtek előre futni, és húzták maguk után a ketrecet. Közben mindenki tapsolt, és a fekete nő tisztelgett az ostorával. A páholy alatt egy férfi, aki ugyanolyan ruhába volt öltözve, mint a nő, feléje lengette a cilinderét. Zombi úr, suttogta Robert, meg a felesége. Valentin oda se hallgatott.
6: Kandurka most érte el a ketrecet. Ott futottak mellette a bohócok. János a ketrec tetejére ugrott, éleset kiáltott. Kandurka egyetlen kurta pillanatra visszafordította szürke kis fejét Valentinhoz, búcsúzóul, aztán felszökkent a levegőbe, elkapta a rács alját, és eltűnt a ponyva alatt, a lassan gördülő ketrecben. Valentinnak megállt a szívverése. Pipó a fogát szívta mellette, s azt mondta,
0: hát baj lesz, ha a cica megzavarja a számot. Ő megmondta, hogy be kell csukni a kutyával meg a mókussal együtt. Zombi nem ismert tréfát. Attila nagyon nyugtalan állat. Nem lehet kiszámítani, mi ingerli fel.
6: Zombi látta, mi történt. A fekete nő, aki egyre a közönségre mosolygott, nem. Zombi arca nagy kerek arcolt, hajszálvékony kis bajusszal és kiülő fekete szemmel nem mutatott semmit. A fogát villogtatta, odament a ketrechez, mely az első sorokig érben megállt, s lerántotta a kék ponyvát róla. A bohócok elfutottak, János elkapta az egyik a tetőről lecsüngő kötelet, és átlendült a poront felett Valentin felé.
2: Nézz fel! Mondta Harisnyás csendesen, és Valentin akkor döbbent rá, hogy félelmében lehunyta a szemét.
6: A ketrec már szabadon állt, a ponyvával elszaladt egy bohóc, és a közönség tombolva tapsolt és nevetett, mert látszott, hogy a ketrec úgy van berendezve, mint egy hálószoba. Közepén hatalmas ágy állott, és a csipkés párnák és rózsaszín paplan között lehúnyt szemmel, bojtos házi sapkában ott feküdt egy oroszlán. Zombiné leugrott a bakról, meghajolt, kulcsával kinyitott egy keskeny ajtót a ketrecen, bement, s a rácsot mindjárt be is csukta maga után.
2: Hol vagy, Kandurka? Hol vagy, barátom? Valentin szinte nyöszörgött aggodalmában.
6: Harisnyás homlokáról csorgott a veríték. János már itt volt, a farkával legyezte magát, kimelegedett az ugrálásban. De Kandurka...
0: Mi bajod van, te kislány? Kérdezte Róbert. Hát, ha erre se nevetsz, nem tudom, mi tetszik akkor. Most úgy lesz a szám, hogy a direktorné felkölti az oroszlánt. Az először bebújik a paplan alá, aztán mégis fel kell. Leül a tükörhöz, leveszi a hálósipkáját, a direktorné beszappanozza, és úgy tesz, mintha megborotválná. Nem nagyszerű?
6: Mire gondol a katona a csatában?
0: A csatára gondol, nem a bajtársát siratja.
6: Attillát kell megmenteni, így szólt a parancs. Hogy is mondta az utasítás? Mielőtt az Attila száma megkezdődnék, el kell vonni az ápolók figyelmét, és ugyanazon a módon, ahogy bejöttek, Attillával együtt, ha másképp nem megy, ketrecestől, vele együtt vissza kell térni a követségi tisztásra. A szám végeztével már késő, mert a jelentés szerint Attila munka után annyira ideges, hogy nem lehet megkockáztatni vele se magyarázkodást, se menekülést. Kandurkám! Nem gondol Kandurkára! Zombinét nézte, aki az ágy felé hajolt, és az Attila fülébe csöngetett egy kis kézi csengettyűvel. Attila nem mozdult meg. Erre Zombiné újra a párna fölé hajolt, és rázta a csöngettyűt. Harisnyás hátra osont a ketrecek felé, és beszólt valamit a rácsokon át Arankának. Ekkor Valentin nagyot kiáltott, akkorát, hogy Róbert és Pipó összerezzent, és még Zombi is oda pillantott a függönnyílás felé, de aztán mindjárt elkapta a szemét, olyan borzasztót látott. Mert egyszer csak megmoccant az Attila paplana, és Kandurka kiugrott a takaró alól, kikapta Zombiné kezéből a csengőt. Attila pedig hirtelen felült, kiugrott az ágyból, lekapta a hálósipkáját, és a direktorné fejébe húzta. Kandurka az ágy támláján állt, és vadul rázta a csengettyűt.
0: A direktorné sóbálvánnyá merett, Attila meg jól megcsomózta az álla alatt a sapka zsinórját. Zombi ordítva odarohant a ketrechez, de mindenki azt hitte, hogy ez is beletartozik a számba. Az emberek egymásnak estek a nevetéstől, és éjjeleztek.
6: A bohócok egyáltalán nem értették a dolgot, és még Pipó is azt mondta,
0: ez talán meglepetés,
6: Csak Robert kiáltozta, hogy valami nagy baj van, és mikor visszafordult, borzasztót visított. Keresztet vetett, és kirohant, mert azt látta, hogy Harisnyás kulcsot vesz elő, kinyitja a ketrec ajtaját, a hiúz, meg a medve kirohan, a taliga, a Lauretta taligája, anélkül, hogy valaki hozzányúlna, előre gördül. A medve befogja magát, a kígyó magától felmászik rá a hiúzzal együtt, sőt, a mókus is odaugrik, a cilinderes kutya ugatni kezd, erre Lauretta felugrik a taligába, a kutya mellé ül, a medve meg neki rohan a porond bejáratának.
0: Robert, hanyat homlok menekült ki a hátsó kapun, Pipót meg majdnem elsodorta József, ahogy berohant a porondra. A közönség magán kívül tombolt és tapsolt, éjjelzett, mert Valentin felállt a taligában és csókokat dobált. Zombi az ostorát csattogtatta, úgy rohant feléjük, de Gergely rámosolygott, integetni kezdett neki. Erre elsárgult, és ekkor Kelemen leugrott mellé, mert félt, hogy összetalál esni. Hát inkább karonfogta és sétálgatott vele. Oda nyomta a gitárját is a zombi kezébe, aki engedelmesen tartotta reszkető kezében, a szeme egészen kidagadt, és a térde meg-megrogyott, míg Kelemen vezette. Ám Kelemen csak sétáltatta fels alá, és közben jóságos hangon beszélt is hozzá, és a közönség cukorral dobálta őket, és ordított örömében. Közben József körbe-körbe rohangált a ketrec körül, és Valentin meglátta Gabrielt és Ginevrát. Most látta először nevetni Gabrielt, amióta él. Ott ültek a második sorban. Gabriel az orrát fújta, és Ginevra köhögött, mert torkára ment a cukor. Ez alatt Zombiné sikoltozott. A zenekarban dörgött a dob, és csattogott a cintányér. Attila leültette Zombinét a székre, bekente az egész fejét habbal, és meg is borotválta ugyanazzal a fakéssel, amelyen róla szokták lekapargatni a habot a szám folyamán. Kandurka pedig változatlanul az ágy szélén állt, és rázta a csengőt. Zombiné egy idő múlva feltűnően csendes lett. Szeme szája tele volt már habbal. Akkor József egészen közel ment a ketrechez, olyan közel, hogy azokat a láncokat, amelyekkel a kesejapó taligájához szokták erősíteni, János be tudta kapcsolni a karikába, ahova az imént a bohócok fogták be magukat. És akkor Valentin újra csókokat dobált. Kelemen elengedte Zombit, felugrott a József hátára. Aranka nekilódult a főbejáratnak, amely a legszélesebb volt, és óriási doppergés és cintányércsengés közben kirohant a ketreccel a mutatványos térre. A taps úgy dörgött utánuk, mint az ágyú. Zombit két bohóc kitámogatta egy mellékajtón. A közönség ennek is tapsolt. Azt hitte, ez is beletartozik a mulatságba. Aztán felállt, és ordítozott, hol azt, hogy oroszlán, oroszlán, hol azt, hogy kislány, kislány. De nem jött vissza senki. Ugyan, hogy jött volna. Zombiné hajnalra került meg, a város végéről gyalogolt haza, a ketrecet persze ott hagyta. A haja olyan volt a beleragadt habtól, mintha megőszült volna, és magával hozta az Attila sapkáját és piros hálóingét. Tizenkettedik fejezet. Reggel Ginevra nagyot sikoltott, amikor felhúzta a függönyt, és gyengéden a hátára fordította Valentint, aki rendes szokása szerint a hasán aludt. Valentin iszonyú álmos volt, egy szót sem értett az egészből. Ginevra doktornéninek akart telefonálni, kihúzta Valentint az ágyból, és aggodalmas arccal nyomogatta a homlokát. Ah, persze, a paróka. Kinek volt ideje tegnap éjjel abban a zűrzavarban még azt is megvizsgálni, valóban eltűnt-e egészen a ragasztó a homlokáról. Megtapogatta a bőrét, a mézgás valami, amellyel Kelemen a kislányhajat a fejére erősítette. Apró, kemény pöttyökben fénylett a homlokán meg a füle mögött. Megvallotta Ginevrának, hogy játékból bekenték valamivel. Bekenték, mondta, nemhogy bekente magát, hazudni nem szabad. Ginevra összeszitta, nem is értette, elhinni sem akarta,
6: hiszen mikor az este lefektette, fürdés után nem látszott rajta semmi. Kefével és szappannal próbálta lesikálni róla, Valentin kiabált, méltatlankodott. Csupa piros lett a bőre, s a pettyeket végül mégiscsak a mami körömlak lemosójával kellett ledörzsölni. Az oldotta a ragasztót is. Ginevra közben megenyhült, és azt ígérte, csak legyen jó fiú, legközelebb elviszi magával a cirkuszba. Ő tegnap ott volt, és így nem mulatott még soha életében. Főleg egy szám volt felejthetetlen. Abban egy kislány is szerepelt, de még egy macska is, aki csengőt rázott. Akár hiszi, akár nem, szakasztott olyan szürke macska volt, mint az ő kandurkájuk. Sőt, még a kislány is hasonlított egy cseppet Valentinhoz. Persze csak külsejében, mert a szelíd, kedves, vidám kislány volt, nem olyan mogorva, ügyetlen fiú, mint ő. Az csókokat dobált, meg mosolygott mindig. Ő meg, Valentin, emlékezzék csak rá, esztendőkig nem akart köszönni senkinek. Jó, ma már köszön, de egyáltalán nem kedvesen. Azt kellett volna látni a Valentinnak, milyen mókásan kifutottak a ketreccel. Hogy is lehet így betanítani azokat az állatokat? Az az oroszlán úgy megborotválta a szép cirkuszos asszonyt, hogy öröm volt nézni. Csak legyen jó fiú, elmennek hamarosan. Volt valami Ginevra engedékenységében, vidám mozdulataiban, ami egyáltalán nem tetszett Valentinnak. Ginevra, ha tehette, mindig zsörtölődött. Ginevrát mindenre kérni kellett. És egy ilyen cirkusz dolognak régebben az lett volna a lefolyása, hogy Ginevra minden további ajánlat nélkül elmondja az esti élményeit. Aztán sokáig kéreti magát, hogy Valentin is vele tarthasson legközelebb. Ginevra mindig mindent megtett, mert alapjában roppant szeretett örömet szerezni, de felvillanyozta, ha kértek tőle valamit. Nehéz gyerekkora volt, rossz környezetben nőtt fel, durva emberek parancsolgattak neki reggeltől estig. Felnőtt korában szerette újra meg újra átélni, hogy kérnek tőle, hogy az ő elhatározásán múlik valaminek a teljesülése. Miért ilyen kedves Ginevra? Mit tud Ginevra, amit Valentin nem? Kandurkát kereste a tekintetével, de Kandurka nem látszott sem erre. Éjjel a lábához feküdt, amikor hazajöttek, de ébredéskor már nem találta. Aggodalmasak nőtt, amikor a reggeli után észrevette, hogy Gabriel a medencét betonozza. Gabriel kérdés nélkül azt dünnyögte, nem sokára kihozhatja a flottáját, lehet tengeri csatát játszani. Szakás néni még mindig dagadt volt, de már nem annyira. És mikor Valentin a konyhában a tejfeles bőre körül sündörgött, a tejfel volt a kedvence, nem kapta ki a kezéből, hanem maga szelt le neki mellé egy karé kenyeret. Soron kívül. Erre még nem volt példa. S hagyta, hogy elrontsa az étvágyát ebéd előtt. Kandurka nem volt sehol. Valentin pedig érezte, hogy valami baj van. Tapintható, szinte szagolható volt a baj a levegőben. A tűzliliom, aki időközben meggyógyult, azt mondta, ő nem hallott semmit, de Kandurkát látta elmenni hajnal felé a városi úton. A néni változatlanul ágyban maradt. Hoztak neki valami írást a várostól, de nem sikerült megtudni, mi van benne. Egyéb nem is történt ebédig. Ebéd után megjött Kandurka. Poros volt, rossz kedvű, fáradt, húzta a fél lábát. Egyenesen a konyhába ment ebédelni. Aztán sokáig tűnődve mosakodott a kertben. Valentin szorongó szívvel figyelte az ablakból. Kandurka láthatólag kitalált valamit végre, mert egyszer csak beugrott az iroda ablakon. Valentin azonnal felállt, hogy utána menjen és beszéljen vele végre. Már rátette a kezét a kilincsre, mikor meghallotta, hogy odabent tárcsázik valaki. Megtorbant. A néni az ágyban. Ginevra tereget. Gabriel a garázsban. Szakács néni főz. Kandurka telefonálhat. Kétszer egymás után hallotta a tárcsázást, végre aztán jelentkezett a szám. A beszélgetés befejezése után Valentinnak minden önfegyelmére szüksége volt, hogy eltitkolja Kandurka előtt, hogy mindent hallott. Kandurka a követséggel beszélt. Kérte Kálmánt, sürgesse meg az ubiszokat, mert Ginevra ma nagyon korán felhívta a kórházat. És az, ami a beszélgetésből kivehető volt, arra ösztönözte őt, hogy kigyalogoljon oda, és személyesen győződjék meg róla, hogy van mami. A külső falon kellett felkapaszkodnia, így juthatott be a szobába. Ez nem volt még baj, de mikor megtalálták, seprővel verték meg, a lábát is megsértették. Mami iszonyúan gyenge, alig tudja a kezét felemelni. Valaki üzenjen, vagy akár utazzék át a szigetre. Ha Valentin jól értette a beszélgetés végét, akkor este, ha a ház elcsendesedik, valamennyien a szigetre mennek. Megnézik Cocót, meglátogatják Attillát, és közben az ubiszok talán már csináltak is valamit. Míg Valentin kicsi volt, Ginevra hasztalan viaskodott vele, hogy lefektethesse délután. Valentin pici korában is nagyon hamar rájött, hogy kell lehúzni az ágy védőrácsát, és mindig kiszökött az ágyból, és pizsamában szaladgált fels alá a lakásban. Mami persze csak nevetett ezen, de Ginevra sokat bosszankodott miatta. És mostanában nem győzött csodálkozni, hogy Valentin magától lefekszik ebéd után, és szinte vacsoráig alszik. Most is így volt. Valentin lefeküdt a kis díványra, Ginevra rádobta a nyuszis takaróját, és megjelent végre Kandurka is, egy sántító, tisztára mosdott, de változatlanul rossz kedvű Kandurka. Nem szólt semmit, Valentin meg nem kérdezte. Kandurka se tud hazudni, az igazságot meg szeretetből hallgatja el. Odaölelte magához a nyuszis takaró alá, Kandurka valahogy elegyengedte a fájós lábát és a vállához simult. Valentin hüppögött egy kicsit, nem sírt, csak hüppögött. Kandurka volt fáradtabb. A néni a vacsoránál se jelentkezett, és Ginevra is szokatlanul korán ment lefeküdni. Gabriel sose szeretett sokáig fennmaradni, a sofőrlakásban hamar elaludt a villany, és mégis ezen az estén majdnem meghiúsult a házból való kijutásuk. Szakács néni fogfájása ugyanis kiújult délutánra, semmi csillapító nem enyhítette, kényában nem bírt megmaradni a szobájában, hanem fels alá sétált a kertben. Még fél tízkor is csak sétált és nyögött. Kandurka meg Valentin a függöny mögött izgult, mi lesz, ha Harisnyás nem találja őket 11 órakor a tisztáson, ahogy tegnap elváláskor megbeszélték. Nem is találta. Szakács néni szegény bement ugyan a szobájába, de az ablakban könyökölt és sóhajtozott még 11-kor is. Kandurka nem sejtette, hogy Valentin tudja, miért olyan ideges ő most arra a gondolatra, hogy ma éjjel nem jutnak el a szigetre. 11:12-kor aztán, amikor már minden reményük elszállt, megoldódott a probléma. Harisnyás nem győzte várni őket, ideges volt ő maga is, értük jött Fülöppel. Szakács néni még kínjában is érdeklődve figyelte, hogy ereszkedik a holdas, csillagos éjszakában egy felhő a kertjük felé. Mikor Harisnyás meghúzta az esőzsinort, be kellett kapnia a fejét és becsuknia az ablakot, mert valóságos vízözön zúdult a kertre. Ilyettében még a redőnyt is leeresztette, így nem látta, hogy az eső egy pillanat múlva már el is állt, és Valentin és Kandurka hirtelen felszaladt a létrán, amely a felhő hasából leereszkedett, s felhőstül, létrástól együtt eltűnik. János és Gergelyék az elmúlt éjjel Attillával együtt visszamentek a szigetre, így csak hárman voltak a Fülöp belsejében. Mindenről szó esett, csak mamiról nem. Harisnyás aggodalmasan nézte a Kandurka lábát, amelyre Valentin még vacsora után dunsztkötést tett. Kandurka azt állította, hogy jobban van valamivel. A múlt estéről beszélgettek. Valentin még a kocsisok különös nyilatkozatát is említette. Nevettek is olykor, de azért nem volt igazi jókedve senkinek. Ezúttal valahogy nem is volt olyan jó és izgalmas a szigetre menni. A repülőtéren János várta őket. Harisnyásnak a lehető legsürgősebben a külügybe kellett mennie. Sokáig suttogtak, Harisnyás arca bizony elborult. Úgy döntöttek, hogy mindenki máshova megy, és Oféliánál találkoznak 4-kor. Kandurka azt mondta, felmegy a kórházba, rendbe hozatja a lábát.
0: Persze az Ubiszokhoz megy, gondolta Valentin. Harisnyás a külügybe. Valentinnak, aki Cocót akarja viszontlátni, az iskolába kell mennie.
6: Cocó minden másodnap délutános, ha sietnek, még elérheti csengetés előtt.
0: Elsőnek Kandurka szállt ki a kórháznál. Harisnyás és János léptek ki másodiknak a külügy előtt, az autó Valentint vitte legtovább. És mikor megállt vele a Cocó intézeténél, azt ígérte, hogy 3:45-kor érte jön.
6: Cocó szebb iskolába járt, mint Valentin. Sokkal nagyobb épület volt. Homlokzatát az osztályfalak szabályos kockákra osztották fel, ablaka nem volt egy se. Az egész homlokzat üvegből volt. Egy-egy helyiség előtt le lehetett ereszteni az üvegfalat, mint a Valentin osztálya ablakának a szellőztetőjét. És így a gyerekek mindig friss levegőn voltak, és a parkot és a sportpályát is láthatták.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: hagynak tisztemen, a nagy harang az istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kentelen.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért ne búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.

0: mondja Tóbiás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
1: Sajba!

csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen. Egyet se

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

Neki világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége. El is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De akkor azt mondaná egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágy.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbetegellátásban 2, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Az energiahatékonysági címkéket és adatlapokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben és a webshopokban. A kormányhivatalok idén főként az okostelefonokat, táblagépeket és elektronikus kijelzőket ellenőrzik a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság irányításával. A hatósági kontroll a kötelező címkék meglétére, a formai követelményekre, valamint a reklámokra és promóciós anyagokra is kiterjed. A tavalyi tapasztalatok szerint a boltok harmadánál a webáruházak több mint felénél találtak jogsértéseket az ellenőrök. Az intézkedés célja, hogy a vásárlók pontos tájékoztatást kapjanak, és a gyártók is jobban betartassák az uniós előírásokat. A turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről és az ipari termelői árakról is közöl friss adatokat az előttünk álló héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelennek meg az augusztusi ipari termelői árak, valamint a külkereskedelmi forgalom legfontosabb statisztikái. Ugyancsak szerdán teszik közzé a turisztikai szálláshelyek augusztusi vendégforgalmának és vendégészakáinak alakulását. Csütörtökön a kormányzati szektor első féléves és második negyedéves egyenlegéről, valamint a hiány adatairól ad tájékoztatást a KSH. Ugyancsak csütörtökön hozza nyilvánosságra a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a szeptemberi Beszerzési Menedzser Indexet. Jelentős gazdasági értéket teremt a globális üzleti rendezvényágazat a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint. A friss nemzetközi tanulmány adatai alapján tavaly világszerte több mint 1,5 milliárd résztvevőt vonzottak ezek az események. A szektor közvetlen költése 2025-ben elérte az 1300 milliárd dollárt, amivel olyan ágazatokat előzött meg, mint a légi közlekedés. Az üzleti rendezvények tavaly összesen 24 millió munkahelyhez járultak hozzá világszerte, a teljes GDP hozzájárulásuk pedig hatalmas volt. A szakemberek előrejelzése szerint a közvetlen költések összege 2028-ra akár az 1600 milliárd dollárt is elérheti. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épület, tűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni, ha nyírségi megyéből is meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment. Ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele.
3: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúban is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
3: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
3: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
3: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgyis.
3: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek hála, a Leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
3: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni Hanyérségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy ilyenre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem, mi már csak úgy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig, ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
3: Akkor megérkezünk Szentestre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
3: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
2: Nem, ilyet nem éreztem, Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyigazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából Én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gerice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
3: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És ez az üzenet, ez az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
3: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelkipásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilliel kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvízszint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi. Nagy a hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt van évkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteltes bácsi, összevesztem a matematika tanárra, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanárra? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy már pedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk.

0: Hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt Debrecen, innen messzebb van?
1: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősített engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni. Ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
0: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
1: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
0: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például az, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
1: Mert kocsiban vagyok.
0: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az igéhirdetés nyomán, azon se lepődnék meg, mert hogy elmesélted, hogy mondtam be egy versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a Csongrádiért is, mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni, a korábbi szolgálati helyeden volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
1: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg. Hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkésze, mert korábban külön-külön lelkésze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkésznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban 3 helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a 3 közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmait látogattuk meg, barátságok alakultak, és a 3 faluban ott azt látom, hogy olyan jó, amikor így egymással futottak össze a településeken az emberek, és olyan jó bizonyságtétel volt ez, hogy itt vagyunk egymásnak, számíthatunk egymásra.
0: És milyen módon lehet összehozni szerinted két városi gyülekezetet?
1: Igazából már augusztusban volt egy akciónk, már egy közös evangelizációs sorozatot szerveztünk, amelyben még bevontuk a szegedi Petőfi telepi gyülekezetet, bevontuk a Hódmezővásárhelyen a csúcsi gyülekezetet, meg a székkutasit, és így már 5 gyülekezetet elég jól összevontunk, elindultunk egymás templomaiba, elindultunk egymás alkalmaira, és direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hódmezővásárhelyen szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
0: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?

0: hogy nem öt gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpáti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
1: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséged pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
0: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
1: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
0: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van. Jelenleg én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel veszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
1: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
0: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölül én szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
1: Voltál már családlátogatáson?
0: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak, de ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
1: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást jön a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom, tehát hogy szívesen látják a lelkészt, hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
0: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben ezt. Aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilatkozni. Szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket. Tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyházmegyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak akár ők, akár mások? Milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
0: Igazából még keveset találkoztam velük, mert ugye még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatyel Peti, két olyan személy, akivel ugye a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanévnyitó Isten tiszteltet például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József, református püspök, a MEÖT elnöke, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot indít a kormány, amely legkésőbb január 1-től látható eredményeket hozna. Elsőként a leghosszabb várólistájú területeken, így a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél csökkentenék a várakozási időt. A forrásokból a kapacitások bővítését és új orvosi termékek létrehozását finanszíroznák, szükség esetén akár éjszakai munkavégzéssel is. A cél az, hogy a járóbetegellátásban 2, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap legyen a maximális várakozás. Az ígéretek szerint 2027-ben 500 milliárd forinttal több jut majd az egészségügyre, mint az idei esztendőben. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adókulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be Magyar Péter szolnoki országjárásán. A miniszterelnök közölte, hogy ismét lehetővé tennék a cégeknek való számlázást és a nem főfoglalkozásúakra, nyugdíjasokra, valamint egyetemistákra is kiterjesztenék a kört. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, az éves bevételi összeghatárt pedig 19 millió forintra emelnék. A kormányfő szombaton arról is beszélt, hogy 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul az egészségügyben, amely elsőként a protézis és szürkehályog műtéteknél hozhat eredményt. Hozzátette, hogy a kormányváltás mellett teljes rendszerváltásra, az igazságtétel megvalósítására és a korrupció feltárására is szükség van. Kiemelte a vízgazdálkodás fejlesztését, mint nemzeti ügyet, végül pedig bejelentette, hogy a Tisza frakciótól mentelmi jogának egyhangú felfüggesztését kérte. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont, a biztonságos energiaellátáshoz szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték. A földgázellátás terén a több mint 4 milliárd köbméter betárolt gáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság téli ellátásához szükséges mennyiség. A paksi atomerőműben 3 blokk üzembiztosan üzemel, míg a negyedik a főjavítást követően hamarosan visszakapcsolódik a termelésbe. Az MVM az idén is több milliárd forintot fordít a hálózatok korszerűsítésére, új alállomások építésére és a kapacitások bővítésére. Emellett a Mátra Energia ZRT is elvégezte a karbantartásokat, és már épül a visontai új gázturbinás erőmű is. A vállalat azt is jelezte, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében megújítják a földgáz ügyfélkiszolgálási rendszert. Hatalmas az érdeklődés a betöltendő tankerületi vezetői posztok iránt, országszerte minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát. A beérkezett pályázatokat az iskolák és az önkormányzatok is véleményezhetik, a végleges döntések pedig október végére várhatók. A tervek szerint január 1-től a Klebelsberg központ középirányítói feladatai megszűnnek, és a szervezet támogató, kutatófejlesztő feladatokra áll át. A korábbi határozatlan idejű kinevezések helyett 5 évre választanak új vezetőket, amit az oktatáskutatók és a települések is vegyes fogadtatásban részesítettek. A kormányváltást követően kiírt pályázatok augusztus 20-ai hatállyal jelentek meg, így a korábbi tankerületi vezetőket hamarosan újak váltják a fenntartói rendszer átalakításának részeként. A helyi önkormányzatok megosztottak a kérdésben, mivel a kisebb települések számára komoly terhet jelentene az iskolák visszavétele. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára. Nagyszabású nemzetközi gyakorlatot tartottak Miskolcon a Diósgyőri Dam területén, ahol füstlángok és földön fekvő sérültek fogadták szombaton az érkező mentőcsapatokat. A megrendezett nem valós eseményen magyar és szlovák önkéntesek vettek részt. A Borsodabói-Zemplén megyei tűzoltó szövetség által szervezett projektben összesen 18 helyszínen oldanak meg még feladatokat. A forgatókönyvek között épülettűz, árvízi védekezés, vízből mentés, közlekedési baleset és eltűnt személyek keresése is szerepel. A program célja, hogy a szervezetek tagjai a valódi veszélyhelyzetek előtt megismerjék egymás munkamódszereit és gyakorolják az összehangolást. A református közösségek számára a természetvédelme nem csupán környezeti kérdés, hanem hitből fakadó felelősség is. Idén szeptember 27-e és október 4-e között tartják a Teremtés hetét, amelynek központi mottója a víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az esemény sorozathoz segédanyag is készült, amely meditációkkal, imádságokkal és interaktív foglalkozásokkal segíti az elmélyülést. A teremtésvédelmi munkacsoport emellett pályázatot is hirdetett helyi teremtésvédelmi és vízmegtartó akciók támogatására. A kezdeményezések a programok hivatalos űrlapján regisztrálhatók. A szervezők várják a református gyülekezetek, iskolák és közösségek jelentkezését, hogy a közös odafigyelésből új élet sarjadhasson. A tiszáninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült a közelmúltban Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés és oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. A díjazott rádiónak elmondta, hogy számára mit jelent ez az elismerés, és hogy a hit mit jelent a személyes életében.
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a díjat én megkaptam. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy a pedagógus pályára vezérelt, és hogy végig kísér az utamon. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy ebben az intézményben és ebben a tantestületben dolgozhatok. Köszönöm a fenntartónak, a Tiszáni Neni Református Egyházkerületnek és a kollégáimnak, hogy méltónak találtak erre a díjra. Én egy nagyon kicsi faluban, a Bodrog közben, Seminben nevelkedtem. Ez a település, ez egy 300-400 főből állt, de egy nagyon református község volt ez. Szinte minden család református volt, és én a gyerekkorom óta folyamatosan minden vasárnap istentiszteletre jártunk, és én ezt a hitbeli elkötelezettségemet már gyermekkoromban megtapasztalhattam. Amit később úgy érzem, hogy végig az életemben ez egy nagy ajándék számomra, mert akkor még, amikor én gyerek voltam, nem volt teljesen elfogadott ez, hogy hittanórára járjunk. És az én szüleim ragaszkodtak hozzá, és én mindig nagyon boldogan is mentem a hittanórákra. A akkori lelkipásztorunk Bala Lajos bácsi volt az, aki elültette a mi szívünkben, lelkünkben a hit iránti szeretetet. És én ezt tovább is hoztam, és nagy ajándékként élem meg azt, hogy most egy református általános iskolában taníthatok.
1: Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. szeptember 28-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd. És akkor a tartalomból 20 éve vártak egy kerékpár útra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerep annak nyomvonal a fejlesztési terveken nem készült el. Azután budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta. A legkomolyabb kihívást pedig az adta, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. Ennyit előjáróban, kérem, tartsanak velünk!

0: Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 23. fejezet 16. versétől a 21. versig. Jójádá azután szövetséget kötött az Úr, az egész nép és a király között, hogy az Úr népe lesznek. Aztán az egész nép behatolt Baal templomába, és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit összezúzták. Mattánt, Baal papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Jójádá a papokra és a lévitákra bízta az Úr háza felügyeletét, ahogyan Dávid osztotta be őket, az Úr házához, hogy égő áldozatokat mutassanak be az Úrnak, örvendezve, amint az megvan írva Mózes törvényében, és énekelve. Dávid rendelkezése szerint kapuőröket rendelt az Úr háza kapuihoz, hogy ne mehessen be senki, aki bármi okból tisztátalan. Majd maga mellé vette a századosokat, az előkelőket, és azokat, akik a népen uralkodtak, meg az ország egész népét, és lekísérték a királyt az Úr házából. A felső kapun keresztül bevonult a királyi palotába, és a királyi trónra ültették a királyt. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugodt maradt, noha Ataliát megölték fegyverrel. Ataliá királynő véres és törvénytelen uralma után Júda országa szellemileg és erkölcsileg egyaránt romokban hevert. Amikor a gyermek Joás, a törvényes király végre trónra került, Jójádá pap nem csupán egy politikai rendszerváltást vezényel le, hanem egy mélyreható lelki forradalmat indít el. Sokszor mi magunk is átélünk ilyen romboló időszakokat az életünkben. Egy elhúzódó nehéz élethelyzet, egy tartós lelki krízis, vagy a saját rossz döntéseinkből fakadó bálványok képesek teljesen felforgatni a mindennapjainkat. A mai igeszakasz pontos útmutatást ad nekünk arról, hogyan lehet egy ilyen krízis után lépésről lépésre újjáépíteni a kapcsolatunkat Istennel, és hogyan találhat vissza a szívünk a valódi békességhez. A történet egy határozott hármas szövetséggel indul. Jójádá, az egész nép és a király elkötelezik magukat amellett, hogy ők kizárólag az Úr népe lesznek. Ezt a szövetségkötést nem csak szép szavak, hanem azonnali radikális tettek követik. A sokaság bevonul Baál házába, és teljesen lerombolják azt. Összetörik a pogány oltárokat, a bálványokat, és véget vetnek a hamis imádatnak. A valódi szellemi megújulásunk mindig itt kezdődik. Az Istennel való elköteleződésünk megújításával, és a bálványok radikális eltakarításával. Nem lehet az Úré lenni félig meddig, és nem lehet megtartani a régi, romboló szokásokat sem, miközben Isten áldására és szabadítására várjunk. Meg kell hoznunk a személyes döntést, mi az a Baál oltár az életünkben, amit ma végleg össze kell törnünk. A rombolás és a tisztítás után Jójádá azonnal építeni kezd, mert tudja, hogy a megszerzett szabadságot meg is kell tartani. Visszaállítja a papok és léviták szolgálatát, az égő áldozatokat, valamint az énekszóval és a nagy vigassággal történő dicsőítést, pontosan úgy, ahogyan azt Mózes törvénye és Dávid király elrendelte. Ezzel párhuzamosan egy másik rendkívül fontos lépést is megtesz. Ajtónálókat állít az Úr házának kapuihoz, hogy semmiképpen sem mehessen be oda senki és semmi, ami bármilyen dolog által tisztátalanná vált. Ez a két egyidejű mozdulat, ami mindennapi lelki életünk kulcsa is. Az első a dicsőítés helyreállítása, vagyis az, hogy tudatosan bevezessük a napjainkba az imádságot, az ige olvasását és rendszeres hálaadást az zúgolódás helyett. A második mozdulat pedig a határok meghúzása. Ha egyszer nagy takarítást végeztünk az életünkben, őröket kell állítanunk a szívünk kapujához, hogy a bűn ne szivároghasson vissza. Lássuk be, azonnal őszintén, saját emberi erőnkből képtelenek vagyunk jó ajtónálók lenni. Az akaratunk gyenge, a figyelmünk lankad, a világ kísértései és hatásai pedig túl ravaszak ahhoz, hogy egyedül megjelítsük őket. Itt lép közbe a Szentlélek csodálatos munkája. Pál apostol arra emlékeztet minket, hogy a mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Amikor hittel átadjuk neki az életünk feletti irányítást, a Szentlélek válik a legfőbb és legtökéletesebb ajtónálóvá a szívünk kapujában. Ő az, aki belülről csendesen figyelmeztet minket, amikor valami tisztátalan közeledik felénk. Ő ad belső nyugtalanságot és intő jeleket a lelkiismeretünknek, ha olyan beszédbe kapcsolódunk be, olyan médiatartalmat fogyasztunk, vagy olyan haragot és keserűséget kezdünk táplálni, ami rombolná a bennünk lévő szentélyt. A Szentlélek munkája tehát nem csak arra való, hogy örvendezzünk a dicsőítésben, hanem arra is, hogy szent határokat szabjon az életünkben. Megadja a kellő tisztánlátást, hogy időben felismerjük a bűnt, és megadja a szükséges erőt is ahhoz, hogy határozottan nemet mondjunk rá. Nem nekünk kell görcsösen és kimerülten őrködnünk, ha engedelmesen figyelünk a Szentlélek szavára. Ő maga fogja megvédeni a szívünk tisztaságát. A történetünk csúcspontján, miután a rend és a védelem a helyére került, a vezetők kézen fogják a fiatal királyt, kivezetik az úr házából, átkísérik a palotába, és ünnepélyesen beültetik őt a királyi székbe. Amikor a törvényes uralkodó végre elfoglalja az őt megillető helyet, akkor történik meg a várva várt csoda. Örvendezett a föld minden népe, és a város is megnyugodott. A mi belső békességünk és tartós örömünk titka pontosan ebben rejlik. Ott van-e Jézus Krisztus a szívünk trónján. Amíg mi magunk, a félelmeink, vagy a világi bálványaink uralkodnak felettünk, addig elkerülhetetlen az űrzavar és a békétlenség. Amikor azonban a Szentlélek által Jézust visszaültetjük az életünk királyi székébe, a dolgaink hirtelen elrendeződnek. A belső viharok elcsendesednek, és megérkezik a szívünkbe az Isten mindent meghaladó, megnyugtató békessége. Állítsunk hát ma a Szentlélek segítségével éber kapuőröket a szívünkhöz, és engedjük, hogy a király uralkodjon az életünk felett. Amen. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, belátjuk, hogy sokszor engedtünk be olyan bálványokat és rossz hatásokat a szívünkbe, amelyek megfosztottak a te békességettől. Adj nekünk bátorságot, hogy szakítsunk mindazzal, ami nem tőled van. Urunk, saját erőnkből képtelenek vagyunk megőrizni a tisztaságot, ezért kérünk, áraszd ki ránk a te szent lelkedet. Szentlélek Isten, légy te a fő ajtónáló a szívünk kapujában. Figyelmeztes minket a kísértések idején, és adj erőt határozottan nemet mondani a bűnre. Úr Jézus Krisztus, foglald el a téged megillető helyet az életünkben, és ülj fel újra a szívünk királyi trónjára. Uralkodj felettünk, mert ahol te vagy a király, ott megnyugszik a lélek, és helyre áll a békesség. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. Hozzátette, hogy nem luxus beruházásokra, hanem a laktanyák és a felkészülési helyszínek rendbetételére van szükség. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adó kulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tisza párt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SFN.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 20 éve vártak egy kerékpár útra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonki adta. A legkomolyabb kihívást pedig az, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. A riporter Hegedűs Márk.
2: Én szeretném, ha onnan kezdenénk ezt a történetet, hogy mielőtt elkészült ez a bringa túra útvonal, milyen hiányosságot per lehetőséget láttak Törökbálint és Budaörs között civilek, amit be lehetett tölteni?
3: A három apuka összefogott még 2024-ben, vagyis hát jött nekik egy gondolat, hogy csinálnak egy bringával járható útvonalat, hogy a gyermekekkel biztonságosan tudjanak bringázni Budaörs és Törökbálint között. E két városban ugye gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, nagyon forgalmas az úttest, tehát életveszély ott közlekedni, főleg gyerekkel. Tehát még a felnőttek sem nagyon vállalják ott be a közlekedést kerékpárral. Nekünk a mottónk az az volt, hogy mondottam ember küzdj és bízva bízzá, ugye Madácstól, és ezt a három apuka magáénak vallotta, még 2024 márciusában. Gondoltak egy nagyot, csinálnak egy bringával járható utat Budaörs és Törökbálint között, amit ugye az előbb elmondtam, mert gyakorlatilag ott nem lehetett kerékpározni gyerekekkel, és az alapgondolatot az adta, hogy Budaörs és Törökbálint között van egy több mint 30 éve felhagyott iparvágány, mely nyomvonal kitűnő lehetőség egy biztonságos kerékpáros túraútvonalnak. Az elképzelés realitását az is alátámasztotta, hogy a

Hát azért tavaly hivatalokat kerestük meg. Meglett emberek vagyunk, nem akartunk kockáztatni egzisztenciát, meg stb. És ezért azért csak megpróbáltuk, hogy hát ha a hivatal na, mégis tudna valamit csinálni, vagy segíteni, de sajnos rájöttünk egy idő után, hogy teljességgel esélytelen, hogy itt a elkövetkezendő 10 évben ezt megcsinálják. És akkor így jött el 2026. Hát úgy történt, hogy volt egy messenger csoportunk, én voltam olyan szempontból a főkolompos, hogy a nyomatásban, tehát írtam nekik, hogy most vagy soha, kora tavasszal vagy elkezdjük a munkát, vagy nem. És elkezdtük. És aztán a messenger csoportban lettek először kb. Olyan 10, aztán 20. Hát a munka az úgy történt, hogy először a sinek között a növényzetet kilitkítottuk. Hát ezután szembesültünk az első, hát nem tudom, technikai problémával, vagy hogy lehet ezt mondani, egy másfél méteres szintkülönbség képében. De szerencsére, mivel alapvetően műszaki beállítottságú csapat jött össze, két vasárnap beáldozásával sikerült egy 6 méter hosszú rámpát létrehozni. Aztán ezután következett a murvarendelés, mely az egész projektnek a, hát a legdrágább tétele volt. Mondjuk úgy történt, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy murvás út készül, aztán a vakszerencse, vagy nem tudom, Isten segedelmével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgy történt, hogy sikerült rengeteg martaszfaltot kapnunk ajándékba. És innentől kezdve emelkedett a műszaki tartalom, gyakorlatilag tényleg egy kerékpárutat lehetett létrehozni. Fogadtunk egy gépest, aki behordta az anyagot, és utána mi egy kölcsönzött lapvibrátorral döngöltük végig a elkészült utat. Hát május végére az út gyakorlatilag elkészült, de akkor megint egy újabb kihívással találtunk magunkat szembe. Az útvonalon sajnos van egy patak, amerre hidat kellett ácsolni. Na hát itt megint megpróbálkoztunk az önkormányzattal, de ők hát sajnálatos módon nem tudtak ebben segíteni. És akkor hát összedugtuk a fejünket, mivel a csapatban volt egy építőmérnök is, így igen hamar egy vashídnál döntöttünk. Ez azért történt, mert ennek volt talán a legegyszerűbb a kivitelezése, és mi meg tudtuk csinálni, és gyorsan kivitelezhető volt. Nagyon lelkesek voltak a anyukák is, tehát a hölgyek is részt vettek a készítésben. Volt egy szemerkélő esőben betoloztuk például a hídfőket. A Törökbálinti Kerekdob Egyesület segítségével sikerült ezt a hidat megépítenünk, tehát anyagi segítséggel, mert ugye azt el is felejtettem mondani, hogy ennek nem csak lelkesedés kellett, hanem hát anyagi hozzájárulás is. És a Kerekdob Egyesület segítségével sikerült csinálnunk egy 6 méter hosszú ilyen vasszerkezetű hidat. A csapatunk büszkesége egyszerűen szerintem teljesen, hogy mondjam, gyári, biztonságos. Esetleg a Facebookon majd meg lehet nézni, ilyen kis világítással is elláttuk, ilyen hangulatvilágítással. Úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa lett. Amiben a lényeges, hogy itt említettem, hogy itt már lehet, hogy 10 éve lehetett volna kerékpárút, de úgyha aki ugye a kerékpáros infrastruktúrákkal úgy foglalkozik, úgy országos szinten, az úgy láthatja, hogy sokszor nem, hogy 10-20-30 év alatt nem történik semmi. És ez a csapat, ez 20 év helyett 20 nap alatt összehozta ezt az egészet. Tehát itt egy elég nagy, hogy mondjam, kontraszt van. Tehát tulajdonképpen egy 1,7 km hosszú útvonal jött létre, amiből 450 méter az, ami kis túlzással egy kerékpárút lett. 1270 méterre meg egy kisforgalmi utcán lett kijelölve a kerékpáros útvonal. Hát ahogy említettem, Pályi Dániel volt az ötletgazda, úgyhogy amikor a úgymond avatás történt, akkor hát ő is átvághatta a szimbolikus szalagot. De a legjobban a gyerekek örültek, amikor ilyen avatást tartottunk, mert hát tulajdonképpen az egész projekt ő miattuk merült fel, és miattuk itt lett megvalósítva. Na most a visszajelzések, mi ugye reménykedtünk, hogy hát pozitív lesz, de hát ugye akkor még semmiről nem tudhattunk az elején. Nekem nagyon sok pozitív ilyen visszacsatolást kaptam. Tehát amikor az ember kezét ott szorongatják, hogy örülnek, hogy megcsináltuk ezt az utat, mert ugye nem csak a kerékpárosoknak jó, hanem ez Budaörs nyugatnak a lakott övezete, és innen a Törökbálinti vasútállomás, hogy mondjam, pár száz méterre van, amit eddig nem tudtak megközelíteni gyalogosan. És többen is már egyrészt mondták, meg hát láttam is, hogy hétköznaponként tudnak munkába járni, úgyhogy most már mennek vonattal, és nyugodtan ott végsétálnak a, hát ez ilyen kis hangulatos erdei, ilyen mondhatom erdei szakasznak, tehát nagyon hangulatos lett az útvonal. Van, aki például ott dolgozik, és szintén gyalogosan nem tudott csak ezen a említett forgalmas út szélén közlekedni, hát az nagyon veszélyes. Úgyhogy alapvetően pozitív, tulajdonképpen negatív visszajelzésről nem is tudok. Hát ugye tulajdonképpen az a jó, hogy hát minden jó, ha a vége jó. Hát megmondom őszintén, a legjobban a MÁV-tól tartottunk, mert hát azért utána néztünk ugye a papíroknak, és hát hiába 30 éve nem használták a vágány maradványait, mert már ott rozsdásolott minden, meg hiába adták el a szakasz többi részét. Papíron ez

0: időszakot még használatban lévő iparvágány volt. Úgyhogy ez így kicsit kockázatos volt, de hát ugye tudtuk, hogy ott már soha nem közlekedhet már vonat. Hát ugye úgy történt, hogy ugye júniusban megjelent a Telexen egy ilyen cikk, és hát azután igen hamar megtalált minket, jobban mondva engem a MÁV területi igazgatósága, melytől egy dörgedelmes levelet kaptam, hogy hát milyen engedély alapján csináltuk meg, hogy kerültünk mi oda. Hát kérték ugye az engedélyt, hogy küldjük el. Hát nem volt, úgyhogy kár volt tagadni. Hát válaszlevelemben kértem az illetékes igazgató urat, hogy hát próbáljon elvonatkoztatni a jogtól, és mint szülő családapa érezze át a tehetetlenséget, mely végül tettekbe fordult. És képzelj el, kiderült, hogy jól gondoltuk, ezt a maradvány szakasz már sohasem lesz használatban. Gyakorlatilag a MÁV majdnem, hogy örömét fejezte ki, hogy hát itt valami történt, és a jogi procedúra elindult oly formán, hogy a törökbálinti önkormányzat fogja átvenni ezt a vasúti szakaszt, vagy nem is tudom minek mondani, mert mondom, ezt már 30 éve nem használták, és a törökbálinti önkormányzat pedig, tehát hogy az elején említettem, ez egy hivatalos kerékpáros útvonal, egy úgynevezett zöld bálint projektnek benne van ez a kerékpárút a tervekben. És értelemszerűen a török bálint önkormányzat így örülni fog annak, hogy a kezébe kerül a terület, és akkor már valamivel könnyebben tudják majd hát a végleges verziót elkészíteni, majd valamikor a jövőben.
1: Mert hogy azt remélik, hogy egyszer ez egy a jogi szabályoknak megfelelő kerékpáros út lesz majd, gondolok itt szélességre, aszfaltozásra, vonal festésre, akármire?
0: Igen, igen, igen, tehát teljesen adottak a feltételek, tehát ugye itt a sínek megvoltak, és egy kerékpár útnak a minimális szabvány szélessége 150 centi. Na most itt a sínek között 143 centiméter van, tehát ez hivatalosan nem is felelhetne meg kerékpárútnak, ezért nem is tudom már melyikünk vagy kitalálta ki, hogy tulajdonképpen túra ösvénynek lett apostrofálva, de kerékpáros túra ösvény, és ezáltal úgymond a szabványnak jelenleg nem kell, hogy megfeleljen. A későbbiek folyamán viszont teljesen adott, mert ha a fineket felszednék, és esetleg még a vasúti, ezeket a betonajzatokat eltávolítják, akkor ott egy 2 méter széles, csodálatos, tökéletes kerékpárút megvalósítható az önkormányzat vagy az állam által. És még egyszer ismétlen, tehát ez egy kijelölt útvonal, tehát ez itt majd egyszer kerékpárút lesz hivatalosan, csak egyszerűen, hát sajnos nem élünk addig, amíg ezek a projektek megvalósulnak, így mi ennek kicsit hát elébe mentünk. És próbáltuk, hogy szokták mondani, felkavarni az állóvizet. Én egyelőre úgy látom, hogy bejött, de bármi lehet azért, mert egyelőre ez egy nem egy hivatalos kerékpárút, ez egy túraösvény. És mindenki csak saját felelősségére használhatja, a MÁV is kiragasztott ilyen papírokat, hogy ott nem lehet közlekedni. De hát ugye lehet közlekedni, csak nem szabad. Ez egy ilyen érdekes elállás.
1: Gondolom ez ilyen jogi megközelítés lehet, hogy ha történne valamilyen baleset vagy probléma, akkor erre hivatkozhat mondjuk a MÁV, hogy ők kitették ezt a felhívást.
0: Igen, igen, igen, úgyhogy mi úgymond örültünk is neki, mi is kitettük, megmondom őszintén, egy ilyen táblát, mert igen, van egy ilyen, hogy most ott valaki elesik, akkor hát akkor az kinek a felelőssége? Hát nem tudom, engem a szüleim úgy oktattak, ha én elesek, akkor az az én felelősségem. Ha megbotlottam, most már kicsit új világ van, és hát mindig a másikban kell keresni a hibát. Én ezt nagyon károsnak tartom, mert így most fölismerve, hogy a rengeteg hivatali beszélgetések után, tehát ettől a felelősségtől retteg mindenki, ezért nem mernek csinálni például kerékpárutat, mert mi van, ha ott valaki elesik? Ilyen szellemben nem lehet élni. Hogy állandó rettegés, hogy most mi van, ha valaki elesik. És akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát inkább akkor ne menjen kerékpárral az ember, üljön autóba, mert nem mi van, ha elesik. Én ezt károsnak tartom nagyon.
1: És hogy idézél be, hogyan szavaztak végül a kerékpárosok? Ugye eltelt egy nyár, meg a szeptemberen is lassan túl vagyunk. Említett néhány példát, akik mondjuk gyalog is használják ezt a bringa túra útvonalat. A kerékpárosok mennyire vették igénybe, mekkora forgalom van rajta? Félnek-e attól, hogy elesnek, vagy a két kerekükkel szavaznak, hogy erre szükség volt?
0: Én láttam jó pár családost, volt, aki így csak eljött kipróbálni, láttam sétáló gyerekeket, akik ezáltal át tudtak menni a Török Bálintra, mit tudom én, a vasútállomásra, vagy a közeli áruházba, ahova eddig nem tudtak elmenni. Az elején volt róla szó, hogy kitetett tünk hivatalosan egy ilyen számlálót. De az végül nem jött össze, úgyhogy ez csak ilyen, hogy szoktam, nagyon szubjektív. Ugye az ember nincs ott reggeltől estig, tehát mi nem számoljuk. Hát volt olyan, hogy senkivel se találkoztam, és akkor volt olyan, hogy ott voltam, mit tudom én, egy 10 percet, és jöttek 5-en. Tehát konkrét számokat egyelőre nem tudok, de nagyon örülnek az emberek, és használják, főleg hétvégén. Talán az mindent elmond, hogy az egyik ilyen jó ismerősöm abban az utcában lakik, ahol ez a kerékpáros útvonal ki lett jelölve. És hát most úgy kicsit viccesen panaszkodott, hogy megötszöröződött a kerékpáros forgalom. Mondjuk nem volt nehéz, mert addig valószínűleg nulla volt, hisz az egy, tehát ott nem lehetett menni sehonnan, sehova, abból az utcából, most meg ugye egy ilyen kerékpáros átkötő útvonal lett belőle. Tehát biztos, hogy használják, de konkrét számunk nincs.
2: Kedves hallgatóink, 20 éve vártak egy kerékpárútra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta. A legkomolyabb kihívást pedig az, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott. A munkálatokkal 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, melyeket kerékpárral is lehetne használni. A riporter Hegedűs Márk volt.
3: Kardiológushoz mentem a szívemben.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Nemzeti ügynek nevezte a vízgazdálkodás fejlesztését Magyar Péter miniszterelnök szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. Kijelentette, hogy az idei aszály a klímaszkeptikusoknak is megmutatta, hogy nincs hova hátrálni ezen a területen. A legfontosabb teendők között említette az új vizes élőhelyek kialakítását és a talajvízszint jelentős emelését. Kiemelte a korábbi időszakok magasabb vizeinek megtartását, valamint a régi vizes élőhelyek mielőbbi visszaállítását. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek mulasztásai után most már nem lehet visszafelé mutogatni, hanem cselekedni kell. Orbán Viktor volt kormányfő is országjárásba kezdett, amely során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A megbeszélések témája a politikai helyzet, a közösség összetartása, valamint Magyarország és a párt jövője. A program keretében a tervek szerint a következő időszakban további 17 megyei választmánnyal egyeztet majd Orbán Viktor. A találkozónak nincs előre meghatározott végdátuma, az ütemezés a helyi ülések időpontjához igazodik. Elindult hazánk európai ügyészséghez való csatlakozási folyamata, az igazságügyi minisztérium már dolgozik a feltételek megteremtésén. Az integráció előkészületeiről Görög Márta igazságügyi miniszter számolt be a közösségi oldalán közzétett rövid tájékoztatásban. A szakmai munka a vonatkozó kormányzati határozat értelmében még május közepén vette kezdetét a minisztérium épületében. A nyomozó hatóság hazai integrációja összetett feladat, amely magában foglalja a nemzeti jogszabályok alapos összehangolását is. A jogi és szervezeti feltételek mellett a megfelelő intézményi és az infrastruktúrális háttér kiépítésén is gőzerővel zajlik a munka. Idén ősszel is csak ott lehetséges avart és kerti hulladékot égetni, ahol az önkormányzat ezt kifejezetten engedélyezi, adja hírül az Infostart. A veszélyhelyzet májusi megszűnése után több település is módosította a szabályokat, ezért érdemes előre tájékozódni. A szabályszegőkre akár 100 000 forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben pedig 3 millió forintos bírság is várhat. A mérések szerint egy kisebb avarkupac elégetése is rendkívül magas szállópor koncentrációt és komoly szennyeződést okoz. Égetés helyett ideális és környezetbarát választás lehet a komposztálás vagy a nyesedék ledarálása is. Látványos kísérletekkel, interaktív bemutatókkal és játékos programokkal várta az érdeklődőket a Miskolci Egyetem a kutatók éjszakáján. A péntek esti rendezvényen gyerekek és felnőttek is testközelből ismerkedhettek meg a tudomány sokszínű világával. A kínálatban földtudományos, műszaki, informatikai, valamint kulturális és filmes programok is helyet kaptak. Az egyetemi helyszínek estére olyan közösségi terek kialakultak, ahol a kutatás igazi élménnyé vált a látogatók számára.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, kicsi gomoly felhős, száraz idő várható, északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 25 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 4 és 10 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30-kor hírekkel jelentkezünk, azt követően a Bánki Református gyülekezetről hallhatnak.
2: Az általános iskolánkból nem mindenki akar értelmiségi pályára menni, vagy éppen orvosnak, vagy jogásznak, vagy lelkésznek, vagy tanárnak, hanem vannak olyanok, akik egyszerűbben képzelik el az életet, és szeretnének mielőbb dolgozni. Így jött a szakképző és technikumunknak a létrehozásának a gondolata. A mi szakképző technikumunkban van eleve nulladik osztály, tehát nyelvi előkészítő, ami lehetővé teszi azt, hogy amikor majd valaki innen kiballag, akkor vélhetően egy felsőfokú nyelvvizsgát tud tenni angolból. Lehetővé teszi azt is, hogy az érettségit megszerezze valaki, sőt már ezt megelőzően a harmadik év végén szakmunkás bizonyítványt kapjon, és akár már azzal is munkába tud állni. Negyedik év végén ugye érettségi vizsgát tesz, amivel ő tud menni felsőoktatásba, és hogyha valaki úgy dönt, hogy ő inkább profi középvégzettségű ember akar lenni, akkor elvégzi az ötödik évet, a technikusi oklevelet megkapja, és az egy szinte felsőfokú végzettségnek számító.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 28-a van, a Wenzelek ünneplik névnapjukat. A Wenzel német eredetű férfi név, jelentése koszorú, dicsőség. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, szeptember 28-a napján. 1787-ben e napon született meg az amerikai alkotmány. 1895-ben, szeptember 28-án avatták fel az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. 1817-ben e napon született Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, akadémikus. 1907-ben, szeptember 28-án született Turai Ida színésznő, érdemes művész. 1923-ban e napon született Kabos László, Jászai Mari díjas színész komikus. 1928. szeptember 28-án fedezte fel Alexander Fleming a penicillin antibiotikus hatását. 1932-ben e napon született Fekete György, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas belső építész, szakíró, politikus, helyettes államtitkár. 1943-ban e napon született Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth és Jászai Mari díjas színházi rendező, színházigazgató. 1951-ben e napon született Réz András, filmesztéta, filmkritikus, műfordító, forgatókönyvíró. 1971. szeptember 28-án amnesztiában részesült Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, és elhagyta Magyarországot. 1991-ben e napon halt meg Miles Davis, amerikai jazzmuzsikus, komponista, a jazzrock megteremtője. 1213-ban e napon gyilkolták meg II. András magyar király feleségét, Gertrúd királynét. 1422. szeptember 28-án kötött házasságot Habsburg Albert és luxemburgi Erzsébet. 1630-ban e napon választották fejedelemmé Bethlen Istvánt. 1790-ben e napon halt meg Eszterházy Miklós József herceg, császári királyi tábornok, a Fertődi kastély építtetője. 1854-ben e napon született ifja Broskovics Ignác, egyházi és zsáner festő. 1963. szeptember 28-án halt meg Sík Sándor, Kossuth díjas, költő, műfordító, irodalomtörténész. 1994-ben e napon a Balti-tengeren elsüllyedt az Estonia nevű észt utasszállítókomp, a balesetben 852-en haltak meg. Szeptember 28-a a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja, valamint Szent Wenzel napja, a cseh államalapítás ünnepe is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ne nézz hátra, jön a farkas. Emlékszem erre a játékra, melyet gyermekkorunkban játszottunk. Körben guggoltunk vagy térdeltünk, egy valaki egy zsebkendővel a kezében járt a hátunk mögött, énekelve a ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra szöveget, s a hátra nem néző, figyelmetlen játékos mögé ledobta a zsebkendőt, s ha az elég hiszékeny volt és bedőlt a szövegnek, s a csalás áldozata lett, vagy később vette észre a háta mögé dobott zsebkendőt, a farkas nagyot ütött a hátára. Az élet alkotta ezt a játékot nyilván, vagy a játék mintájára játsszák oly sokan velünk ezt, nem tudom, de azt igen, hogy a hátra nem néző, figyelmetlen, minden szöveget hiszékenyen elfogadó csalás áldozatává vált embernek bizony nagyot ütnek előbb-utóbb a hátára. Mi van a hátunk mögött? Ki van a hátunk mögött? Amire, akire nem szabadna néznünk, mert esetleg akkor elég éberek lennénk, elég magabiztosak lennénk, elég bátrak lennénk. És miért vagyunk figyelmetlenek? Miért hisszük el a sok hamis próféta szövegét? Csalás? Hát igen, az van bőven. Szóval mi van a hátunk mögött? Először is a múltunk, a történelmünk. Ha ezt sikerül felettetni velünk, már is csatát nyertek a zsebkendődobálók, hiszen ha nincs múltunk, csak úgy tengünk-lengünk ebben a világban, gyökértelenül, sehová sem tartozva, sehol nem vagyunk igazán otthon benne, múlt nélkül, jövőt sem revélve keressük, keresgéljük a helyünket, amíg fel nem adjuk, azaz meg nem adjuk magunkat, még pontosabban be nem adjuk a derekunkat. Generációk derekát, gerincét hajlítgatták azok az ámítók, akik a ne néz hátra alatt a múlt felettetését értették. Meg hátunk mögött van már jó pár év, a maga szépségeivel, csalódásaival, nevetéseivel, keserűségeivel. Miért kellene mindezt feledni? Erre nem visszanézni? Igen, a fájó dolgokat talán jobb lenne feledni, mondom kicsit bizonytalanul, s ennek az egyszerű magyarázata, mert azokból is tanulunk valamit, azok is valamerre kimozdítottak, s csak is általuk, a rossz, a fájó által érthetjük meg a jót is. A jót meg elfeledni, arra nem visszanézni, milyen agymosás lenne az. Minden jó, ami történt velünk, akár gyermek, akár fiatal korunkban, mind-mind egy melengető napsugár, ami simogatta a lelkünket, s jobbá tett bennünket. Miért vagyunk hát figyelmetlenek? Mert rohanunk, mert felületesek vagyunk, és mert másra akarják terelni a figyelmünket. Egyszerű példa, az ember bemegy az üzletbe, hogy egy kiló lisztet meg cukrot vásároljon, s két megrakott szatyorral jön ki a bolt ajtaján. Lehet, hogy éppen lisztet meg cukrot nem is vett, de mennyi mindent, milyen jó áron, hiszen a szemmagasságban elhelyezett árura figyeltünk, nem arra, hogy miért is mentünk be. S majd csak otthon, mikor a pénztárca üres belsejét nézve rakjuk ki az árut, s látjuk, mennyi fölösleges dolgot vettünk, érezzük, hogy a pillanatnyi figyelmetlenségért milyen nagy árat fizettünk. Felületesek vagyunk, oda is figyelünk egymásra is, meg nem is. Bizonyára nem egyszer kaptuk már magunkat azon, hogy valaki az előző napi élményét meséli, mi meg gondolatban egészen másút járunk, oda sem figyelünk rá. És a saját belső hangunkra sem figyelünk oda, és a gyermekeinkre sem figyelünk oda. Miért hisszük el mégis a hamis proféták szövegét? Mert olyan szépen beszélnek, és azt mondják, amit hallani akarunk, és olyan hangon, amire éppen vágyunk, és mert így nem kell gondolkodni, összevetni a bensőnkkel, a valóság és igazságérzetünk más-más hangjaival, nem kell a lelkiismeret gyötrő hangját hallanunk, nem kell a szavak mögé néznünk, hiszen minden benne van az ámításukban, és mert egyszerűen ez a kényelmes számunkra. Ez mind csalás. A baj csak az, hogy csak akkor tudatosítjuk, hogy ott a zsebkendő a hátunk mögött, amikor már nagyot ütöttek a hátunkra, és az nagyon fáj. Nem csak a hátunknak, a lelkünknek is, sőt, annak igazán. Várjunk-e addig?

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. A módosítási javaslatok közül a következő napokban többet is ismertetnek a rendészeti államtitkársággal közösen. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák felújítására Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen több mint 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek be, megújítva a mosdókat és a körleteket. A miniszter közlése szerint leállította a korábbi vezetők által tervezett milliárdos irodafelújítási terveket. Hangsúlyozta, hogy a pénzt oda csoportosították át, ahol valóban szükség van rá, a katonák körülményeinek javítására. Kiemelte, hogy a katonák minden nap értünk dolgoznak, ezért a legjobb feltételeket kell biztosítani számukra. Hozzátette, hogy nem luxus beruházásokra, hanem a laktanyák és a felkészülési helyszínek rendbetételére van szükség. A kereszténység helyzetéről, a fiatalok megszólításáról és a közös bizonyságtétel lehetőségeiről tárgyalt Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke Jerry Pilliel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával Budapesten. A MEÖT székházban tartott találkozón szóba került a teremtésvédelem, valamint a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is. A megbeszélés egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein, az elvilágiasodástól a keresztényüldözésig. Steinbach József hangsúlyozta a közös keresztény bizonyságtétel jelentőségét, kiemelve, hogy együtt hatékonyabban tudják hirdetni az evangéliumot. Beszámolt arról is, hogy a hazai egyházak egyre gyakrabban adnak ki közös nyilatkozatokat, amelyekhez a római katolikus egyház is gyakran csatlakozik. Jerry Pilli kifejezetten biztatónak tartotta ezt az irányt, mivel az együttes megszólalások hatékonyabban kelthetik fel a társadalom figyelmét. Az együttműködés konkrét formájaként felmerült, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai gazdagíthatják az egyházi világszervezet munkáját. Szigorúbb feltételekkel lép életbe a vagyonadó 2027. január 1-től a korábban vállaltakhoz képest, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a szolnoki országjárásán. A kormányfő tájékoztatása szerint egy meghatározott 500 milliárd forintos összeghatár felett az adó kulcsa akár a korábban tervezett 1%-nál is magasabb lehet. A részletes szabályokat Kármán András pénzügyminiszter fogja majd nyilvánosságra hozni a jövőben. A vagyonadó bevezetése a Tiszapárt egyik legtöbb támogatást kapott vállalásának számított. A kormányfő hozzátette, hogy a tervezett intézkedést a fideszes szavazók körében is kifejezetten kedvező fogadtatás kísérte. Új javaslatcsomagot dolgoztak ki a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítésére és megbecsülésének növelésére. A mintegy 30 törvénymódosítást tartalmazó tervezet célja a felesleges adminisztráció csökkentése. A változtatások részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát is. Ezen felül kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat a méltatlan különbségek csökkentése érdekében. A döntéseknél a hivatásos, az igazgatási és a munkavállalói állomány érdekeit egyaránt figyelembe veszik. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SFN.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet. Turizmus és vendéglátás szakon tanulhatnak a diákok a technikumban. Nemrégiben pedig engedélyt kaptak az informatikai képzés megkezdésére. Búzás Dénes lelkipásztort hallják.
2: Hatalmas intézményrendszerré bővült a Bánki Református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig, hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
3: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be, hogyha minden évben, januárban előrevetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában. A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkben, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelt a gázszámlát, a villanyszámla csak a 3-szoros ára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent?

0: oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ez a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
1: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberré is kellett válnia.
0: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék. Az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögött egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülötte forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ezt csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren, épp úgy, mint oktatási téren, nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsödében, nagyon jó szakemberek, szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a bánki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
1: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
0: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézmény láncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsődén is itt kezdik, aztán mennek óvodába, onnan az iskolába, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, amikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25 ezer négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetbe lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően, erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket, vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
1: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
0: Igen, tehát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad, szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács technikus, cukrász technikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet is.

0: érettségiskap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdélyi környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt így ilyen családias intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
1: Szó volt, hogy 25 ezer négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát hogy mindenki?
0: Különleges hangulata van, véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangulások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyáknapi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az 5. parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szavat old a saját hosszú életedet, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
1: Nem beszéltünk még a postáról, jól működik?
0: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban működik. Valaha régen ugye napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a bánki posta, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozva, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött az a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el se hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi Beatrix elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5, napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 ezer forint forgalmú posta egy ilyen 300 ezer forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségletei tudja ellátni.
1: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
0: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
1: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a bánki református gyülekezetben?
0: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, tartják ezt egy picit, mindig félve mondom ki, hogy most nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Búzás Dénest, a Bánki Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk. 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e. Derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi állapot állandósulhat az idei nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Az idei nyári aszály kialakulásáról kifejtették a nyugati szelek övének északabbra húzódásával, és a sivatagi anticiklonok erősödésével kevesebb nedvesség jutott a mérsékelt égövbe. A nedvesség hiány hozzájárult a ciklonok aktivitásának csökkenéséhez, mely következtében tovább csökkent a trópusok felől jövő nedvességtranszport is. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hőhullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak, áll a tanulmányban. A Fidesz szervezeti újjáépítése során Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen megbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, tette hozzá. A pártszervezeti állapot felméréséről szóló jelentés a kommunikációs igazgató úgy nyilatkozott, a felmérés alapján készült jelentés belső használatra szánt dokumentum, a Fidesz elnöksége dolgozik majd belőle. Az állapot felmérés céljának azt nevezte Havasi Bertalan, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, is méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-i minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzés észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne adják kedvencüknek. Szegeden rendezik a 15. Tudományfesztivált, a legújabb kutatási eredményeket a diákoknak, pedagógusoknak élményszerű, interaktív formában bemutató eseménynek a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és információs központja, illetve a Szent Györgyi Albert Agóra ad otthon szerdán és csütörtökön, tájékoztattak a szervezők. A fesztivált 2010-ben a Bolyai Pedagógiai Alapítvány és a Titkosút Klub Egyesület azzal a célra hívta életre, hogy a tudományos ismeret terjedjen, ezt népszerűsítse egy minden korosztály számára vonzó, ingyenes rendezvényen.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz, az égi csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották. ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Légy ott, amikor szükség van rád. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Pál levele a Galatákhoz 6. fejezet 2. vers. Általánosságban elmondható, hogy amikor fiatalok, egészségesek és tetterősek vagyunk, valamint aktív társasági életet élünk, oda megyünk, ahová akarunk, és azt tesszük, amihez kedvünk van. Miénk a világ. Ritkán jut eszünkbe, hogy élnek körülöttünk olyanok is, akiknek a koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy szociális és fizikai elszigeteltségük miatt mindez már nem adatik meg. A legalapvetőbb mindennapi szükségleteik betöltéséhez is mások gondoskodására és együttérzésére szorulnak. Napjaink énközpontú és fiatalságcentrikus társadalma sajnálatos módon gyakran figyelmen kívül hagyja és kirekeszti az ilyen embereket, lényegében az élet szemétdobjára vetve őket, lebecsülve értékességüket. Istennek bizonyosan nem kedves ez a hozzáállás. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, mondja Pál. Figyeld meg, hogy nem Krisztus javaslatáról beszél, hanem a törvényéről, egy isteni előírásról, amelynek mind eleget kell, hogy tegyünk. A Máté 25:31-46 a végítélet összefüggésében mutatja be az isteni szeretet törvényének működését. A juhoknak ezt mondja majd. Éheztem, szomjaztam, jövevény voltam, mezítelen voltam, beteg voltam, börtönben voltam és gondoskodtatok rólam. Valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel, velem tettétek meg. A kecskéknek pedig ezt mondja. Éheztem, szomjaztam, jövevény voltam, mezítelen voltam, beteg voltam, börtönben voltam, és nem gondoskodtatok rólam. Valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Világos az üzenet. Ha igazán szeretni és követni akarod Jézust, tudatosan ki kell mutatnod a szeretetedet mások felé, mégpedig gyakorlati módon. Vagyis légy ott, amikor szükség van rád. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában szólunk arról, hogy a száraz forró időjárás miatt jelentősen emelkedett a tűzesetek száma országosan, így Szabolcsvár megyében is.
2: Idén augusztus végéig 1691 tűzeset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ebből 1234 szabadtéri tűz volt, ez megdöbbentően sok. Ez a több mint 1200 hektáros terület egyébként akkora, mintha leégett volna közel 1900 focipálya, és a számok mögött minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll.
1: Ezt követően az ökörítói fergeteges táncegyüttesről hallhatnak. Az együttes vezetője Kajus László.
3: 1962-ben kezdtem el táncolni, és 95 óta egyesületként működik a tánccsoport, és 95 óta vagyok valamilyen vezető. 95-től 2000-ig gazdasági vezetője, 2002-től pedig a vezetője.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan is részletesen Kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Az idei esztendő első 8 hónapjában már 1691 tűzesethez riasztották a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltókat. Ezek közül 1234 szabadtéri tűz volt. Ez a szám jelentősen meghaladja az elmúlt évek egész éves adatait is. 2025-ben 677, 2024-ben 607, 2023-ban pedig 397 szabadtéri tűzesetet regisztráltak a vármegyében. A száraz forró időjárás kedvezett a lángok gyors terjedésének. A szakemberek szerint azonban a szabadtéri tüzek döntő többsége emberi tevékenységre vezethető vissza. Az idei nyár több hónapig tartó nagy kiterjedésű tűzesetet is hozott. A megelőzésről, a tűzgyújtási tilalom szabályairól, a tűzoltók terheléséről és az őszi fűtési szezonra való felkészülésről Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnaggyal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével Bekfi Mária beszélget.
2: Kezdjük akkor a legfontosabb számokkal. Hogyan alakult az idei első 8 hónapja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltóságok számára? Hány tűzesethez vagy műszaki mentéshez kellett kivonulniuk?
3: Idén augusztus végéig 1691 tűzeset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ebből 1234 szabadtéri tűz volt, ez megdöbbentően sok. Ez a több mint 1200 hektáros terület egyébként akkora, mintha leégett volna közel 1900 focipálya, és a számok mögött minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. A tűzoltóknak egyébként sokszor megterhelőek ezek a beavatkozások, hiszen a melegben minden mozdulat nehezebb, az energia gyorsabban fogy, jelentősebb maga az izzadás is ugye a védőruhában, a nagy forróságban. A megfelelő ellátás, a tűzoltók pihentetése ilyenkor kiemelten fontos, de további cél az, hogy kevesebb szabadtéri tűz legyen, a kárfelszámolások pedig ne húzódjanak el, illetve az oltóvízellátottság is folyamatos legyen. Ahogy említettem, 1234 szabadtéri tűz volt augusztus végéig itt a térségben. Ez azért megdöbbentő, mert hogy nagyon magas az előző éveket, hogyha nézzük, és egész éveket nézünk, akkor tavaly, tehát 2025-ben 677 ilyen eset volt, 2024-ben 607 darab ilyen eset, 2023-ban pedig mindössze 397 egész esztendőket soroltam, tehát a tavaly előtti évet is, hogyha nézzük, akkor kétszer annyi volt a szabadtéri tűz idén, mint az előző években.
2: Betudható ez az idei kánikulának és a száraz nyárnak?
3: Is, de sajnos az elmondható, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabadtéri tüzek 99%-a valamilyen emberi tevékenységre vezethető vissza. Tehát valóban a szárazság az ugye mérvadó ebben a helyzetben, ebben a témában, viszont mindig van valamilyen emberi tevékenység, ami elindítja ezeket a szabadtéri lángokat, szabadtéri tüzeket. A legtöbbször figyelmetlenség, hanyagság áll a háttérben, de sokszor előfordul, hogy nem a gondatlanság, hanem akár a szándékosság merülhet fel egy-egy ilyen tűzeset miatt, hiszen belegondolunk, akár csak egy eldobott és rosszul beoltott cigarettacsik is okozhat már szabadtéri tüzet, vagy vannak olyan esetek, ahol mondjuk ágakat, gajakat égetnek, és onnan indul el a szabadtéri tűz, és ez nem feltétlen csak pár négyzetmétert érinthet, hanem vannak több hektáros, nagy területeket érintő szabadtéri lángok is.
2: Volt olyan időszak ezen a nyáron, amikor a szokásosnál jóval több volt a riasztás? Ugye volt egy-két olyan hét, amikor a hőmérséklet 40 fok fölé is emelkedett. Gondolhatom, hogy ebben az időszakban akkor megnövekedett a riasztásoknak is a száma.
3: Valóban volt ilyen, tehát tényleg amikor nagyon nagy szárazság volt, nagyon nagy meleg volt, akkor jellemzően több volt a szabadtéri tűz, mint azokon a napokon, amikor picit enyhébb volt az időjárás, és esetleg mondjuk kedvezett olyan szinten, hogy mondjuk volt egy kis esős időszak. Augusztus elején például Balkány és Tiszalök településeknél is elhúzódó szabadtéri tűzoltások voltak, több napig tartó munkálatok voltak ezen a nyáron egyébként 11 helyszínen. Csak ez a 11 helyszín, amit említek a nyári időszakban, 870 ezer négyzetmétert érintettek szabadtéri lángok, és 102 tűzoltó gépjármű, 25 vízszállító dolgozott a területeken, tehát tényleg azt gondolom, hogy jelentős beavatkozások voltak az elmúlt hetekben. Egyébként azt is érdemes tudni, hogy több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalomban. Maga a tűzgyújtási tilalom ugye fokozott tűzveszélyt jelent, ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon, de ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti felsítások, de tilos a parlag és gazégetés is. Nagyon fontos, hogy például itt a térségünkben is, például a megyeszékhelyen, Nyíregyházán is vannak olyan parkerdős részek, ahol vannak kialakított tűzrakóhelyek, ilyenkor azokat sem szabad használni, tehát ott nem lehet szalonnát sütni, vagy éppen bográcsozni.
2: Említette, hogy voltak több napon át tartó tűzesetek is. Okozott-e ez valamilyen fennakadást a munkájukban? Például ugye a hosszabb beavatkozásoknál a tűzoltók terhelésében, vagy az utánpótlás biztosításában voltak esetleg fennakadások?
3: Abszolút nincsen, hiszen azért a szakemberek meg maga a szervezet felkészül mindig ilyenre. Ahogy említettem, ilyenkor még jobban figyelünk a kollégáknak a pihentetésére és a megfelelő ellátására, akár mondjuk ugye az izzadás, a sóvesztés miatt étellel, illetve megfelelő folyadékbevitellel, tehát mindig odafigyelünk, hogy megfelelőek legyenek a kárfelszámolások. Nem volt ilyen jellegű eset szerencsére.
2: Mit tehetünk a megelőzés terén? Tehát hogyan tudjuk felhívni a lakosok figyelmét, vagy akár családon belül a gyermekekkel is? Ugye megkezdődött a tanév, hogy beszélgessünk arról, hogy mit és hogyan szabad a tűzbiztonsági szabályok terén.
3: A legfontosabb az, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent a tűzgyújtási tilalom, és ilyenkor egyáltalán mit lehet tenni, vagy mit nem. Maga a szabadtéri égetéssel kapcsolatosan hazánkban főszabály az, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabály külön megengedi. Tehát például belterületen növényi hulladékot égetni csak abban az esetben lehet, hogyha van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, és akkor is a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett lehet ilyen tevékenységet végezni. Például Nyíregyházán az önkormányzati rendelet azzal kapcsolatos, hogy tilos belterületen növényi hulladékot égetni. Ugye itt a városban megoldott a zöld hulladék elszállítása, a legtöbb ingatlannál ugye láthatjuk a barna hulladékgyűjtőket, a biokukákat, illetve nagyon sokan komposztálnak, tehát azért vannak alternatív lehetőségek, de vannak olyan települések, akár mondjuk a Nyíregyházához közeli Nyírtelek település, ahol az önkormányzat rendeletben szabályozza, hogy pontosan hol és mikor lehet mondjuk zöld hulladékot, növényi hulladékot égetni, de arra kérünk mindenkit, ahogy említettem, hogy tartsuk be a különböző szabályokat. A lehető legegyszerűbb dolgokra kell gondolni, hogy szabadban meggyújtott tüzet például soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, ami lehet akár víz, vagy éppen homok, legyen nálunk a tűzoltására alkalmas kézi szerszám, akár egy lapát, amivel el tudjuk csapkodni például a kisebb tüzeket, parázsló részeket, de hasonlóan fontos, hogy csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, ne legyenek a közelben könnyen lángra kapható, éghető anyagok, legyen az akár ruhanemű, száraz, avar, gajak, vagy éppen hulladék, és arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen tovább terjedhetnek. A legfontosabb pedig, amit a családok akár a gyermekeiknek is meg tudnak tanítani, hogyha tüzet észlelnek, akkor szóljanak felnőttnek, aki pedig azonnal tud cselekedni, vagy éppen hívni a 112-es segélyhívót, ahol bejelentéssel tud élni az adott tűzről, és a legfontosabb, hogy ilyenkor minél pontosabb helyszínt tudjunk adni a diszpécsernek, az operátornak, könnyen be tudjuk azonosítani a helyet, hogyha belterületen vagyunk, akkor nézzünk meg egy utcatáblát, egy házszámtáblát, hogyha külterületen vagyunk, akkor pedig valamihez próbáljuk meg beazonosítani a helyszínt, akár mondjuk egy kilométer szelvénytáblát próbáljunk megkeresni, vagy valami nagyobb tárgyat, amivel könnyen beazonosítják, hogy éppen hol vagyunk, hol vannak szabadtéri lángok.
2: Volt az első 8 hónapban olyan káreset, amely különösen emlékezetes maradt a szakemberek számára? Akár ugye a mérete, vagy a körülmények miatt? Itt a beszélgetésben többször is említette, hogy hatalmas területek égtek.
3: Igen, voltak azért olyan jellegű tűzesetek, amelyek valóban emlékezetesek lesznek, illetve már azok így a kollégák elmondásai alapján, ahogy említettem, augusztus elején 2 településen is voltak jelentős nagyságú szabadtéri tűzek, ugye Balkány és Tiszalök településeken. Például a Balkány külterületén 10 hektáron égett az erdőalj nevényzete augusztus 4-én, ott nagyon sok tűzoltóegység dolgozott, Nyíregyháza, Nyírbátor, Nyíradony, Szakoly, Balkány tűzoltóegységei több sugárral oltották a tüzet, és több napig, mint egy 70 hektárnyi erdős terület aljnövényzete égett Tiszalök újtelepi erdő területén, szintén augusztus elején, és a Tisza folyó árterében kialakult a vartűz nem jelentett veszélyt ingatlanra vagy lakóépületre, viszont elhúzódó munkálatok voltak, volt olyan helyszín, amit nehezebben tudtak megközelíteni a tűzoltók, ott is több településről voltak egységek, nem csak Szabolcsból, hanem Borsodból, illetve Hajdúból is érkeztek tűzoltók, Hajdunánás, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Szerencs, Miskolc, Tiszaújváros, Tolcsva, Tiszavasvári, tehát tényleg rengeteg vízsugárral, kéziszerszámmal és puttonyfecskendővel dolgoztak a kollégáim, annak érdekében, hogy megállítsák a Tiszalök újtelepi erdőterületén pusztító tüzeket és lángokat.
2: A nyár véget ért, és következik az ősz és a fűtési szezonra való felkészülés. Ilyenkor hogyan készülnek az őszi időszakra?
3: Természetesen próbáljuk felhívni a megelőzés fontosságára és a tudatosság fontosságára a figyelmet. Aki csak teheti, még most a hidegek beállta előtt egyeztessen időpontot a kéményseprőkkel. Ugye van a 1818-as telefonszám, illetve egy honlap is, ahol lehet időpontot kérni, egy számunkra megfelelő időpontot. Ezek a legfontosabbak, hiszen ahol például fával fűtenek, vagy száraz tüzelőanyaggal, ott érdemes évente kérni a szakembernek a segítségét, a kémények ellenőrzését, ahol pedig például gázzal fűtenek, ott elegendő 2 évente, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ugye családi házaknál, ingatlanoknál, ahol nincsen gazdasági társaság bejegyezve, ott továbbra is ingyenes a kéményseprés, a katasztrófavédelem részéről, illetve társasházi sormunkatervek is hamarosan elérhetőek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és kitartást kívánunk Önöknek még erre az esztendőre.
3: Köszönjük szépen, és én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az idei nyár tűzeseti adatai ismét arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzésnek óriási szerepe van. Egy eldobott cigarettacsikk, a szabálytalan hulladékégetés vagy a felügyelet nélkül hagyott tűz is komoly károkat okozhat. A tűzgyújtási tilalom szabályait ezért mindenkinek be kell tartania, és fontos az is, hogy ha tüzet észlelünk, azt minél pontosabban jelentsük a 112-es segélyhívón. A nyár elmúltával pedig már az őszi-téli időszak biztonságára kell figyelni, a kémények ellenőrzése és a fűtőberendezések megfelelő állapota sok esetben életeket és otthonokat menthet. A témáról az elmúlt percekben Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnaggyal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az ökörítói fergeteges táncegyüttes egy rendkívül nagymúltú, országosan is ismert szatmári néptánccsoport, amelynek székhelye a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ökörító Fülpösön található. A csoport a falu igazi büszkesége, és immár közel 90 éves múltra tekint vissza. A tánccsoportot 1937-ben alapította Németh Lili. Kezdetben a korszak országos mozgalmához csatlakozva Gyöngyös Bokréta néven működtek. Dinamikus, sodró lendületű és virtuóz szatmári táncuk miatt kapta meg a csoport az ökörítói fergeteges elnevezést. Napjainkban is aktívan őrzik a helyi hagyományokat, rendszeres fellépői a térség kulturális rendezvényeinek. Az együttes vezetője 1972-től Kajus László. Vele beszélget Széles Szabolcs kollégánk.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ökörítói fergeteges néptánc együttes nagyon ismert, és nem csak a megyében, hanem a megyén túl is, szerintem országosan és határon túlra is már nagyon sokan úgy vannak, hogy igen, hallottak az együttesről, a munkásságáról és arról, hogy létezik. Kajus Lászlóval beszélgetek, aki ennek az együttesnek, csoportnak a vezetője. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Mióta is foglalkozol a csoportban a néptánc oktatással?
3: 1972-ben kezdtem el táncolni, és 95 óta egyesületként működik a tánccsoport, és 95 óta vagyok valamilyen vezető. 95-től 2000-ig gazdasági vezetője, 2002-től pedig a vezetője.
2: Milyen fajta néptánc oktatás is zajlik ebben a csoportban?
3: Főleg szatmári táncokat táncolunk, de több tájegységet, mezőségi, kalotaszegi táncokat táncoltunk, vagy táncolunk, attól függ, hogy milyen a csoport összetétele. Tehát volt olyan, amikor másfél órás műsor tudtunk ezekből a táncokból adni. Franciaországba, Belgiumba is jártunk többször, több alkalommal ott minden nap másfél órás műsorokat kellett adni. De mikor, hol, mennyit kell táncolnunk, tehát ez nem rajtunk múlik, hanem aki felkér bennünket. Tehát nagyon sok helyen ismerik, tehát Havre városában is, Belgiumban is, Ökörító Fülpös fel van, meg Szabolcs-Szatmár megye egy nagy térképen, egy nagy falon ott van rajta, de ugyanúgy Magyarország más helyszínein is, városaiba többször hívnak. Most legutóbb Sopronból hívott egy 83 éves néni, hogy neki egész délután, ami zenénk ment a fejébe, ez dudolgatta, és gondolta, tehát soha nem találkoztunk, ő se tudta, hogy én ki vagyok, én se, hogy ő, és felhívott Messengeren, és beszélgettünk.
2: Honnan van az egyesületnek a neve, hogy Fergeteges?
3: Fergeteges az 1938-ban kaptam, mert 37-ben alakult a Fergeteges, 38-ban a Margit-szigeten volt táncolni az együttes, és akkor Paulini Béla, az akkori néprajzos, földhöz vágta a kalapját, az felkiáltott, hogy ez aztán a Fergeteges, amikor egyre gyorsabb a zene, egyre ütemesebb a tánc, és erre így lett a neve Fergeteges.
2: Milyen sikereket sikerült elérnetek már közösen az együttessel, hiszen azért nagyon sok helyszínen, ahogyan említetted, országos szinten megjelentetek, és nagyon sok elismerésben is lehetett részletek már.
3: Persze a táncházban, amiben vagyunk, ki vannak téve az oklevelek, a legnagyobb elismerés az aranyminősítés, tehát a hagyományos táncokban aranyminősítéssel rendelkezünk, igaz, nem mostanában volt ez a megmérettetés, de hát nekünk ez megvan, újítani kellene egy kicsit.
2: És az újításnál járunk, akkor azzal is számolnod kellett ilyen hosszú évtizedek alatt, hogy a fiatalok, akikkel dolgoztál, ők ugye megházasodnak, munkát vállalnak, tovább tanulnak, elmennek a csoportból, lehet, hogy voltak visszatérők, de mindig újakat kellett fogadni és kinevelni, megtanítani nekik a néptánc alapvető lépéseit. Ez egy folyamatos munka.
3: Persze, kevesen jönnek vissza, mert ugye, de vannak közös házasságok. Például a fiam is, meg a menyem is együtt táncoltak, ott lettek, vagy onnan lettek házaspár, vagy Jégevő is, az erdődi házaspár, ott jöttek össze. Folyamatosan tanítani kell, mert folyamatosan jönnek. Igaz, mostanában nem olyan sokan, kevesebben vannak, de mindig van egy pár ember, akiket meg kell tanítani táncolni, és az, hogy én tanítom, de közösen tanítjuk a többi gyerekkel, mert muszáj, mi folyamatot tanítunk meg, mert tehát nem a sima lépéseket, és akkor abból majd tánc, hanem mi folyamatot tanítunk.
2: Hány éves kortól lehet jelentkezni a csoportba?
3: Bármilyen kortól lehet jelentkezni, de én azt mondom, hogy tehát a 8-9 éves kortól, mert volt olyan is, aki óvodáskora nagy csoportos volt, vagy középső csoportos volt, és akkor ő is elkezdett táncolni, és sikeres volt a táncba. De van, aki embertől függő, gyerektől függő, hogy mikortól tanulja meg.
2: Próbák ezek hetente folyamatosak?
3: Folyamatos, persze, természetesen ez az alapkövetelmény is, hogy kedden pénteken ott kell lenni, 6-tól 8-ig próbálunk, és ezt követeljük, mert ugye tehát nem egy olyan nagy táncsoport vagyunk, már úgy értve, hogy létszámilag, mindenki számít a másikra, hogyha valakinek nincs párja, vagy ha már pontosan páratlanul vagyunk, akkor már nem úgy tudunk próbálni.
2: Hol tartjátok a próbákat?
3: Jelenleg a táncházba, a Fergeteges Táncházba, arra a tánccsoport nyert Lüder támogatást, egy régi könyvtár lett felújítva, és abba próbálunk jelenleg.
2: A felkérések, amiket ti kaptok és te kapsz, azok itt helyben lévők, vagy ahogyan mondtad a soproni beszélgető idős emberkét, akivel ugye felvetted a kapcsolatot, vagy ő vette fel veled, akkor távolabbra is megszólítanak titeket?
3: Persze, természetesen. Tehát van egy másik, ami éppen november 20-án lesz Budapesten. Majdnem, hogy én próbáltam lebeszélni őket arról, hogy ne hívjanak meg bennünket, mert ugye sok a buszköltség, meg hát na, szóval elmenni oda, jó, mai világban már nincs távolság, de hát sokba kerül. Egy buszköltség Budapestről 600.000 forint.
2: Éppen ezt akartam kérdezni, az utazást, akkor busztársaságokkal tudjátok megoldani?
3: Tehát ha ilyen hosszabb utakra megyünk, akkor igen, de amúgy a szülőkkel szállítjuk a gyerekeket. Tehát én jó magam és egy pár szülő.
2: Helyben egyébként mi alapján sikerül eldöntened, hogy hol vállaltok fellépést? Most már eljutottatok oda, szerintem is van olyan neve a csoportnak, hogy meg tudjátok válogatni, vagy megválogathatjátok, hogy hol léptek fel.
3: Szerintem mi nem válogatunk, tehát mi, amikor csak időnk enged, akkor elvállaljuk a fellépést. Tehát szeretünk táncolni, vagy szeretnek a gyerekek.
2: Mi a mostani repertoára?
3: Szatmári táncok, Ajaki lánytánc, Mike Pécsi csárdás, úgyhogy ezek Fergeteges.
2: Milyen hosszú egy-egy próba? Nagyon kimerítő?
3: 6-8-ig táncolunk, tehát próbálom betartani a fontos időt.
2: Mennyire nehéz a fiatalokkal, hiszen a mostani fiatalok azért a telefont az könnyebben megragadják a kezükben, és beszippanthatja őket az internet világa. Mennyire nehéz őket kiragadni ebből is, átevezni velük a tánc világába?
3: Nálunk egy jó pár éve van egy szokás, van egy kis íróasztal, és azon van egy kosár. Abban, amikor bemegyünk a táncházba, leteszük a telefont, és akkor onnantól kezdve már nem zavar bennünket.
2: És csak akkor veszik fel, amikor kimennek?
3: Mikor vége van a próbának.

0: ő Erdélybe volt, és úgy gondolja, hogy engem megajándékoz vele. Tehát ez nekem többet ér, mint bármi más.
1: Azért azt szerintem lehet, hogy sokan tudják, hogy ha van Kajus László, akkor van Ökörítói Fergeteges. Na most nyilván vizionálok egy olyat, hogy ha nincs Kajus László, akkor mi lesz az Ökörítói Fergetegessel? Azért 72 óta 2026-ig nagyon sok idő eltelt.
0: Sok idő eltelt, de éppen nem olyan régen fogalmaztam meg, vagy fogalmazott dolgot meg bennem, hogy tehát ennek a Fergetegesnek van egy olyan gyökere, nem tudom másképp mondani, gyökere, ami engem is túlél, meg mindenki túl fog élni. Tehát nagyon sok ember túl fog élni. Tehát jövőre 90 évet, a 100-at, de utána is mindig meg lesz a Fergeteges, én azt gondolom.
1: És szerinted mindig lesz fiatal, aki megszólítható? Most egy kicsit talán kevesebben vagytok, említettél 12 főt, nyilván volt ettől már nagyobb is a csoport.
0: Igen, volt nagyobb is, mert volt, ami még nem is olyan régen. 24-en voltunk, csak mikor nincs sikerélmény, ennek nagyon sok összetevője van, erről nem nagyon szeretnék beszélni, hanem inkább mindig arról, hogy mi visz előre. De legyen fellépés, legyen mindig fiatal, és mindig van, mert mindig van egy-két ember, aki vagy a szülő táncolt, vagy a nagymama táncolt, vagy tehát Ökörítón szerintem nincs is olyan család, ahol nem táncolt valaki valamikor.
1: Határon túl is fellépte?
0: Persze, természetesen. Elmentünk Erdélybe, Zetelakára is, meg Ukrajna területére, nagyon sok helyen léptünk fel. Tehát a régi időkben, meg főleg mostanában jutott eszembe a Barátságkert, sokan lehet, hogy emlékeznek rá, minden ősszel ott volt egy ilyen nagy kulturális rendezvény, ahol a megyében lévő társcsoportok és a határon túliak közösen léptünk fel, ott volt az a nagy cserebelegetés, a rágógumi, paprika, meg ilyen dolgok, meg ajándékoztuk egymást, akkor még más volt a kapcsolattartás.
1: Te el tudod képzelni az életedet Fergeteges nélkül?
0: El tudom képzelni, csak nem tudom, hogy hogy lesz.
1: Valószínű, hogy akkor nálad ez egy élethosszígtartó folyamat.
0: Én azt gondolom, hogy ideje átadni. Én is másképp gondolkozok dolgokról. Ezek a fiatalok már teljesen mások, mint mi vagyunk, mi voltunk. Én nem akarom senkire rákényszeríteni az én akaratomat, mert nem biztos, hogy jól látom. Nem félek attól elmondani a véleményemet, de azt sem, hogyha nekem elmondják. Megbeszéljük meg. Így halad előre a világ, azt gondolom, a tánc is, győzzük meg egymást.
1: Éreztem az alsó korhatárt, hogy hány éves kortól. Van-e felső korhatár? Ezt nem ismertem megkérdezni.
0: Nincs felső korhatár, csak ezen gondolkozunk, hogy fogalmazom meg, mert ugye én vagyok a legidősebb. Régen az volt, hogy a legkisebbtől a legidősebbekig táncoltak. Nem is volt vele semmi probléma, csak én azt gondoltam, hogy mindenki felett eljár az idő, én is kezdek öregedni, és én 2011 óta nem léptem színpadra. Megmondom őszintén azért, mert nem olyan produkciót tudok adni, vagy előadni, mint az előtt 5 évvel. Vagyis már én nem akarom égetni magam. Tehát, hogyha nem bírom felemelni a lábam, vagy látszik az, hogy szenvedek, annak mi értelme van? Mert most is láttam, nem olyan régen voltam ilyen helyeken, és akkor láttam, hogy a szív az íz. De hát megöregettünk, tehát az izmok már nem úgy működnek. Én nem látom értelmét annak, hogy amit addig felépítettem, vagy felépítettünk, vagy ha mondhatom így, azt elröntsük azzal, hogy látják azt, hogy én szeretek táncolni, csak szenvedek közben.
1: Ha most a rádióhallgatók közül hallják sokan ezt, hogy mi erről beszélgetünk, magáról a Fergetegesről és az ott lévő munkáról, és van olyan fiatal, aki lehet, hogy itt él Szatmárban vagy Berekben, és azt gondolja, hogy szívesen csatlakozna a csoporthoz. Van lehetősége?
0: Bárkit szívesen fogadunk. Mondtam, egy feltétel van, kedden pénteken ott kell lenni táncolva, más feltétel nincs.
1: Kell-e hozzá alapvető tánctudás?
0: Semmi nem kell hozzá, jönni kell olyan ruhába, és akkor elkezdjük a munkát.
1: Megvannak egyébként a formaruhák? Tehát, hogyha valaki elkezd táncolni, belép a csoportba, és mondjuk eljut odáig, hogy elmehet fellépésre, akkor lesz mit felvennie?
0: Persze, természetesen nekünk megvan a hagyományos ruhánk, a lányoknak is, a fiúknak is, igaz, már felújításra szorul, de van.
1: Ökörítón azért tisztában vannak, remélem vele, hogy ez egy ilyen országosan elismert csoport, és hogy egy település nevét mennyi évtized alatt tudtátok így öregbíteni, hogy azért bárhova mentetek, mindig úgy konferáltak fel titeket, hogy Ökörítói Fergeteges.
0: Hát remélem, hogy így van. Nem mindig volt így, de arra törekszünk, hogy ez így legyen, mert soha nem azt mondták, hogy Kajus Laci Fergetegese. Azt mondták, hogy az Ökörítő Főpösi Fergeteges, vagy régen a Szatmár Ökörítői Fergeteges. Mondtam, hogy a belga városban is az van felírva, hogy Ökörítő Főpös Szabolcs Szatmár Bereg megye.
1: Mit terveztek jövőre? Hát azért 2027-ben itt 90 éves lesz ez az együttes, ami egy olyan jubiláció, ami azért ritkán adatik, meg legyünk őszinték, és neked még ott van az életedben az a lehet, is, hogy talán a 100-at is megéld a fiatalokkal, bár tudom, hogy te már ezt kérdőjelezed, de azért erre lehet, hogy lélekben már készültél, vagy gondolkoztál ezen.
0: Szeretném a 100-at megérni, jó lenne, elképzelések vannak.

0: mert eddig is megtartottuk minden ilyen kerekei fordulót, tehát a 10 éveseket. Megtartottuk legtöbbször minden korit, minden táncost meghívtunk, aki valamikor is táncolt a Felgetegesben, nagyon sokan jöttek haza, tálétellel elláttuk őket, bárki fellép, aki akart. Kértük is, hogy jöjjenek, próbáljuk, csináljuk, és akkor mindig a Felgetegesnek az utolsó részét táncoltuk el, mindig jó, utána egy bál, természetesen. Eddig ezek jól sikerültek, most is biztos, hogy lesz valamilyen.
1: Köszönöm a beszélgetést, és kívánunk jó egészséget, hogy még tud tovább vinni mindezt.
0: Köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatóink, az ökörítói Fergeteges táncegyüttes egy rendkívül nagymúltú, országosan is ismert szatmári néptánccsoport, amelynek székhelye a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Ökörító Fülpösön található. A csoport a falu igazi büszkesége, és immár közel 90 éves múltra tekint vissza. A tánccsoportot 1937-ben alapította Németh Lili. Kezdetben a korszak országos mozgalmához csatlakozva Gyöngyös Bokréta néven működtek. Dinamikus, sodrólendületű és virtuóz szatmári táncuk miatt kapta meg a csoport az ökörítói Fergeteges elnevezést. Napjainkban is aktívan őrzik a helyi hagyományokat, rendszeres fellépői a térség kulturális rendezvényeinek. Az együttes vezetője 1972-től Kajus László. Vele beszélgetett Széles Szabolcs kollégán.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol hangsúlyozza a Jézus Krisztussal való kapcsolat fontosságát. Ezért állítja elénk, mint követendő példaképet. Ezt mondja róla többek között. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta azt arra, aki igazságosan ítél. Ez már egészen komoly dolog. Meg tudja ezt az ember tenni? S ha igen, mégis hogyan? Jézus képes volt erre. Ő megtette, mi pedig csak is az ő ereje által tudjuk megtenni. Az apostol azt mondja, nagy kegyelem az, hogy mi Jézus lábnyomaiba léphetünk, vagyis hogy őt követhetjük. S az is kegyelem, hogy vele szenvedhetünk. Gondoljunk az üldözött keresztjénekre. Ők bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus követése nagy öröm, még akkor is, ha a szenvedésekkel jár. Vajon nehéz bizonyságot tenni arról, hogy Jézust követjük? S hogyan kell ezt tennünk? Mi az igazi bizonyságtétel? Az, amikor arról beszélünk, és nem csak beszélünk, hogy Jézus a mi királyunk. Ez kell, hogy megmutatkozzon az életünkben, a cselekedetünk és viselkedésünk által. Mi előtte hódolunk, és az ő akarata, parancsai, tanácsai szerint élünk, úgy, ahogyan ő is élt a földön. Tudnunk kell, ha Jézust komolyan követjük, ha az életünket a kezébe tesszük, akkor maga Jézus fogja az ügyünket rendezni, mégpedig úgy, hogy minden, ami üdvösségünkre legyen. A lényeg, hogy bizonyságot tegyünk erről a reménységünkről, de ne csak a beszédünkkel, hanem életünk példaadásával. Egész életvitelünkkel. Így a mi életünk bizonyságtétele olyan lesz, mint a Biblia. Vagyis amikor az emberek bennünket látnak, az olyan lesz, mintha a Bibliát olvasnák. Nem könnyű úgy élni, hogy mások bennünk Jézust lássák, ám ha lélekben Jézusunk kezét fogjuk és úgy követjük őt, akkor előbb-utóbb mások is vágyakozni fognak erre az életre. Adjon az Úr nekünk erőt erre. A mai égemagyarázat Csomai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinent

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A külkereskedelemről, az ipari termelőjárakról és szálláshelyekről is közöl adatokat a héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelenik meg az első 2 augusztusi statisztikája. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, az ipari termelőjárak átlagosan 1%-kal nőttek. A belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről, míg az exportárak 1,5%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-tel nőtt, 69 millió euró volt a külkereskedelmi többlet, az egyenleg 434 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 1,6%-kal alacsonyabb a behozatalé, több mint 3%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A KSH szerint csütörtökön a kormányzati szektor 2026 első fél évi és második negyedévi egyenlegét közli a hivatal. Az előzetes adatok alapján 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor az év első negyedéves hiánya. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport korábbi közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az idénylenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre. Az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot pedig az előírt igazolványokkal kell igazolni, jegyezték meg a közleményben. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi állapot állandósulhat az idei nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre túlódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Az idei nyári aszály kialakulásáról kifejtették a nyugati szelek övének északabbra húzódásával és a sivatagi anticiklonok erősödésével kevesebb nedvesség jutott a mérsékelt égövbe. A nedvességhiány hozzájárult a ciklonok aktivitásának csökkenéséhez, mely következtében tovább csökkent a trópusok felől jövő nedvességtranszport is. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hőhullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet új lelkipásztorával beszélgetünk. Kérdezem majd arról, hogy hogyan jutott arra a döntésre a családjával, hogy a nyírséget 10 év után otthagyva szentesen vállalnak szolgálatot.
2: Egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell-e indulni a Nyírségi megyéből, is meg kell-e érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot. És amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem, én már csak úgy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpárti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment. Ez a jár.
1: Aztán az első benyomásairól is kérdezem majd a gyülekezettel kapcsolatban.
2: Minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Végül szóba kerül az is, hogy milyen érzés neki a gyülekezetben lenni úgy, hogy elődjei 101 éven át generációról generációra a Gilice családból kerültek ki.
2: Segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye 3 Gilice lelkipásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesélik, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: Mai vendégünk tehát Simon Döme András, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztora. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteit, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is. Célja az, hogy a két közösséget jobban egyé tudja kovácsolni. A Szentes Felsőpárti gyülekezet életében nagy változás Simon Döme András érkezése, hiszen őt megelőzően 101 éven át generációkon keresztül a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. De hogyan éli meg a gyülekezet, hogy a lelkészük személyi igazolványában nem szerepel a Gilice név? És milyen ez a helyzet az új lelkésznek? Ezekről is kérdezem tehát Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet lelkipásztorát. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele. Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész egész templomot, látnám minden egyes látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
1: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
1: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
1: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a Besenyődi, Leveleki és Magyi gyülekezet teidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
2: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek hála, a Leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezet élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmi miatt, felszerelése miatt, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti tagot, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
1: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni. Már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt. És aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
2: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni a nyírségi megyéből is, meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe három szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem, már csak úgy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám is másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment. Ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem másfél óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
1: Akkor megérkezünk Szentestre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten voltam, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
2: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzette, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem ott például, a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt, tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
1: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az istentiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után egy nem Gilice lelkészen.
2: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személy igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesélik, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vanyám, vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
1: lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
2: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. A gyülekezet, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
1: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
2: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért más vagyok, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk. De én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Simon Döme Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség új lelkipásztorával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e. Derül ki a Hungarometer oldalán a met.hu megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi állapot állandósulhat az idei nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Az idei nyári aszály kialakulásáról kifejtették a nyugati szelek övének északabbra húzódásával és a sivatagi anticiklonok erősödésével kevesebb nedvesség jutott a mérsékelt égövbe. A nedvesség hiány hozzájárult a ciklonok aktivitásának csökkenéséhez, mely következtében tovább csökkent a trópusok felől jövő nedvességtranszport is. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hőhullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak, áll a tanulmányban. A Fidesz szervezeti újjáépítése során Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen megbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, tette hozzá. A pártszervezeti állapot felméréséről szóló jelentés a kommunikációs igazgató úgy nyilatkozott, a felmérés alapján készült jelentés belső használatra szánt dokumentum, a Fidesz elnöksége dolgozik majd belőle. Az állapot felmérés céljának azt nevezte Havasi Bertalan, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-jei minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzés észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne adják kedvencüknek.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Szentes Felsőpárti Református templomból Simon Döme Andrással, aki a gyülekezet új lelkipásztora. A vasárnapi istentisztelet után beszélgettem vele, ennek az interjúnak a második felét hallják most.
2: És akkor még egy gondolat az ige hirdetésedből, ami egy olyan történet, amit szeretném elmesélni a hallgatóinknak is. A másodikos kisfiú matematika órás története, ha már itt van évkezdő istentisztelet, szeptemberben hallgatják ezt a hallgatóink is, de talán nem is ez a lényeg, hanem a következtetése a történetnek. Kérek, meséld el nekünk ezt.
3: Még az előző gyülekezetemben, amikor végeztem a hitoktatás szolgáltát, egy másodikos hittanórát tartottam, amikor az egyik hittanosunk mondta nekem, hogy tiszteletes bácsi, összevesztem a matematika tanárra, és hát visszakérdeztem, miért vesztél össze a matematika tanárra? Azért, mert azt mondta nekem, hogy nekem római számokat kell megtanulni, meg római számokat kell írni, és ő azt válaszolta, hogy már pedig én református vagyok, én nem fogom a római számokat megtanulni, és ezen mosolyogtam, hogy milyen egy másodikos gyermekről beszélünk, hogy milyen eltökélten kiálltam mellett, hogy ő református állampolgár 7-8 évesen, úgyhogy én valahogy ezt a dacosságot, ezt a ragaszkodást látom kulcsnak, ami egyházom, vagy így kellene ragaszkodni, ahogyan ez a másodikos gyermek is ragaszkodott, az ő református volt, az még hogyha még akkor nem rakta össze, hogy egy kicsit másról szól ez.
2: És egyébként mi a történet folytatása? Kivé küldtek a matek tanárral? Tudsz erről valamit?
3: Őszinte leszek, utána már nem kérdeztem meg, de belém égett ez a történet, és nagyon különleges, azóta is sokaknak mesélem.
2: Köszönjük, hogy most az Európa Rádió hallgatóinak is elmesélted. És akkor még egy tanév kérdés, most te is szóba hoztad a doktorandusz tanulmányaidat, erről mondasz nekünk valamit, hogy mit tanulsz, miért tanulod, és ez mennyire problematikus Szentesről folytatni ezt? Debrecen innen messzebb van.
3: Egy fokkal messzebb van, mint Szabolcsból. Én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, jelenleg harmadéves vagyok. Missziológiát és gyülekezetépítést tanulok, és dr. Gál Sándor az én témavezetőm. Engem az érintett meg, hogy az elmúlt 10 évben egy olyan vidéken, amit mindenki halálra ítél Szabolcsban, ott gyülekezet növekedést tapasztaltam, ott áldásokat láttam, és épülést láttam egy alapvetően egy szegény vidéken, egy szegény régióban. És engem ez volt az az inspiráció, amely megerősített engem, hogy ezzel foglalkoznék mélyebben is. A másik része az volt, hogy dr. Gál Sándor volt az én esperesem, akitől én 10 év alatt rengeteget tanultam. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok mindenre megtanított, és ő az, aki missziológiát és gyülekezetépítést oktat, ráadásul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, és itt összeértek a szálak, hogy én nála szeretnék tanulni, ez 2 évvel ezelőtt indult ez a történet, ugye? Ez innen indult, ezt szeretném kutatni, és bízom benne, hogy azok a gyülekezeti alapelvek, amelyek működtek Szabolcsban, az működhet Csongrádban is.
2: Tartasz attól, hogy ezt nehezebb folytatni Szentesről ezeket a tanulmányokat, vagy ez nem probléma?
3: Logisztika kérdése, tehát azért onnan, ahol szolgáltam, 1 óra hossza volt Debrecen, az se a szomszédfalu volt, de mondjuk innen egy kicsit már messzebb van. Logisztika kérdése, igyekszem megszervezni, hogy ott lehessek, el fogok jutni a könyvtárba, be fogok gyűjteni a könyvtárakban, és azt fel tudom itthon is dolgozni már Szentesen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy olyan kihívás nem jelenik benne meg, amit ne tudnék áthidalni.
2: És akkor a beszélgetés utolsó felére a terveidről szeretnének kérdezni. Például azt, hogy most a beszélgetés után te rohansz tovább, reméljük nem szó szerint Csongrádra.
3: Mert kocsiban megyek.
2: Úgy értem, hogy remélem nem nyomod nagyon a gázpedált, hanem szépen kényelmesen oda fogsz tudni érni. De egyébként mehetni a biciklivel is az ige hirdetés nyomán, azon se lepődnék meg, mert hogy elmesélted, hogy mondtam, melyik versenyen is részt vettél, de erről majd egyszer máskor beszélgetünk. Szóval, hogy nem csak a felsőpárti gyülekezetért felelsz, hanem a Csongrád Szilárdiért is, mondjuk ez talán nem újdonság neked, hogy több közösséget kell ugye vezetni, a korábbi szolgáltahelyeden volt erre példa. És úgy kötöm ezt ide, hogy mondtad az Isten tiszteleten, hogy szeretnéd a két közösséget közelebb hozni egymáshoz. Ez mondjuk egy terv. Ez miért fontos, hogy az a két város reformátusai közösséget alkossanak egymással?
3: Szerintem nagyon fontos, amikor gyülekezeteket közelebb tudunk hozni egymáshoz, mert egymást tudjuk erősíteni. Egymástól tudunk tanulni. Egymástól tudnak ellesni a gyülekezetek jó dolgokat, amely által épülhetnek ezek a közösségek. Mi nem érezzük azt, hogy itt magunkra vagyunk hagyva egy Szentes nevű városban, vagy egy Csongrád nevű városban. Itt vagyunk egymásnak meg. Hogyha már így hozta az élet, hogy egy lelkisze, mert korábban külön-külön lelkisze volt a két gyülekezetnek évekig, ha már így hozta, ő praktikailag is szerencsés egy lelkisznek, hogyha vannak közös alkalmaik, hiszen nem tud egyszerre két helyen jelen lenni. Úgyhogy a praktikum is így hozta, de valóban olyan helyre jövök, ahol korábban három helyen szolgáltam, és én azt látom, hogy ott az a három közösség egymást tudta erősíteni, egymás alkalmaik

0: direkt úgy csináltuk, hogy aki a házigazda volt, az sosem szolgált úgymond a saját templomában. Tehát én például Hurmezővásáron szolgáltam, itt nálunk Gyatyel Péter szolgált, és Mándi Kitti pedig Szegeden a Petőfi telepen. De elindultunk egymáshoz, megtiszteltük egymást, egy közös témát megálmodtunk. Ugyanezt tudjuk így nagyba csinálni, de van tervünk arra nézve, hogy kicsiben is szeretnénk ezt megvalósítani.
1: Hogy lehet kicsiben megvalósítani?
0: Hát, hogy nem 5 gyülekezetet csapunk össze, mondjuk egy ilyen evangelizációs sorozata, hanem úgymond házon belül a Csongrád és a Szentes Felsőpáti gyülekezettel szervezünk mondjuk közös alkalmat csupán, vagy közös kórus például, ilyesmik.
1: A zene, az feltételezem, hogy fontos neked, már csak azért is, mert ma is gitár volt a kezedben, előkerült egy trombitás a gyülekezetből, meg egy fuvolás, és a feleséget pedig énekel, tehát feltételezem, hogy ez tudatos dolog, ezért fontos a kórus is.
0: Persze, jelenleg nem működik kórus a gyülekezetben, de már szervezés alatt van, már csak az időpontokat kell jól megtalálni. Fontos az életemben, már régóta gitározom, mindig szerettünk új énekeket megtanítani, és szerintem lehet, hogy vegyesebbé teszi magát az Isten tiszteletet is, mint hogyha csak és kizárólag hasonló típusú énekeket énekelünk. Úgy hiszem, mindkettőnek megvan a helye.
1: Az orgona viszont nem szólt ma, hanem szintetizátoron játszott a kántorotok. Ennek valami műszaki oka van?
0: Eltalálta a riporter úr. Igazából műszaki oka van jelenleg. Én nem vagyok szakember, az az igazság, de én nem szól szépen az orgona. Tehát érződik, hogy van valami probléma. Egy szakemberrel vesszük fel, most már folyamatban van a kapcsolat felvétele, és így bízunk benne, hogy belátható időn belül meg fog újra szólalni, mert azért a szintetizátor is kiadja az orgona hangot, de azért teljesen más, amikor egy igazi orgona szólal meg.
1: Milyen más terveid vannak még a gyülekezettel kapcsolatban?
0: Nem szeretek ígérgetni. Én annak a híve vagyok most, hogy az alapalkalmakon fölön szeretnék családokat látogatni. Szeretnék most már így, hogy nagyjából berendezkedtünk, elindulni a családokhoz, megismerni őket, hiszen szentesen nem biztos, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, feladatokkal néznek szembe az emberek, mint mondjuk Szabolcsban valamelyik faluban. Tehát ha ismerem az embereket, tudom, hogy milyen típusúak, akkor pedig jobban látom majd, hogy na, akkor mire van szükség. Tehát elsősorban szerintem most a családlátogatások lesznek azok az események, amelyekről szólni fog a szolgálatom.
1: Voltál már családlátogatáson?
0: Elindultam már, őszinte leszek, még kevés helyre jutottam el, de ezt most betudtam inkább a berendezkedési időszaknak, de ahogy utaltam rá, bízom benne, hogy hamarosan már úgy olajozottabban el tudok indulni.
1: Azért kérdezem, hogy mennyire nyitottak az emberek arra 2026-ban, hogy egy ilyen klasszikus családlátogatást csinál a lelkész, körbenéz nálunk, beengedjük-e, mit tegyünk elé, mit szeret, mit nem szeret, van-e laktózérzékenysége, nem tudom, tehát hogy szívesen látják a lelkészt, hogy mi a tapasztalatod azokkal, akiknek ezt már említetted?
0: Vegyes a tapasztalat, de igazából én olyan értemben nem látok különbséget szentesen, hogy ugyanolyan típusú emberek élnek, mint bármelyik közösségben. Ezt, aki jobban ért a csoport dinamikához, én nem tartozom közéjük. Szerintem ők jobban tudnának erről nyilatkozni, szerintem minden közösségben látom ugyanazokat a típusú embereket, tehát amilyen gyülekezeti tagjaim voltak Szabolcsban, azokat meg tudnám feleltetni az ittenieknek. Tehát azért mindenhol van egy hangadó, mindenhol van egy visszahúzódóbb, mindenhol van egy, aki kicsit jobban akarja irányítani az eseményeket, mindenhol van valaki, aki az ember az életét rá tudja bízni, és esetleg van valaki, akivel nem azt mondom, hogy nem megbízik, mert nem ez a jó szó rá, hanem mondjuk máshogy kell megbeszélni a dolgot, mert lehet, hogy könnyebben félreért valamit. De én ugyanazt látom ilyen értelemben itt is, hogy megvannak ugyanazok a típusú emberek.
1: Egy utolsó kérdés, szóba hoztad a lelkész kollégáidat, többeket név szerint említettél. Hogyan fogadtak téged a Csongrádi Református Egyház megyében? Ugye egy évig tényleg voltál itt, biztos van olyan, aki emlékszik rád, akiket soroltál, ők fiatalabb lelkészek, mint te vagy. Ez a kapocse, hogyan fogadtak akár ők, akár mások? Milyen érzés újra itt lenni ilyen értelemben?
0: Igazából még keveset találkoztam velük, mert még lelkésztestületi ülés nem volt, tehát még nagy beszélgetések nem voltak. A korábban emlegetett Mándi Kitti, vagy éppen Gyatyel Peti, két olyan személy, akivel ugye

0: a teológiára is egy időben járhattunk, ismertük egymást, de beszélgettem már itt szentesen a szomszéd lelki pásztorral, Fehér Csaba is szeretettel fogadott, megköszöntött engem. Ő például megtisztelt azzal, hogy a tanévnyitó Isten tiszteltet például én tartottam a nagy templomi gyülekezetben, és még emellett Nagy Zoltán főjegyző úr is nagy szeretettel fogadott, és sok mindenben segített nekem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simon Döme Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A külkereskedelemről, az ipari termelőjárakról és szálláshelyekről is közöl adatokat a héten a Központi Statisztikai Hivatal. Szerdán jelenik meg az első 2 augusztusi statisztikája. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 0,3%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, az ipari termelőjárak átlagosan 1%-kal nőttek. A belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről, míg az exportárak 1,5%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe. Júliusban az export euróban mért értéke 11%-kal, az importé 15%-tel nőtt, 69 millió euró volt a külkereskedelmi többlet, az egyenleg 434 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 1,6%-kal alacsonyabb a behozatalé, több mint 3%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A KSH szerint csütörtökön a kormányzati szektor 2026 első félévi és második negyedévi egyenlegét közli a hivatal. Az előzetes adatok alapján 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor az év első negyedéves hiánya. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport korábbi közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az idénglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre. Az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot pedig az előírt igazolványokkal kell igazolni, jegyezték meg a közleményben. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e. Derül ki a Hungaromet oldalán a met.hu megjelent tanulmányból. A cirkulációváltozást és annak hatásait bemutató tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi állapot állandósulhat az idei nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre túlódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Az idei nyári aszály kialakulásáról kifejtették a nyugati szelek övének északabbra húzódásával és a sivatagi anticiklonok erősödésével kevesebb nedvesség jutott a mérsékelt égövbe. A nedvességhiány hozzájárult a ciklonok aktivitásának csökkenéséhez, mely következtében tovább csökkent a trópusok felől jövő nedvességtranszport is. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hőhullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai magazin műsorunkban elsőként a levegő munkacsoport egyik javaslatáról hallhatnak, a rezsicsökkentés megszüntetését javasolják. A civil szervezet többféle lehetőséget felvázolt a rezsicsökkentés eltörlésére. Többek között a rezsicsökkentés megszüntetését és az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasolnak. A témával kapcsolatban majd Berezvai Zomborral, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, a levegő munkacsoport külső szakértőjével beszélgetünk. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy egy úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpatia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Itt készült helyszíni összeállításunk, ezt hallhatják majd. Ez a Zöldellő kínálata, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben járva gyakran találkozunk olyan külső felújítással, mely elsősorban az energiahatékonyságot célozza. Tető vagy falszigetelés, nyílászárók cseréje, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb energiát használjanak a háztartások, akár a téli hidegben fűtés során, akár a nyári hőségben, mikor hűteni szeretnék a házukat. Elképzelhető, hogy ilyen munkálatok egyre több helyen indulhatnak majd el, ugyanis a levegő munkacsoport rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló javaslatában többek között arról írnak, nagy mértékben fel kell gyorsítani a lakóépületek energiahatékonyságát szolgáló beruházásokat. A levegő munkacsoport a rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasol. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel. A rezsicsökkentés szerintük a jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján, amelyben Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem docense részletes számításokkal mutatja be, miként lehetne megszüntetni a rezsicsökkentett földgáz és távhőárakat politikailag elfogadható és társadalmilag igazságos módon. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. Fenntartásuk csaknem 900 milliárd forintos költségvetési terhet jelent évente, rontja az ország fizetési mérlegét és jelentős energiabiztonsági kockázatot hordoz. A szakmai vitaanyag részletesen ismerteti a fejénkénti és lakásonkénti alapon működő támogatási rendszereket, amelyek hatékonyan reagálnak a sérülékeny élethelyzetekre. A témával kapcsolatban a tanulmány készítője, Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a levegő munkacsoport külső szakértője nyilatkozik rádiónknak.
2: Ugye a rezsicsökkentést, aminek igazából az átalakításáról ez a tanulmány szól, az 2013-ban találta ki ugye az akkori Orbán kormány, és alapvetően ez abban az időben egy politikai termék volt. Ugye akkor a rezsicsökkentés bevezetésével valamennyivel csökkentették a fogyasztói energia költségeket, leginkább úgy az áron meg a földgáz árát, de hogy abban az időben a világpiaci áraktól nem szakadt el jelentősen a magyarországi ár. Sőt, voltak olyan időszakok is, amikor egyébként alacsonyabb volt a földgáz meg az elektromos áron piaci ára, mint amennyiért a fogyasztók rezsicsökkentett áron megkapták. Viszont 2021-22-ben részben ugye az akkor nagyjából általános áremelkedés, az orosz-ukrán háború, energiahiány, illetve azóta a különböző világpolitikai konfliktusok következtében az energiának az ára az nagyon megemelkedett, és innentől kezdve a rezsicsökkentett ár az már lényegesen alacsonyabb lett, mint a világpiaci ár.
1: Mi egyébként ennek a tanulmánynak a legfőbb célja?
2: Igazából ugye az a probléma, hogy a magyar lakosság jelenleg, a magyar fogyasztók azt látják, hogy az energia az lényegesen olcsóbb, mint amennyi értékként a magyar állam, vagy a magyar állam képviseletében eljáró MVM megveszi ezt a világpiacon. Tehát a probléma az az, hogy egy olyan terméket fogyasztunk alacsony áron, ami egyébként drága és sokba kerül, és ezt ki is fizetjük az adónkon keresztül. Évente, attól függően, hogy a világpiaci árak hogyan alakulnak, 750 × 1000 milliárd forintba kerül a rezsicsökkentés. Ez nagyjából ilyen 90 ezer forint per fő per év. Tehát ez egy négyfős háztartásnak 360 ezer forint évente, amit az adóján keresztül kifizet az alacsony földgáz és elektromos áramáért. Tehát a probléma az az, hogy miközben azt látja a fogyasztó a gázszámláján, hogy alacsonyak az árak, aközben magas az ár, de ő ezt a különbözetet nem a gázszámláján, hanem az adóbefizetéseink keresztül pótolja ki.
3: Mi az, amit vizsgált egyébként a tanulmány egészen konkrétan?
2: Mi azt vizsgáltuk, hogy ugye ennek az egész helyzetnek az a fő problematikája, hogy ha én azt látom a gázszámlán, hogy a gáz az olcsó, akkor többet fogok belőle fogyasztani. Kevesebb az ösztönzésem arra, hogy például takarékoskodjak, vagy energiahatékonysági beruházásokat valósítsak meg, hiszen hogyha kevesebb gázt fogyasztok, kevesebb pénzt spórolok meg. Lényegében jelenleg minél több gázt fogyaszt valaki, annál több támogatást kap. És mi ebben az anyagban azt mondjuk, hogy ezt a 900 milliárd forintot, vagy 880 milliárd forintot, ami mondjuk az idejévi költségvetésben a rezsicsökkentés címszó alatt szerepel, ezt adjuk oda az embereknek arány valamilyen módon, és ugyanakkor meg az elektromos áramért, meg a földgázért, meg a távfőért fizessenek az emberek piaci árat. És ennek következtében pénzügyileg ugyanaz a pénz lesz nálunk, csak megjelenik az az árhatás, hogy már érezni fogják az emberek, hogy a földgáz meg a távfűtés az valójában mennyibe kerül. Ugyanakkor meg is kapják azt a pénzt, amit jelenleg az állam nyilván sok ember számára láthatatlan módon, de kifizet az elfogyasztott távhő meg földgáz után.
3: Mielőtt itt ennek a kompenzációnak esetleg a részleteibe, illetve a javaslatokban belemennénk, azért beszéljünk egy picit többek között erről a túlfogyasztásról. Ugye olvasható a tanulmányban is, hogy a hazai földgáz fogyasztás 2013 és 2021 között a legnagyobb mértékben nőtt a környező országokhoz képest. Azért itt ebben nem jelentkezhet az is, hogy mi viszont azért sok szempontból el vagyunk maradva, akár az energetikai felújítások, szigetelések, tetőcsere, egyebek terén? Tehát nem lehet, hogy tulajdonképpen idézőjebe kiengedjük a meleget az ablakon?
2: Hát ez az egyik fő probléma, hogy egyébként az magyarországi épületállomány az nagyon rossz minőségű, és energetikailag nagyon rosszul teljesít, de hogy pont azért, mert az elmúlt években ugye a fogyasztó nem a világpiaci árat fizette meg, hanem egy annál sokkal alacsonyabb, sokkal kisebb az ösztönzése arra, hogy ilyen energetikai beruházásokat megvalósítson. És nyilván van egy olyan társadalmi réteg, akinek a jövedelme nem teszi lehetővé azt, hogy ő energetikai beruházásokat megvalósítson, számukra különböző állami programok indítására van szükség, egyébként erre is merültek fel javaslatok az elmúlt időszakban, de vannak olyanok, akik egyszerűen kiszámolják azt, hogy többe kerül a befektetés, mint amennyit meg tud spórolni vele. És itt jön az a nagyon igazságtalan dolog, hogyha én befektetek a saját házam energetikai korszerűsítésébe, és emiatt kevesebb földgáz fogok fogyasztani, akkor kevesebb támogatást kapok az államtól. Tehát az állam nem olyan jutalmazná azt, hogy én befektetek és csökkentem az energiafogyasztásomat, amit egyébként ugye az állam magas áron külföldről importként szerez be, hanem elkezd büntetni, aki befektet a saját lakásába, az kevesebb támogatást kap. Mi azt mondjuk, hogy ezen kell változtatni, legyen az, hogy aki valójában visszafogja a fogyasztását, az minél több kedvezményben részesül, legalább kapja meg azt a valós árat, ami az ő általa megspórolt földgáznak a világpiaci ára.
3: Mik lennének itt a lépések? Tehát hogyan épülnének itt egymásra tulajdonképpen ennek a megoldásnak az elemei?
2: Igen, ugye ez egy vita anyag, amit közzétettünk, itt alapvetően 6 különböző opciót vázolunk föl, mindegyik opcióban az a közös, hogy az emberek kapnak valamilyen pénzügyi kompenzációt, és ezért cserébe viszont magasabb földgáz és tápfőárakkal szembesülnek. Az egyik kérdés az az, hogy ki részesül ilyen kompenzációban. Itt ugye lehet az, hogy csak az kap ilyen kompenzációt, aki földgázzal fűt, az kap, aki földgázzal vagy tápfővel fűt, vagy ez mindenkire kiterjed. Illetve kérdés az is, hogy milyen összegű ez a kompenzáció. Ez egy fix összegű kompenzáció, ami minden emberre vagy minden érintetre ugyanakkora, vagy egy olyan kompenzáció, ami ennél valamennyivel szofisztikáltabb, figyelembe vett szociális szempontokat, vagy például korábbi fogyasztási adatokat. Mindegyiknek vannak pro és kontra érvei, azért soroltuk ezeket fel a tanulmányban, mert azt gondoljuk, hogy ez indíthat el egy diskurzust arról, hogy mi az a javaslat, ami társadalmilag is, meg pénzügyileg is a lehető legelfogadhatóbb lesz Magyarország számára.
3: Ugye ez egy vitaanyag, ahogy így beszélgettünk is róla, ez a tanulmány. Kaptak-e már észrevételeket? Azért már néhány hete megvan, tulajdonképpen néhány hete már elérhető ez a vitaanyag, meg lehet nézni itt a Levegő munkacsoportnak a weboldalán is. Érkezett-e már bármi?
2: Ugye az látszik, hogy az elmúlt időszakban, talán a mi tanulmányunk volt az első, aki bedobta ezt a témát, azóta azért nagyon sokan írnak különböző helyeken arról, hogy a rezsicsökkentés miért káros, illetve hogyan lehetne átalakítani a rezsicsökkentés rendszerét úgy, hogy az embereknek alapvetően ne fájjon, és ne egy veszteségként éljék meg, mégis lehessen abba az irányba elmenni, hogy spórolunk azzal az energiával, ami egyébként világszinten is azért sok szempontból egy hiánycikk, és Magyarországon meg abszolút hiánycikk. Ugye mi lényegében a földgáz, kőolaj nagy részét, döntő többségét a külföldről import útján szerezzük be. Tehát egy ilyen diskurzus elindult. Konkrétan erre a tanulmányra én a mai napig még nem kaptunk választ a minisztériumtól, de azért az úgy különbözőekre eljutott, hogy a minisztériumokban is van egyébként valamilyen szintű gondolkodás erről a folyamatról. Én azt gondolom, hogy az látszik, és ez amúgy viszonylag könnyen levezethető talán a Tisza párt ígéreteiben is, hogy itt is egy átalakítás várható. Az, hogy ez konkrétan mikor lesz, milyen mértékű, mennyire, azokat az elveket mutatja be, amit mi ebben a tanulmányban írunk, azt nem tudom, illetve nyilván a politikai realitásokat is mindig figyelembe kell venni. De hogy például csak, hogy egy másik példát mondjak, ugye nemrég jelentették be a dízelár támogatást, ami bár szintén sok szempontból kritizálható, és lehet azt mondani, hogy igazságtalan, hiszen tény, hogy aki közösségi közlekedéssel jár, vagy gyalog, vagy biciklivel, az nem kap ilyen támogatást. De ugye sokkal piacbarátabb beavatkozás, mint mondjuk a védett ár, vagy a benzinástof volt, hiszen az is megkapja a havi 5000 forintos dízelár támogatást, aki például visszafogja a benzinfogyasztását, és ezáltal az áremelkedés mondjuk őt kevésbé sújtja, hiszen kevesebb benzint használ. Tehát végre nem az van, hogy azokat támogatjuk, akik sokat fogyasztanak, hanem egy fix összeget adunk mindenkinek, és a piaci árakra pedig mindenki reagál. Mi lényegében valami nagyon hasonlót mondunk itt, adjuk oda a pénzt azoknak, akik földgázzal, tápfővel, vagy bármi mással fűtenek, most ugye említettem, hogy attól függően, hogy melyik javaslatunk valósul meg, különböző érinteti körrel számolunk, tehát adjuk oda nekik azt a pénzt, majd fizessék meg a piaci árat. Tehát én azt gondolom, hogy ezért a mostani kormány nagyon sok szempontból egy piacbarátabb gazdaságpolitikát valósít meg, aminek azért bízom benne, hogy az a hosszú távú következménye, hogy a rezsicsökkentés rendszerén itt is átgondolja, illetve végső soron ez az egész hozzá fog tudni járulni Magyarország gazdasági növekedésének erősítéséhez is.
3: Ha belegondolok abba, hogy például ugye itt van Miskolc, ahol rengeteg családi ház van, de rengeteg bérház is van, rengeteg társasház is van, amelyeknek ugye a bérházak egy részébe, a panelek egy részébe a távhővel fűtenek, és azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy azért például mondjuk nagyjából a nem is tudom, 5., 6. emelet fölfelé már hát általában igencsak meleg van, viszonylag nehéz szabályozni a fűtést. a családi házban élők pedig ugye mindannyian tudják, hogy ott aztán viszont nagyon meg kell gondolni, hogy mennyire tekerjük fel a termosztátot, hogyha olyan a fűtési rendszer. Mennyi idő alatt számíthatnak itt a lakosok, ezek az emberek arra, hogy akármelyik javaslat esetleg végbe mehet? Tehát mik itt az időintervallumok, amiket önök gondolnak, amik esetleg tényleg amennyi idő alatt megvalósulhatnak ezek a történések, vagy egy-egy válfaja?
2: Ugye erre azért nehéz bármilyen választ adni, mert én nem vagyok döntéshozó, tehát hogy nyilván ezt a döntést végső soron a kormány fogja meghozni. Mi ugye egy javaslatot adunk a kormánynak, ahogy mondtam, az látszik jelenleg, hogy egyre többen adnak egyébként nagyon jó javaslatokat a kormánynak arra, hogy a rezsicsökkentést hogyan lehetne átalakítani, illetve hogy a lakóingatlanoknak az energetikai korszerűsítését hogyan lehetne támogatni, illetve honnan lehetne erre forrást, pénzügyi erőforrás szerezni. Mi javaslatokat mondunk, de ez egy olyan politikai kérdés, amivel én alapvetően nem akarok semmilyen álláspontot mondani most, mert megtenem nem vagyok abban a helyzetben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Berezvai Zombort, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, a Levegő Munkacsoport külső szakértőjét hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpatia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Az említett megmérettetés innovatív módon ötvözi az oktatást, a gyakorlati tapasztalatokat és a határon átnyúló együttműködést, miközben támogatja a zöld és kék infrastruktúra gyakorlati bemutatását Kassa megyében és Borsodobói Zemplén vármegyében a Mond Greenfra projekt keretében. A verseny eredményeként 6 zöld falat építettek meg 3 szlovák és 3 magyar iskolában. Egy ilyen zöld fal átlagos mérete 20 négyzetméter. Borsodabói Zemplén vármegyében a Fráter György Katolikus Gimnázium, a Hermann Ottó Gimnázium, valamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai nyertek a megmérettetésen zöld falat. Mi az utóbbi intézmény ünnepségén jártunk, itt készült most következő összeállításunk, melyben elsőként Benné Gábor Glárka, a Borsodabói Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke mondott beszédet.
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy Borsodabói Zemplén vármegyéből 3 csapat is elhozhatta ezt, illetve ehhez hasonló zöld falat. Tulajdonképpen egy lélegző élet került ide a Jezsuita Gimnáziumba, egy újabb lélegző élet, amely a közösség részévé válhatott, amelyet gondozni és nevelni kell. Ugyanúgy gondozni és nevelni kell, mint ahogy titeket otthon a szüleitek, vagy én otthon a gyermekeimet, vagy ahogyan a pedagógusok titeket nevelnek nap mint nap. A szemléletformálás az a mi dolgunk, a felnőtteké, viszont a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontos, hogy a diákok részévé váljon minél kisebb korban, hiszen csak így tudunk a jövőben is környezettudatosan, illetve fenntarthatóság jegyében élni, és majd így váltok ti is felnőttekké. Én szeretném még egyszer megköszönni azoknak a diákoknak, akik részt vettek a versenyen. Időt nem kímélve, kitartást készültek a versenyre. Egyrészt nem csak azért, mert ilyen jó eredmény született és elhozhattátok a második helyezést, hanem azért is, mert a mi vármegyénk, Borsodabói Zemplén vármegye jó hírnevét öregítitek, és tulajdonképpen mindenhol megismernek. Most már itt titeket, Kassán az biztos. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak, hiszen az ő türelmük és kitartásuk is kellett ahhoz, hogy erre a versenyre felkészítsenek titeket, és természetesen szeretném megköszönni Ferenc atyának is, aki lehetővé tette, hogy eljöttek erre a versenyre, és ezt a zöld falat ide nyereményként elhozzátok a Jezsuba. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a jövőben minél több versenyen méretessétek meg magatokat, biztos, hogy fogunk még erről tájékoztatást adni, és tájékoztatást küldeni, ha lesznek ilyen versenyeink. Így hogy kerültünk ebbe a képbe még egyetlen egy mondat, a Via Carpatia EGTC-nek két tulajdonosa, két tagja van, Borsodabói Zemplén megye és Kassa megye. Így kötődik Borsod megyéhez, és így kötődik Kassa megyéhez. És tulajdonképpen ezért a Borsodabói Zemplén megye és a Kassa megye oktatási intézményeiből kerültek ki azok a diákok, azok a csapatok, akik részt vettek ezen a versenyen.
1: Máté Julianna az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatója beszédében többek között arról szólt, hogy a Via Carpatia versenye, illetve pályázata során nagyon sok magyar és szlovák diákot tudtak megszólítani.
3: Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sok aktív és nagyon lelkes diákkal találkozhatunk az elmúlt időszakban, ugye nem olyan rég Kassán találkoztunk, most már itt vagyunk Miskolcon konkrétan a helyszínen, és ez valójában egy olyan eredmény, ami a diákok és a tanároknak egy közös eredménye, mert ugye a felkészülés az a tanároknak a nehéz, nem egyszerű munkája, és nekik diákoknak pedig a ti feladatoknak az, hogy ugye ezeket a tudásokat azt gazdagítsátok, és minél tovább annálóban fejlődjetek. És ennek az eredményeként most itt lesz majd nektek egy ilyen zöld fal, amelyre ha ránéztek, akkor úgy érzem, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy kicsit az enyém is. Maga a Via-Kárpátia LGTC igyekszik az ilyen zöld témákra fókuszálni, ez a verseny és maga ez a pályázat számukra egy ilyen szívügyük. Nem első alkalommal csináltunk ilyet, de ilyen nagyot először, úgyhogy azért is örülünk annak, hogy úgy Magyarországon, mint Szlovákiában is nagyon sok diákot öleltünk fel, és látjuk azt, hogy van remény, és azt, hogy reményt fektetünk belétek, az meg is éri, és érdemes, mert látjuk azt, hogy nem vagytok könnyelműek ezzel a témával kapcsolatban. És lehet, hogy azt mondanám így a gondolatok végére, hogy cselekedjünk ma úgy, hogy azok, akik ma születnek, ugyanúgy tudják élvezni azt, amit ti élveztek ma. Legyünk tudatosak, gondoljuk meg, hogy mikor mit teszünk, és milyen formában, mert ugye semmi nem természetes, és főleg ha a természetre tekintünk, akkor egyértelművé válik az, hogy az, amit teszünk, az teljesképpen visszaüt ránk is. Úgyhogy legyen ez egy ilyen üzenet számotokra a jövőt tekintve, hogy mindent, amit teszünk, vannak eredményei, következményei, és remélem, hogy az összes kilépésetek csak pozitív eredményekkel és következményekkel fog majd járni.
1: Szívesen vállalták a gyerekek a megmérettetést, erről már Kosztelnikné Balázs Hajnalka, a gimnázium biológia és kémia szakos tanára, a diákok felkészítő tanára mesélt.
4: Tavaly télen ilyen versenyfelhívást látott az iskolánk, a munkacsoport vezetőnk, és javasolta számunkra, hogy milyen szép lenne egy ilyen nyereménnyel hazatérni, hogyha elég ügyesek vagyunk, és igazából nem is volt nehéz gyerekeket vadászni, mert ők is szívesen vállalták. Az iskolánkban van biológia-kémia orientáció tagozat, így első körben rájuk gondoltunk, és valóban közülük kerültek ki a versenyzők is, akik addigra már nagyon sok mindent tanultak, és nagyon örültek, hogy az ökológiával is foglalkozhatnak.
1: Hanyadikosokról van szó?
4: Akkor ők tizedikesek voltak, és közülük jelenleg is tanulnak már fakultáción biológiát.
1: Hogyan zajlott a felkészülés? Mert gondolom azért némi támpont volt, hogy miben lesz a verseny, milyen témakörökben, miből kell készülni.
4: Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen verseny, még hogyha az én nevem van mellett, hogy felkészítő tanár, nem egy egyszemélyes feladat, hiszen az elmúlt évek során sok szaktanár mellett voltak ezek a diákok, és nagyon sok embertől hallhattak az ökológiával kapcsolatban is. Jelenleg mi úgy készültünk fel, hogy az eddig megszerzett tudásunkat ötvöztük azzal, amit ettől az egész projekttől is kaptunk. Egy ilyen kis kézikönyv jellegű írományban volt szerencsénk, azt közösen dolgoztuk fel, csapatokat hoztunk létre, a csapatoknál mindenki kapott egy saját részt, amit jobban el kell tanulmányoznia. Igazából egy ilyen puzzle módszerrel mindenki elmélt valamiben, hiszen ez egy csapatjáték is volt egyben.
1: Hogyan zajlott maga a verseny egyébként?
4: A versenyre, ugye hát korán utaztunk iskolának a buszával, és nagyon kedves, szívélyes fogadással kezdődött, a gyerekek nagyon élvezték, a sok finomságban volt részük, tájékoztattak minket, és utána a versenyzők egy külön terembe vonultak el, ahol voltak ugye már csapatversenyek, logikai feladatok, olyanok, amelyek a kiadott anyagra vonatkoztak, amik a korábbi tudásra, de volt egy kis szerencse is benne, ugye egy akadály jellegű, szellemi akadály versenyben. Mindeközben egy másik teremben pedig előadásokat hallgathattunk meg a témával kapcsolatosan, az előtérben pedig workshopokat láthattunk különböző területekről.
1: A diákok hogyan érezték magukat? Önnek milyen visszajelzések érkeztek?
4: Én illetve nagyon jól érezték magukat, leginkább azért, mert egy olyan lehetőség volt ez, ahol így ők is megmutathatták, hogy mit tudnak. A négy gyerek két különböző osztályból volt, és mégis tudtak együtt dolgozni, összhangban voltak, és a végén a prezentáció nem csak nekik, hanem nekem is öröm volt ezt látni, hogy ilyen szépen elő tudják adni, amit közösen létrehoztak, az mindig nagy öröm.
1: Itt egyébként az iskolában mennyire kap hangsúlyt a környezetvédelem, illetve ebben a témában a szemléletformálás?
4: Igazából az Ignáci pedagógiánk, amiben mi is itt nap mint nap élünk, a teremtett világnak az értékelése, védelme nagyon fontos a számunkra. Ha körbenézünk, vagyunk. Azt gondolom, hogy jól látható a tényleg a mindenhol zöld, levaló törekvés, a szelektív hulladékgyűjtés, és az osztályfőnökök programjában, az iskola programjában és mindennapi szinten benne van. Szóval fontos a számunkra.
1: Most ugye egy terembe került ez a zöld fal, egy különleges terembe. Mi zajlik itt? Milyen gyakran láthatják ezt a zöld falat a diákok?
4: Igen, több lehetőség is felmerült, de ugye fontos volt, hogy technikailag is lehessen ennek a helyszínét biztosítani, és ebben ez az egyik lehetőség volt. Ez most itt lehet, hogy kevésbé látszik, de egy eléggé frekventált helyen van. Ez egy étkező, ahol étkezni szoktak a gyerekek minden egyes nap. Tehát fontos a friss levegő, mondhatjuk azt is, és mellette mennek el napi szinten azért többször is a diákot. Tehát látják, érzik, hogy itt van, és valóban párbeszédet indít el, hogy miért is van ez itt tulajdonképpen, mit is jelképez ez számunkra.
1: És hát gondolom az se egy utolsó szempont volt, hogy hatalmas ablakok vannak ott, ahol a napfény be tud áradni. Mi lesz ennek a zöld falnak a sorsa? Ki gondozza majd, hiszen azért ezeket a virágokat, növényeket locsolni kell, gondozni kell. Mi történik majd ezután?
4: Ez egy olyan kiépített rendszer, bár teljesen mélyen nem tudok elmerülni benne, de ennek egy folyamatos öntöző, kiépített öntöző rendszere van. Tehát egyéni odafigyelés nem, inkább egy ilyen rendszer szintű figyelmet kap ez az egész. Karbantartást, vizet, napfényt az ablakokon keresztül, és ez számunkra arra is jó lehetőséget ad egy biológia óra keretében, mert ha megnézzük közelebbről, nagyon izgalmas, messziről egy nagy zöld felületet látunk, de közelről sokkal heterogénebb, mint ahogy az elsőre látszik, sokfajta növény, különböző vagy hasonló igényekkel, meg lehet figyelni egy biológia óra keretében is, és mindig lehet róla pár szót ejteni, hogy miért is, hogyan került ez ide hozzánk.
1: A versenyen részt vett négy tagú csapattal beszélgetek most. Először arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be.
5: Én Arasz Barastyán vagyok, a 11. Pamplónából.
6: Én Visnyovszki Balázs, és szintén a 11. Pamplónából.
7: Én Halász Ádám vagyok, a 11. Loyolából.
8: Én Dolcsák Ferdinánd vagyok, a 11. Loyolából.
1: Hogyan emlékeztek rá, hogyan zajlott a felkészülés? Ugye ez a tavalyi tanévben volt, gondolom azért már jóval a verseny előtt elkezdődött itt a tanárnővel való közös munka.
7: Mi a közös munkát tanárnővel már 9. elejétől folytattuk, mivel mi tavaly a biológiát emelt óraszámba vettük, és ennek segítségével tudtunk nagyon gyorsan és hatékonyan felkészülni a versenyre.
1: A témákat tekintve mi az, amiket átvettetek a tanárnővel, vagy milyen témakörök, tananyagok voltak? Nagyon idegen volt sok minden?
5: A versenyanyaga előre ki volt adva, amiben a környezettudatos megoldásokról és környezettudatos városok kialakításáról volt főleg szó, és ezt az anyagot úgy egy 2 héttel előtte kaptuk meg, és abból kezdtünk felkészülni.
1: Hogyan zajlott maga a verseny? Ugye arra ki is kellett utazni, és többféle feladat is volt, ha jól tudom.
8: Igen, először volt egy kvíz, ahol láttuk folyamatosan, hogy hány pontunk van, és onnan lehetett tovább jutni a prezentációra, ahol 4-en ötleteltünk, hogy milyen megoldásokat tudunk előállni, és aztán Balázs és Borostyán pedig prezentálták ezt.
1: Mi volt itt a téma a prezentációnál?
6: Az iskolánkban lévő környezeti problémák és azoknak a megoldása, és természetesen az, hogy abban az esetben, hogyha sikerül elnyernünk a pályázatot, akkor hogyan tudnánk megvalósítani a zöld falat, ez is egy központi szerepet játszott benne, de legfőképpen az volt a lényege, hogy ténylegesen egy itt fennálló helyzetre próbáljunk választ találni.
1: Mi volt itt egyébként ez a fennálló helyzet? Mi az, amit ti az iskolában elvégzendő feladatok közé soroltatok?
5: A fő probléma, amit felhoztunk a prezentációnkban, az az, hogy itt egy domboldalra épült iskoláról van szó, és a csapadéknál, a csapadék, amikor lefolyik a dombon, akkor ez földcsúszást is okozhat, és már volt, ha jól tudom, itt probléma építkezésnél ebből, és a domb aljában egy víztározó kialakítását javasoltuk, ahol ezt össze tudnánk gyűjteni, és meg tudnánk akadályozni.
1: Hogyan emlékeztek egyébként vissza a verseny végén? Mit éreztetek? Megérte az a sok plusz óra, a tanulás, találkoztatok új ismeretekkel? Mi volt az első benyomás, ahogy így vissza gondoltok?
7: Az első benyomásunk az volt, hogy ez tényleg egy nagyszabású projekt volt, ami a nemzetközi iskolákat a térségünkben nagyon megmozgatta. Ez abban is megmutatkozott, hogy több mint 200 diák vett részt ezen a versenyen, és én személyesen nagyon büszkének éreztem magam, hogy a 200 diák közül mi lehetünk az a négy, meg a három projekten résztvevő társunk, akik elnyerhették ezt az elismerést.
9: Valaki még valamit erről?
8: Szerintem is határozottan megérte részt venni ezen a versenyen, mert sok tapasztalatot szereztünk, és nagyon büszkén tölte mindannyiunkat, hogy hazahozhattuk az iskoláknak az ötvalót.
4: Ennek a versenynek a központi témája tulajdonképpen a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Foglalkoztok ezzel egyébként valamilyen szinten a hétköznapokban is, akár csak úgy, hogy mondjuk cikkeket olvastok, vagy esetleg ilyen praktikus tanácsokról olvastok, vagy néztek esetleg videókat, vagy azért ez még picit távol áll így a gimnáziumi élet mellett tőletek?
6: Nekem igazából a családomat nagyon mélyen átutatja a környezettudatosság, illetve a természetnek a szeretete. Én ezt sose tanultam amúgy videók alapján, hanem hallottam otthon. Nem tudom megmondani, valószínűnek tartom, csak annyira része a mindennapi rutinjaimnak, hogy nem veszem észre kifejezetten, amire valaki azt mondaná, hogy hát igen, ez környezettudatos volt.
4: Mit gondoltak egyébként a mai fiatalok? Mennyire figyelnek arra oda, hogy tényleg ők is környezettudatosan próbáljanak meg élni, vagy akár a mindennapokban kicsit tudatosabban gondolkozzanak?
7: Ebben a témában az iskolának a szerepvállalása jelentős, mivel egy olyan diák is, akinek a háttere nem feltétlen azt az irányt követte, hogy a céltudatos legyen a mindennapi életmódja, ahhoz egy olyan iskola, mint a Jezsu nagyon nagy mértékben hozzájárulhat, mivel mind a tanulmányok mellett és a lelkiség mellett ezt a tudatosságot is felébreszti bennünk.
1: Kedves hallgatóink, úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpathia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Az átadón készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig néhány zöld hír.
2: Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a SZEL program keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását. A tárcavezető beszélt a Magyar Vidékfejlesztésben új korszakot nyitó Szent István vidékfejlesztési programról is. Ezzel olyan hosszú távú részvételi alapú fejlesztési modell jön létre, amellyel a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, hanem aktív alakítói is saját

0: térségük jövőjének, tette hozzá. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a Szent István program arra hivatott, hogy megerősítse a helyi partnerségeket és a vidéki térségek tervezési képességét, valamint tartósan javítsa a vidéki életminőséget. A programban támogatást kaphatnak közlekedési, mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a víz megtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztika fejlesztések is. Óriási az igény a vízhálózatok megújítására, rekordtúl jelentkezés érkezett a vízközmű pályázatra, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, hogy a szeptember 15-i nyitás után olyan nagy roham indult, hogy a keret rövid időn belül 172%-os túllépésbe futott, így a pályázat sikerrel automatikusan lezárult. A magyarországi hálózat átlag életkora csak nem 52 év, és még mindig rengeteg helyen találni régi vas és aszbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel, ezen kell és akarnak változtatni, hangsúlyozta. Az évtizedes lemaradások pótlásához a jövőben is források kellenek. Legalább évi 100 milliárd forintra lenne szükség az ivóvíz és 100 milliárd forintra a szennyvíz hálózatok fejlesztésére, közölte. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos a betegség elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a további terjedést a házi sertés állományokban. Hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspestis a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. Mint ismert, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Rekordszintre emelkedett az elektromos meghajtású személygépkocsik aránya az Európai Unióban az új autók forgalomba helyezései között 2025-ben, a német statisztikai hivatal által ismertetett Eurostat adatok szerint. Az EU-ban minden hatodik újonnan nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése valamivel több mint 42% volt, míg a benzinüzemű autóké több mint 27%, a dízelüzeműeké pedig csak nem 10%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgázüzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az EU-ban, 2015-ben még csupán 0,4%-ot tett ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, ezt Hollandia követte, illetve Málta. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldelőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak, Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
1: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalkalat elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer molyfertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer molyfertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 350 éves a karcagi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Emellett az oktatási központ másik három jelentős jubileumot is ünnepelt az elmúlt tanévben, a református általános iskola újraindításának 30. évfordulóját, a református talentum óvoda indulásának 5. évfordulóját, valamint a karcagi kisgyermeknevelés 150 plusz 1 éves múltját, ugyanis 1875-ben alapította meg Madarász Imre, akkori református lelkész azt a kisgyermekkertet, amelynek elindulásával éppen a 150. nevelési évet zárták, erről hallhatják mai magazin műsorunkat.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Konc Tibor Esperessel beszélgetek, a Karcagi Református Egyházközség lelki pásztorával. A beszélgetésünk apropója, hogy 350 éves a karcagi református oktatás. Én úgy tudom, hogy a gimnáziummal kezdődött, és hova nyúlik akkor ez pontosan vissza?
2: Természetesen korábban is erre vannak azért ráutaló jelek. Volt már valamilyen református oktatás, de 1676-ban kért az akkori presbitérium egy rektort a Debreceni Református Kollégiumtól, tehát ez az adatolás akkortól számítandó, és ezért kimerjük jelenteni, hogy 350 éve folytatólagosan megvan az oktatásunk, és valóban ez egy középiskolai szintű oktatás volt, de hát természetesen aki ismeri a történelmet, tudja, hogy mást értettek középiskola alatt, mást értettek elemi iskola alatt régebbi időkben, mint most, tehát nem ugyanazt kell elképzelni, nem ugyanezt a teljes képültséget. Hadd mondjak egy példát, hogy három osztályban volt 300 gyerek. Tessék egy kicsit másképp látni a dolgokat, és ugye voltak a préceptorok, meg voltak az egyéb tanítók, akik maguk is diákok voltak, de ezért 350 évvel ezelőtt ez elindult, és most jelenleg ott tartunk, hogy van két középiskolánk, van egy általános iskolánk, és van egy óvodánk, két telephelye, tehát tulajdonképpen két óvodánk, és majdnem 1200 diákunk, úgyhogy mi igyekszünk megfelelni az ősök bátorságának, mert azért lássuk, hogy 1676-ban a véres ellenreformáció idején nem véletlen, hogy a 350 év a gályarabokkal kapcsolatban is előjön. Tehát így tessenek elképzelni ezt a világot, ezt a mégis hitet, és mi is ennek akarunk most megfelelni.
1: Azt lehet tudni, hogy pontosan mi hívta életre a középiskolát?
2: Természetesen. Hát ugye egy nagyon archaikus és önmagára nagyon büszke közösség volt mindig is a kunoknak ez a köre. Ugye a nagykunságnak a fővárosát szoktuk így nevezni, hogy Karcag. És olyan prosperálás volt a gyülekezetben, annyira a környező településekből is beköltöztek, és el is pusztultak a környező települések. Akkor még nem Karcagnak hívták, hanem Karcag Újszállásnak a település, hogy hirtelen a fölnövekvő gyülekezetben igény látszott arra, hogy valaki az egyház veteményes kertjét, tehát a szeminárium eklézét, az oktatást, az iskolát is megalapítsa. És erre volt azért jó példa, hiszen azért Mezőtúron, ami nincs messze, ott már 1530-as évek legelejétől tudomásunk szerint már volt valamiféle református, vagy legalábbis protestáns oktatás, aztán reformátussá lett. Tehát mivel voltak jó példák, és azért Debrecen 60 kilométer távolság, tehát nyilván azt is tudták a lelkészek, akik ott szolgáltak, hogy az oktatásnak megvan a maga helye az egyházon belül, a Bibliából is ki tudták olvasni, hát egyértelmű volt, hogy akkor nekik is kell, és nekik is jár.
1: Nagyon sok tanulót említett az elmúlt percekben. Ilyen sokan tanultak ott?
2: Hát nagyon sokan tanultak. Ugye azt azért mindig hozzá kell tenni, hogy azért viharos volt az a világ. Ha föllapozzuk a történelem könyveket, akkor tudjuk, hogy a 17. század vége azért még a krími tatárok betöréseitől volt hangos, akkor a kuruc betörésektől, akkor volt egy komoly kitelepítés Karcagról és a környékről, ez a Rákóczi Ferenc fél a szabadságharc idején, meg betegségek voltak, pestis járványok, tehát mindig volt egy olyan megroppanása a demográfiai növekedésnek, ami aztán a visszaesésből újra kellett szervezni, tehát az elindulásnál nagyon úgy néz ki, hogy nagyon magasan volt a populáció, aztán utána visszaesett, és végül úgy stagnált, vagy beállt a 19. század végére a település, és akkor az nagyjából elmondható, hogy akkoriban majdnem színreformátus volt, tömbreformátus a település, és akkor bizony elképesztő mennyiségű gyerek volt. Nem beszélve arról, hogy akkor az iskola rendszert úgy is meg tudta szervezni az egyházközség nagyon bölcsem, hogy a városnak a különböző területén saját iskolákat alapított, tehát nem egy nagy központi iskola volt, hanem voltak a tájegységeknek, részeknek, városi kerületeknek saját iskolái, például volt egy rétoldali iskola, akkor újtelepi iskola, és voltak tanyasi iskolák. Ezeket is mind megszervezte az egyházközség, úgyhogy elképesztő mennyiségű diákról beszélünk. Amit mi most nagy számnak hallunk, a saját magunk számait, egyébként nagy szám valóban, és ezért csak hálásak lehetünk a Jóistennek, az lehet, hogy ezelőtt 150 évvel így ránéztek, és azt mondták, hogy hát ilyen kezdők, mert most nálunk 8000 diák van. És és ez még akár reális is lehetett.
1: Ikonikus alakjai voltak a gimnáziumnak?
2: Hát ikonikus alakjai szerintem, ugye kinek mi az ikonikus? Mi mindig abból indulunk ki, hogy ha a 350 évet vesszük, akkor nagyon sok lelkészt adott a gimnázium, és nagyon sok később a vármegyében, vagy akár országosan is a maga helyén, a maga pozíciójában kiemelkedő embert adott. Ha pedig úgy veszük, hogy akár országosan, vagy nemzetközileg is ismert nélek, hát akkor bizony olyan egyetemi professzorokat tudok mondani, Gál Lászlót, Mándoki Kongor Istvánt, a Györfi Istvánt, a néprajztudóst, Kátai Gábort, akik a maguk területén országosan is elismert nevek, és van egy, a város büszkesége egy Nobel-díjasunk, ugye egy Herskó nevezetű Nobel-díjas, akinek az összes családtagja hozzánk járt, izraelita származású, és akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy a mi iskolánkhoz is kötődik. Tehát ilyeneket tudunk mondani. De természetesen, akik ott tanítottak, akik ott munkálkodtak, hát közülük ki tudjuk emelni Könyves Tóth Kálmánt, aki Kossuth papja, Madarász Imrét, aki legyőzte Jókait, az országgyűlési választáson, aki egyébként református lelkész volt. Színészeket tudunk mondani, akik nálunk végeztek. Tehát valóban nagyon gazdag a kincses tár, és talán ez is egy feladatunk, hogy ezt úgy, ahogyan meg is kérdezte, ezt akár ki is tudjuk adni. Azzal a megjegyzéssel, hogy még egyszer, hogy aki nekünk nagyon nagy név, az nem biztos, hogy mindenkinek, de ez bennünket nem fog befolyásolni.
1: Na, mit kell tudni a református gimnáziumról?
2: Hát egyrészt a református gimnáziumról azt kell tudni, hogy tudatosan, ugye 1948-ban államosították, és mi 2009-ben indítottuk újra. Addig Gábor Áron gimnázium néven futott, de a tanárai azok még a egyházi korszakból, a nagy nevű tanárok az egyházi korszakból származtak, és utána is úgy gondolom, hogy tartotta a kapcsolatot az egyházzal a gimnázium, a szellemiségében, látásmódjában. És 2009 óta pedig tudatosan arra gondoltunk, hogy egyrészt nekünk az általános iskolának a gyermekei számára legyen továbbtanulási lehetőség. Másrészt pedig egy olyan teret vagy területet kerestünk magunknak, ahol úgy láttuk, hogy valami hiátus, hiány van, és ezt a természettudományban láttuk a környéken, és megelőztük a korunkat, mert utána kiderült, hogy mennyire fontos a természettudomány, tehát hogy mi emelt szintű biológiával, kémiával, matematikával, fizikával indultunk, mert úgy voltunk vele, hogy ha valaki tovább akar tanulni orvosi egyetemre, agrár egyetemre, akkor ezek az elsődlegesek, aztán idővel később rájöttünk arra, hogy azért a humánt sem árt, úgyhogy emelt szintű magyar és történelem képzésünk is van. Egy fájdalmunk volt, hogy az egészségügyet ki kellett vezessük, volt egy egészségügyi szakközép iskolai, majd később szakképzésünk. Ezt ki kellett vezetnünk, mert annyira minimális volt az érdeklődés, hát akkoriban, amikor erről beszélek, ez 2011-12 tájékán. Azt hogy mondjam, hogy nagyon keveset kerestek az ápolók, és hát nem nagyon jöttek hozzánk, illetve akik jöttek, azok sem feltétlenül a legmagasabb szintet képviselték, már-már az az érzésünk volt, hogy mivel nem vették föl, máshová jó lesz majd ápolónak, de mi meg úgy voltunk vele, hogy mi ugyanazt a minőséget szeretnénk adni, mert ha valaki kimegy tőlünk, az nem mindegy, hogy tudja, hogy a gram meg a milligram között mi a különbség, mondjuk aki fekszik az ágyon, és fölötte éppen valaki egy fecskendővel dolgozik, és nincs tisztában azzal, úgyhogy úgy éreztük, hogy ez akkor nem a mi kategóriánk.
1: Ma csak a gimnáziumban hány tanuló van?
2: A gimnáziumunkban 200 fölött vagyunk. Ugye azt tudni kell, hogy a demográfia, amit mondtam, hogy egy jó standardizált 22-23 ezer fős település volt Karcag, az most jelentősen lecsökkent, és főleg a fiatalok körében. Másrészt pedig azért mobilabbak az emberek, ki tudnak mozdulni, ez a gyerekekre is érvényes. Nagyon sokan járnak ide például Debrecenbe Karcagról. Úgyhogy ez a 201 néhány fő az szerintem ez, ami be fog állni, és ez a 200 fő, ez pedig olyan szinten tud teljesíteni, hogy a egyetemre, főiskolára 75-80%-os a továbbtanulási rátánk, és mindenféle felmérésben mi úgy látjuk, hogy a Vármegye 5. legerősebb gimnáziuma vagyunk, szolnokiak tudnak bennünket megelőzni, meg Jászberény, ennyi, és utána mi jövünk. Úgyhogy büszkék vagyunk a teljesítményekre, OKTV-n mindenhol nagyon-nagyon eredményesek a gyerekeink, és tényleg jogi pályától, orvosi keresztül lelkészek is jönnek, mondjuk minimálisan, de nagyon magas szintű. Sőt, azt kell mondjam, a továbbtanulásunk volt, amikor 93-94%-os volt, úgyhogy megsüvegeltük őket, és nem a véletlen műve, hogy mi ezt továbbra is szeretnénk csinálni.
1: Jubileumi éve van az általános iskolának, az óvodának és a gyerekkertnek is, akkor sorban beszéljünk mindegyikről.
2: Hát, hogyha évet tesszük, akkor a gyerekkert az első, ugye 150 éves volt, 1875, és érdekes, hogy ennek a gyerekkertnek a megálmodója az a Madarász Imre református lelkész volt, aki egyébként németországi vagy külföldi útján látta a példát, hazahozva magával egy alapítvány keretén belül, aztán pedig a város működtette tovább, tehát akkor az még nem volt református óvoda. El kellett telnie 150 évnek, hogy református legyen, mert mi 2025-ben átvettük, de nekünk már volt óvodánk, mert 2021-ben megalapítottuk a Talentum óvodát, akkor még az általános iskolával egy szakmai és intézményi egységben, és így a földúsult intézmény, az most már két óvoda egyben, ez a két óvoda, ez 200 valahány gyereket jelent, tehát nem kevés gyereket jelent. Nagyon úgy nézett ki, hogy ez már egy általános iskola alá nem illendő, alá legyen vonva, önállóságot kapott. Pontosabban egy oktatási központ keretein belül saját igazgatóval, tagintézmény vagy tagóvoda címszó alatt, és akkor így ez a 155 év, ez így az óvodai rendszerünket jelzi. Összesen 9 csoportban vannak a gyerekek nálunk, és hát mondom 200 fölötti létszámmal, nagyon-nagyon népszerű mind a két óvodánk, de itt is mondom, a demográfia az nem segít. Hát azt kell mondjam, hogy amit országosan látunk, tapasztalhatunk, hogy a gyerekszületések aránya az nem túlságosan örömre okot adó, ez a nagy kunságban halmozottan igaz. Nem tudom meddig, de most még 9 csoporttal tudunk jól működni, de most is a beóvodázás az is nagyon-nagyon sikeres volt, úgyhogy szinte teljesen tudjuk tartani. És akkor jön az általános iskola, tehát az általános iskola az pedig 1996-ban indult újra, ugyanabban az épületben, amit 1948-ban államosítottak, fölmerőrendszerben akkor még 4 osztállyal, és jelenleg már egy olyan igen tekintélyes, majdnem 500 gyerekkel van az általános iskola, úgyhogy 3 épületben vagyunk. 2 épületet, egyrészt építettünk egyet, másrészt pedig visszavásároltuk a régi tulajdonunkat a várostól, azt nem kaptuk vissza, úgyhogy kénytelenek voltunk visszavásárolni. Úgyhogy így 3 épületben, a főépülettel, 2 telephelyel működünk. Úgyhogy az, ha valaki eljön Karcagra, és ott leteszi az autóját a belvárosban, ott a nagy templomnál, akkor ott hirtelen körbe tekintés lát egymást majdnem, hogy érően óvodát, általános iskolát és gimnáziumot, tehát egy igazi református szellemi, oktatási és hát lelki központ Karcag belvárosa.

0: Akkor megvan a folyamat, hogy a kisgyerek elkezdi az óvodát, így és van. Le is érettségizhet.
1: Így van, így van, így van. Sőt, hát van egy másik iskolánk, egy másik középiskolánk, ott pedig technikusi szakmát is szerezhet. Ez egy mezőgazdasági orientálódású gimnázium technikum, és ott viszont 5 évig lehet lenni. Tehát még akkor, ha valaki elkezdi 3 évesen, akkor 19 évesen egy technikusi bizonyítvánnyal tud tovább lépni, ő rájuk is nagyon büszkék vagyunk. Az is 2020-tól indult, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott is tekintélyes év van már mögöttünk, és látszik, hogy működik, működőképes. Így jön össze nagyjából az 1200 gyerek, és olyan 200 alkalmazottal, munkatársal.
0: A református szellemiség mennyire jelenik meg az oktatási intézményekben?
1: Hát nagyon, nagyon, nagyon. Tehát nyilván úgy vagyunk vele, hogy Jézus is azt mondta, amikor a hegyi beszédben tanította az övéit, hogy amikor valaki arra kényszerít, hogy mennyire vele egy mérföldet, ugye ezt tudni, hogy abban a korban a római légionáriusoknak volt egy ilyen előjoga, mint megszállók, ugye a megszállt területen, provinciákban, a málhát, ami azért volt 40 kiló is, ha elkaptak valakit, akkor kényszeríthették, hogy menjen el velük egy mérföldet, római mérföldet. És nem volt appelláta, és Jézus azt mondja, hogy a hegyi beszéd ugye a léleknek szól, nem a szellemnek, nem a gondolatnak, hogy hát az mutatja, hogy egyébként te mennyire jó ember vagy, hogy tudod, miért menj el vele még egy mérföldet, ez neked belefér, ő meg gondolkodjon rajta, hogy akkor hogy is van ez, hogy kiben van nagyobb erő, benne vagy benned. És mi az oktatási rendszerünkkel így vagyunk, hogy az egy mérföld, a kötelező egy mérföld, az, amiért a gyerekeket, a diákokat beiratják hozzánk, hogy tanítsuk meg őket matekra, tanítsuk meg őket az írásra, de az a plusz egy mérföld, az legalább annyira fontos, ez pedig az, hogy kapjanak egy református szellemiségű, tehát mindenek előtt biblikus neveltetést is. Ez azt jelenti, hogy a áhítatok megvannak, nagyon komolyan veszük őket, a templomi látogatást és Isten tiszteleti, tehát olyan nincs, hogy ünnep és nincs valami igei dolog, amit hozzáteszünk, akár áhítat formájában, akár egy előadás formájában. A 350 éves jubileumnak azért minden napra volt valami közösségi élmény, iskolai élmény, óvoda élmény, és volt hozzátéve valami igei élmény, mert ez együtt jár, az a plusz egy mérföld, ezt így kell érteni, hogy az anélkül nincs. Tehát az egy mérföldre képes bármely iskola, plusz egy mérföldre pedig mi vagyunk. Magvetésként fogom föl, hát ez semmiképpen nem úgy gondolom, hogy ez automatizmus, hogy ez akkor azt jelenti, és néha a presbiterekkel, főleg a régi korosztálybéli presbiterekkel volt, és nem vita, hanem egy kis helyre rakása a dolgoknak, hogy ahogyan egyébként az elvetett magot sem két nap után már kapirgáljuk, hogy hol tart, meg kell várni a áldást, a termést, és ez ugyanígy van. Tehát nagyon sok diákunk, gyerekünk, családja talán nem is tudja, hogy milyen erőtérnek van, milyen lelki hatásnak van kitéve, majd egyszer rá fog jönni, úgyhogy ezért magvetésként tekintünk a dologra. Nem abban mérjük, hogy egyébként hányan járnak ezek után a templomban, mert olyan világ van, olyan program cunami, hogy, és ez vasárnapot is érinti most már, hogy majdnem, hogy esélytelnek vagyunk a futóversenyben, de amikor esélyünk van, akkor egy minőséget kell adni, hogy az magként jó helyre hulljon, és akkor majd lesz ebből termés is.
0: Az oktatási intézmények infrastruktúrális szempontból rendben vannak?
1: Mindenképpen nagy segítség volt az elmúlt másfél évtized, mert sok mindent tudtunk megújítani, de természetesen azért megrottyantotta a gazdaságot ugye a Covid, és azok a tervek, amik annak idején voltak, hogy akkor egy tornatermet nagyon jó lenne megépíteni, hiszen a régi épületekben azok a tornatermek, amiket visszavettünk olyan állapotban, amilyenekben, tehát nem felújított állapotban, hát azoknak bizony jó lenne valami modern tornatermet tenni, és már megvoltak a tervek, kiviteli terv, minden, meg volt rá a pályázati ígérvény, de hát jött a Covid, úgyhogy akkor az kuka. És a másik pedig a gimnáziumunk, a főépületének egy nagyon komoly rekonstrukciója, mert én szerintem nagyon-nagyon évtizedek távlatából nem nagyon volt megújítva. Ráadásul ez egy műemlék környezetben van, még ha nem is maga az épület a műemlék. Tehát ezt is meg kellene tenni. Egyébként pedig, ha bemegyünk az iskolákba, az óvodákba, akkor azt látjuk, hogy viszont minden rendben van, tehát a 21. század technológiája, tisztaságban rend van, ahogy kell, a bútorzattal, minden, a tameszközökkel minden rendben van. ez az egy, hogy az infrastruktúrának ez a látható eleme, meg aztán a régi épületeknek a felújítását, azt mindenki tudja, hogy ez egy folyamatos, tehát nem lehet abba hagyni, nem lehet befejezni, csak időről időre egy kicsit távol állni a munkától. Ha lesz rá mód, akkor nyilván külsőleg is megpróbáljuk rendbe tenni.
0: Az nem jutott eszükbe, hogy egy bölcsődét alapítsanak?
1: Két dolog miatt nem. Az egyik dolog, hogy a városban van két nagy bölcsöde, és ott sincs teljesen föltöltve. Azért ez jelzi, hogy a gyerek létszám az nem biztos, hogy jó. A másik pedig, hogy az egy más világ, az egy másfajta feladat. Nem is véletlen, hogy többnyire ez a szociális ellátó rendszernek a része máshová tartozik. Ha integrálva van egy oktatási köznevelési intézménnyel, akkor oké, akkor az mégiscsak köznevelési égisz alá tartozik. Az más jellegű, tehát ott az inkább egy szolgáltatás. Ha lenne rá igény, vagy a város azt mondaná, hogy köszönöm szépen, mi nem csináljuk. De miközben a város több száz millióból felújított épületében nem tudja teljes mértékben a kapacitást kihasználni, akkor most csinálunk két kevésbé feltöltött külön rendszert, ami egyébként ugyanazt csinálja, mert ott érdemben komoly hitéleti tevékenységet nem tudnánk végezni. Azért lássuk be, vannak kognitív és egyéb korlátai, hogy egy másfél éves gyerekkel, hogy lehet a hitéletről bármit beszélni. Én szerintem ösztönösen tudják a bölcsődében dolgozók, hogy kell szeretni. Nincs református ölelés, van ölelés. Tehát ezt én nem tartom annyira indokolt szakmailag. Viszont az óvodában pedig már az elejétől elkezdjük, és szerintem ez a választóvonal. Mondom, nem véletlen, hogy egyébként a rendszer is így van kitalálva, hogy ha önállóan veszünk egy bölcsődét, akkor az a szociális rendszernek a része, tehát az egy kvázi szolgáltatás, egy szociális szolgáltatás.
0: Beszéljünk akkor a gyülekezetről. Milyen élet zajlik a karcagi református gyülekezetben?
1: Hát meghatároz bennünket, ugye az ősök öröksége. Azért egy archaikus nagykunsági településem. Azért nem tudom, hogy annak idején talán Goethe mondta, hogy két dolgot kell adni egy gyereknek, gyökereket és szárnyakat. Hát a kunságban a gyökerek elég mélyen vannak, és azok a gyökerek azok nagyon fontosak. Ugye a kun ember így szokta mondani, hogy azért nem költözik sehová, mert azért érzi nagyon jól magát a saját világában, mert öreg fát már nem lehet átültetni, mert a gyökereket akkor el kéne ahhoz vágni, és akkor pusztul. Éppen ezért a hagyomány az nagyon fontos nálunk, de ugyanakkor megvan a nyitottság is. Ezért a hagyományos kereteket, az Isten tiszteleti alkalmakat, amiket én magam is örököltem 23 évvel ezelőtt, a nőszövetségi dolgokat, amelyek ugye a nagyasszonyoknak, a manszknak ilyen kvázi református öröksége, na hát ezt ugyanúgy kell, tehát megvannak ezek az archaikus dolgok, de ugyanakkor az intézmény rendszernek köszönhetően más igények is vannak. Tehát más jellegű előadásokra, koncertekre való igény megvan, úgyhogy igazából elég aktív a gyülekezeti életünk, mert hogy az intézmények a saját maguk programjait is szervezik, plusz még nekünk az állandó standard alkalmak, és még jönnek a rendkívüliek, úgyhogy nem szoktunk unatkozni, meg aztán az egyházközségnek vannak azért egyéb feladatai, hát mindössze 6 temetőnk van, tehát hogy nagyjából úgy lehet sejteni, hogy ebben sem nagyon szoktunk unatkozni, akinek egy temetője van, gondolja el, hogy ezt szorozza meg 6-tal. Ez is egy helyi adottság, hogy nem egy nagy temető, hanem ugye nagy kiterjedésű a város, és akkor kvázi minden égtájnak volt temetője, és akkor, na most az egyik az 5 hektár, a másik az 6 hektár, a harmadik 18 hektár, a negyedik az 11 hektár, tehát azért ez rengeteg munkával jár, úgyhogy nagy gyülekezet vagyunk.
0: Sokan vannak?
1: Azt nem mondanám. Tehát ezt ugye tudni kell a kunsági emberről, de én szerintem ez most már nem csak kunsági sajátosság, hogy végtelenül tudják szeretni a vallásukat, a hitüket, de azt ugye azért nem tartják feltétlenül fontosnak, hogy ezt meg is kell valahol élni, hiszen ők a maguk módján tökéletesen el vannak a Jóistennel, imádkoznak is, de úgy vannak vele, főleg a hölgyek járnak, az asszonyok járnak, hát ez egy ilyen klasszikus, a férfiak meg úgy vannak vele, mint az orvossal, hogy hát jöjjön ide, hogyha akar valamit tőlem, nehogy már én menjek oda. De ez egy jellemző, tehát ez nem, azt hiszem, hogy ugyanígy elmondható a hajdukról is, valami hasonló habitus, tehát ez így alakult, tehát nem látom én azt nagyon nagy igényt arra, hogy olyan tömegesen szétfeszítsék a 2500 férőhelyes templomunkat. Ha meg van valami ünnep, akkor természetesen megmutatják magukat. Tehát ezt így szoktam humorosan mondani. Két dolgot szoktam humorosan mondani. Egyiket sem bántásként mondom, hogy minden másnap ott vannak. Tehát ez a húsvét másnap, karácsony másnap, meg pünkös másnap, meg hát az a másik, hogy Isten félőt, mert úgy félnek az Úristentől, a környékére nem jönnek. Ez mind csak humor, egyébként meg végtelen szerethető emberek, és nagyon szeretnek bennünket, meg mi is nagyon szeretjük. Tehát az egyháznak nagy a respektje, fontosnak tartanak bennünket, tényleg szó szerint, hogy majdnem mindenhol ott vagyunk, de mindenhová hívnak, minden. Tehát annyira része vagyunk az életnek, de ez úgy a templomi gyülekezeti látogatottságon olyan nagyon nem mutatkozik, de én azt gondolom, hogy ez máshol is így van, tehát nem hiszem, hogy az a nagy megújulások és nagy tömeges megtérések, úgy hallanék róla azért. Mondjuk mi egyházmegyénkben, aminek az esperese vagyok, van 50 település, de nem nagyon hallok ilyesmiről. Tehát nem tapasztalom, de ezeket a nagy megújulásokat nem hallom más egyházmegyéből sem. YouTube elviszi a mindenféle internet, meg mindenféle platform. Az én ige hirdetéseimnél százszor jobbakat az ajtókig, sőt már be is ment a szobába. Tehát más világ van. Én ugye ezelőtt 100 évvel ez egy társadalmi élmény volt, hogy na dolgoztunk 5 napot, 6 napot, és akkor a 7. nap elmentünk az úrházába, de ott találkozhattunk is. Tehát ennek volt egy ilyen vonzata is. Mesélik is, hogy sokan ott találkoztak életük szerelmével, akkor a fiúk meg a lányok ott nézegették, egymást utána korzóztak. Ma már ez nem így van. Ha és amennyiben valami konkrét feladat van, kötelesség meg, mert ez valami nagy ünnep, odaillik elmenni, akkor biztos, hogy ott vannak. És ezt mondom fölmentésként, meg megértésként, hogy nem is csodálkozom rajta, hogy most amikor a kis Gerzsonkának akkor van a focikupa 10 órától vasárnap a U19-ben, vagy U8-ban, vagy nem tudom hol, és akkor apu, anyu, nagymama, nagypapa vattacukorral a kezében ott van a pályaszélén. Na most üssem a fejüket, hogy ezt most nem élik a gyereket akkor nézni. Miért szervezik rá? Azért, mert egyébként már szombaton, meg vasárnap, és annyi millió meg egy program van, hogy nem csodálom, hogy mindig fáradtan jönnek be a gyerekek, meg a szülők fáradtan kezdenek a munkához, mert nincs már pihenő nap, mert ha pihenő napon és nem csináltunk valamit, ha nem mentünk el megnézni az újszülött pandát, akkor már itt nem történt semmi ebben a családban. Hát pedig milyen jó lenne néha nem csinálni semmit. Na, ez csak így zárójelbe zárva.
0: Hagyományos programok is újak?
1: Hát, ezek mindig adhok jellegűek. Tehát az igények döntik el. Kinőttem abból már, azt kell, hogy mondjam, hogy elég tapasztalatom van, hiszen 94 óta vagyok én már lelkészkedek, hogy csak egy ideig, óráig tart, amikor valami újat az ember fölfedez, ha az csak az élményért van, és nincs úgy előkészítve, és ebben viszont vannak jó példák előttem a megyében is, tehát látom, hogy ilyen apró lépésekkel, hogy oda irányítani, felforralni a vágyat először szép lassan, tehát nem úgy, hogy készterméket odaadni, mert a másodjára már akkor kritikák vannak, harmadikra már unják, tehát ezt végig kell gondolnunk, és nem szégyen mástól tanulni, tehát itt a római katolikus testvérektől, baptista testvérektől is nyugodtan lehet, meg hát az új protestáns felekezetektől is, hogy mi az, ami beválik. És ezt nyitott szemmel, tehát nem kell föltalálnunk semmit. Én nagyon büszke vagyok a megyére, az egyházmegyei lelkészekre, az egyházmegyei lelkészeknek a munkálkodására, és bizony, amit lehet, az nagy árgus szemekkel figyelem, hogy mikor tudom leleimolni, és akkor majd én is fogom alkalmazni. Tehát ez adhok. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy na, bevezettük, és nagyon-nagyon-nagyon új volt, és akkor mindenki azóta kívánja, meg vágyja. Mindennek volt felfutási ideje, ima közösségeknek, tanári bibliaórák, a értelmiségi bibliaórák, a munkás, minden volt már, csak mindegyik úgy van, hogy ugyanaz a 8 ember batyusként ide-oda kolbászol, mert hát nekik akárhányszor kinyitjuk a templomot, akkor ott lesz. Akiket meg igazán meg akarunk szólítani, azok meg úgy vannak vele, hogy na, ezt is kipróbáltuk. Tehát ehhez valami más szisztéma kell, hát remélem, hogy ezt is meg tudjuk majd találni.
0: Azért tervei biztos vannak?
1: Mindig vannak, persze, de hát ez olyan, hogy a tervekkel is óvatos vagyok, mert ugye kiskutyát, ha belenyomják az orrát a csukamáj olajba, hát meg kell nézni, hogy hogy fog majd tolatni. Tessék elengedni a fejét, és körbe fogja nyalni az orrát. Tehát kiderül, hogy a csukamáj olajt szereti, csak azt, ami belenyomják az orrát. A tervekkel is így vagyok, hogy először körbejárjuk, hogy na akkor a helyi lelkületnek ez mennyire felel meg. És a másik dolog pedig, hogy nagyon jó tanáraink vannak, akik erre fogékonyak, és ők jelzik, hogy mire van igazából szükség, vagy csináljunk már olyat, hogy baba-mama kört. Csináljunk, csináltunk baba-mama kört, aztán az a csapat, amelyiknek igénye volt, az járt, és amikor ők már akkora volt a gyerek, akkor nem jártak, és a következő generáció pedig úgy döntött, hogy de tulajdonképpen nekik ez nem kell, mert hogy egyébként máshová jár Pilatesre. Ez egy állandó vívódás. Aki azt mondja, hogy készen van, tessék tőle megkérdezni, hogy ezt ő gondolja így, vagy mindenki úgy gondolja.
2: 350 éves a karcagi református gimnáziumi nevelés és oktatás, emellett az oktatási központ másik három jelentős jubileumot is ünnepelt az elmúlt tanévben, erről Koncz Tibor esperest, a karcagi református egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök Sesztánk Miklós KDNP-s volt nemzeti fejlesztési miniszter, és Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az országgyűlés. A legfőbb ügyészség múlt héten kezdeményezte a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, egy a miniszterelnök európai parlamenti képviselői jogviszonyának megszűnése miatt újraindított nyomozás miatt. Sesztánk Miklós mentelmi jogának felfüggesztését azzal indokolták, hogy ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését pedig hűtlen kezelés bűncselekmény miatt kezdeményezte az ügyészség, mely szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a kiemelt kulturális programok idénylenes kollégiumát használták fel jogellenes cselekményre az előző Orbán kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke irányításával, több mint 17 milliárd forintos kárt okozva a központi költségvetésnek. Rendőrségi főtanácsos lett Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány helyettese. A főrendőr 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot és jelenleg rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Korábban volt Miskolcon avasi őrsparancsnok, mezőkövesdi kapitány, majd vármegyei főkapitány helyettes.
2: Ez elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitányod az egyes számú vezető megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, mert azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is. Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én még bűnügyes is maradtam, hiszen élet és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és a 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó ismét tehát csak azt mondom, nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú, idézőjebe egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrőrs, ahol azért volt egy 6 év, az meg nagyon komplex.
1: A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Megyei polgárőrnapot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei szervezet tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, Bekecsen gyűltek össze az egyesületek. Ott rendezték meg a 25. Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka, református lelkipásztor szolgált. Dr. Kis Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei rendőrfőkapitány az ilyen jellegű események támogatásáról is szólt.
3: Úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint nap zajlik. Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen az lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől és a polgárőröktől. Az adott település közrendje, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
1: Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, állattanulmányban.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertjén, Szent Péteres erdője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: És
2: a gyerek.
3: A gólyakalifa.
4: Foszti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
7: A park persze nem volt egységes, mert sokféle igényt kellett kielégítenie. Homokcsík, szavanna, vízmedence, bozót, lombos meg tűlevelű erdő, jégtáblás tavacska, meg sziklás gerinc váltakozott benne. Hogy csinálják ezek a műjeget, töprengett Valentin, hogy a nyári napon nem olvad el? A sportpályák is különbözőek voltak. A tenisz és golfpálya mellett keményre döngölt föld, alagút fúró gyakorlatokra, lazább homok a futóknak, lián mászó kötelek, különleges kis szakadékok az ugrás gyakorlására. A parkban padok is állottak, és az egyik padon három tanár ült. Lehettek volna persze szülők is, minden esetre felnőttek voltak, de Valentin tudta, hogy tanárok. Az ember rögtön megérzi az ilyesmit. Udvariasan köszönt nekik. A legidősebb, egy szemüveges teknős megveregette az arcát és megkérdezte, kit keres. Cocó nevére felpillantott a bárány is, aki egy osztálykönyvszerű nagy könyvet tanulmányozott. Azt mondta, Cocó az ő osztályába jár, szorgalmas, jó fiú, most még fent van az osztályban. Valentin felpillantott az üveg homlokzatra, amely mögött nagyon jól látszottak a padban ülő táblát törlő gyerekek. Ne, Valentin ne ott keresse, az ő osztálya az épület túlsó felére nyílik. Milyen jó ötlet, ide napos se kell, minden lelátszik az ablakon át a kertre. Csak üljön le melléjük, várja meg itt, azonnal csengetnek. És akkor megnézheti, milyen ügyes a barátja, mert tornaórával kezdődik a nap. Torna után elméleti tárgyak következnek, ha Valentint érdekli, beülhet az osztályba, összemérheti, mennyivel tud többet vagy kevesebbet a szigeti gyerekeknél. Náluk most szünet van? Nyári szünet? A szigeten valamelyik iskolában mindig van tanítás. Az itteni gyerekek korábban fejlődnek, mint Valentin, és a külföldről érkezett új polgárok miatt nem tarthatnak szünetet az oktatásban. Csak jöjjön vele Valentin az osztályba, hasonlítsa össze a magáéval, bizonyára érdekes tapasztalat lesz. Hamarosan megszólalt a csengő. Szavára teknős tanár úr is felemelkedett, ugyanakkor a homlokzat vastag üvegkapuja mögött szép, rendben, párosával sorakozva megjelent egy osztály. Cocó és egy békalány volt az első pár. Cocó nagyon kedves volt sárga tornanadrágjában. Már hibátlanul tudott járni, hát egyenesítő nélkül. Sokkal szebben vonulnak ki, mint mi, gondolta Valentin. Cocóék megálltak a nagy tornatér közepén, a kis békalány kilépett és bediktálta a hiányzókat. Cocó észrevette Valentint, összemosolygott vele, de nem mehetett oda hozzá. Megkezdődött az óra. Nagyon tanulságos óra volt. A tanulók állatfajok szerint külön-külön csoportokra bomlottak, és így csoportonként tanultak mindig újat és újat. Az volt az érdekes, hogy mindenki azt tanulta, amit nem tudott. Cocónak például a többi csikóval együtt a mászást kellett gyakorolnia, mert futni, ugrani tudott. A mókusok bementek az úszómedencébe. Az úszómester kis mentőveken tanította őket úszni. Az őzek súlyt vetettek, a mackók meg alagutat váltak. Egy sündisznó lihegve próbálkozott újra s újra a mászással. Jaj, de örült, mikor feljutott vagy egy fél méternyire, és teknős tanár úr megdicsérte. Cocó szünetben azt mondta Valentinnek, hogy évvégére mindenki mindent fog tudni. Persze, ami megtanulható. Repülni csak a madarak tudnak maguktól, mert ahhoz szárny kell. Állítólag harmadéve volt egy olyan növendék itt, egy nagyon tehetséges vipera, aki korcsolyázni is megtanult, mire elvégezte az iskolát. Pedig nem is volt lába. Mindenre azért volt szükség, hogy sose kerülhessenek kellemetlen helyzetbe. Különben roppant megörült Valentinnak, elújságolta, hogy Attila nagyon idegesen érkezett meg. Ofélia is kétszer elájult az izgalmaktól, és Attila most Jánosnál lakik, és holnap lesz az esküvő. Esküvő után Attila hozzájuk költözik, de ő is ott marad azért náluk. Ofélia elhatározta, hogy örökbe fogadja, és az ő fiúk marad, amíg csak él. Szólt a csengő megint, Cocó gyorsan lenyelte a zappogácsáját, és felment Valentinnal az osztályukba. Az első osztály valóban a túlsó felén feküdt az épületnek, és nem a sportpályákra, hanem a parkra, s túl a parkon a tengerre nyílt az üvegfala. A kis békalány még egyszer letörölte a táblát, aztán leült Cocó mellé a helyére. Valentin megkérdezte Cocótól, miért nem verekednek, vagy kiabálnak. Cocó értelmetlenül bámult rá, és azt felelte, hogy semmi okuk nincs verekedésre, meg aztán senki se süket, hogy ordítani kelljen neki. Ez különben is iskola, ide tanulni járnak. A fali képek kényelmetlen érzést keltettek Valentinban. Csak nem kivétel nélkül embereket ábrázoltak, sőt, borzalom, volt egy sintérkép is. Sok akvárium, ól, ketrec, örv, szíj és kolonc. Az egyik oldalfalon a szigettér képe lógott. Az iskola körzetét piros kör vette körül. A tanulók között egy nagymasnis kislány roppant ismerős volt Valentinnak, de csak óra közben jött rá, hogy hiszen ez a Kálmán legkisebbik gyereke. Éppen mellette volt üres hely, mert, mint mondta, Hermelinke, a szomszédja nem jött fel aznap. Valentin hát mellé kérezkedett, ott is maradt az óra végéig. Bárány tanár úr jött be órát tartani. Valentin már megbánta, hogy bejött, most bizonyára Cocót fogják feleltetni. Ez mindig így van, ha az ember iskolájába valaki olyan jön, aki ismeri őt, vagy pláne rokona. Akkor azonnal felszólítják. Valentint is kihívták tavaly számtanból, mert az apja egyik rokona volt a vizsgaelnök. Szegény Cocó. De aztán kiderült, hogy tévedett. Ürge Klaudiát hívták ki felelni, az meg nagy vígan ment ki a táblához, nem félt egy cseppet sem. Hát, lássuk, mondta a bárány. Mennyire figyeltél tegnap a magyarázatra? Hazánkról tanultunk általában is a három alaptörvényről. Tudod a leckét, Klaudia? Klaudia azt mondta, hogy igen. És olyan kedves és szeretetre méltó volt kis pöttyös ruhájában, hogy Valentin megfogadta, részletesen beszámol róla az apjának, hadd örüljön. Hazánk sziget, mondta Klaudia. Olyan gömbölyű sziget, mint egy sajt. Erre a szóra Nóra, az egér, aki elábrándozott, hirtelen felkapta a fejét és felfigyelt. Amikor az emberek világában nappal van, akkor van mi nálunk éjszaka. És amikor ő náluk lemegy a nap, akkor kél fel mi fölöttünk. Lakosságunk száma nőttön nő. Szigetünket az elnökség kormányozza, illetőleg az elnök, akinek a palotája a főtéren áll, és a miniszterek tanácsa. Hazánkat 49 évvel ezelőtt az elnök alapította. Valentin körülnézett, kereste az elnök képét a falon, de nem találta sehol. Hazánk, követségeink és a tükör segítségével állandó kapcsolatot tart fenn a világ különböző pontján élő testvéreinkkel. Hazánk éghajlata szelíd, minden élőlény számára egyaránt alkalmas, és minden elem, égtáj, természeti jelenség, szél vagy felleg szövetségesünk. Hazánk polgárai két csoportra oszlanak. Vannak benszülött ősök ivadékai, olyanok, akik a 49 évvel ezelőtt az elnökkel együtt megtelepedett lakosságtól származnak, de polgáraink legnagyobb része a föld különböző részéről érkezett állatok. Cocó jelentkezett. A bárány bólintott felé, hogy tud az ügyről, de nem engedte, hogy megzavarja a feleletet. Hazánk első alaptörvénye, emlékezz és felejts. A törvény magyarázata. Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit értettettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Kandurka barátom, gondolta Valentin. Felejtsd el, ha félsz. Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak. Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned. Ártanod? Soha. Hazánk második alaptörvénye. A bárány nagyon megdicsérte, aztán másodiknak mégiscsak cocót szólította fel. Valentin majdnem elnevette magát, ettől rögtön olyan igazán iskolás lett minden. Hazánk második alaptörvénye, mondta cocó bátran. Ne haragudj az emberekre! Valentin cocóra nézett, de a bánya folyosóját látta, ahol a minap éjjel megtalálta, zúzott teste felett Józseffel a taligával. A színt látta, ahol a többi lóval együtt vacogott, az ostornyomokat sovány hátán. A törvény azt jelenti, mondta cocó, és szelíden és okosan a bárány szemébe nézett, hogy az emberek nem gonosz indulatból rosszak hozzánk, csak nem mindig értenek bennünket. Nyelvünket, gondolkozásmódunkat kevesen értik, és alig van ember, aki megpróbálná, hogy mutatványok helyett arra tanítson minket, hogy könnyebben ki tudjuk fejezni magunkat, ügyesebbek legyünk, és közelebb kerülhessünk az emberi világhoz. Bosszút állni, gyűlölni, vagy bántani nem szabad az embert. Tiltja a törvény. Meddig bízhatunk az emberekben? Kérdezte a bárány. Míg valóban nem csalódtunk bennük, mondta cocó. Előre, ok nélkül nem lehetünk bizalmatlanok. S ha valóban ellenségünknek mutatkoznak, csak attól szabad elfordulnunk, akitől szenvedtünk. A többi ember közt azért akadhat jó. A harmadik alaptörvény, az árulót elfelejtjük. Az áruló nincs. Meghalt. Nem is ismertük soha. Nem terheljük az emlékezetünket a képével. A legnagyobb büntetés a felejtés. Cocót is megdicsérték, helyre mehetett. A bárány most magyarázni kezdett. A sziget első 10 esztendejének történetéről beszélt. Az alakulás izgalmairól, amikor az elnök két kutyájával a szigetre került. És Valentin olyan lázasan hallgatta, miképp szelídítette magához a sziget lakóit, hogy szinte haragudott, mikor megszólalt a csengő. Nagyon megdicsérte cocót, akinek roppantul jól esett az elismerés. És aki azt mondta, hogy az ilyen alapismeretek, a történelem vagy a földrajz, alkotmánytan, könnyen mennek neki. Még a számolással sincs baj. Csak az írás-olvasás borzasztó nehéz. Főleg az írás, még a betűvetést megszokja. A kapus felszólt, hogy Valentinért érte jött a kocsi. Cocót sajnos ott kellett hagynia, annak még 2 órája volt aznap délután. Oféliához ment. Harisnyás már ott volt. Egy kis idő múlva Kandurka is megjelent, persze ismét egészségesen. Kis arca szomorú volt, nem is beszélt sokat. Valentin úgy érezte, mintha megmondta volna neki, hogy az ubiszok nem készültek el még a szerrel. Cocót dicsérte Oféliának, Ofélia is csupa jót mondott róla. Attila is ott teázott velük, egy sokkal nyugodtabb, jobbkedvű Attila, mint akit tegnap megismert. Csevegtek, de a szorongás ott lebegett felettük. Harisnyás hamar el is köszönt azzal, hogy van valami hivatalos tennivalója még. Erre mindenki bólintott egy nagyot, s még jobban elkomorult. Láthatólag mindenki tudta, miről van szó, csak Valentin nem. Most igazán nem bánta már, hogy mennek. Vágyott haza, a kórház közelébe, a mami közelébe. A külügyminisztériumba mentek. Elek az irattáros nagyot köszönt nekik, de az ő arcán is látszott a szomorúság. Egyenesen abba a nagy terembe tartottak, ahol a tükör állt, meg a darvak íróasztalai. De most egy daru sem volt bent, sem íróasztal, sem aktakosár. Csak a tükörfény lett sejtelmesen, s nyitotta meg csukta nagy szemét. Az ügyeletes nem diktálta, maga jegyezte a jelzéseket, a terem előterében pedig néhány állat beszélgetett. Kandurka azt mondta, a szigeti tanács tagjai. János is ott volt, láthatólag idegesen. A belügyminiszter egy fáradt rosszkedvű farkas mindjárt hozzájuk lépett, bemutatkozott Valentinnak, és azt mondta, az elnök nem akar személyesen részt venni az eljáráson. És mivel a Harisnyás körzetét érte veszedelem a Lukács hanyagsága miatt, Harisnyás végezze el a hivatalos tennivalókat. Harisnyás csóválta a fejét, sóhajtozott, aztán felment a tükör mellé, és beszélni kezdett vele valamit. Valentin akkor vette észre, hogy az egyik sarokban fejét a szárnyával betakarva ott gubbaszt egy madár. Semmi különleges nem látszott rajta, csak éppen, hogy a fejét elrejtette, és nem volt ruhája, mint mindenkinek a szigeten. Mégis olyan különös, ijesztő és elszomorító látvány volt, hogy Valentin gyorsan elkapta róla a szemét. Harisnyás az emelvényen a tükör elé lépett. Mindenki elhallgatott, és a nagy csendre a fehér madár is felnézett. Tulajdonképpen kék szeme lehetett, de egészen pirosra sírta. Gyere ide, Lukács, mondta Harisnyás. Milyen furcsa lett a hangja egyszerre. A madár végig lépegetett a termen. Repülhetett volna, hamarabb odaér, de arra is fáradt volt, vagy nem érezte illendőnek. Oda ment Harisnyás mellé, és hirtelen megint beborította a szárnyával a fejét. A sziget harmadik alaptörvénye értelmében az árulót elfelejtjük, hangzott vissza Valentin fülében a cocó hangja. Áld ki a büntetést! 30 ló jutott végveszélybe miattad, mert hiúságból nem ügyeltél a tükör jelzéseire, hanem magadat nézegetted benne folyton. És nem rajtad múlt, hanem a János figyelmén, hogy megmaradt az életük, és most biztonságban élhetnek hazánkban. A törvény értelmében lépj a tükör elé, és mutasd meg neki magadat. Ó, beborzalmas volt. Lukács oda tántorgott a tükörhöz. Az jól megnézte, sokáig, mereven. Felejtsd el, mondta Harisnyás lassan, a tükör felé hajolva. Ez, Lukács, az áruló. Felejtsd el, ne ismerj rá, ne lásd meg többé. Ha bajba jut, ne jelezd a számunkra. Lukács nincsen, nem ismered, ne vedd észre. Lukács sírt. Valentin is, majdnem. A tükör egy darabig még villogott, villogott, aztán hirtelen lecsukta a szemét és elsötétült. Mire újra elkezdtek rezegni apró, fémes hullámai, mindenki tudta, hogy nem látja már Lukácsot, nem ismeri meg, nem veszi észre soha többé. Harisnyás most egy mikrofonra hajlott, s Valentin kettőzve hallotta a hangját, az élő hangot bent a teremben, s a gépit is, kintről, a sziget utcáin elhelyezett hangszórókból. Szigeti polgárok! Hazánk harmadik alaptörvénye értelmében elfelejtjük Lukácsot, az árulót. Míg áthalad köztetek, még megismeritek, de attól a perctől fogva, hogy Lukács a repülőtéren felszáll a viharfülöpre, amely abba a körzetbe viszi, ahol 30 állat halálveszélybe került miatta, és ott minden védelem nélkül az emberek világában, egyedül az emberek kegyére bízva folytatja az életét. Elfelejtitek őt, és nem emlékeztek rá soha többé. A szertartásnak vége volt. Lukács nem nézett senkire. Egy kígyó vezette el. Harisnyás sápat volt, mikor lejött az emelvényről. Beszélt egy pár szót még a belügyminiszterrel, aztán mindjárt a kocsiját kérte. Mindenkit nagyon megviselt ez a jelenet. Kinn az utcán halálos csend volt. Az imént futott el a külügy kocsija Lukáccsal a viharfülöpök repülőtere felé. Nincsen bocsánat? Kérdezte Valentin Kandurkától. Nincs, mondta Kandurka. Ez törvény. Elfelejtjük őt, mintha nem lett volna. Persze nem csak ennyiből áll ez. Amíg valamikor az életben valamelyikünk találkozik vele, nem csak hogy nem ismer rá, de nem látja meg. Üres levegő lesz majd a helyén. Ha akarnánk, se segíthetnénk rajta. Jaj, de nehéz percek, mondta János. Ő is sápat volt és szomorú. Nem beszéltek meg semmit másnapra. János elköszönt a repülőtéren, Valentinék felszálltak. Harisnyás és Kandurka arról beszéltek, hogy a jövő héten zombiék minden állatát áthozzák a szigetre. Nem is volt még késő. 5 óra múlt. Remélhetőleg szakásnéni elaludt már szegény. Már jó ideje szálltak, mikor Valentinnak eszébe jutott valami. Vajon megérkezette már szegény Lukács? Előttünk indult el. Harisnyás udvariasan elmosolyodott, mint aki nem tud nyilatkozni, mert nem ismeri a tárgyat. Kandurka ráemelte gyönyörű szemét. Ki az a Lukács? Kérdezte. És akkor Valentin nem szólt többet hazáig. Tizenharmadik fejezet. Mindenképpen nehéz nap következett, főleg mert szó sem lehetett arról, hogy 8-ig aludjanak. 6 óra után nagy ajtócsapkodás és szaladgálás kezdődött, Valentin eleinte megpróbálta a fülére húzni a takarót, Kandurka meg elbújt a párnák alá, de ez sajnos nem segített. Valami nagy esemény volt készülőben, mert 7 óra tájt egyszer csak berohant a néni a Valentin szobájába, felrántotta a függönyt, és azt követelte, azonnal mosakodjék, induljon ki a teraszra, ma vele akar reggelizni. Valami gyöngétség vett rajta erőt. Töprengett Valentin, még pucér talpát a káthoz csattogtatta, és ugrált és prüszkölt a zuhany alatt, vagy csak egyszerűen nem akar egyedül lenni. Ginevra még ledörzsölte róla a vizet, elárulta, hogy ma van a tárgyalás. A nagy tárgyalás az állatvédőkkel. Mára idézték a nénit a törvényszékre. A bírósági döntéstől függ minden további. Ha rossz a döntés, Ginevra a vállát vonogatta. Azt mondta, ideje is lesz már az intézkedésnek, mert nem sokára letelik a 2 hét, ameddig még ő náluk maradhatnak. És aztán mi lesz Valentinnal? Aggodalmában és szeretetében úgy megdörzsölte a Valentin fülét, hogy majdnem a kezében maradt. A reggelin, a Valentin nagy ámulatára ügyvéd bácsi is részt vett. Mennyire magyarázta pedig, hogy keressen a néni más ügyvédet, úgy látszik meggondolta. A vállalat, kérem, mondta ügyvéd bácsi, csak is a vállalat érdeke vezet, kérem, még ha egyesek kételkednek is benne. A néni állította, hogy egyáltalán nem ideges, de iszonyúan sokat evett. Mindent össze-vissza pedig nem volt szokása. 8-kor volt a tárgyalás, 3:48-ra vitte őket Gabriel a törvényszékre. A telefon valamikor 9 tájban szólalt meg, és Valentin vette fel. Professzor bácsi beszélt, aki Lavinia nénit kereste, és azt az üzenetet hagyta a számára, hogy tárgyalás után azonnal hívja fel őt a kórházban. Hogy ma mi, hogy van? Jól, persze, és csókoltatja Valentint. Professzor bácsi még soha se telefonált, és mami nem lehet jól. Minek nézik őt? Butának? Kandurka már ajánlkozott, hogy ismét kimegy a kórházba, s hívta Valentint, menjen ő is vele. Ha már telefonáltak, akkor valami fontos dolognak kell lennie. Amikor meghallották a kertből Ginevra félig dühös, félig nevető csatítását. Né, a büdös kutyája, mondta Ginevra. Csak ül és vigyorog és a kerítést karmolásza. Ísz innen! Mit bámulsz? Tán bejönnél? Harisnyás, bár utóbb megvallotta, hogy ez nagyon kínosan érintette, kénytelen volt a farkát csóválni. Éhes vagy? Szelidült meg Ginevra, akinek a legjobb szíve volt a világon. Már régen nem láttam azt a topa harisnyás lábadat. Na várjál! Kirepült egy csont. Ó, milyen felháborító. Elég piszkos volt. Ginevra szemétládából halászta ki. Harisnyás savanyú arccal a szájába vette, és újra megcsóválta a farkát. Na, ez nem elég? Talán a barátodat lesed? Kandúrka! Repült Kandúrka, Valentin meg a nyomában. Volt egy kis vitatkozás azon, be lehet-e engedni egy idegen kutyát. De nem idegen, Ginevra, hát tudja, hogy hetek óta járkál ide. S hát, ha veszett? Hogy lenne veszett? Nem ilyen a veszett kutya. Még majd megmar valakit, vagy összerondít mindent, satöbbi, satöbbi. Végül megegyeztek abban, hogy a kutyát nem szabad bevinni a lakásba, még a garázsba se, de hátul a kertben játszhatnak vele. Hátra mentek a ribizli bokrok mögé. Harisnyás odáig a szájában vitte az undok csontot. Mikor végre eltűntek a Ginevra szeme elől, Harisnyás és Kandurga gödröt ástak és eltemették a rosszagú valamit. Valentinnak nem volt nagyon jó kedve, de nem tudta visszafojtani a nevetést, ha arra gondolt, hogy szegény harisnyást csonttal kínálták. Megeresztette a locsoló csapot, hogy a nagykövet kiöblíthesse a száját, és kezet moshasson Kandurkával. Végre kiderült, minek köszönhetik a váratlan látogatást. Megjött a posta, újságolt a harisnyás. Az esti fülöpjárat viszi tovább. A sarkvidéki követségünk küldte. Ez az utolsó, az ezredik vegyszer, amit még nem próbáltak ki. Fehér tégelyben van, és szinte nincs is súlya. Az ezredik vegyszer. Valentin elpirult, aztán elsápadt. A szert, ami meggyógyítja mamit, emlékezett Harisnyás testvérének, a szigeti professzornak a szavaira, onnan lehet megismerni, hogy kékre válik. Olyan színű kékre, amilyet még nem látott az ember. Sziget kékre. Senki se tudja, melyik az a vegyszer, amelynek a hozzáadásával megjön az orvosság hatóereje. A sziget kékség. Ez az utolsó, amit még nem próbáltak ki. Ha használ, mami meggyógyul. Ha nem használ...
3: Használnia kell, mondta Harisnyás komolyan. Az ubiszok még sose tévedtek. Ha ilyen orvosság van, akkor vegyszernek is kell lennie, ami hatásossá teszi. 999-et már kipróbáltak. Ez az egy van még hátra. Hát ez az igazi.
7: Hanyat vágta magát a kavicsos úton, mert Ginevra megjelent a Valentin délelőtti pohár tejével. Valentin elkezdte gyúrni a hasát, mint egy igazi kutyának. Kandurka pedig nagyot ásított, ezúttal szívből, mert valóban álmos volt, és a derekát egyengette. Ginevra megbögdöste a cipője orrával Harisnyás nyakát. Azt mondta neki, jó kutya, ahogy már szokta, hirtelen ellágyult. Valentint is megsimogatta, és megdicsérte, hogy jó fiú. Nem olyan, mint a szomszéd utcában a gonosz osztálytársai, akik egész reggel haigáltak egy ártatlan madarat. Csupa vér szegénynek a nyaka, talán a lába is eltörött. A Harisnyás hírére Valentin egy kicsit elevenebb lett. Este a Fülöp elviszi a futárcsomagot. Hajnalra kész az orvosság, kész kell lennie, ha ez az utolsó kipróbálatlan vegyszer, és akkor mami talán már holnap. Ó, most kiáltani kellene egy nagyot, énekelni. Akkor Lavínia néni elmegy innen, és minden éppen úgy lesz, mint régen. Egyszerre megszabadult a nehéz, gonosz gondolatoktól, és minden figyelme arra fordult, amit Ginevrától hallott. A szomszéd utcában madarat kínoznak. Harisnyás is elkomorodott. Kandurka meg már szaladt is a kapu felé. Hát jó, mondta Ginevra, kimehet, megnézheti, mi lett a madárral, belőle úgyis állatdoktor lesz, mert többet van velük, mint az emberekkel. De veszekedés ne legyen ám, és a madarat, ha ugyan él még, a fűszeres előtt azon a nagy platánon gubbasztotta nyomorult, haza ne hozza ide, mert az ő házuk nem állatkert. Mikor becsukta mögöttük a kaput, megveregette Harisnyás hátát, aki szomorúan mosolygott. És a kötényes zsebéből feldobott neki egy fél kocka cukrot. Harisnyás komoran elkapta, elszaladt vele, a sarkon túl aztán kiköpte. Utálta a cukrot. Jó messzire elhallatszott még a Ginevra kiabálása, hogy Valentin persze azért elhozhatja az Isten adta férgét, előbb-utóbb úgyis ispotály lesz a házuk, ő tudja előre. Kandurka összekacsintott Valentinnal, mind a ketten nagyon szerették Ginevrát. Boltos bácsiék előtt nem volt csődület, csak az utca megszokott forgalma bonyolódott. Gyereket egyáltalán nem lehetett látni. Ugyan miért is volnának itt az utcán, mikor lent lehetnek a parton? A boltajtó nyitva volt, a Kopasz bácsi felesége vásárolt bent. Valentin beköszönt. Kandurka felugrott a kerítésre, onnan nyújtogatta a nyakát, de nem látott semmit. Harisnyás megkerülte a platánfát, de csak a fejét rázta. Valentin is nézelődött egy darabig, aztán szólt Kandurkának, hogy menjen haza, nincs itt semmi érdekes. Sajnálták az ismeretlent, s abban reménykedtek, hogy majd csak kapnak még hírt felőle, talán az Ürge Kálmán útján. Persze lehet, hogy valami jó szívű ember, ilyen is van, pártul fogta.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
1: A
2: gólya kalifa.
1: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalkalat elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer molyfertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer molyfertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Flam László, külpolitikai és skandináv térségi szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Született egy megállapodás Grönlanddal kapcsolatban, de még mielőtt erre rátérnénk, kinek és miért fontos ez a hatalmas, fagyott sziget a maga 50 ezer lakójával?
3: Hát az Egyesült Államoknak rendkívül fontos. Már háború, második világháború idején is itt támaszpontokat építettek, tehát ebből is rögtön látszik, hogy itt biztonsági szempontból értékelődött fel az Egyesült Államoknak ez a hatalmas sziget, és most a elmúlt 5-6 évben olyan geopolitikai változások, mozgások vannak a térségben, égolvadás, ritka földásványkincsekhez jobban hozzá lehet jutni, Kína megjelenése a térségben, ez mind arra sarkalt az Egyesült Államokat, hogy újra elővegye ezt az ügyet, és megpróbálja a fennhatóságát jobban megerősíteni, ami már több évtizede egyébként jelen van a szigeten, csak eléggé korlátozott mértékben.
2: De miért kellett volna ehhez megvenni, hogyha támaszpont létesítési joga eddig is volt? És volt is ott támaszpontja, van egy űrbázisa is ott.
3: Igen. Hát a Trumpi politika meg a retorika eléggé nehezen követhető, tehát ilyen nincs, hogy megveszek egy szigetet. Annak idején a 19. században ilyen előfordult, tehát például a dánoknak voltak afrikai kolóniáik, és ezeket el is adták például az Egyesült Királyságnak, de hát ez 200 akárhány évvel ezelőtt történt, és a mostani normák szerint nem adunk el szigetet, ez Dániának a része. Grönland autonómiával rendelkezik természetesen, 1970-es évek vége óta eléggé nagy fokú ez az önrendelkezés, de a lényeg az, hogy Grönlandnak a külügyeit, a biztonságpolitikáját, tehát a katonai ügyeket Dánia intézi, meg pénzügyeket is. Tehát ez változatlan. Tehát az Egyesült Államok bármit akar Grönlanddal, Grönlandon, a dánokat, a dán kormányt nem lehet kikerülni, még akkor is, hogyha meg akarja venni.
2: Jó, de más kormányokat az Egyesült Államok azért elég simán kikerült, amikor a teljes vezetést az ágyából bevitte egy amerikai börtönbe. Grönlandon lakik 50 ezer ember, azok nincsenek fegyverben. Simán meg lehetne csinálni, nem?
3: Mert most nem a eszkimókról van szó, hanem a NATO-ról. Tehát itt a grönlandi játékban érintett két NATO ország, az Egyesült Államok és Dánia, érintett ebbe például Kanada, hiszen az Egyesült Államok meg szeretnék katonának szállni Grönlandot. Utánpótlást kell biztosítani, logisztikát, légiúton. Kanadát nem lehet kikerülni. Tehát a kanadai légtér, a kanadai tengeri járatok használata az engedélyhez kötött, és hát Kanada is NATO-tag, tehát Kanada ebbe is bele tud szólni.
2: És hogy az fasírban van az Egyesült Államok.
3: Igen, és még egy nagyon fontos dolog, hogyha a NATO-t még jobban magára haragítja Donald Trump, akkor az Egyesült Államoknak itt a világban betöltött katonai, politikai vezető szerepe is csökkenhet, hiszen ugye kordában kell tartani itt a nemzetközi eseményeket, tehát kell, hogy mondjuk az európai térségben legyen egy viszonylagos nyugalom, amit a NATO garantál, és ezért nem kellene most szétverni a NATO-t, és ezt ő is tudja, és hát Grönland erre tökéletesen alkalmas lenne, hogyha ezt az ügyet tovább radikalizálja. És Az elmúlt évek, ugye 2018 körül már fölmerült Trump részéről, hogy Grönlandot szeretné megszerezni valamilyen módon. Eltelt 6 év, nem történt előrelépés, voltak ilyen szimbolikus lépések, meg fenyegetések, meg ugye a Vance alelnök ott megjelent Grönlandon, és mondta, hogy húj, tényleg ilyen hideg van? Tehát most hagyjuk ezeket a történeteket, de a lényeg az, hogy most az elmúlt napokban lett egy megállapodás közöttük, ez a neszesen még fog meg jól, ez Trumpnak arra jó, hogy arcvesztés nélkül próbáljon most ebből a grönlandi történetből kilépni. Ez az új megállapodás valójában arról szól, hogy a meglévő katonai bázist, az ottani jelenlétet tovább lehet fejleszteni, amire eddig is volt lehetőség, újakat építhet, nagyobb kontrollt kaphat, és így tovább.
2: Dániának jó a megállapodás? Szemmel láthatóan a televízió képernyőjén megkönnyebbülten söröző dán politikusokat lehetett látni New Yorkban. Örültek nagyon. Okkal?
3: Beszéltem dánokkal, és ez az a generáció, amelyik a második világháború után nőtt fel, és az első reakciók, amikor Trumpit megpróbáltam megszerezni Grönlandot, hogy ebből tényleg háború lesz, tehát nagyon sok dán azt hitte, hogy tényleg le fogják rohanni Grönlandot az amerikaiak. Mondom, ez a dán átlagember, vagy a dán társadalom egy részének a véleménye, és ők ezért lélegeztek fel, hogy akkor most pont került a történet végére, tehát nem lesz invázió, nem lesz megszállás, sikerült valamilyen papírt aláíratni a két fél között, és a veszély elhárult. De hát hozzáteszem, tehát Dánia a legelejétől azt mondta, tehát ez nem tárgyalási alap, tehát nekik ez minden egyes perc, amit a grönlandi ügy úgymond megoldáshoz elvezetett, ez sem megoldás, csak ideiglenes, nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni, az neki idő, pénz, pocsékolás volt. Tehát itt nincs miről beszélni dán részről. Tehát itt megvannak a megállapodások, Dániához tartozik, autonómia van, az Egyesült Államok használhatja a korábbi szerződés értelmében, most ezt egy kicsit kibővítettük, hogy Trump megnyugodjon, de hát kérdés, hogy mennyire nyugodott meg, és meddig.
2: Nekünk ugye magyaroknak nincsenek szigeteink sehol. Ezért nem nagyon értjük, hogy a dánoknak Grönland az micsoda. Kicsit olyan, mint az oroszoknak a Krím. Mi? Milyen?
3: Dán történelmnek a része. Itt még a viking időkig, ha visszamegyünk, a dán és a norvég vikingek eljutottak Grönlandra, tehát itt volt annak idején már egy történelmi kapocs, de hogyha a tisztán dán tartalmat nézzük, a 1700-as években kezdte Dánia szó szerint gyarmatosítani Grönlandot, tehát misszionáriusok érkeztek, fölhúztak templomokat, jöttek dán telepesek, beindult a helyi élet, halászat döntően, tehát itt a 1700-as évektől már masszív dán jelenlét volt, és úgymond Dániához tartozott így Grönland, és az 1950-es években kapott már egyfajta belső önállóságot, de Grönland napi szinten Dániának a része. Mit jelent ez? Például a 1950-es évektől a háború után sok dán orvos, tanár, nővér ment Grönlandra dolgozni, többször annyi fizetésért, és akkor ott létrehozták azt az infrastruktúrát, amit oktatás, egészségügy, stb., amiről beszélünk, tehát itt egy mindennapi, szinte megfogható kapcsolat van a két rész között. És Dániának szerves része volt Grönland, ugye több mint 200 éven át, tehát itt ők magukénak érzik Grönlandot sokkal jobban, és nem is lehet történelmi hasonlatokat, párhuzamokat találni, hogy most ez melyik más esethez hasonlít. Tehát Dániának a része volt, és most kevésbé az.
2: A grönlandiaknak mit jelent Dánia? Ott van egy autonómia törekvés, a terület maga is autonóm terület, széleskörű autonómiával. Hogy tekintenek a Grönlandia Dániára?
3: Van kétféle négyzet, ezt könnyű kitalálni, tehát az egyik az a hagyományos úgymond grönlandi nacionalizmus, hogy a dánok annak idején gyarmatosították a szigetet. A másik négyzet az, hogy Grönlandon dán segítség nélkül, most itt nem csak a humán erőforrást mondom, akik ide jöttek dolgozni, hanem a dán államnak a pénzügyi segítségét is. Tehát Dánia masszívan támogatja, utalja a pénzt Grönlandra, hogy itt a jóléti intézmények, a rendszer az működjön.
2: Legyen iskola, orvos?
3: Legyen iskola, orvos. Hát a közlekedés az nem, tehát az egész Grönlandon, ugye több mint 2 millió négyzetkilométeres területről van szó, van kb. 150 kilométeres út, tehát itt a közlekedés annyira nem, nyilván a úgymond városi közlekedés Nuuk vagy Gotthard fővárosban el lehet képzelni, hogy milyen, de valamennyire van. Tehát az a lényeg, hogy dán pénz nélkül Grönlandon megáll az élet. Tehát azért ezt ők is tudják. És innentől az, hogy mi mennyire szeretnénk függetlenek lenni, meg a másik ugye a hadsereg, tehát a biztonság, a katonai ügyek, tehát itt a dán hadsereg, Dánia, mint NATO tag látja a Grönland biztonságát. Az Egyesült Államokkal úgymond társbérletben ezekkel az említett szerződésekkel. Tehát ha ebben a mostani feszült nemzetközi helyzetben bármilyen fegyveres konfliktus alakul ki, az északi térségben, Grönlandot érintve, kivédi meg az országot. Tehát nekik ez egy nagyon fontos szempont, és hát jelenleg a NATO Dánia látja ezt a feladatot, ővé ki a felelősség. Tehát a grönlandiaknak a nagy része racionális, tehát tudja, hogy mit jelent ez a dán köldökzsinór mindenfajta értelemben, védőháló, szociális értelemben finanszírozza a sziget mindennapi életét. Tehát itt ez egy elég összetett kérdés, nem lehet leegyszerűsíteni arra, hogy idejöttek annak idén 200 éve, és azóta fosztogatnak.
2: Ez a megállapodás most ezt a feszültséget végleg lecsökkentette, vagy Donald Trump ébredhet úgy jövő hét hétfőn, hogy nem jó üzletet kötöttem, de hát minden üzletet újra lehet kötni, próbáljuk meg.
3: Hát a válaszom ez utóbbi, plusz hozzátenném azt, hogy ebben az új szerződésben szerepel egy érdekes bekezdés, hogy minden ellenséges országnak a terjeszkedését Grönlandon, a térségben annak elejét kell venni, meg kell akadályozni. Az én első gondolatom az volt, melyik ország ellenséges Donald Trump számára.
2: Tehát amelyikről mondja.
3: Amelyikről mondja. Tehát akár egy NATO szövetséges, nézzük meg a Kanada Egyesült Államok kereskedelmi feszültséget. Tehát ott is egy NATO országról van szó. Kanadáról, tehát itt bárki lehet ellenség, nem csak a hagyományos amerikai doktrinában ellenségként elkönyvelt, hallgatólagosan akár Kína vagy Oroszország. Tehát itt lehet ellenség, aztán Dánia, bármelyik északi ország, bármelyik NATO ország, és ennyi. Tehát nem csak arról fog szólni, hogy a spanyolokat is kiosztott annak idején Trump, hogy nem fogunk velük többet kereskedni. Tehát az is egy NATO ország, és most ha nem kereskedünk, hanem másfajta ellenségeskedést keresünk velük, akkor az milyen formát ölt? Tehát akkor mit jelent az, hogy ő ellenség lesz? Tehát a Grönlandra ez ugyanúgy igaz.
2: Amikor felhozta Donald Trump a grönlandi lehetőséget, hogy megszerzik, akkor mindenki nagyon rövid lépésekkel jutott el a NATO szétesésének a veszélyéig, hiszen NATO tagországok kerültek egymással szembe. Ez a veszély, ez továbbra is fönnáll? Ameddig nem tudjuk, hogy Donald Trump hétfőn hogy ébred?
3: Én azt láttam, hogy a Trumpi politikát nehéz elemezni, a mintázata az eléggé mozog, meg eltűnik, meg előjön, hogy idáig nem feszíteni a húr. Tehát az elmúlt pár évben mindig visszatáncolt Donald Trump annál a pontnál, amin hogyha túljut, akkor valóban a NATO politikailag elkezd szétesni. Tehát idáig ő nem megy el. Idáig ezt láttam. Hogy holnap mit fogunk látni, az egy más kérdés. De Grönland, ahogy említettem, akár Kanada esette itt a kereskedelmi háború kapcsán, az egy előszobája lett tényleg annak, hogy biztonságpolitikára terelődik már ez az ellenségeskedés, nem a gazdaságra és a kereskedelemre. És Grönland hát remélhetőleg nem fogja ezt a lehetőséget, alkalmat felkínálni, mert ennek nagyon fog örülni Oroszország és Kína, és ezt Trump is tudja.
2: Oroszország és Kína most ehhez a NATO-n belüli turbulens viszonyhoz hogy viszonyul? A kínaiak általában úgy viszonyulnak, hogy mintha nem lehetne kitalálni, hogy mit is gondolnak valójában.
3: Kínáról elemzések is azt mondják, tehát megvan a saját érdekszférája, mondjuk így, tehát a Dél-Kelet-Ázsia, Tájván ügye, tehát egy jól lehatárolt kínai érdekszféra van, a NATO meg az Észak-Atlanti térségnek a biztonságát garantálja, tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát én úgy gondolom, hogy amíg a NATO országok részéről nem lesz további olyan lépés, provokatív lépés Kína felé, tehát ilyen volt, hogy német hadihajót fölbukkant, tehát mint NATO ország hadihajót fölbukkantott a kínai tenger környékén, tehát ebből voltak már rögtön problémák. Tehát amíg ezek a provokatív lépések nem szűnnek meg, addig gyanakodva fog a NATO-ra tekinteni Kína, én úgy gondolom, tehát mindenkinek a saját érdekszférájában van a helye, mondják ők, tehát a NATO-nak nincs keresni valója ebben a térségben.
2: Az világos, hogy
3: ki... A más kérdés, hogy az atlanti, az északi Grönland térségében mi a helyzet, mert ott nem NATO-ról van szó, hanem kőkemény gazdaságról, a klímaváltozás miatt hozzáférhetővé váltak a természeti kincsek, ritka föld ásványokat lehet bányászni, amennyiben ez a folyamat folytatódik, és itt Kína számára is érdekes, illetve érdekelt, hogy hogyan alakulnak ez örökviszonyok, mely országok fognak bányászni, vagy éppen Grönlandon fognak bányászati engedélyt kapni, és Kína számára ezért érdekes ez a térség, fontos számára. Tehát itt nem katonai szempontokról beszélem, gazdasági szempontokról, de miután ez egy NATO térség, ha a keleti részét nézzük, mert ugye a nyugati részét nézzük, mert a keleti részén van ugye Oroszország, tehát itt sok szereplős játékról van szó, amikor ott a északi sarkvidéki területről beszélünk, tehát itt Kínának is van keresnivalója idézőjelbe, tudományos tevékenységeket folytat, meg is kapja ezért a különböző vádakat, hogy valójában kémkedik, és megpróbálja fölmérni ott a biztonsági struktúrákat, és így tovább. Tehát itt Kína szintén jelen van, de itt nem a NATO-val áll szemben, hanem itt egy olyan jelenségről beszélünk, hogy a klímaváltozás miatt a kereskedelmi útvonalak gyorsabbá válhatnak, nem kell körbehajozni a világot, elég északról majd eljutni az európai kikötőkbe, Finnországba, Egyesült Királyságba. Hát ez a kínai gazdaság számára nagyon fontos, hogy itt hogyan fognak alakulni a viszonyok, és emellett, ha már lehet itt bányászni is, hát akkor miért ne? Tehát ez nem NATO ügy, hogy Kínának Grönland környékén, az Észak-Atlanti térségben milyen keresni valója van.
2: De katonai erő nélkül ilyen érdekeket érvényesíthet egy ország? Tehát, hogyha oda küldöm a bányászaimat, meg a kereskedelmi hajóimat, akkor azokat valahogy biztosítani kell, hogy azok hazajöjjenek. Kell ott mellettük hajóznia olyan hajónak is, aminek csöve van.
3: Ahogy említettem, itt egy NATO térségről beszélünk, tehát ahol a térség biztonságát a NATO látja el. Tehát az, hogy itt Trump nem véletlenül mondja azt, hogy a biztonsági térségen belül, hogyha bármilyen kereskedelmi gazdasági tevékenység végre elindulhat, illetve folytatódhat, mert eddig is volt, akkor ezt az Egyesült Államok tartsa kontroll alatt. Ez a legfontosabb, és ezt Kína is tudja. Tehát itt most, ha megjelennek akár a kínai, vagy orosz, vagy később más kapacitások, tehát kereskedelmi és egyéb, ami nem biztonsági, ők tisztában vannak ezekkel a tényekkel. De én még egyszer hangsúlyozom, mi beszélünk most a biztonsági dimenzióról az Észak-Atlanti térségben, meg a klímaváltozásról, tehát ennek ugye kőkemény biztonsági következménye is vannak, lássuk Trump-Grönland viszonyát. Ugyanakkor, csak még egyszer hangsúlyozom, a kereskedelmi gazdasági rész, ami ezzel összefügg, itt van a lehetőségek hazája, Kína itt is megjelenik, ahogy az Európa autóiparban kihasználja a különböző réseket, és beszivárog. Itt nyilván másról van szó, mert itt kőkemény, ugye NATO térségről van szó, hogy említettem, de mondom, ez egy komplex játék. Minden mindennel összefügg, az Észak-Atlanti térségben az elsődleges szempont, a dimenzió, amit nem lehet kikerülni, ez a katonai szempont. Minden más erre épül, meg a politikai szempont. Ki fog bányászati engedélyt kapni Grönlandon, ezt a dán kormány mondja meg a grönlandokkal egyetértésbe. Kaptak ott már bányászati jogot például a csehek, más náció is, nyilván Kína is fog próbálkozni, hát meglátjuk, hogy hogyan bírálják ezeket.
2: Finnország és Svédország is csatlakozott a NATO-hoz, Svédország egy kicsit döccenősebben, mint azt mindenki várta. Elsősorban hát a magyar ellenállás, az előző magyar kormány ellenállása miatt. Az orosz háború, az oroszok háborúja motiválta őket? Vagy ez egy hosszú folyamat volt, és az csak a pont volt a végén?
3: A NATO-tagság esetében. Hát Svédország hagyományosan semleges volt, tehát a 19. századi napóleoni háborúk óta nem viselt hadat, és a svéd semlegesség ez beégett a svéd mentalitásba, gondolkodásba, a svéd szociáldemokraták által felépített egy jóléti államba, tehát több generáció nőtte be fel, semlegesek maradunk és jólét. És a vesztes háborúk a 18. században például Nagy Péter cárnak a balti terjeszkedése, az a svédek számára is egy intőjel volt, elveszítették Finnországot, az átkerült a cári Oroszországhoz 1808-ban, és hát itt az oroszokkal többször háborúztak, ezért úgymond az orosz fóbia, az orosz veszély az jelen volt mindig is a svéd fejekben. A Ukrajna elleni orosz agresszió viszont napok alatt megváltoztatta ezt a több mint 100 éves hozzáállást a svédekben, hogy itt mi nem akarunk NATO tagok lenni. Hát svéd baloldal, a szociáldemokraták, hát kőkemény NATO ellenesek voltak korábban, imperialista igényeket szolgálják, és stb. Stb. Aztán mondom, pár nap, és minden megváltozott, tehát megint az oroszok ugye itt vannak a spájzban, és hát ez komolyan kell venni, úgyhogy Svédországnak a NATO-hoz kell csatlakozni, annyira reális, fizikálisan az orosz fenyegetés, ennyi. Tehát ez egy óriási váltás volt egyébként, bármilyen rövid idő alatt következett is be a svéd gondolkodásban, de ez egy mérföldkő a svéd történelemben. Tehát ez a válaszom erre. A finnek esetében meg a közös történelem, ugye több mint 2000 kilométeres közvetlen határszakasz van a oroszokkal, annak idén ők is háborúztak, ott volt a téli háború, a második világháború idején, annak volt a folytatása, a karélői háború, tehát a finn identitás, mentalitásban is ez az orosz fóbia markánsan jelen volt, és ahogy említettem, a Ukrajna elleni orosz támadás mindkét ország számára azonnal fölvetett egy kérdés, hogy most mi legyen, és azonnali választ is követelt, hogy mi legyen a következő lépés, és nem haboztak a válaszsal, gyorsan megszületett a válasz a NATO belépés.
2: Most nyugodtak? Nyugodtabbak, mint korábban voltak, amikor a NATO-hoz csatlakoztak, csak azóta a NATO-ban is történnek dolgok, például Donald Trump történik benne minden nap.
3: Az északiak is megtapasztalták azt, hogy most minden bizonytalan, senki se lehet nyugodt. Tehát itt megjelennek naponta hírek, hogy most a svéd biztonsági szolgálat ilyen információkat osztott meg, hogy most Putyin éppen holnap, holnap után, vagy két év múlva fogja megtámadni Európát. Ez nem lebecsülendő, félreértésnenség tények. Ez egy olyan trend, ami a bizonytalanságot jelenti a svédek számára is, tehát komolyan veszik, nyugtalanok, és számolnak azzal, hogy bármikor folytatódhat ez az orosz expanzió, amit ők mondom a saját bőrükön a történelem során megtapasztaltak. nehezen hiszik el, de a történelmi tapasztalat megtanította őket arra, hogy ne legyünk naívak, tehát bármilyennyire vagyunk NATO tagok, meg itt a NATO ötös szikke megvédenek minket. Azért mondhatja ezt egy olyan ország, amelyik nem határos Oroszországgal közvetlenül, meg mondhatja egy olyan is, amelyik 4-5 ezer kilométerrel arrébb van, ha bár egy balisztikus rakét vagy egyéb, az ugyanúgy válaszolat erre a kérdésre negatív értelemben, de komolyan veszik és nyugtalanok. Minden bizonytalan és minden kiszámíthatatlan.
2: Maradva az északiaknál, őket úgy is szoktuk mondani, hogy a fukar északiak, mert azt mondják, hogy nem végtelenül akarják nettó befizetőként az Európai Uniót finanszírozni. Egy következő uniós költségvetési szakasz előtt állunk. Most mit mondanak?
3: Ugyanezt mondják. A svédek esetben még kérdéses, hiszen egy új kormány lesz nem sokára, Magdalena Andersson szociáldemokrata vezető irányításával, de idáig és az ő korábbi megnyilvánulása alapján elmondható az, hogy ez a fukar északi fogat, ez továbbra is ragaszkodik a véleményéhez. A dánok egy rövid időre ebből most kitolattak, de ez nem jelenti azt, hogy feladják az elveiket. Mit jelent ez? Az EU következő költségvetését szeretnék módosítani olyan értem, hogy ők, mint nettó befizetők, szeretnék látni, hogy ezek a pénzek valóban értelmes témákra fognak-e elmenni. Ez hozzátartozik ez a jogállamisági mechanizmus. A svédek ebben, meg a dánok, finnek abszolút úttörőek voltak, tehát ők nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a jelenlegi jogállamisági mechanizmus is szigorúbban érvényesüljön a mostani EU-s költségvetésben, de ez nem sikerült. Most úgy néz ki, hogy ez még szigorúbb lesz majd. Most az új magyar kormány számára ez jó hír, hiszen ezeket a jogállamisági akadályokat számolják fel folyamatosan. A rossz hír viszont az, hogy az északiak a kohéziós felzárkóztatási pénzeket és a mezőgazdaságra fordítandó EU-s támogatásokat, amit majd megkap a többi ország, ezeket az összegeket akarják redukálni, vastagon visszavágni. Ez nagyon sok ország, Magyarország számára is elfogadhatatlan lesz valószínűleg. És itt a kérdés az, hogy Svédországot, több északi országot milyen engedményekkel lehet rábírni arra, hogy ezek a források menne csökkenjenek. Nincsenek pontos számok erre, de korábbi adatok alapján azért egy olyan 13 ezer milliárd forintnyi támogatás függ ettől, amit majd Magyarország megkap a következő EU-s költségvetésbe, tehát eléggé nagy összegről van szó. És hát nem mindegy, hogy ez hogy fog alakulni, és a svéd kormány mit fog képviselni ebben az ügyben, de ahogy említettem, a mostani még regnáló konzervatív kormány, az pont itt a fukar fogathoz tartozik, Ausztriával, Hollandiával, és most már Németországgal kiegészítve, akik a nettó befizetők nagy része. Dánia azért nincs ebbe benne, mert ők korábban ezzel egyetértettek, csak most azt mondták, hogy igen, kevesebb pénz kell itt a kohéziós alapokra, illetve a mezőgazdaságra, és a felszabaduló úgymond többletforrás menjen a védelemre. Tehát itt védelemre, illetve technológiára, tehát ebbe benne van egyrészt az orosz fenyegetés elleni küzdelem, tehát még több fegyver kapacitás képességet tudunk fejleszteni EU-s pénzből, ez önmagában is egy párhuzamos struktúrát jelent, hiszen ott van a NATO is, abban szintén többet kell mindenkinek befizetni a GDP-ből, ugye Trumpnak ez volt a követelménye, és ezért akadt ki a spanyolokra, annak idején, hogy ők ezt nem emelték meg a GDP-s hozzájárulást. És a másik meg az, hogy itt a technológiai fejlesztéseken is hangsúlyul, ugye a mesterséges intelligencia és egyéb olyan nagy gigaberuházások lesznek, hogy nem mindegy, hogy mostantól a kutatás, fejlesztés, a technológián belül milyen területekre fog irányulni ez az EU-s költségvetés. És a dánok és a svédek, finnek mondják azt, hogy ezek a területek kiemelt figyelmet kapjanak, legyen prioritás, és hogyha több pénz kell, akkor az ezekre a területekre menjen el, viszont hogyha emiatt hiányozni fog pénz más területekről, mint a Magyarországnak fontos kohéziós meg agrár területek, akkor ott csökkenteni kell, és ez a jelenlegi helyzet, és jelenleg nem is látom azt, hogy például a lendő szociáldemokrata a svéd kormány az engedne ebbe a kérdésbe, tehát ők is még markánsabban támogatják Európa katonai védelmi megerősítését, mint a konzervatív jelenlegi kormány. Tehát nem hiszem, hogy itt egy nagy fordulat lenne a svéd politikában. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk Magyarország kétoldalú tárgyalásokat folytat egy északi országgal, külpolitikai kérdésekben, itt valójában nem egy északi országgal tárgyal, mert az északi együttműködés, ami az 1950-es években jött létre, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Izland, öt ország van ebbe benne, NATO tagok, EU tagok, ők itt egyfajta koordinációt valósítanak meg.
2: Tehát, de nem tudnak együtt mozogni mondjuk a V4-ekkel? Az új kormány úgy tűnik, hogy örömmel lép és működteti a V4-et, sőt a V4 tagok is úgy várták Magyar Pétert, mint a negyedik muskétást.
3: Ez nagyon érdekes megközelítés téma, mert még annak idején a Magyar Külügyi Intézetbe készült ilyen stratégia anyag, több mint 20 évvel ezelőtt, hogy hogyan lehetne a visegrádi együttműködést hatékonyabbá tenni, hogy egy kicsit hasonlítson az északi együttműködése. Óriási különbség van a két együttműködési minta vagy modell között. Az északiban sokkal több a közös elem, hát hasonló kultúrák, politikai kultúra, identitás, kulturális gyökerek vannak, kompromisszumkészség, és így tovább, tehát az ideológiai törésvonalak nem akadályozták meg egy ilyen nagyon pragmatikus, hosszú távú együttműködést az északiak között, és erre ráhúztak egy intézményi rendszert is. Koppenhágában van a főhadiszállás, az északi miniszterek, legyen az közlekedés, szociálpolitika, környezetvédelem, rendszeresen találkoznak, közös álláspontokat alakítanak ki, EU témában, NATO témában, tehát ne higgyük azt, hogyha mondjuk a svéd új kormánya lesz egy találkozó, akkor azt ne követnék árgus szemekkel a többi északi országok, hogy mi hangzott el. Érvényes ez az ukrán helyzetre, a EU-s büdzsére, ott rögtön a finn meg a dán partner oda fog figyelni, hogy most Svédország mit mondott itt az EU-s következő büdzséről, mit ígért mondjuk Magyar Péternek cserébe, ha ígért van, mit, habár szerintem semmit nem fog így ígérni. Úgyhogy ezekre oda kell figyelni, és az északi együttműködés ebből a szempontból, tehát valóban hatékonyan működik, és nem azt jelenti, hogy át kell venni egy ilyen modellt, mert nem lehet átvenni, de vannak olyan intézményi részei, amit viszont át lehetne venni. Tehát a visegrádi országok szakminisztrének egy sokkal jobban irányított együttműködése, találkozói, stratégiaalkotás lenne. Legyen
2: legalább egy irodája a V4-eknek, ahol van egy állandó személyzet.
3: Hát például működik ugye a visegrádi alap, ez a pénzügyi alap, amit közösen koordinálnak, úgymond, különböző fejlesztésekre, támogatásokra megy el a visegrádi térségben. Na most ennek a mintájára lehetne ezt a szakpolitikai együttműködést is valahogy fölhúzni, ahogy az északiak teszik ezt már évtizedek óta. És erre, mondom, Észak-Európában odafigyelnek a döntéshozók, tehát ők koncentráltan lépnek fel, közösen lépnek fel, egy bármilyen témában, legyen az biztonságpolitika, ugye az Európa politikánál már más a helyzet, mert norvégok meg az izlandiak nem EU tagok, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy ne használják fel ezt az északi platformot pontosan arra, hogy olyan európai ügyeket formáljanak a saját igényeik szerint, amikre nem lenne lehetőségük, mert nem EU tagok, és nem tudnak részt venni az EU-s döntéshozatalban. De hát ott vannak a svéd, a dán és a finn testvéreink, hát majd rajtuk keresztül befolyásoljuk ezeket az ügyeket. Tehát ez egy nagyon érdekes, ez az északi együttműködés. kérdés, és én szerintem a készülő magyar külügyi stratégia számára is, hogyha a visegrádi együttműködésnek a hatékonyabb tétele is szerepel benne, akkor az északi példa ebben segít, de mondom, erre már elkészültek annak idején ezek az anyagok.
2: De bocsánat, lenne a visegrádi együttműködésnek valami olyan közös alapja, mint amilyen az északiaknak van? Például szocialisták voltunk egykoron valamennyien, ugyanaz a tapasztalatunk a világról. Ez nem volna elég? Vagy a napi politikai pártirány különbségek ezt fölülírják?
3: Fölülírják, más a politikai kultúra, és ez az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy egy északi mintához hasonló visegrádi modellt építsünk fel, pontosan itt az ideológiai törésvonalakról beszélünk. Az északiaknál sosem volt akadály az, hogy most egy konzervatív, egy liberális vagy egy szociáldemokrata kormányfő ül le tárgyalni a másikkal, tehát az északi együttműködésnek a kopenhágai munkatermeiben, és beszél a másik kereszténydemokrata vagy liberális kormányfővel, vagy a szakminiszterek szintjén.
2: Bocsánat, de miért nem? Ott nem élethalál kérdés, hogy éppen ki van kormányon. Nálunk azt tanultuk a rendszerváltás óta, hogy lényegében az.
3: Azt szokták mondani, hogy ha egy országban olajzottan működik a politika, a politikai kultúra kifinomult, akkor nagyon unalmas a belpolitika, és én ezt vettem észre a svéd választásoknál, amik most voltak nemrég. Most is néztem a legfrissebb híreket, hogy hogyan áll a kormányalakítás. Lesz az új bal-közép kormánynak kormányozási lehetősége, mert három mandátummal vezettek, csak lehet annyival zárult le a svéd választás. És hát nem mindegy, hogy most ott a kisebb pártok, akik támogatják, azok mennyire fognak belemenni egy olyan felállásba, hogy a hagyományosan kívülálló baloldali pártot bevonják a kormányzásba, akkor az a centrumpárt az kitolat, és akkor így nem lesz, a kisebbségi kormány fog csak alakulni. És vártam, hogy ezek a hírek a mai napon hogyan alakulnak, és semmit nem találtam. Tehát már nem érdekli őket a választás a belpolitika ilyen értelemben. És ez van magyarázat erre a kérdésre is, hogy az északiaknál irtoznak mindenfajta bizonytalanságtól és kiszámíthatatlanságtól, és ez így volt az elmúlt 70 évben is, amik az északi jóléti államok létrejöttek, illetve az aranykorukat élték. Tehát itt az, hogy egy baloldali vagy jobboldali párt az megakaszt egy kormányalakítást, és emiatt akár új választásokat kelljen kérni, ez egy megbocsáthatatlan bűn a választóknak északon. Tehát ott mindenki pragmatikus, keresi a kompromisszumot, függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldalról van szó. És ez több évtizede így működik, és több olyan generáció nőtt föl közöttük a jelenlegi 50-60 éves politikusi vezetők, akik irányítják az északi országokat, akik ez szerint cselekszenek, és ők irányítják az északi együttműködést is. Tehát most ezt lefordítva ugye a visegrádi együttműködésre, hogyha mi tudnánk előrelépni, és azért például a Ficon látom a szlovák kormányfőn, hogy ő úgy kezd pragmatikussá válni, tehát vannak témák, amikbe már nincs az a merev elzárkózás.
2: Hát, csak hát a Szlovákiában élő magyarok ügye, az mindig hát egy hatalmas.
3: Kezdem látni, hogy vannak, tehát ez egy olyan folyamat, ami legalább látom, hogy valami elindult, ami reménykeltő. Tehát én most is emlékszem arra az északi együttműködési koordinátor, akivel még annak idején találkoztam, Magyar Külügyi Intézetben, és kérdeztem tőle, hogy ön szerint ez az északi együttműködés, ezt rá lehet húzni a visegrádi együttműködés, és aki rám nézett, mosolygott, hát arra rengeteg idő kell, és akkor így rámutatott a félre, hogy itt a fejekbe kell változás, tehát nagyjából amiről most mondtam, hogy teljes hát mentalitás, gondolkodásbéli fordulat kell, és ez tényleg időt vesz igénybe, de én azt mondom, hogy ezt el kell kezdeni, és főleg most, amikor itt nagy ügyekről fogunk dönteni, és egy nagyon fontos dologról van szó, tehát itt az északi együttműködés kapcsán ugye a EU közös jövőbeli büdzséjéről is beszélünk, hogy ők koordinálják az álláspontjukat, most a három EU-s országról van szó, Ez lesz az első olyan EU-s büdzsé 2028 és 34 között, amelyet egy olyan időszakban fognak tárgyalni, amikor orosz-ukrán háború zajlik, a trumpi kiszámíthatatlan politika tombolja ki magát, energiaválság van, a közel-keleti helyzet. Tehát itt soha nem volt még ilyen feszült geopolitikai helyzet, amikor ez az EU-s költségvetés meg fog születni, és erre 2027, én azt mondom, szeptemberre, novemberéig pontot kell tenni. És itt egy adhok jellegű együttműködésről lehetne szó a visegrádiak esetében, hogy itt a lehető legjobb pozíciót harcolják ki maguknak röviden, ne kelljen kevesebb pénzt kapniuk, mint korábban, és ehhez kellene ez az intézmény együttműködés, amit az összekeak megvalósítottak. Tehát itt van egy olyan ügy, ami most felülírja az ideológiát a jobb és bal oldal között, és ezért ez egy fontos elem, illetve egy alkalom lett arra, hogy jobban együttműködjenek a visegrádiak.
2: Az energiaválság ügyében, annak megoldásában nem tudjuk valahogy bevonni a norvégok hatalmas olajvagyonát?
3: A norvég eset az két szempontból is nagyon érdekes, hogy egyrészt nem EU tagok. Ugyanakkor ők tagjai az európai gazdasági tér vagy térségnek, tehát ez azt jelenti, hogy ők valójában EU tagok, mert hozzáférnek a belső piachoz, csak a politikai döntéshozatalban nem vesznek részt EU szinten. Tehát egy kvázi EU tagság, de van pár terület, például az energiapolitika, ahol ők döntenek maguktól, és ők maximálisan mozgosítanak minden képességet és kapacitást, hogy Európának több földgázt, olajat szállítsanak. Tehát itt nem lehet elmenni a végletekig. Tehát

0: lennék, nekem is lenne tulajdonrészem a norvég olajvagyomban.
1: Korlátozott mértékben lehetne, de ez egy teljesen zárt, hát mondjuk úgy, hogy igen, bele lehet csatlakozni, lépni. Van egy plafon, tehát itt el lehet abból a bevételből X témára X norvég koronát költeni, és erre törvényi szabályozás van. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy én kiürítem ezt az alapot holnap utánra, és akkor így megoldódik Európának a energiaszükséglete. Tehát ez nem így működik. Tehát ők erre vigyáznak, ez a jövő befektetése a számukra. És egy 2%-át a bevételeknek azt visszacsöpögtetik a költségvetésbe, tehát nagyon keveset. És akkor a költségvetésbe, ami abból visszajön, akkor abból finanszírozzák a jólétet, például amennyire lehet meg lakhatást, egészségügyet, közlekedés, stb. Tehát ez egy szent tehén, ez nem nyúlunk hozzá, nem vágjuk le, és emellett pedig a meglévő kapacitásokat maximálisra pörgetjük, hogy Európát segítsük energiaügyekben. Tehát Norvégia esetében ezt így lehet összefoglalni.
0: Norvégiában értem, hogy mitől működik a jóléti állam, mert ott van egy hatalmas vagyon. De jól működik a jóléti állam Svédországban is, Finnországban is. Mi úgy szoktuk őket nézni, hogy ott nagyon jól megy ez, csak biztos nagyon sok adót fizetnek, azért költözik Björn Borg Monakóba.
1: Finnország és a jólét, ez azért érdekes, csak így a végét hallottam, hogy rögtön eszembe jutottak a svédországi történések, például a 70-es években a legnagyobb munkakeresők éppen a finnek voltak Svédországban. Tehát finneknél az a jólét 90-es évek körül következett be, ugye Nokia és társai, tehát sikerült meglovagolni ezt a telekommunikációs hullámot. Hát én nagyon óvatos vagyok azzal, hogy mennyire van jólét ezekben az északi országokban, meg mi az, hogy jólét, tehát mihez viszonyítsuk. Az tény, hogy a svédeknél az 1950-es évektől 90-es évekig tényleg egy jóléti államról beszélhetünk, bőkezű juttatások, kiszámíthatóság, stabilitás, oktatás, családtámogatás, egészségügyi ellátás, tehát minden a toppon volt, mondjuk így. Aztán ez megváltozott a 90-es években, volt egy gazdasági recesszió, és azóta ebből a jóléti kiadásokból ők azért faragnak rendesen. És a dán, illetve a norvég esetet megbeszéltük. Dániában is van ez a jóléti állam, de sokkal, tehát máshogy működik, mint Svédországban. Tehát az a lényeg, hogy a különböző területeken az állam masszívan jelen van, és nagyon magas szintű a többi európai országhoz képest az ellátás, illetve, tehát beszélünk akár az egészségügyről, akár az oktatásról, de az itt is most már komoly problémák vannak ezekben az országokban is. A jóléti államot fönn kell tartani, és például a svéd szociáldemokrata kormány szociáldemokrata kormányfő, ha valószínűleg az lesz, Magdalena Andersson, ő úgy kampányolt most a legutóbbi választásokon, hogy a jóléti államot fenn kell tartani, és meg is kell védeni. Na most ez két ellentétes dolog, mert a jólétet kívülről megvédeni, például külső támadástól és hasonló.
0: De a bevándorlásra gondol? Mire gondol?
1: A jóléti államnak a költségeit egyre nehezebb erőt teremteni. A svédek is, tehát szigorítottak ezen. Lakhatási költségek, rezsi, iszonyúan megdrágult Svédországban 2022 után, tehát körülbelül élelmiszer, tehát körülbelül 15-20%-kal drágább most minden, mint 4 évvel ezelőtt volt. Azért ez egy eléggé nagy ugrás egy ilyen országban, ami eléggé drága, tehát hiába vannak a havi fizetések, mondjuk 30-35 ezer svéd korona, tehát olyan 1 millió, bruttó 1 millió forint körül, azért ez nem egy akkora összeg, mert mondom, mindent meg kell fizetni, minden drágább, és ez a drágulás is azért beütött a mindennapi életbe. Tehát a jóléti államot sokkal nehezebb finanszírozni, mint korábban. A gazdasági helyzet nem olyan jó, visszaestek a beruházások, munkanélküliség Svédországban 8-9% jelenleg, ez egy óriási szám. Tehát amikor mi a jóléti államról beszélünk, meg a 60-as, 70-es évekbeli aranykoráról, hát egy ekkora szám ez. elképzelhetetlen
0: volt.

0: akkor nincs munkaerő hiány, mert hát ott van a piacon egy csomó ember, aki munkát keres. Ez nem olyan, mint nálunk, hogy mi azzal küzdünk, hogy nincs már több ember, aki dolgozzon.
1: Hát a migrációt, bevándorlást nem lehet kikerülni az északi országok esetében sem. Hát Svédország egy külön történet, tehát a két világháború alatt semleges volt, tehát úgymond volt ideje tovább hogy fölépíteni ezt a jóléti államot, kellett a munkaerő, először Európából jöttek, hasonlóan, mint az NSZK esetében.
0: Törökök,
1: jugoszlávok, Dél-Európából, és aztán jöttek például a finnek, és jöttek az Európán kívüli országokból is, és ez az integrálás, ez működött. Tehát többé-kevésbé működött, és a 90-es évektől pedig a fekete-afrikai konfliktusok miatt egy olyan fiatal generáció érkezett az országba, mint politikai menekült, akik életkoruk, világlátásuk, identitásuk, és egyéb miatt nem akartak integrálódni a svéd társadalomba. És ez volt az első komoly intőjel, hogy lehet, hogy nem működik ez a integrációs, bevándorlási politika, hogy eddig. De nem vették komolyan. És tényleg nem működött, és ez csak rosszabbodott azóta. Tehát, de miért? Azért, mert egy olyan, ahogy említettem, politikusi generáció nőtt fel, akik radikális lépésektől is írtoznak, tehát a
0: Nem fognak deportálni.
1: Nem fogunk deportálni, nem mondjuk azt, hogy kérem szépen, ha 3-4 év alatt nem tanul meg svédül, hogy utána a munkát kapjon, munkaerőpiacon elhelyezkedjen, akkor visszatoloncoljuk. Tehát ilyen radikális, tabubontó témákat, megközelítést egyszerűen lehetetlen elképzelni a svéd döntéshozók fejében, mert olyan generáció, amelyik nem egy ilyen feszült világban nőtt fel, hanem a jóléti államba született be, és most ők irányítják az országot. Tehát az ő számukra rendszer idegen, identitásuktól idegen, olyan radikális reformokat véghez vinni, amelyek emberi szabadsággal, szabadságjogokkal kapcsolódnak össze, hiszen egy politikai menekült, később, aki még nem kapta meg a svéd állampolgárságot, tehát neki is vannak jogi az országban.
0: Jó, de nem az a vége,
1: lakhatás,
0: hogy jönnek az igazi
1: oktatás,
0: svédek, jönnek az igazi finnek, jönnek a nacionalisták, és hogyha az eddigi politikai mainstream nem oldja meg, akkor majd ők megoldják.
1: Igen, a svédek esetében itt szeretném felhozni a bevándorlás ellenes pártot, ez a Svéd Demokrata párt. A korábbi választásokon nagyon jól szerepel, tehát második legerősebb párt is volt a közvéleménykutatásokban, ez mit jelent? Kb. 20% körül szerepelt. Ez egy jó arány, már általában a két mainstream párt, a konzervatív párt, meg a szociáldemokrata párt, a szociáldemokraták hagyományosan ilyen 30%-ot kaptak, a konzervatívok pedig ilyen 20, meg a fölött egy kicsit. És az a lényeg, hogy ez a bevándorlás ellenes párt azért erősödött meg, mert a svédeknek úgymond elfogyott a türelmük. Azt mondták, hogy most már radikális lépések kellene. Ki mondja ki azt, hogy kellenek ezek a lépések? Mi nem mondhatjuk ki, minket úgy neveltek, hogy ezekről ne beszéljünk mások előtt. Ezért bepanaszolhatnak mások, hogy én itt akár rasszista vagyok, akár felforgató vagyok, hogy ilyen ötletekkel állok elő, ami a svéd társadalomban tabu téma, és ezt a tabu gondolkodást törte fel ez a Svéd Demokrata párt. És 2022-ben lett egy konzervatív koalíció Svédországén, tehát most ők veszítettek, és ezt a koalíciót kívülről támogatta ez a svéd bevándorlás ellenes párt, a svéddemokraták, volt közöttük egy megállapodás. És a megállapodás azt mondta ki, hogy nem lépnek be a kormányba, tehát ez a párt nem lesz tagja, viszont bármilyen javaslatot tehet X területen, és azt a kormány átülteti. Tehát kvázi kormányzási pozícióba kerültek. És itt vetődik föl a kérdés, hogy ha eltelt 4 év azóta, és nem javult a bűnözési statisztika, amit a bevándorlókhoz kötnek Svédországban, itt a banda háború, mindenki olvasott ezekről, meg gyújtogatások, fegyverkereskedelem, erőszak hullám, ez nem csökkent 4 év alatt.
0: Akkor lehet, hogy nem ez a megoldás?
1: akkor fölvetődött a svédekben, hogy akkor most ez a bevándorlás ellenes párt mit csinált? Hiszen ők azt mondták, hogy na, most végre van lehetőségünk, hogy ezt befolyásoljuk, ezt az egész ügyet, és elkezdjük megoldani. Nem egyik napról a másikra megy, de azért 4 év az 4 év. És nem történt javulás, és mi lett az eredmény? Kaptak most valami 16,5%-ot, tehát visszaestek egy kicsit, de ez a visszaesés is egy üzenet, hogy mást kell akkor csinálni, máshogy kell ezt hozzáállni, hogy hogyan, miként, azt nem tudjuk. De az, hogy ez a párt ezt nem tudta elkezdeni, vagy látványos eredményeket felmutatni 4 év alatt is, megvolt rá úgymond a lehetősége, meg korábban nem kapott soha ilyen vonzó, egyedülálló politikai ajánlatot. Nem sikerült. És ez a tanulsága a választásoknak Svédországban. A másik meg ez a tűzfal elmélet. Ugye itt a AfD-nek a szereplése most a németországi tartalmi választások a legutoljára. Ugye mindenki előjön azzal, hogy velük nem, és most már vannak olyan hírek is, hogy ebben a tartományban, Sachsen-Anhaltban összeáll az összes párt ellenük, tehát a CDU-tól kezdve a baloldali párt mindenki vizsgálja lehetőséget, hogy összezárjon. Tehát jobbal centrum, liberális, aki csak létezik. És a svédeknél ez a tűzfal szintén létezik a Svéd Demokrata Párt miatt, de olyan mértékben csak, hogy a második helyezett, tehát a konzervatív párt mondta csak egyedül azt, hogy ők a választások után bevonnák ezt a radikális pártot rendesen, de jure a kormányba, ha ők alakítanának a kormányt, viszont az összes többi kisebb párt, akiken múlik a kormány alakítás sorsa, legyen az balközép, keresztény, demokrata, liberális, ők azt mondják, hogy nem ez a vörös vonal, ezt nem. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, és Svédország esetében ez azért érdekes, mert itt 1-2 hét múlva kiderül, hogy a szociáldemokraták milyen kormányt tudnak alakítani. Ugye 3 fős többségük van most úgy a parlamentben, a vele szövetséges erőkkel együtt, akik között, hát vannak 3-an, akik között 2 már rögtön egymásnak esett, hogy vele nem. Tehát itt mondom, 25 olyan parlamenti mandátum van, ami átvándorolhat akkor a jobboldali irányba, de nem fog, mert a jobboldalon, ez a másik meghatározó erő, mondta azt, amire az előbb utaltam, hogy mi meg a svéd demokratákat bevonnánk. Tehát itt egy érdekes felállás lesz, de hangsúlyozom, bármennyire is így első hallásra ez ilyen kacifántos, ilyen komplex történetnek tűnik, nem az. A svédeknél, ahogy említettem, a választók nem fogják megbocsájtani, hogyha valaki politikai bizonytalanságot kelt, instabilitást azzal, hogy most nekem ő nem tetszik, akkor ezért inkább nem. Lesz megoldás és lesz kompromisszum.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Flam László külpolitikai és skandináv térségi szakértő volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyet vonta saját hatáskörbe. A közlemény szerint a 4 ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább 1 feljelentés történt már. Arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Sesták Miklós KDNP-s volt nemzeti fejlesztési miniszter, és Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az országgyűlés. A legfőbb ügyészség múlt héten kezdeményezte a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését egy a miniszterelnök európai parlamenti képviselői jogviszonyának megszűnése miatt újraindított nyomozás miatt. Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését azzal indokolták, hogy ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését pedig hűtlenkezelés bűncselekmény miatt kezdeményezte az ügyészség, mely szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a kiemelt kulturális programok idénylenes kollégiumát használták fel jogellenes cselekményre az előző Orbán kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke irányításával, több mint 17 milliárd forintos kárt okozva a központi költségvetésnek. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpasig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz.
2: Az időjárásról.
3: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
2: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
1: Hitoktatás Nyíregyházán.
3: Ha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és erkölcs tanoktatást is.
1: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
4: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Pocsainé Tövisi Tíme, a református lelkipásztor, család és pár lelkigondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelkigondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
2: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
3: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de mi a gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással, és ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelkipásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát elvannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
2: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
3: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való, és ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
2: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
3: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma is, arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek, és hát nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
2: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
3: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk, erről inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó, és az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
2: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
3: Hát én Csongoron élek, Betesd a szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres. Szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengeren. Elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
2: Mi az a, nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért?
3: De aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben, szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni a másikat, akkor is meg kell hallgatni, és akkor hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Elkezdődött az új tanév, a diákok számára pedig ismét eljött a tanulás, a közösségi élmények és az új kihívások időszaka. Az iskolai évek azonban nem csak arról szólnak, hogy milyen tudást sajátítanak el a fiatalok, hanem arról is, hogy milyen értékeket visznek magukkal az életbe. A hit ebben is fontos kapaszkodót jelenthet. A hittanórákon a diákok nem csak a Bibliáról és a keresztény tanításról tanulhatnak, hanem olyan kérdésekről is beszélgethetnek, amelyek őket igazán foglalkoztatják. Ki vagyok én, mi az életem célja, hogyan küzdjek meg a nehézségekkel? Mit jelent megbocsátani, szeretni, hinni és bízni? De mit adhat a hittan a fiataloknak, és miért lehet fontos a hitoktatás az iskolai évek alatt? Erről beszélgetünk Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, aki a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban oktat hittant.
2: Megkezdődött az új tanév, és ezzel együtt a hitoktatás is. Hogyan működik ma az iskolai hitoktatás, és hogyan lehet rá jelentkezni?
3: Nagyon egyszerűen, hogyha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. Tehát a hitoktatásnak ez az egyik arca. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és elkölcsönoktatást is a diákoknak, ami párhuzamosan, hogyha ezt valaki nem szeretné, akkor automatikusan világi elkölcstant fog tanulni. Aki viszont 1-től 8-ig tartó évfolyamban hit és elkölcstant tantárgyat választ, ott természetesen párhuzamosan mindegyik felekezet megjelenhet az iskolába, tehát a reformátusok mellett nyilván a nagy történelmi egyházak, római katolikus, görög katolikus, és még amelyik egyház meg tud jelenni az adott területen, igényelhet hitoktatást. 2013-tól van erre lehetőség állami iskolában, heti 1 órában.
2: Ön pedig a Városi Református Egyházközséghez tartozik, a Nyíregyházi Egyházközséghez is, azon belül ugye hitoktatásban részesíti a diákokat a Kossuth gimnáziumban. Ott hányan veszik igénybe a református hittanoktatást?
3: Ahol én vagyok, az egy speciális intézmény, a hitoktatásnak egy speciális válfaját képezi, hiszen egy egyházi iskola, de én, mint református vallástanár, én kívülről a gyülekezetből érkezek a gimnáziumba. Tehát a gimnázium evangélikus egyházi iskola, és a felekezeti hitoktatás az evangélikus hitoktatás mellett párhuzamosan megjelenhet. A Kossuth gimnázium azért is speciális, mert a diákoknak egy nagyon nagy százalék a református hittan oktatást kér és igényel, hiszen a városban, Nyíregyházán nincsen református gimnázium, és a legközelebbi hitvallásokban is. A reformátusok számára az evangélikus hitvallás, így a legtöbb református diák a Kossuth gimnáziumban van. 200-250 fő között szokott változni a számarányuk, és ez majdnem az iskolának a felét kiteszi.
2: Hogyan képzelhetünk el egy hittanórát? Közelít-e egy akár egy hagyományos tanórához, vagy hogyan telnek a foglalkozások? Hogyan lehet bevonni a mai fiatalokat? Mert azért az évek során mondhatjuk, hogy változott a diákoknak az érdeklődési köre is.
3: Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a hittanórának, bár most bármelyik felekezet hittanórájáról beszélünk, vannak bizonyos fix keretei, tehát bizonyos hagyományos keretei, ami azt jelenti, hogy ránk is érvényes a házi rend, ugyanúgy a tanórák a tanórai keretben, tantervek és tanmenetek mentén halad, tehát van egy hagyományos kerete, ami olyanná teszi a vallásórát is, a hittanórát is, mint bármelyik másik óra. Ugyanakkor mégis van benne valami plusz, valami más, hiszen a tanár személyiségétől, illetve a tanár hozzáállásától is függ az, hogy mi az a plusz, ami egy tanórai kereten túl hozzá tud tenni a hitoktatáshoz.
2: Könnyebb ma megszólítani a diákokat, mint mondjuk a pályájának a kezdetén?
3: Azt gondolom, hogy a diákok, főleg ebben a korosztályban, tehát a gimnáziumi korosztályban nagyon fogékonyak, és bizonyos értelemben könnyen megszólíthatók, de könnyen el is veszíthetők, tehát nagyon fontos számukra egy-egy tanárnak a személyisége, hozzáállása, hogy mennyire nyitottak arra az adott órára. Úgyhogy az elmúlt korokhoz képest nyilván nagyon sok változás történik a mai világban, és a digitális dolgoknak az előretörése az nagyon sokat változtat a gyerekeknek az érdeklődési körén, személyiségén is. Tehát nyilvánvalóan ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy miképpen vagy hogyan lehet megszólítani őket. Én azt gondolom, hogyha nyitottan, szeretetteljesen, illetve odafigyeléssel közelít egy tanár a diákhoz, akkor az a diák az nyitottá válik, mind a múltban, mind a jelenben. Tehát azt gondolom, hogy megszólíthatóak, de nagyon fontos számukra az, hogy miként szólítják meg, illetve hogy a tanárnak milyen a személyisége. Egy hittanóra egyébként annyiban is rendhagyó, hogy természetesen ez a korunknak a sajátossága és más tantárgyra is érvényes, hogy a diákok egyre kevésbé preferálják a frontális munkamódszert, nem nagyon szeretik, hogyha sokat és hosszan beszélnek nekik összefüggően, tehát nagyon sokszor, hogyha valaki szeretné megszólítani a diákokat, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ezt beszélgetés formába tegye, játékos formába tegye, illetve megtörni a hagyományos kereteket. Lehet, hogy ez a korábbi században, vagy a századokban inkább a frontális módszer volt az, ami előnyt élvezett, de ebben a 21. században ez a legkevésbé működik, mondjuk a diákoknál, hogyha lehet ezt így mondani, különbségként a mostani diákok, illetve a korábbi diákok között.
2: Van olyan, hogy úgy zajlik egy óra, hogy mondjuk nem is tudja átadni az adott tananyagot, mert elviszik a diákok, tehát önnek felmernek tenni olyan kérdéseket, amelyeket mondjuk egy másik órán nem biztos, hogy megengedik maguknak, mert önhöz nagyobb a bizalmuk talán.
3: Úgy közelíteném meg, hogy természetesen a diákok nagyon nyitottak arra, hogy beszélgetéssel bármilyen irányba eltereljék az órát. Nyilván a hittantanár, a vallástanár kell, hogy valamilyen módon kézbe tartsa ezeket a kereteket, és mérlegelnie kell azt, hogy mikor van az az időszak, amikor mindenképpen szükséges a tananyagra koncentrálni. De én azt gondolom, hogy egy hittan órába nem fér bele a beszélgetés, illetve hogyha a hittan tanár nem hagyja magát egy beszélgetéssel a tananyagról egy kicsit távolabb elterelődni, és a beszélgetés mentén haladni, akkor az a hittan óra nem biztos, hogy tényleg betölti azt a funkcióját, amit betölthet úgy, hogyha nyitottak vagyunk, vagy nyitottak lehetünk arra, ahogy a diákok kérdései mentén megfogalmazott kérdésekről beszélhetünk.
2: Be lehet vonni úgymond a lelki gondozást is egy hittanórába? Mert nagyon sokszor találkozunk az iskolába iskolai bántalmazással, vagy otthonról hozott sérelmekkel, amelyeket talán lehet egy hittantanár észrevesz.
3: Nagyon sok szempontból az határozza meg azt, hogy milyen mértékben lehet bevonni ezt az aspektust a hittanórákba, hogy milyen létszámú a csoport. Nagy létszámú csoportoknál kevesebb lehetőség van erre, de ott sem szabad elhagyni és kizárni, de nagyon sok esetben, ahogy látjuk a magyarországi hitoktatásnak így a gyakorlatát, illetve a kereteit, nagyon sok esetben találkozunk kisebb létszámú csoportokkal, ahol ennek nagy tere van, és azt gondolom, hogy a hittanórának lehet ez egy kimondott feladata is, hogy a diákoknak a lelki világával, lelki életével ilyen módon foglalkozni és érzékenynek lenni. Egyébként a diákok, hogyha lehet így mondani, nagyon nyitottak a szeretetre, az odafigyelésre és az irántuk való érdeklődésre. Ez újabb lehetőséget ad a hittantanárnak, hogyha elég kreatív hozzá, hogy egy személyes lelki beszélgetésből újra a tananyag vagy a Biblia felé terelhesse a figyelmet.
2: Ön ugye egyházi iskolában oktatja a hittant, de viszont van arról tudomása, hogy mondjuk a világi és állami iskolákban van-e olyan, hogy a gyermek kéri, hogy hitoktatásban részesüljön? Mert ugye legtöbb esetben a szülő dönti el, úgy gondolom, de bizonyára van olyan, hogy akár a gyermek is szeretne ebben részesülni, mert lehet volt része egy nyári bibliai táborban, és ezáltal ő szeretne hitoktatásban részesülni, és mi van azokkal azokkal a diákokkal, akik mondjuk nem vallásos családból érkeznek, és nem sok tudásuk van arról, hogy mit is jelent vallásosnak lenni?
3: Nagyon jó a kérdés. Bevezetőként azt szeretném elmondani, hogy saját tapasztalataimból kiindulva, de ezt sokan megerősíthetnék más hittantanárok, vallástanárok is. A diákoknak a nagyobb része, akik jelen pillanatban a hitoktatásban részt vesznek, a legnagyobb része olyan családokból jön, akik csak nagyon lazán, vagy akár nem is nagyon kapcsolódnak a gyülekezethez, vagy a hitüket rendszeresen nem is gyakorolják. Tehát igen, a kérdésnek erre a részére az a válasz, hogy van tere és van lehetősége azoknak a diákoknak is bekapcsolódni a hitoktatásba, akiknek kevés kapcsolata van, vagy kevés tapasztalata van a hitgyakorlás szempontjából. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az 1-től 8-ig, tehát az általános iskolai keretben történő hitoktatásban, állami iskolákban a szülőt minden esetben megkérdezik arról, hogy a gyermekét beiratja vagy választja számára a hit és elkölcstant. Ugyanakkor a gyakorlati példák azt mutatják, hogy sokszor maga a gyerek győzi meg a szüleit arról, hogy ő szerette hittanra járni. Ennek az ellenkezője is igaz van, hogy templomba járó szülők nem tudják meggyőzni a gyerekeket arról, hogy ő az iskolában, hitoktatásban vegyen részt. Tehát mindenre vannak egyedi példák, ugyanakkor alapvetően elmondható, hogy a családi háttér nagyban meghatározó abban, hogy ki választja a hitoktatást. Ha egy kicsit így az arányokról beszélhetünk számokban, akkor nagyon érdekes azt látni, hogy ha a központi statisztikai hivatalnak megnézzük az adatait arra nézve, hogy hány diák tanul ma Magyarországon általános iskolában és gimnáziumban, akkor azt a számot találjuk, hogy körülbelül 1,2 millió diák van ma Magyarországon, aki általános iskolában, gimnáziumban vagy középiskolákban, szakiskolákban tanul, és a református.hu adatai szerint református hitoktatásban 130 ezer főnyi diák részesül. Ezek nem a legfrissebb adatok, már 10-12 éves adatok, de ezek a nyilvánosan elérhetők számunkra. Úgyhogy ebből következhet az, hogyha egy kis fejszámolással megnézzük arányaiban, hogy a ma Magyarországon tanuló általános iskolában és középiskolában tanuló diákok 10%-át éri el a református hitoktatást, valamivel több mint 10%.
2: Ön mit tart a legfontosabbnak a hitoktatásban ma 2026-ban? Hogy átadjuk nekik a bibliai ismereteket, vagy valamit többet is kapjanak, hogy kapcsolódni tudjanak Istenhez, hogy ne csak a megtanult bemagolt imádsággal, hanem ők maguk is meg tudják szólítani, saját szavaikkal tudjanak imádkozni.
3: Nagyon fontosnak tartom az alapvető kereteket, tehát természetesen fontos a tanterv, illetve tanmenetben előírtak szerint az ismeretek elsajátítása, de nagyon szegényes lenne az óra, hogyha ezt tennénk végig célnak, hogy csak az ismeretek elsajátítását, valami többről is kell, hogy szóljon az iskolai hitoktatás. A szakemberek, pedagógusok szoktak beszélni arról, hogy a diákok az iskolában a hivatalos tantervi keretek és tantervi célok mellett úgynevezett rejtett tantervet is elsajátítanak. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, ami egy hittanórán a vallástanár személyiségéből, vagy az órának a hangulatából a diák számára lejön, azt nevezhetjük rejtett tantervnek, és azt gondolom, hogy talán nem is olyan rejtett célja az a iskolákban folyó hitoktatásnak, hogy a gyermek megsejtsen valamit abból, hogy Isten szereti őt, az, hogy tartozhat egy közösségbe, van egy keresztény gyülekezet, aminek ő is részese lehet, illetve, hogyha nagyon egyedül érzi magát, akkor van valaki, aki biztos, hogy törődik vele, aki biztos, hogy szereti őt, és nagyon értékesnek és különlegesnek tartja, és ez Isten. Hogyha ezeket sikerül neki megsejteni a hittanórák keretén belül, a hittan tanár, illetve a tananyag a bibliai történeteken keresztül, akkor én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint maga a tananyag vagy az ismeret, amit megkaphat ezeken az órákon.
1: Az elmúlt percekben Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium hittantanárával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
2: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noá Róbert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre, és akkor így folytatódott tulajdonképpen, hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
2: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a Kézben Jótékonysági Könyvlicit és Tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor záródik a licit, általában a könyveknél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezett, melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akár kibárki kapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
2: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem.

0: könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
0: A könyves csoportban csak kizárólag könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például. Voltak ilyen kertiszettek, függő hinták például, tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombolajegyet, egy tombolajegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok, még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
0: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöccsének, Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja, vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székben is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket, például kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam azt nem nagy, tehát például nem egy hüttőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam, ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tárgy mi tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermekfoglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
0: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer, moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-je minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Légy ott, amikor szükség van rád. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Pál levele a Galatákhoz 6. fejezet 2. vers. Általánosságban elmondható, hogy amikor fiatalok, egészségesek és tetterősek vagyunk, valamint aktív társasági életet élünk, oda megyünk, ahová akarunk, és azt tesszük, amihez kedvünk van. Miénk a világ. Ritkán jut eszünkbe, hogy élnek körülöttünk olyanok is, akiknek a koruk, fogyatékosságuk, betegségük vagy szociális és fizikai elszigeteltségük miatt mindez már nem adatik meg. A legalapvetőbb mindennapi szükségleteik betöltéséhez is mások gondoskodására és együttérzésére szorulnak. Napjaink énközpontú és fiatalságcentrikus társadalma sajnálatos módon gyakran figyelmen kívül hagyja és kirekeszti az ilyen embereket, lényegében az élet szemétdobjára vetve őket, lebecsülve értékességüket. Istennek bizonyosan nem kedves ez a hozzáállás. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét, mondja Pál. Figyeld meg, hogy nem Krisztus javaslatáról beszél, hanem a törvényéről, egy isteni előírásról, amelynek mind eleget kell, hogy tegyünk. A Máté 25:31-46 a végítélet összefüggésében mutatja be az isteni szeretet törvényének működését. A jóknak ezt mondja majd. Éheztem, szomjaztam, jövevény voltam, mezítelen voltam, beteg voltam, börtönben voltam és gondoskodtatok rólam. Valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel, velem tettétek meg. A kecskéknek pedig ezt mondja. Éheztem, szomjaztam, jövevény voltam, mezítelen voltam, beteg voltam, börtönben voltam, és nem gondoskodtatok rólam. Valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Világos az üzenet. Ha igazán szeretni és követni akarod Jézust, tudatosan ki kell mutatnod a szeretetedet mások felé, mégpedig gyakorlati módon. Vagyis légy ott, amikor szükség van rád. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában hallhatnak arról, hogy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a nyíregyházi mentorálás program. Elkezdődött a Pávásház egészségügyi és szolgáltató központ építése.
2: Pávásház, ami egy műemlék épület, ugye közben a tulajdonunkba került, és ott tudjuk ezt az egészségügyi tevékenységet majd elindítani. És azért fontos az egészségügyel foglalkozni ennél a célcsoportnál, ugye itt a megváltozott munkaképesség és fogyatékossággal élőknél, mert az látszik, hogy mondjuk az értelmi fogyatékossággal élőknek konkrétan találtam kutatásokat is, hogy alacsonyabb az átlag élet koruk ezeknek az embereknek, mint a normál populációnak.
1: Ezt követően szólunk arról, hogy Porkoláb Pál, fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat.
3: Meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére. Úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, és aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd Asztalunk most következő órájában. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Mentorálás Program. Szeptember 11-én ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló Pávásház alapkövét. A városban jól ismert épület újjászületésével olyan közösségi tér jön létre, amely a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját, valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépését segíti. A mentorálás program célja, hogy személyre szabott támogatással, képzésekkel és mentorálással közelebb hozza egymáshoz a megváltozott munkaképességű embereket és a munkavilágát. A programról és a Pávásház jövőjéről Kisari Károllyal, a Mentorálás Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária.
2: Mit jelent a mentorálás program és önök számára, hogy szeptember 11-én ünnepélyesen elhelyezték a Pávásház alapkövét? Miért éppen most érkezett el ennek az ideje?
3: Ugye a mentorálás program 15 éves tervnek az eredménye, most már talán egy ilyen 5 éve dolgozunk azon, hogy Magyarországon ez meg is valósuljon, és maga a fizikai megtestesülése a mentorház ugye már 2023 év végén elindult. Ugye itt mi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozunk, és ugye az a célunk, hogy minél több embert nyílt munkaerőpiacra tudjunk juttatni. Ugye itt dolgozunk a vállalatokkal, ugye a vállalatokat érzékenyítjük, különböző szakmai tanácsokat adunk, dolgozunk a résztvevőinkkel, ugye a potenciális munkavállalókkal, őket felmérjük, képezzük, és mindenféle oktatási és szociális szolgáltatást nyújtunk. Most ugye 2024-ben kezdtük el, hogy a munkaerőpiacra kihelyezünk embereket, most már több mint 70 megváltozott munkaképességű embert helyeztünk ki a nyílt munkaerőpiacra. Elkezdett ugye ez a szakmai program megvalósulni, de ugye a harmadik lábat is akartuk, ugye, mert van szociális, oktatási terület, és hogy az egészségügyi oldalon is be tudjunk avatkozni. A projektnek ez egy terve volt, hogy akkor egészségügyi oldalon is fejleszte is hajtunk végre, és a mentorház mellett lévő Pávásház, ami egy műemléki épület, ugye közben a tulajdonunkba került, és ott tudjuk ezt az egészségügyi tevékenységet majd elindítani. Ugye ennek az alapkövét tettük le, és azért fontos az egészségügyel foglalkozni ennél a célcsoportnál, ugye itt a megváltozott munkaképesség és fogyatékossággal élőknél, mert az látszik, hogy mondjuk az értelmi fogyatékossággal élőkre konkrétan találtam kutatásokat is, hogy alacsonyabb az átlag életkoruk ezeknek az embereknek, mint a normál populációnak, és az is látszik, hogy az életminőség is más, amit meg tudnak élni. Mi szeretnénk azon dolgozni, hogy egyenlő esélyük legyen azt az átlag életkort elérni, amit egy tipikus fejlődés menetű ember elérhet, és ugye Magyarországon sereghajtók vagyunk európai szinten is, és maga a program az nyitott lesz a tipikus fejlődés menetű nem érintetteknek is, hiszen itt az inkluzió, az egész programnak ugye a társadalmi befogadás egy nagyon fontos eleme, és ott ilyen tevékenységeket tervezünk majd végezni, ahol akár közös aktivitásokon keresztül az egész nyíregyházi lakosság egy jobb egészségügyi állapotba, egy hosszabb életre és minőségi élethez juthat. Szóval ilyen kis céljaink vannak így az alapkületétel és az egészségügyi rész és a Pávásház átépítésével.
2: Említette, hogy a szomszédságukban van ez a ház, hogy szerettem volna rátérni külön, hogy akkor hogyan került a látókörükbe ez az épület, de nyilvánvalóan itt van a válasz rá. De mégis ez egy műemléki ház. Hogyan lehet lesz majd összehozni a műemléket a modernitásra?
3: Ugye a megoldás majdnem 3 évig tartott, mert ugye az építést egy engedélyeztetési, tervezési szakasz előzi meg, és ugye itt volt egy nagyon rossz állapotú épület, aminek bizonyos részei életveszélyesek is voltak. Ugye ezt mi így szereztük meg, ezt az ingatlant, és ugye akkor ezt meg kellett vizsgálni a történetét ennek, értékleltár, statikai, ugye restaurátor, szakértő, fal szakértő, szakértő, ugye a mi funkcióinkat ugye leadtuk a tervezői programban, többször egyeztettünk Budapesten az Örökségvédelmi Államtitkársággal, és akkor lett végül egy engedély, szóval, hogy így meg lehetett oldani, és mégis az lesz a megoldás, hogy megtaláltuk ugye a feltárások során azokat a részeit az épületnek, ami az eredeti épületön volt, hogy ez megmarad, és a hátsó traktusba pedig egy teljesen új épületszárny épül, és a kettőt összekötjük. És valahol ugye ez a régi és az új is ott lesz, kívülről csak a műemlék fog látszani, hiszen ezek a hátsó hozzáépített részeket lehetett elbontani csak, ugye mi később sok minden ugye engedély nélkül így a régi időkben hozzáépült, mert akkor lehet, hogy nem is kellett engedély, de hogy azok nem voltak műemléki dolgok, a műemléki dolgok megmaradtak, és akkor lesz egy új szárny majd, és akkor lesznek orvosi szobák, csoportszobák, ahol esetleg gyújtornak különböző mozgásterápiák, és lesz egy kávézó rész, ahol egyrészt lehet várni, ugye ez a különböző szolgáltatásokra, ami házban lesznek, és hát itt megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő emberek fognak dolgozni. Ez egy nagyon komplex történet ez.
2: Hogyan fog megjelenni a páva szimbólum? Ugye nem hiába pávás háznak nevezik, de erről is egy picit ejtsünk szót.
3: Ugye a pávás ház a Führer Miklós tervezte az 1900-as évek elején ezt az épületet, és a Keresztesi Sárika volt ennek a megépítetője, aki egy urivarú volt, és ez egy kicsit azért eltért az akkori építészeti stílustól, hogy van egy mezővárosi rész, és ugye a szecesszió az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején hódított tért ugye a magyar építészetben. Nyíregyházán azért vannak szecessziós épületek, nem sok, és vannak a Führer Miklós által tervezett szecessziós épületek is, de hogy ez egy nagyon jellegzetes épület. És maga a páva a homlokzaton megjelenik, ugye eleve van páva minta, meg vannak páva szemes minták. Így az utóbbi időben, aki elment mellette, szerintem nem nagyon vehette észre sajnos ennek a különlegességét, hiszen a por, hát az idő, az ugye azt a szépségét elvette, ami ugye ez az elején lehetett. Úgyhogy a páva az itt meg fog jelenni, és hát a belső építészetben is szeretnénk minél. A kávézó is egy zömében pávás motivumokból felépülő dolog lesz, és hogy valahol a kinti részt meg fogjuk bent is jeleníteni. Mi nagyon örülünk ennek a motivumnak, hiszen a páva egy nagyon színes dolog, ugye mi is nagyon sok színűek, vagy nagyon sokféle emberrel foglalkozunk. Nagyon pozitív jelentéstartalmat ad az európai kultúra, ugye az elmúlt idők történetében a pávának, ugye a magyar népművészetben is megjelenik, akár az énekben, de a rajzolt és vart és egyéb motivumokban, és hát a megújulást szimbolizálja, és mi is itt, akik bejönnek hozzánk, mi szeretnénk megújítani őket, egy új helyzetbe keríteni őket, fejleszteni egy jobb helyzetbe, egy szebb helyzetbe, és ezt a szépséget egyfajta logójuként is hozzáadja a mi programunkhoz az épület.
2: Különleges része lesz az ön által említett inkluzív kávéház is, és talán nagyon jó példája lehet az önök munkásságának, hiszen megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők fognak ott dolgozni. Miért tartották ezt fontosnak, hogy ebben az intézményben ez is helyet kapjon?
3: Nagyon érdekes, hogy az IKEA, az nem az volt az első, hogy ott lapraszerelt bútorokat készítenek, hanem azzal lett az első, hogy a bútorbolt mellé berakott éttermet. És hogy valahogy, ugye, mert hogyha jól vannak lakva az emberek, meg nem tudom, nem idegeskednek, akkor több időt töltenek ott, és jobb a fogyasztás. És hogy én ugye arra a gazdaságból jövök, meg a marketingből, és hogy ez jó energiát sugal bárminek, hogy bemegyek valahova, kávé illat, szendvicsek, nyugalom van, és hogy ez egy jó zsilip arra, hogy az utcáról bekerüljek valahova, és hogy pozitívabban érzékeljem azokat az élményeket, amik bent várnak engem, mondjuk egy vizsgálat, vagy egy kezelés. És nekünk van intézményünk Budapesten is, ahol a Csodavár intézmény, ahol ugye, ahogy bemegyünk, ott már egy kávézó van, és nagyon jó tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban effektív, és ott is dolgoznak megváltozott munkaképességű kollégák, és ott már csináljuk ezt, és hogy ez így adottság volt, hogy nekünk ebben van tapasztalatunk, hogy akkor miért ne csináljuk, és Nyíregyházán, ugye ez a Szent István utcán, egy belvárosi terület, nagyon sok diák jár arra, nagyon sok ember elmegy, és ez az inkluziónak is lehet egy terem, mert lehet, hogy nem szolgáltatást igénybe venni jön, hanem ott lakik, és megismerkedik a mi ember, a mi dolgozóink, az a szűk környezet, akiknek egy lokációba közel van. Úgyhogy ez a kávézó, ez is egy spirituális hely, én azt gondolom, a páva motivummal, és nagyon szép belső építészeti terveink vannak erre, úgyhogy még egy kicsit messze vagyunk tőle, de azért már vizionáljuk ezt.
2: Akkor, ha jól értem, például a kávéházat a nyíregyházi lakosok is igénybe vehetik, akik mondjuk nem kimondottan a rehabilitációs részlegét szeretnék a szolgáltatásokat igénybe venni.
3: Igen, igen, ugye ez is egy inkluzív tér, és ez egy jó híd szokott lenni a forró kávé és a sütemény, hogy az emberek nyitottabbak legyenek egymásra, és talán egy kicsit elfogadóbbak.
2: Maga az intézmény mit fog nyújtani a nyíregyházi lakosoknak? Hogyan képzelik el, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe, és kik? Főként csak a fogyatékkal élők, vagy általánosságban véve a helyi lakosok is igénybe vehetik majd?
3: Ugye több területen dolgozunk most is, vannak már a mentorházban pilates foglalkozás, masszázs, bémer terápia, ami az általános egészségnek ugye a prevenciós részéhez tartozik. Ugye ezeket a jellegű szolgáltatásokat mindenképpen szeretnénk megjeleníteni majd a Pávásházban ugye kiterjesztett részen, és ez ugye bármelyik nyíregyházi lakosnak elérhető, és ugye lehet ez az inkluziónak is egy területe, hiszen lehetnek ebben a csoportokban megváltozott munkaképességűek, vagy nem azok, úgyhogy ez egy teljesen nyitott rész, és ugye az egészségügyi oldalon szeretnénk szakorvosi résszel is megtámogatni. Ugye, amikor valaki megváltozott munkaképességű, kik a megváltozott munkaképességűek, ugye egyrészt akik fogyatékossággal élnek mondjuk gyerekkoruktól, és mondjuk tudják, és már olyan iskolákba jártak, vagy egyébként. A másik rész az, aki valamilyen egészségkárosodásból adódóan munkaképességének a csökkenését megállapítja a szakértői rehabilitációs bizottság, és azt kell látni, hogy itt, hogyha valakinek valamilyen problémája van, azért ez egy trauma. Szóval itt azért valaki egyszer csak valamilyen komoly betegséget szerez, ami sokszor életveszélyes is, és hogy ezt a traumát átélve kellene visszakerülnie a normál életbe, ahol már csökken az önértékelése, eltávolodott azoktól a munkahelyi kapcsolatoktól, amik korábban voltak neki, ő is nehezen kezeli azt, hogy hova helyezze magát, hogyha esetleg vissza akarna menni, egyáltalán visszavárják-e vagy sem. Úgyhogy itt mindenképpen pszichológiai, pszichés, szakorvosi megsegítésre szükség lehet hosszú távon, és ugye ez a lényeg az egészben, hogy az jelenlegi egészségügy meggyógyít rövid távon, és ugye ezek a fizikai tüneteid eltűnhetnek, de van egy mentális része, ami ott marad. És mi ebbe tudunk jók lenni, és ebbe szeretnénk segíteni egészségügyi oldalon és programokkal is, valamint a rehabilitációnak az egyéb területein is, hogy esetleg olyan rehabilitációs tevékenységeket adni a hozzánk érkezőknek, ami nem csak arról szól, hogy éppen ne fájjon, hanem javuljon tovább az állapota. Mert ugye most én is járok rehabilitációra, fájt a bokám, és akkor most jártam bokatornára, és sokkal jobb, de még nem százas. Viszont lejárt a 15 alkalmam, vagy nem tudom hány alkalmat kaptam, és még keresnék olyan dolgokat, amivel ezt egy kicsit még jobbá tudnám tenni. És ugye itt jöhetnénk be mi. És ugye hosszabb életre azért most vannak ilyen kutatások, és most programok, ugye a longevity az, ami ennek egy ilyen gyűjtő szava, ez egy angol mozaik szó, és ugye a másik része az, ahol vannak a kék zónák, ahol nézték, hogy emberek miért élnek tovább, mint máshol, itt ilyen Japán, Spanyolország, Olaszország bizonyos részén, ugye nem ritka az, hogy 100 év vagy tovább élnek az emberek, és hogy ott is ezeket mi is akarjuk használni a mi programjainkban mindenki részére, és ott volt egy nagyon fontos elem mindenhol, hogy a hasznosság érzet. És ugye például időskorban, amikor az emberek ott hagyják már a munkahelyet és egyebek, náluk is ez a hasznosság érzet kophat. Viszont nekünk meg ők nagyon hasznosak lehetnek abban, hogy jönnek a programjainkra, és ők segíthetnek a mi résztvevőinknek, akiknek valamilyen problémájuk van. És eközben az ő hasznosság érzetük is, az, hogy társadalmilag fontos dolgokon dolgoznak, ez egy nagyon fontos terület lesz. És akkor ez is egy ilyen programelem, ez egy már nagyon horizontális programelem ennek az egésznek.
2: Hogyha a mentorálás programjukat nézzük, milyen sikereket értek el? Mert azok, akik önökhöz járnak, az önök szolgáltatásait igénybe veszik, ugye mind arra vágynak, hogy később el tudjanak helyezkedni, ahogy ön is említette, olyan munkahelyekre, ahol valóban befogadják őket. Tehát, hogyha a számukat nézzük, akkor évről évre nőtt az önökhöz járó embereknek a száma. Milyen sikerekről tud beszámolni, akik valóban már munkába álltak és megtalálták a helyüket?
3: Pontos számot nem tudom, eleinte minden egyes emberről tudtam, de most már hál' Istennek, hogy a Nyíregyházán és Budapesten is visszük a programot, de szerintem közelítünk a 80 főhöz, akit nyílt munkaerőpiacra ki tudtunk helyezni. Viszont szerintem most már közel 1300 ember jelentkezett be hozzánk, és kapott valamilyen szolgáltatás vagy segítséget, és minimum az, hogy feltérképeztük az ő munkaképességét, kávét, vagy egyebeket, úgyhogy ezek számilag is egész nagyok, és egész nagy adatbázissal rendelkezünk azokról, akik el akarnak helyezkedni nyílt munkaerőpiacon, és azért egész sok céggel is kapcsolatban vagyunk, akiknek nyitottságuk van erre, úgyhogy én effektív, nagyon sikeresnek értékelem a programot, mert olyan számokat hozzunk, amiket nem terveztünk, de örülünk, hogy van érdeklődés, úgyhogy mi szeretnénk még több embernek segíteni, úgyhogy vannak itt célok, hogy akár éves szinten 100 főt is ki tudjunk helyezni nyílt munkaerőpiacra, ez sok mindennek kell történni, például infrastruktúrálisan fejlődnünk kell.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, hogy mi a legnagyobb akadálya, hogy ezek az érintett személyek el tudjanak helyezkedni. Az olyan munkáltatóknak a száma, akik valóban őket szeretnék munkáltatni, vagy pedig a különböző más akadályok, illetve problémák, amelyek megnehezítik az ő munkába való állásukat.
3: Mi szeretnénk több kapacitást befektetni ebbe, mélyebben beavatkozni a résztvevőink fejlődésébe. Ennek most forráshiány az elsődleges akadálya. Ugye most dolgozunk azon, hogy tudunk akár a költségvetési törvényen keresztül módosítási javaslatokat beadni erre, vagy hogy tudunk cégekkel olyan együttműködést kitalálni. Ugye erre jelenleg zéró forrásra van a magyar költségvetésnek, hogy ilyen programokat vigyen, úgyhogy ezt mi ilyen adományokból, pályázatokból, és ugye csak olyan mértékben tudjuk ezt adni, amit kapunk. És hogy ez egy nagy akadály, és hogy a számosság nagy, az érdeklődés a munkavállalók részéről, de egyszerűen ugye nekünk is szakemberekkel kellene dolgoznunk, és ez egy nagyon komoly kihívás.
2: Sok sikert kívánunk hozzá, így a végére egy utolsó kérdés, mikorra készülhet el a Pávásház?
3: A terveink szerint jövő év tavaszára elkészül fizikailag, hogy ott ennek, mivel hogy örökségvédelemnek is át kell vennie, valamint mint egész egészségügyi intézmény engedélyt kell kapnia. Én nem tudom belátni, hogy ez mennyi idő az engedélyeztetés. Itt az örökségvédelem az engedélyeztetésnél ez több év volt. Én nagyon remélem, hogy már a használatba vételi oldalon ez egy egyszerűbb folyamat lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy remélem, hogy már nyáron bizonyos részei elindulhatnak az épületnek, de a komolyabb szakmai program szerintem az következő év második felére várhatóak.
2: Sok sikert kívánunk Önöknek!
3: Köszönjük szépen!
1: Kisari Károllyal, a Mentorálás Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk, aki elmondta, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Mentorálás Program. Szeptember 11-én ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló Pávásház alapkövét. A beruházással olyan közösségi tér jön létre, amely a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját, valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépését segíti. A riporter Beck Fi Mária volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Porkoláb Pál fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat. Az elismerést a Szatmárok határok nélkül református találkozón, a nagyecsedi református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten adta át Szalai Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese a díjazottnak. Porkoláb Pállal Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Hogyan érintette ez a díjazás, hiszen azért ezt a díjat azok kaphatják meg, akik a református egyházért, a református egyházközségekért itt Szatmárban igencsak sokat tettek.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységem volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
2: Hogyan indult el ez az egyházhoz való szoros és erős kötődés, hiszen minden gyermeknél kell egyfajta útmutatás vagy iránymutatás, hogy a hit és a mindenható az életébe belekerülhessen.
3: Igen, hát nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt, tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebből a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időmben ezt átlátom, meg ezt a mai koromba. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsek jó az én nincs zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt, az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint, tanulmányaim során a debreceni időkben az a 4 esztendő az mély nyomot hagyott bennem, és ez meghatározta a később életem sorát is.
2: Azt a részét szomorúan hallottam az önéletrajznak, amikor Pali bácsinak meghalt az édesapja, aki lelkipásztor volt. Nem is gondolta arra, hogy lelkipásztori pályát kezdjen, vagy esetleg erre a pályára készüljön?
3: Ez negyedikes koromban, a középiskolás negyedikes koromban ez felmerült bennem. Rózsai Tivadar vallástanár úrral beszélgettünk annak idején, de ez nem volt olyan erős bennem, ez az indítatás és ez az elhivatottság, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is élt célba az én részemről, hogy én a lelkipásztori pályát válasszam. Abban az időben a pedagógusi pálya az, ami nekem szimpatikus volt. Én annak idején sportoltam, versenyszerűen is sportoltam. Akkor abban az időben az nekem a tanári pálya, testnevelés szakra jelentkeztem, testnevelés földrajz szakra, és az volt abban az időben nekem a követendő út, de hát abból végül is tulajdonképpen nem lett semmi.
2: És a gazdálkodás jött akkor.
3: Igen. Ez egyébként az életem során én nem igazán találkoztam ezzel a tevékenységgel, hát nyilván az előző rendszerben, akik egyházi közelségbe élték az életüket, vagy középiskolába elmentem én is. Családunk, édesanyám nevelt bennünket, mi ketten vagyunk testvérek a mai napig is, hála Istennek a bátyám is jó erőbe éli az életét, és bennünket egy olyan zárt világba nevelkedtünk, és ez a gazdálkodás nekem a rendszerváltás környékén jött meg, az identitásomból fakadóan az a lehetőség, amit nyilván én valahogy a génjeimbe ott rejtve voltak ezek a dolgok, és mikor jött erre lehetőség a rendszerváltás során a 90-es években, akkor léptem meg ezt a pályát, és mindig is hálát adok az Istennek. Én elmondom többször is a családomban és a gyermekeimnek is, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt hozta az életembe. Itt teljesedtem ki, ez nekem tulajdonképpen a hobbim is, tehát ez az életem, és ezt ad gyönyörűség. Igen. tudom csinálni a mai napig is.
2: Ha már említette Pali bácsi a családot, akkor sikerült átadni a családnak a gazdálkodás szeretetét is, legalábbis a gyerekeiből Péter a gazdálkodás folytatja, választotta, és a hitet is, ezt az erős hitet, amit hát nyilván jó mintaként is láthattak, meg is élhettek, hiszen gondolom a templomba való bemenetel az nem erőszak útján valósult meg, hanem ment a családfő, és ment a család is.
3: Igen, hát Péter fiam is egyébként a fehérgyarmati gyülekezetnek presbitere. Nem mindig önszántából ment, tehát legyünk őszinték, a fiatalok azért kellett egy kis szülői ráhatás sok esetben, hogy vasárnapban készüljünk, megyünk. Igen, ez szerintem majdnem minden családban előfordul, hogy kell a szülő részéről valamilyen ráhatás, és hát hála Istennek ez célt ért, ez a törekvésem a családon belül is. Eszter lányom is, ő a fővárosban ment férhez, ő az ottani gyülekezetnek tagja. Korábban Debrecenben a Kisrefibe tanított, most a gyermeknevelés előtti időszakban pedig a fővárosban egy egyházi iskolában volt munkahelye. Hát azóta, mióta a gyerekeket neveli, azóta főállású anyag, úgyhogy a gyülekezethez azért kötődik ő is ott abban a környezetben, és hát ez a gyermekeim részéről is, ez a fajta identitás, ez megmutatkozott.
2: Hadd gyönyörű szép unokája van Pali bácsinak, és a legnagyobb már a Debreceni Református Gimnáziumnak a első évfolyamos, vagy 9. évfolyamos tanulója, tehát folytatja azt az utat, amit az elődeitől látott.
3: Igen, hát én ennek nagyon örülök egyébként, annak idején a pályaválasztás, mikor ez az általános iskola vége fele a gyerekeknek azért előkerül ez a kérdés, hogy milyen irányba haladjon, és hát nyilván elsődleges szempont volt az, hogy egyházi iskolába és nyilván a Debreceni Református Gimnáziumba, mind a két gyermekem is ott végzett egyébként, sőt, hát nyilván édesapám is annak idején a teológiát Debrecenbe végezte, úgyhogy ez a családunknak egy folyamatos időszaka, hogy a egyházi közelség az mindig is az életünk része volt.
2: És az is nagyon ritka, hogy egy szolgálattevő, mint főjegyző úr is, aki rengeteget kapott nyilván az egyháztól, de ezt az önzetlenséget oda-vissza megmutatja, hiszen most már, hogy a Jóisten úgy adta a lehetőséget, vissza is tud adni, tehát úgy gondolja, hogy ez talán így mondhatni egy áldásos folyamat.
3: Ez is tulajdonképpen természetes az én részemről, hogy nyilván azok, amiket kapunk a mindenható Istentől, tehát nem magunknak tulajdonítjuk, vagy nem magamnak tulajdonítom én se azokat a lehetőséget, az áldásokat, amiket kapok minden nap, hanem azok a javak, amik engem jellemeznek, az nyilván nem csak az én tulajdonom, hanem nyilván ebből valamilyen szinten lehetőségem szerint mindig is követtem azt, hogy mindenki úgy adjon, ahogy lehetősége van, és én ennek mindig is próbáltam eleget tenni.
2: Az egyházi szolgálatai

0: jó szándék szerint ezt mindig megteszem.
1: Gondolom volt már olyan főjegyző úr életében is, hogy valamilyen okból kifolyólag vasárnap nem tudott elmenni az istentiszteletre, olyankor volt egyfajta hiányérzete?
0: Igen, igen, ez érdekes dolog egyébként, meg hát sokan úgy vagyunk, hogy minden nap azért megvan az a rutin az ember életében. És ezt jó értelemben mondom, hogy az a rutin, hogy sok esetben, mikor nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek vasárnap az istentiszteletre, persze erre mindig lehetőséget kerítek, ha bárhol vagyok, ha a fővárosban vagyok, vagy bárhol vagyok, ha netalán Erdélyben vagyok, ott is azért elmegyek mindig lehetőség szerint az istentiszteletekre, és van rá eset nyilván, mikor erre nincs lehetőségem, és egy olyan érdekes hiányérzet van bennem, de ez tudat alatti dolog. Tehát az életemnek a része, meg nem egy rutin, de tulajdonképpen hiányérzetem van, mikor esetleg kimarad egy vasárnapi istentisztelet. És hát mindig az a megnyugvás, mikor abba a közösségbe, abba a szeretett közösségbe elmegyünk, együtt vagyunk, szót váltunk, istentisztelet után kijövünk a templomból, beszélgetünk. Az annyira fontos nyilván nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, és ez a közösséget azért élteti. Tehát nem csak az, hogy az istentiszteleti rész, hanem az a gyülekezeti közösség, ami jellemez bennünket, azt én nagyon fontosnak tartom.
1: Mit szólt a családja a díjazáshoz, mikor megtudták, hogy a Milotai Nyilas István díjat főjegyző úr fogja megkapni?
0: Nyilván mindenki örült ennek a történetnek. Legelőször is bennem volt az a kétel, hogy mennyire vagyok én erre méltó, erre a díjra. Legelőször ez volt a gondolatom, hogy azok sorába, akik előttem kapták meg ezt a díjat. Olyan emberek, akik nyilván püspök úr, főgondok úr, a szeretett szolgálatnak a vezetője, tehát, hogy méltó vagyok én ebbe a sorba, erre a díjra. Végül is aztán úgy konstatáltam magamban ezt a dolgot, hogy ez a bizottság, ez a grémium, aki ezt a díjat odaítéli, hogy körbejárta ezt a kérdést, aztán ezek szerint méltónak talált ennek a díjnak az átadására.
1: Szívből gratulálunk főjegyző úrnak a díjazáshoz. Kívánunk nagyon jó egészséget, amit még családja körében, a gyülekezet körében és az egyházmegye nagy gyülekezetek körében hosszú éveken keresztül töltsön el.
0: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízok benne, hogy ebbe a nehéz időszakba azért a gyülekezeteink, meg a gyülekezeti tagjaink ezeket az időszakokat jó szándékkal, hídben, békességben és szeretetben próbáljuk mindannyian átvészelni ezeket a bonyodalmas, válságos időszakokat, és akkor gondolhatunk a környezetünkben lévő eseményekre, meg a egyházunk előtt álló választások jönnek, és ebben mindannyian felelősen kell, hogy döntsünk, meg részt vegyünk. Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Porkoláb Pált fehérgyarmati presbitert, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzőjét hallották, akivel annak kapcsán beszélgettünk, hogy idén a Milotai Nyilas István díjban részesült. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutya jutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutya jutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is állattanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz, az égi csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délután a 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően szólunk arról, hogy teljes egészében megújult a tiszaföldvári református nagy templom. A 15 éve használhatatlan épületet szeptember elején hálaadó istentisztelet keretében vehették újra birtokba a gyülekezet tagjai.
2: Az 1930-as évek óta ekkora kaliberű felújítása ennek a templomnak nem volt, tehát ez már egy közel 100 éves történetnek a lezárása.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 28-a van, a Wenzelek ünneplik névnapjukat. A Wenzel német eredetű férfi név, jelentése koszorú, dicsőség. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, szeptember 28-dik napján. 1787-ben e napon született meg az amerikai alkotmány. 1895-ben, szeptember 28-án avatták fel az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. 1817-ben e napon született Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, akadémikus. 1907-ben, szeptember 28-án született Turai Ida színésznő, érdemes művész. 1923-ban e napon született Kabos László, Jászai Mari díjas színész, komikus. 1928. szeptember 28-án fedezte fel Alexander Fleming a penicillin antibiotikus hatását. 1932-ben e napon született Fekete György, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas belső építész, szakíró, politikus, helyettes államtitkár. 1943-ban e napon született Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth és Jászai Mari díjas színházi rendező, színházigazgató. 1951-ben e napon született Réz András, filmesztéta, filmkritikus, műfordító, forgatókönyvíró. 1971. szeptember 28-án amnestiában részesült Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, és elhagyta Magyarországot. 1991-ben e napon halt meg Miles Davis, amerikai jazzmuzsikus, komponista, a jazzrock megteremtője. 1213-ban e napon gyilkolták meg II. András magyar király feleségét, Gertrúd királynét. 1422. szeptember 28-án kötött házasságot Habsburg Albert és Luxemburgi Erzsébet. 1630-ban e napon választották fejedelemmé Bethlen Istvánt. 1790-ben e napon halt meg Eszterházy Miklós József herceg, császári királyi tábornok, a Fertődi kastély építtetője. 1854-ben e napon született ifjabb Roskovics Ignác, egyházi és zsáner festő. 1963. szeptember 28-án halt meg Sík Sándor, Kossuth díjas költő, műfordító, irodalomtörténész. 1994-ben e napon a Balti-tengeren elsüllyedt az Estonia nevű észt utasszállítókomp, a balesetben 852-en haltak meg. Szeptember 28-a a Magyar Honvédségben szolgáló tűzszerészek napja, valamint Szent Wenzel napja, a cseh államalapítás ünnepe is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ne nézz hátra, jön a farkas. Emlékszem erre a játékra, melyet gyermekkorunkban játszottunk. Körben guggoltunk vagy térdeltünk, egy valaki egy zsebkendővel a kezében járt a hátunk mögött, énekelve a ne nézz hátra, jön a farkas, nagyot üt a hátadra szöveget, s a hátra nem néző, figyelmetlen játékos mögé ledobta a zsebkendőt, s ha az elég hiszékeny volt és bedőlt a szövegnek, s a csalás áldozata lett, vagy későn vette észre a háta mögé dobott zsebkendőt, a farkas nagyot ütött a hátára. Az élet alkotta ezt a játékot nyilván, vagy a játék mintájára játsszák oly sokan velünk ezt, nem tudom, de azt igen, hogy a hátra nem néző, figyelmetlen, minden szöveget hiszékenyen elfogadó csalás áldozatává vált embernek bizony nagyot ütnek előbb-utóbb a hátára. Mi van a hátunk mögött? Ki van a hátunk mögött? Amire, akire nem szabadna néznünk, mert esetleg akkor elég éberek lennénk, elég magabiztosak lennénk, elég bátrak lennénk. És miért vagyunk figyelmetlenek? Miért hisszük el a sok hamis próféta szövegét? Csalás? Hát igen, az van bőven. Szóval mi van a hátunk mögött? Először is a múltunk, a történelmünk. Ha ezt sikerül felettetni velünk, már is csatát nyertek a zsebkendődobálók, hiszen ha nincs múltunk, csak úgy tengünk-lengünk ebben a világban, gyökértelenül, sehová sem tartozva, sehol nem vagyunk igazán otthon benne, múlt nélkül, jövőt sem revélve keressük, keresgéljük a helyünket, amíg fel nem adjuk, azaz meg nem adjuk magunkat, még pontosabban be nem adjuk a derekunkat. Generációk derekát, gerincét hajlítgatták azok az ámítók, akik a ne nézz hátra alatt a múlt felettetését értették. Meg hátunk mögött van már jó pár év, a maga szépségeivel, csalódásaival, nevetéseivel, keserűségeivel. Miért kellene mindezt feledni? Erre nem visszanézni. Igen, a fájó dolgokat talán jobb lenne feledni, mondom kicsit bizonytalanul, s ennek az egyszerű magyarázata, mert azokból is tanulunk valamit, azok is valamerre kimozdítottak, s csak is általuk a rossz, a fájó által érthetjük meg a jót is. A jót meg elfeledni, arra nem visszanézni, milyen agymosás lenne az. Minden jó, ami történt velünk, akár gyermek, akár fiatal korunkban, mind-mind egy melengető napsugár, ami simogatta a lelkünket, s jobbá tett bennünket. Miért vagyunk hát figyelmetlenek? Mert rohanunk, mert felületesek vagyunk, és mert másra akarják terelni a figyelmünket. Egyszerű példa. Az ember bemegy az üzletbe, hogy egy kiló lisztet meg cukrot vásároljon, s két megrakott szatyorral jön ki a bolt ajtaján. Lehet, hogy éppen lisztet meg cukrot nem is vett, de mennyi mindent, milyen jó áron, hiszen a szemmagasságban elhelyezett árura figyeltünk, nem arra, hogy miért is mentünk be. S majd csak otthon, mikor a pénztárca üres belsejét nézve rakjuk ki az árut, s látjuk, mennyi fölösleges dolgot vettünk, érezzük, hogy a pillanatnyi figyelmetlenségért milyen nagy árat fizettünk. Felületesek vagyunk, oda is figyelünk egymásra is, meg nem is. Bizonyára nem egyszer kaptuk már magunkat azon, hogy valaki az előző napi élményét meséli, mi meg gondolatban egészen másút járunk, oda sem figyelünk rá. És a saját belső hangunkra sem figyelünk oda, és a gyermekeinkre sem figyelünk oda. Miért hisszük el mégis a hamis proféták szövegét? Mert olyan szépen beszélnek, és azt mondják, amit hallani akarunk, és olyan hangon, amire éppen vágyunk, és mert így nem kell gondolkodni, összevetni a bensőnkkel, a valóság és igazságérzetünk más-más hangjaival, nem kell a lelkiismeret gyötrő hangját hallanunk, nem kell a szavak mögé néznünk, hiszen minden benne van az ámításukban, és mert egyszerűen ez a kényelmes számunkra. Ez mind csalás. A baj csak az, hogy csak akkor tudatosítjuk, hogy ott a zsebkendő a hátunk mögött, amikor már nagyot ütöttek a hátunkra, és az nagyon fáj. Nem csak a hátunknak, a lelkünknek is, sőt, annak igazán. Várjunk-e addig?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. szeptember 28-án hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ököritó-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a nyíregyházi mentorállás program. A napokban ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló pávásház alapkövét. A városban jól ismert épület újjászületésével olyan közösségi tér jön létre, mely a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját, valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépését segíti. A mentorállás program célja, hogy személyre szabott támogatással, képzésekkel és mentorálással közelebb hozza egymáshoz a megváltozott munkaképességű embereket és a munkavilágát, mondta a programról és a pávásház jövőjéről Kisari Károly, a mentorálás alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Ugye a mentorálás program 15 éves tervnek az eredménye, most már talán egy ilyen 5 éve dolgozunk azon, hogy Magyarországon ez meg is valósuljon, és maga a fizikai megtestesülése, a mentorház, ugye már 2023 év végén elindult, ugye itt mi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozunk, és ugye az a célunk, hogy minél több embert nyílt munkaerőpiacra tudjunk juttatni. Ugye itt dolgozunk a vállalatokkal, ugye a vállalatokat érzékenyítjük, különböző szakmai tanácsokat adunk, dolgozunk a résztvevőinkkel, ugye a potenciális munkavállalókkal, őket felmérjük, képezzük, és mindenféle oktatási és szociális szolgáltatást nyújtunk. Most ugye 2024-ben kezdtük el, hogy a munkaerőpiacra kihelyezzünk embereket, most már több mint 70 megváltozott munkaképességű embert helyeztünk ki a nyílt munkaerőpiacra. Elkezdett ugye ez a szakmai program megvalósulni, de ugye a harmadik lábat is akartuk, ugye, mert van szociális oktatási terület, és hogy az egészségügyi oldalon is be tudjunk avatkozni. A projektnek ez egy terve volt, hogy akkor egészségügyi oldalon is fejleszte is hajtunk végre, és a mentorház mellett lévő pávásház, ami egy műemléki épület, ugye közben a tulajdonunkba került, és ott tudjuk ezt az egészségügyi tevékenységet majd elindítani. Ugye ennek az alapkövét tettük le, és azért fontos az egészségügyel foglalkozni ennél a célcsoport, mert ugye itt a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élőknél, mert az látszik, hogy mondjuk az értelmi fogyatékossággal élőkre konkrétan találtam kutatásokat is, hogy alacsonyabb az átlag életkoruk ezeknek az embereknek, mint a normál populációnak, és az is látszik, hogy az életminőség is más, amit meg tudnak élni. Mi szeretnénk azon dolgozni, hogy egyenlő esélyük legyen azt az átlag életkort elérni, amit egy tipikus fejlődés menetű ember elérhet, és ugye Magyarországon sereghajtó vagyunk európai szinten is, és maga a program az nyitott lesz a tipikus fejlődésmenetű nem érintetteknek is.
1: Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport korábbi közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az idénylenes diák igazolvány száma nem írható a bérletre. Az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diák igazolvánnyal rendelkezőknek a diák igazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az online vásárolt jegyeket és bérleteket név és születési dátum alapján kötik a használóhoz, a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot pedig az előírt igazolványokkal kell igazolni, jegyezték meg a közleményben. Ugyanazt az igét hallgatták, ugyanazokat az énekeket énekelték szeptember 19-én Nagyecseden a történelmi Szatmár határ két oldaláról érkezők. A 16. Szatmár határok nélkül református találkozó istentisztelettel, emlékezéssel és kulturális programokkal adott teret az összetartozás megélésének. Miközben az ige hirdetések arra is figyelmeztettek, az egység csak akkor hiteles, ha nem marad az ünnepi szavak szintjén. A nagyecsedi református nagy templom padsorait anyaországi és párciumi gyülekezetekből érkezők töltötték meg. Az idei Milotai Nyilas István díjat az ünnepi istentiszteleten adták át Porkalá Pál fehérgyarmati presbiternek, gazdálkodónak, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzőinek. Szalai Kont a Szatmári Református Egyházmegye esperese laudációjában álhatatos, kipróbált és reménységben élő szatmári emberként mutatta be a díjat. Felidézte, hogy Porkolá Pál a fehérgyarmati református egyházközségben évtizedeken át végzett presbiteri szolgálatot, egyházmegyei és zsinati tisztséget vállalt, valamint családjával parókiát és imatermet épített Szamostatár falván. A kitüntetettet hallják.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységem volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is azt úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést. Nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt, tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebből a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időm ezt átlátom, meg ezt a mai koromba. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsek jó azért nincs a zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt, az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint tanulmányaim során a debreceni időkben az a négy esztendő, az Esperes úr említette is, hogy az mély nyomot hagyott bennem.
1: Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-i minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas, valamint rizslisztes, húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzés észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne adják kedvencüknek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, teljes egészében megújult a Tiszaföldvári Református nagy templom. A 15 éve használhatatlan épületet hálaadó istentiszteleten vehették újra birtokba a gyülekezet tagjai. Az átfogó beruházás közösségi összefogással, adományokkal valósulhatott meg. A Tiszazóg legnagyobb temploma, az egykori történeti, kulturális hitéleti központ most ismét régi pompájában várja a híveket. Újvári László helyszínen készült interjúit Olá Ilona foglalta össze.
2: 15 éve nem tudta használni nagy templomát Tiszaföldvár református közössége, a gyülekezet önerőből nem tudta felújítani az évek során tönkrement épületet, most azonban sikerült kívülbelül korszerűsíteni. Hasonló nagyszabású munkálatok egy évszázada nem voltak itt. Gyakorlatilag mindent kicseréltek vagy restauráltak, a toronysisaktól és a tető szerkezettől kezdve a nyilázárókon át a berendezésig. Egyedül az orgona felújítása maradt hátra, de az elvégzett munka így is csoda számukra, mondta Muzsik Tamás, a tiszaföldvári református egyházközség lelkipásztora.
3: Igazából az 1930-as évek óta ekkora kaliberű felújítása ennek a templomnak nem volt, tehát ez már egy közel 100 éves történetnek a lezárása. A másik az, hogy azért ez a gyülekezet nagyjából 15 éve nem tudta használni ezt a templomot jóformán egyáltalán, és a legfontosabb, én azért azt gondolom lelkipásztorként, hogy ezt úgy megélni, hogy nem volt semmink. Egy vasunk se, de szó szerint arra, hogy ezt megcsináljuk, és itt tartunk, és ilyen rövid idő alatt itt tartunk, hát erre azt mondanám ateistaként is, hogy csoda, de református lelkészként meg egyértelműen is világosan aláhúzom kétszer, hogy ez az Isten csodája. Tulajdonképpen 2015-16-ban kezdődött el a pályázati eljárással magával, akkor ugye elkészültek a tervek, megíródott, és 2018-19 fordulóján realizálódott az, hogy elkezdődött az érdemi munka, ami gyakorlatilag idén, tehát 2026. július 1-ére lett kész. Szokták mondani az alapos felújítása, hogy csak a falak maradnak, és ez szó szerint igaz ennél a templomnál, mert tényleg csak a falak maradtak, hiszen a torony sisak cseréjétől elkezdve a nyílászárókon át a komplett tetőszerkezet csere megtörtént, a belső álmennyezet, a teljes felújítása a berendezésnek és restaurációban a Mózes szék és a szószék megújítása. Egyetlen egy apróság, ha mondhatom, hogy ehhez képest már, hogy az orgona nem újult meg, de hát ez nyilván valamit hagynunk kellett az ördögnek is egyrészt, másrészt meg, hát akkor mit csinálunk a következő 20 évben, hogyha mindent megcsinálunk most? Helyünk azért volt, hál' Istennek nem szorultunk ki, egy gyülekezeti házunk itt mindjárt szemben, meg egy úszölői templomunk, egy kis templom, és így gyakorlatilag így is megosztva tudtuk ezeket a dolgokat, csak hát azért valahol az ember szíve meg vágyik arra, hogy egy igazi nagy templomba, egy olyan klasszikus helyen tudjon egy esküvőt, egy keresztelőt, minden egyebet. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy lelkes volt ez a kis maroknyi gyülekezet, és tettük a dolgunkat, de azért a méltó helye az Isten tiszteletnek itt lesz, úgy gondolom most már.
2: A Tiszaföldvári Református nagy templom teljes körű megújulásáért ünnepi istentiszteleten adtak hálát szeptember elején, ott a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Fekete Károly beszélt arról, hogy a persejpénzek támogatásával, a széles református közösség összefogásával tudták segíteni a térség jeles templomának helyreállítását.
4: A Magyarországi Református Egyház rendje szerint forog az éves persejpénz rendje. Minden évben egy más egyházkerület gyülekezetét lehet megjelölni, és Konszti Borás Peres úrral egyetértésben a legutóbbi tiszántúli kedvezményezett, a tiszaföldvári gyülekezet lett, kifejezetten a nagy templom rendbehozására, amelyik sokféle válságos, és nem a gyülekezet által okozott válság miatt, hanem az építkezés közben történt események miatt szorult arra, hogy egy megnövekedett költségvetés hiányát kellett fedezni. Ebben megköszöntük a testvéregyházmegyék, testvéregyházkerületek adakozását, és ez segítette hozzá ahhoz a gyülekezetet, hogy végre be tudja fejezni a templom állagmegóvását. Szomorú látvány volt, hogy évekig ázott a templom belseje, a tetőnek legalább több mint kétharmada nem volt a helyén. Ezért az időjárás viszontagságait nagyon nehezen viselte a templom, amelyik egy gyönyörű, nagyobb méretű templom, és a Tiszazug fővárosa egy méltó templomot kapott most. Gyönyörű restaurált szószékkel, amelyik párját ritkítja, de még nagyon sok teendő van ahhoz, hogy a gyülekezet úgy tudja használni, mint korábban. A hangszer még nem szól, ami egy nagyon fontos eszköz volt itt a környéken, hiszen a két világháború között ez egy egyházzenei centrum is volt. Szabó Gyula kántor úr, aki orgonatörténeti munkát írt, voltak énekfeldolgozásai, kúrust vezetett, az Országos Kántor Egyesület elnöke volt. Egy olyan kulturális centrum is volt, amit vissza kellene

0: Földvári templom jelentőségét hangsúlyozta Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese, aki azt is kiemelte, az épület megmentése egyben a közösség megmentését is szolgálja.
1: Három tehetsége van a nagykunsági egyházmegyének. Hát van a mag, az a nagykunsági rész, hát ott elképesztő méretű templomok vannak, katedrálisok, és van két másik része, az egyik a Tiszamente, a másik pedig a Tiszazúg. És a Tiszamente az a kisfalvas rész, és itt van a Tiszazúg, és ennek a Tiszazúgnak a kapuja, a fővárosa, ahogy Püspökül is mondta, valóban Tiszaföldvár, tehát emiatt, és amiatt, hogy azért ennek a gyülekezetnek történelme van, tehát nagyon nagy nevek indultak el innen, sőt volt helyben lakó lelkész esperese is, hát az a 18. század, tehát egy jelentős kulturálisan, hitéleti szempontból valóban egy kapu volt Földvár. És azt tapasztaltuk, hogy ahol a templomnak a külső állaga leromlik, ott valahol hozzáigazodik lelkileg is, vagy igényességben, vagy szellemiségben a gyülekezet. És azt kell mondjam, hogy most egy kettős mentés van, és a püspök úrnak nagyon hálásak lehetünk azért, hogy ebben maximálisan partner volt, mert azért Debrecentől elég messze esünk, de mégis emlékezett rá, szívében hordozta, hogy itt van egy ilyen templom, és amikor ez fölmerült, akkor nem volt gondolat más, csak ennek a megmentése, és tényleg összeadtuk az erőnket valóban országosan, sőt határon túl is, ha jól tudom, Németországból is kapott jelentősebb támogatást, tehát ez egy közügylet, hogy Földvárnak meg legyen a maga a temploma, és megmentsük a lelkeket, és megmentsük a szellemiséget, és azért éreztük nagyon, hogy úgy szépen folyamatosan elment a kedvük a templom látogatástól, a gyülekezet látogatástól, volt is benne szégyenet, itt van mellett a polgármesteri hivatal, gondoljuk el. Akárki jött intézni az ügyeket, látta, hogy ahogyan mondta a nagy tiszteletül, hogy kabriós lett a templom, mert hogy a kétharmada az el volt kapva a tetejének, és jött az esős idő, és elmondta, hogy itt nincs egy olyan boltozatos tető, ami máshol van téglából. Itt rögtön a víz, az már lent kötött ki, úgyhogy itt nagyon nagy rombolást csinált az elmúlt néhány év, és az, hogy fölállt ez a közösség, és ebben tudtunk segíteni Istennek hála, hogy ilyen prosperáló időszakunk volt, és meg volt hozzá az akarat. Ezt ünnepeltük most, és azt, hogy az Isten nem felejkezett el rólunk, és én nagyon örülök, hogy igen, hogyha valaki elkezdi, vagy a mégis hittel, hogy annak ellenére, hogy nem úgy néz ki, hogy győzelem lesz, az Isten valahogy megoldja, kiforgatja. Én ezt a csodát már annyiszor átéltem, de milyen jó ezt újra átélni. Olyan világ is volt, amikor azt a részt, hogy jöjjetek, imádjuk az Urat, a tümpanonnál, azt le kellett festeniük a helyi reformátusoknak. Most gondoljuk, egy ilyen világhoz képest most meg ott tartunk, hogy meg tudjuk ünnepelni, hogy tényleg nagyon sok pénzzel, óriási erőbefektetéssel, nagyon sok veszekedéssel, ha kellett, de tényleg műemlékesektől kezdve, restaurátorokon keresztül, hivatalokon át, végig ki tudtuk az egészet úgy bekelni, hogy most már hálát adunk. Szóval ezek azok a csodák, amik a Biblia lapjain túl hétköznapi módon megerősítik a mi hitünket, hogy nem vagyunk ám egyedül, mert ezt egyedül, ha tudtuk, hogy honnan indultunk és hogy hova értünk, na ezt nem lehet. És most tényleg csodában vagyunk, és csodát virágzik a jelen, ez tényleg így van, most éppen átéltük a csodát.
2: Teljes egészében megújult a tiszaföldvári református nagy templom. A 15 éve használhatatlan épületet szeptember elején hálaadó Isten tiszteleten vehették újra birtokba a gyülekezet tagjai. Erről hallhattak az iménti percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele második fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Péter apostol hangsúlyozza a Jézus Krisztussal való kapcsolat fontosságát. Ezért állítja elénk, mint követendő példaképet. Ezt mondja róla többek között. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta azt arra, aki igazságosan ítél. Ez már egészen komoly dolog. Meg tudja ezt az ember tenni? S ha igen, mégis hogyan? Jézus képes volt erre. Ő megtette, mi pedig csak is az ő ereje által tudjuk megtenni. Az apostol azt mondja, nagy kegyelem az, hogy mi Jézus lábnyomaiba léphetünk, vagyis hogy őt követhetjük. S az is kegyelem, hogy vele szenvedhetünk. Gondoljunk az üldözött keresztjénekre. Ők bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus követése nagy öröm, még akkor is, ha a szenvedésekkel jár. Vajon nehéz bizonyságot tenni arról, hogy Jézust követjük? S hogyan kell ezt tennünk? Mi az igazi bizonyságtétel? Az, amikor arról beszélünk, és nem csak beszélünk, hogy Jézus a mi királyunk. Ez kell, hogy megmutatkozzon az életünkben, a cselekedetünk és viselkedésünk által. Mi előtte hódolunk, és az ő akarata, parancsai, tanácsai szerint élünk, úgy, ahogyan ő is élt a földön. Tudnunk kell, ha Jézust komolyan követjük, ha az életünket a kezébe tesszük, akkor maga Jézus fogja az ügyünket rendezni, mégpedig úgy, hogy minden, ami üdvösségünkre legyen. A lényeg, hogy bizonyságot tegyünk erről a reménységünkről, de ne csak a beszédünkkel, hanem életünk példaadásával. Egész életvitelünkkel. Így a mi életünk bizonyságtétele olyan lesz, mint a Biblia. Vagyis amikor az emberek bennünket látnak, az olyan lesz, mintha a Bibliát olvasnák. Nem könnyű úgy élni, hogy mások bennünk Jézust lássák, ám ha lélekben Jézusunk kezét fogjuk és úgy követjük őt, akkor előbb-utóbb mások is vágyakozni fognak erre az életre. Adjon az Úr nekünk erőt erre. A mai ige magyarázat Csomai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már. Arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök Sesták Miklós KDNP-s volt nemzeti fejlesztési miniszter, és Hankó Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát hétfői rendkívüli ülésén az országgyűlés. A legfőbb ügyészség múlt héten kezdeményezte a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, egy a miniszterelnök európai parlamenti képviselői jogviszonyának megszűnése miatt újraindított nyomozás miatt. Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését azzal indokolták, hogy ellene vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését pedig hűtlen kezelés bűncselekmény miatt kezdeményezte az ügyészség, mely szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a kiemelt kulturális programok idénylenes kollégiumát használták fel jogellenes cselekményre az előző Orbán kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke irányításával, több mint 17 milliárd forintos kárt okozva a központi költségvetésnek. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpasig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna-aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz, az égi csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Október 3-án indul majd, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részét is érinti az idei róka vakcinázás. A cél, hogy a veszettség ellen védettek legyenek a rókák, és egyébként a sakálok is. Vendégünk Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Beszélgetünk majd vele arról, hogy hogyan lehet vadállatokat immunizálni, azaz védőoltást adni a számukra.
2: Ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük.
1: És kérdezem majd arról is a szakembert, hogy a veszettség hogyan terjed.
2: Azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. A vírus ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye akkor, amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
1: Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A veszettség egy máig gyógyíthatatlan betegség, amely állatokra és emberekre nézve is szinte kivétel nélkül halálos. Létezik ellene oltás, amellyel viszont megelőzhető a nagyobb baj. Az oltást pedig egészen a tünetek megjelenéséig meg lehet kapni úgy, hogy életben is maradjunk. A veszettséget fertőzött állatok harapásával vagy karmolásával lehet elkapni. Magyarországon jellemzően a vörös róka és a sakál az érintett fajok, és persze azok a házi állatok, amelyek veszett rókával vagy sakállal érintkeznek. Ám ne ijedjenek meg, Magyarországon idén a rókák esetében mindössze 3 bizonyított eset van, tavaly pedig csupán 2 volt. Az 1990-es években azonban még ezres nagyságrendben találtak veszett rókákat hazánkban, akkor indult el a rókavakcinázás, annak következménye az, hogy ennyire sikerült visszaszorítani az esetszámokat. A helyzetet persze nehezíti, ha a szomszédos országokban nem vagy csak részben alkalmazzák a vakcinázást. Ez az eset most Románia és Ukrajna esetében is fennáll. Utóbbinál például a háborús helyzet miatt nem szállhatnak fel olyan repülőgépek, amelyek ezeket a vakcinákat szórják, így emberek juttatják ki ezeket a vakcinákat. Magyarországon a következő immunizálás napokon belül, október elején indul majd, ekkor repülőgépről szórnak erdők és mezők területére olyan csalétkeket, amelyekben el van rejtve a veszettség elleni oltás. Ez egy olyan vakcina, amelyet szájon át kell bevenni, azaz meg kell ennie az állatoknak ahhoz, hogy az hasson is. És hat, ezt számok bizonyítják, de itt jön a történet szomorú része, ugyanis néhány rókát azért lőnek ki, hogy tesztelni tudják a szakemberek, védettek-e a veszettségre. Az adatok pedig azt mutatják, hogy a rókák 3/4 megtalálja, megeszi a védőoltást, és ki is alakul bennük a védettség a veszettséggel szemben. Az idei 3 dokumentált veszett rókát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találták, épp ezért itt dupla mennyiségű vakcinát szórnak majd ki a szakemberek. Azt is jó, ha tudják, hogy a veszettséget nem egyértelműen lehet felismerni egy állaton, mert a jellemző tünetek más betegségekre is utalhatnak, ilyen például a fej rángatózása, vagy hogyha egy vadállat barátságos az emberrel. A rókák esetében az is furcsa lehet, ha napközben járnak lakott területen. Ha valaki veszettnek tűnő állatot lát, értesítse a Nébihet. Ennyit bevezetésként, most pedig Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója számol be a további részletekről. Megtudhatjuk például, hogy hogyan zajlik a repülőgépről a vakcinák kijutatása, és azt is, hogy veszélyes-e, ha a kutyasétáltatás közben a kutyánk is megeszik egy ilyen finom falatba csomagolt vakcinát. Vendégünk tehát Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. A róka vakcinázás lesz a témánk, de egy pár lépéssel induljunk hátrébről. Én azt kérném, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy mi egyáltalán az a veszettség, ami miatt most ezt a immunizálást meg kell tenni a rókák esetében, mert szoktuk ezt a kifejezést így hallani, használni, de szerintem nem mindenki van a részletekkel pontosan tisztában.
2: Igen, nos hát a veszettség betegség egy nagyon régóta ismert betegség, ugye ez az emlős háziállatokat és az embert is megbetegítheti. Ugye itt azt kell elmondani, tehát azért is kell nagyon komolyan venni ezt a betegséget, mert a tünetek kialakulását követően mindmáig gyógyíthatatlan, tehát halálos kimenetelű. Ugye azonban 100%-ban megelőzhető vakcina beadatásával. Ugye én most az állategészségügyi részt képviselem, de ugye ez a humán vonalon is ugyanez. Ugye tulajdonképpen ugye gyakran hallom, és hozzánk is érkeznek olyan megkeresések, amiben ugye a lakosságtól, hogy veszett állatot láttak, és ugye itt elmondanám rögtön az elején, hogy alapvetően azért az állaton, egy állaton ránézésre nem lehet megállapítani azt, hogy biztosan, hogy veszett, tehát legfeljebb a gyanúja merülhet föl. Ugye ezt laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni, de élő állaton, tehát egy állatorvos se tudja megmondani. Ugyanakkor ugye ez egy jellegzetes idegrendszeri tünetekkel jár, de azért azt is el kell mondanom, hogy más, nagyon sok más állatbetegség is okozhat idegrendszeri tüneteket, tehát hogyha egy nyázó, furcsán viselkedő, vagy egy fejeit rázó állatnál látjuk ezt, akkor nem feltétlenül biztos, hogy ez később beigazolódik, hogy veszettség lesz, de ugye természetesen, ugye, mivel nagyon komoly következményei vannak ennek a betegségnek, ezért ezt komolyan kell venni, és ezt ki kell vizsgáltatni.
1: Mennyire gyakran fordul elő egyébként Magyarországon állatok esetében a veszettség?
2: Nos, hát ugye az interjú témája ugye a rókavakcinázás, akkor egy kicsit én is elindulnék korábbról. Tehát ugye ez a rókavakcinázási program, ez évtizedek óta zajlik, ugye 90-es években kezdte Magyarország. Ugye akkor még ugye az egész ország területén történt rókavakcina szórás, tehát ott akkor egy olyan helyzetben volt Magyarország, hogy évente akár ezres nagyságrendben kerültek megállapításra veszettség esetek. Ugye ez a Nyugat-Európában kezdték ezt a módszert bevezetni, és ugye már akkor látható volt, hogy tulajdonképpen ugye sikerrel lehetett a veszettség ellen mentesíteni tehát az erdei állatokat. Ugye azt, ugye, ha még korábbról indulok, akkor a veszettség korábban a városokban is, ugye urbánus formában kóbor állatokkal rengeteg problémát okozott, és ugye ezért is kellett még régebben bevezetni azt, hogy rendszeresen kell a házi állatokat, különösen ugye a kutyákat oltani. És ugye ahogy javult a helyzet, ugye később már csak az erdei állatok okoztak problémát, ugye Magyarországon tipikusan a róka, és ugye egyre nagyobb arányban az aranysakál az, amelyik ugye közvetítheti ezt a betegséget. És ugye hát ugye ennek a róka vakcinás programnak ugye erről tudni kell, hogy ezt nagyon következetesen kell végrehajtani, ez minden évben tavasszal és ősszel zajlik. Ugye azért, mert ugye ez egy szájon át egy orális vakcina, tehát azért ez nem immunizál úgy, mint ahogy a saját kutyánkat vagy macskánkat beoltatjuk, ugye izomba beadott vakcinával, tehát hogy ennek pont az a lényeg, hogy nagyon következetesen minden évben tavasszal és ősszel végre kell hajtani, hogy a célállatfajok, a róka és az aranysak ez minél nagyobb számban fölvegyék és védettek legyenek. Igazából ugye még csak egy utolsó gondolat ehhez a témához, hogy ugye amikor indult ez a rókavakcinás program, akkor még az egész ország területén szórni kellett. Ugye manapság már olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ország alapvetően mentes ettől a betegségtől, tehát csak azon területeket kell rókavakcinával szórni, a déli, délkeleti, keleti megyénket, és azoknak sem az egészét, csak a szomszédos országokkal határos 50 kilométeres sávjáról beszélek, ahol ugye ez indokolt, ugyanis hát ugye ennek a programnak akkor működik jól, vagy akkor működne jól, hogyha a szomszédos országok is ugyanilyen következetesen végre tudnák hajtani, és akkor gyakorlatilag ugye a határon túli róka, aranysakál és más állatok vonatkozásában is ugye egy ilyen veszettség ellen védett állatpopuláció tudna létrejönni. Ugye ez jelen helyzetben sajnos ez nem így van. Úgyhogy de azért el kell mondjam ugye a kérdésére válaszolva, hogy azért a 90-es években, amikor ezres esetszámról indultunk, azért az utóbbi években ez lecsökkent, tehát tavaly évben is 2, most ebbe az évben eddig ugye 3 veszettség esetünk van, ez mind kivétel nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ott is a határmenti településeken került megállapításra.
1: És akkor itt feltételezem, hogy összeköthető a két dolog, amit mondott, határ közelsége és hogy a két szomszédos országban nincs vakcinázás, tehát feltételezhetően onnan került behurcolásra Magyarországra a veszettség a rókák esetében, ebben a néhány esetben?
2: Így van, tehát ugye azt azért itt a számokból is látható, hogy itt egy ilyen védett, veszettség ellen védett, immunizált ugye állatpopulációt hozunk létre, ugye az állatoknak a természetes mozgását, a határon keresztül átjutását azt nem tudjuk megakadályozni, de azt meg tudjuk akadályozni, hogy amennyiben mégiscsak ugye ilyen természetes állatmozgás útján bebetörnek fertőzött állategyedet, akkor veszettséggel védett rókákkal, hazai rókákkal így mondom találkozzanak, és akkor megakadályozzuk, hogy a betegség, ez a járvány tovább terjedjen az ország belső fele. Ugye azért a szomszéd országok úgymond védelmébe pontosítanék, hogy itt azért ugye jelentős nehézségekkel is ugye szembe nézhetnek szomszédos országok, tehát hogy ugye ez egy nagyon drága állategyési program, tehát drágának minősítem, ugye többi hasonló állategyési programhoz képest is, és ugye hát itt, hogyha adott esetben ugye egyik szomszédos országba közbeszerzési eljárásról ezt ugye nem sikerül végigvinni, akkor ugye elmaradhat egy tavaszi vagy egy őszi vakcinázási program, és ugye itt ennek, ahogy mondtam, a következetesség a lényege. Ugye egy másik szomszédos országot, ugye megemlítem Ukrajnát, ott pedig akkor a háború miatt, tehát a légi úton történő vakcinaszórást azt nem tudják végrehajtani. Ugye tudomásunk van arról, hogy kézzel szórnak vakcinát, de ugye azért az kevésbé hatékony. Nem tettem arról említést, hogy itt az immunizálás érintett területeken ezeknek a vakcinatartalmú csalétkeknek a kiszórás ez kis repülőgépekről történik. Úgyhogy különben a hazai programba bevont területek listája és az érintett települések listája és a bevont területek térképe az megtalálható a 4. weboldalán, ha valakit érdekelne.
1: A kisrepülőről még mesél nekünk, hogy ez hogyan történik, meg egyáltalán, és ezt említett, hogy ez ilyen szájon át kell bevenni a rókáknak, de akkor itt hogyan képzeljük, valami finom falatba van ez belerejtve, mint amikor kicsit viccesen mondom, a gyerekünknek próbálunk beadni egy gyógyszert, amit ő nem akar bevenni, és akkor belerejtjük valamibe, vagy legalábbis én gyerekkoromban így vettem be egy kanál lekvárban az algópirint, bár tudtam, hogy benne van. Szóval, hogy ez valami hasonlóképpen történik, de mondjuk mibe kerül ez bele ez a vakcina?
2: Hát ez pontosan így történik, ahogy elmondta. Ugye annyi, hogy kinek mi a finom falat, tehát ugye azért ezek emberek számára ezek, ugye különben úgy néz ki ez a vakcina, mint egy csokoládé pralinéhoz hasonlítanám, csak ugye hát az nem ilyen finom, és ugye ez egy bűzös dolog, tehát emberek számára bűzös, de pont rókák és aranysakárok számára ez pont így lesz incsiklandó, ahogy ön is mondta. Ugye ezeknek a meghatározott számban és sűrűségben ugye kell ezeket a vakcinatartalmú csalétkeket kiszórni, tehát ezek a kis repülőgépek indulnak, de nem, tehát nem random, hanem meghatározott útvonalat kell követniük, és ugye annak mentén ugye a jogszabályban előírt sűrűséggel kell kiszórniuk ezeket a csalétkeket. Ugye ez természetesen nem azt jelenti, hogy valamennyire automatizált, de az nem azt jelenti, hogy ezeket a csalétkeket például ugye lakott területekre vagy felett elszórják, tehát ott a repülőgép pilóta ugye kikapcsolja a gépet, ugyanígy tehát vízfelületekre nem történik szórás, és ugyanígy tehát, hogy azért a pilóta ezt képzett ilyen tekintetben, tehát hogyha látja, hogy ott legelnek állatok vagy bármi ilyet, akkor ezt ki tudja kapcsolni ezt a gépet, tehát valójában ugye így történik. Természetesen nem lehet megakadályozni 100%-ban, hogy kirándulók ne találkozzanak ilyen vakcinatartalmú csalétkekkel. Ugye ilyenkor ugye ezeken a külterületeken, én már így mondom, hogy a megszokott plakátok figyelmeztetik a kirándulókat, tehát ha mégis ilyennel találkozunk, vagy látunk, vagy kutyánkat sétáltatva ilyet tapasztalunk, akkor nem szabad ahhoz hozzányúlni, de kutyánkat se engedjük hozzáférni, megenni. Megjegyzem, ha megeszi, akkor se lesz semmi baja, de alapvetően ugye ilyenkor ugye az immunizásra egy időben úgynevezett ebzárlat és legeltetés tilalom kerül elrendelésre, hogy ezeknek az intézkedések pont az a célja, hogy ne más állatfaj tiporja bele a legelőbe, vagy egye meg ezt a vakcinát, hanem az, akinek szántuk, vagyis hát ez a róka, és ugye az aranysakál.
1: Tehát akkor nem arról van szó, hogy ez egy kutyának problémát okozna, hiszen a kutyákat oltani is kell, csak nem ilyen módon veszettség ellen, hanem ha jól értem, az a célja, hogy azt csak a rókákhoz jusson el, vagy minél nagyobb számban tényleg a rókák és az aranysakálok tudják megenni.
2: Így van, és ez pontosan így van, nem csak nálunk Magyarországon, hanem más országban is, ugye ez különben az Európai Unió által ez egy társfinanszírozott program, tehát ugye ilyenkor tehát vizsgálni is kell, ugye bizonyos számú rókát adott területen ugye be kell gyűjteni, vagy ki kell lőni, hogy a vakcinázás eredményességét ellenőrizzük. Ugye ez is jogszabályi ugye előírás, és tehát ez alapján, ugye ezt mondtam, hogy ez a program már évtizedek óta zajlik, és tulajdonképpen ugye ezekből az adatokból abszolút leszűrhető, hogy ezeken az érintett területeken a rókák több mint 3/4 felveszi a vakcinát tartalmazó csalétket.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom majd a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Maradjanak az Európa Rádióval!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára a világ legnagyobb tanúrája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkár a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyedévben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen.
0: Az időjárásról.
3: Zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatójával. Témánk pedig a veszettség, azon belül is a rókák immunizálása, és fogunk beszélni a szakemberrel arról is, hogy szerintem miért érdemes nem csak a kutyáinkat, akiket kötelező beoltani, hanem még a macskáinkat is beoltatni veszettség ellen. Mai vendégünk tehát Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: És akkor az a beszélgetés néhány perccel ezelőtti szakaszában említett néhány esetszám Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, azok ilyen idézőjelben monitorozással kerültek önök elé?
3: Így van, részben igen, tehát ugye részben pedig hogy a lakosság is, tehát mit tehet, különösen a veszélyeztetett területen. Azt elmondanám, hogy alapvetően az országban nem kell attól félni, hogy veszett állattal találkozunk, tehát az ország legnagyobb része mentes. Ugye nagyobb kockázat ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe van, de ugye annak is most különösen csak a határmenti részein. Ugye említettem már, hogy a rókavakcina szórás az meghatározott sűrűséggel történik. Ugye itt a Szabolcs megyébe ezt a sűrűséget is ugye duplájára emeltük, és ugye ezzel is tudtunk még csökkenteni az esetszámon. Ugye 2014-ben azért egy ilyen 18 eset volt, ami még mindig csekély az évente 1000-es esetszámot, de ugye ezzel még mindig jobban tovább tudtuk csökkenteni ez az évi 2-3 esetre. Ugye itt azért különösen ezeken a területeken, tehát hogyha a lakosság ugye furcsán viselkedő rókával találkozik, vagy ott a helyi ugye, kutyával összeverekszik, tehát ilyen is volt, és akkor ott, vagy igazából az is előfordult már, hogy különösebb tünet nélkül, csak nappal például kóborolt, azért ugye a róka jelentősen urbanizálódott állatfaj, tehát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy azért már városban előfordulnak, tehát hogy lehet velük találkozni, de főleg tehát éjszaka aktív a róka, tehát hogyha mondjuk nappal látnak rókát, akkor ugye ebben pár esetben is volt ilyen, amikor a vadászatra jogosult, ezt észlelte, és ugye ezt a rókát kilőtte, és ugye azt beküldte hozzánk a Nébihbe vizsgálatra, és bebizonyosodott róla, hogy veszettséggel fertőzött volt.
2: Akkor a főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők, és főleg ennek a megyének a keleti részén, a mi rádiónk hallható Szabolcsban, azért feszegetem ezt, tehát akkor ha ők tapasztalnak mondjuk nappal rókát a településükön, akkor kihez forduljanak?
3: Ha a helyi járási hivatalt értesítik, ugye abban, tehát ott a állategészségügyi szolgálat is tudja értesíteni a vadászatra jogosultat. Ugye, hogyha pedig elhullott rókát látnak, vagy találnak, akkor ahhoz szintén, tehát nem szabad hozzányúlni, akkor szintén vagy a helyi járáshivatalban az állategészségi szervet kell értesíteni, vagy ugye nekünk kell írni a Nébihbe egy e-mailt, vagy a Nébih zöld számon is rendelkezésre állunk, tehát több lehetőség is van. A lényeg, hogy ilyenkor ezt az élő állathoz még akkor is, hogyha úgy szelidnek tűnik, nem szabad oda menni, pláne nem szabad megsimogatni. Tehát ezek az állatok azért ilyenkor szelidnek tűnhetnek, aztán de hirtelen, ami átválthat agresszivitásba, és ugye egy harapásba is. Ugye hát azért a veszettség az ugye harapással terjed úgy, hogy a veszett állatoknak a nyálában van a vírus, úgyhogy leginkább ugye hát ezt a harapást kell elkerülni, tehát ilyenkor, ha élő, gyanúsan viselkedő állatot látnak, akkor ugye kiáltsanak, nagyot tapsoljanak, tehát, és úgyhogy, hogyha tetemet, akkor pedig akkor a helyi állategész szolgáltat, hogy nekünk írjon, és akkor mi begyűjtjük a tetemet, és megvizsgáljuk veszettségre.
2: És akkor csak azért, hogy végigvigyük a gondolatot, de tényleg nem megijesztve a hallgatóinkat, mert szerintem az esetszámokból is látszik, hogy azért nem egy napi problémáról van szó, szerencsére, hogyha mégis úgy alakulna, hogy valakit megharap egy róka, akkor mi a teendő?
3: Nem tudom, mennyire hangsúlyoztam, tehát, hogy, mert valóban ijesztő, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, de ugye azt is hangsúlyoztam, hogy ez 100% megelőzhető. Tehát, hogy itt a legfontosabb az, hogy ilyenkor még akkor is, hogy csak karcolás. Nem csak rókára, tehát ugye ezeken a területeken ugye előfordulhat, hogy macska. Ugye Magyarországon ugye csak a kutyákat kötelező évente beoltani veszettségen védőoltással, ugye macskákat nem, de hát különösen a kijáró, nem lakásban tartott macskákat az erősen ajánlott, és ugye ezeken a területen különösen. Tehát ha ezeken a területeken akár csak egy kis karmolást is, tehát mindenképpen ugye nem klasszik harapásra kell gondolni, hanem tényleg kis karmolás, akkor fel kell keresni a háziorvost. Tehát ugyanúgy, ahogy állatokban, emberben is megelőzhető vakcina beadatásával, ugye a klinikai tünetek kialakulása. Tehát ugye erre azért van idő, tehát azért nem úgy kell elképzelni ezt a betegséget, hogy valakit megharap egy róka, és akkor mint a filmekben azonnal veszetté válik, hanem ugye ennek van egy biológiája. Nyilván nem mindegy, hogy valakit ugye hogy harap, vagy hol harap meg. Tehát, hogy igazából ugye minél közelebb a fejhez, annál gyorsabban kell elmenni orvoshoz. Tehát ugye minket is így tanítottak, átorvosokat azért, hogy... De alapvetően leginkább ugye kézen, vagy tehát végtagokon történik harapás. Tehát ilyenkor azért ez a vírus, ez egy nagyon lassan szaporodik, nem a vérrel keresztül, hanem az idegek mentén kúszik, mászik, és akkor ugye akkor, amikor kialakulnak a klinikai tünetek, tehát eléri a agy és gerincfelőt, akkor alakul ki ez a gyógyíthatatlan agy és gerincfelő gyulladás, és akkor lesz onnantól kezdve visszafordíthatatlan ez a betegség.
2: Tehát amíg nem ér el az agyig, addig az oltás egy embernél is megmenti az életét.
3: Abszolút, igen, abszolút.
2: Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor önnek állatorvos végzettsége van, ugye?
3: Igen.
2: Akkor...
3: Hatóságjártós vagyok, igen.
2: Köszönöm a pontosítást. Csak ha már beszélgetünk, meg ezt végigvettük, akkor egy jó tanács. Tehát említett, hogy a kutyákat kötelező oltani, valahogy így fogalmazott, hogy a macskáknak meg erősen ajánlott, hogy valami ilyesmit mondott. Szóval
3: igen.
2: Macska tulajdonosokhoz szóljon egy szót ezek után, hogy miért vigyék el a házi kedvencüket egy ilyen veszettség elleni oltásra.
3: Ugye hát én azt hangsúlyoztam, hogy alapvetően ugye a kijáró nem csak lakásban tartott macskákat ajánlott beoltatni veszettség ellen. Ugye én magam is ugye vidéken nőttem föl, tehát azt látom, hogy alapvetően azért a házi kedvenc tartás, amikor én vidéken éltem és fiatal voltam, akkor átalakult, de azért azt gondolom, hogy vidéken ugye továbbra is ugye a macskatartásnak van egy olyan formája, amikor az állatokat, a macskáinkat, azokat nem csak lakásban tartjuk,

0: ország nagy része az veszettségtől mentes, de azért ugye nem árt óvakodni, tehát ez egy veszett állat, ugye ez minket is itt tanítottak, hogy annyira zavarodott lesz, hogy akár egyetlen egy nap alatt, akár több 10 kilométert is meg tud tenni. Tehát, hogy alapvetően azért itt, amikor tehát akár 40-50 kilométert is, tehát, hogy amikor itt arról beszélek, hogy a határmenti településeken ugye kerültek megállapításra eddig veszettség esetek, az sajnos az nem azt jelenti, hogy ezek az állatok ezek nem mehetnek be mélyebben az ország mélyebb részébe. Úgyhogy ugye erre mindig gondolni kell, és ugye egészen addig, amíg ennél a betegségnél ugye nem kerül valahogyan egy olyan orvosi módszer megállapításra, kialakításra, kifejlesztésre, hogy gyógyítható lesz, addig sajnos mindig van egy nagyon-nagyon kevés esély, és nagyon-nagyon komolyan kell ezt vennünk továbbra is.
1: Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés, mert szerintem ez nem hangzott el, visszaugorva az eredeti témánkra, a rókavakcinázásra, hogy dátumilag ez mikor kezdődik? Nyilván a Szabolcsban élőknek lehet ez fontos tudni.
0: Igen, tehát hivatalosan október 3-án kezdődik, és ennyi mintegy két hétig tart a Magyarország déli és délkeleti megyében. Ugye ez a két hét, ez alapvetően azért a gyakorlatban ez valójában egy hét, tehát a két hetes időtartamot azért szoktuk mondani, hogyha például ugye rossz idő van, nem tud felszállni a kis repülőgép, akkor ugye még legyen lehetősége még ezt megoldani. Tehát október 3-án kezdődik, és legfeljebb ugye ettől számítva két hétig tart.
1: És egyébként mennyiségben így darabszámra mennyi vakcinát kell kijuttatni, mennyi róka él ezekben a térségekben?
0: Hát ezt itt több tízezer vakcináról beszélünk, a pontos számot én sem ismerem, de ugye gyakorlatilag ugye szintén ugye a róka populáció az ugye becsült, én is nézem évről évre az adatokat, tehát hogy a hazai róka populációt most 60 ezer példányra ugye becsülik, és ugye ehhez kell hozzáadni azt, hogy ugye az aranysakál is ugye egyre nagyobb számban, 10-20 vagy esetleg még több ezres nagyságszámban ugye kezd ugye növekedni, tehát ezek abszolút az látható az adatokon, hogy a róka és aranysakál populációja az évről évre növekszik, ugye az aranysakál az a róka táplálék konkurense, egyelőre ugye még kisebb számban található meg, de ugye gyakorlatilag de a róka vakcinázást nevezhetnénk aranysakál vakcinázás programnak is, mivel ugye egyre nagyobb számban találhatók meg már Magyarországon is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Márton Lázárt, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatóját hallották. Beszélgetésünk apropója pedig az volt, hogy október elején indul majd a róka vakcinázás Magyarországon, amelynek célja, hogy a rókáknak csomagolt, finom falatba rejtett vakcinákat elfogyasszák a rókák, meg egyébként az aranysakálok is. Cél az is lenne, hogy például a házi kedvenceink, kutyák ne egyék meg, szarvasmarhák meg ne tapossák be a földbe, hanem tényleg a rókák tudják ezeket megenni, és akkor nagy hatékonysággal elérhető lenne, hogy a rókák továbbra is védettek legyenek a veszettséggel szembe, aminek az a gyakorlati haszna, hogyha találkoznak például a kutyáinkkal, esetleg verekednek, megharapják egymást, akkor nem lesz veszett a házi kedvencünk, és így az emberek is nagyobb biztonságban vannak. Ugyanis a veszettség hiába van olyan oltás, amely egy harapás után képes megmenteni az ember életét, magát a betegséget enélkül, az oltás nélkül, ha megjelennek már a tünetek, nem lehet gyógyítani, és szinte kivétel nélkül ember esetében is mindig halálos. Szóval érdemes erre odafigyelni, és ha megharap bennünket egy állat, vagy megkarmol bennünket egy állat, jellemzően mondjuk egy róka, vagy esetleg egy kutya, macska, akit nem tudjuk, hogy oltottak-e veszettség ellen, akkor forduljanak állatorvoshoz, mindig ő mérlegeli majd azt, hogy kell-e veszettség ellen oltást kapniuk önöknek is, és akkor így megelőzhető a nagyobb baj. Akik pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből hallgatnak minket, azok figyeljenek október elejétől kutyáikra, hogyha sétálnak külterületen, hogy ne ők egyék meg ezeket az egyébként kutyák számára is minden bizonnyal finom falatokat, hanem hagyják meg a rókáknak. Mindezekről beszélgettünk tehát az elmúlt percekben Márton Lázárral, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatójával.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is.

0: Kedves hallgatóink, a mai műsorunk ezzel a végére ért. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett műsorunk, és újra meghallgatnák, vagy lemaradtak róla, és meghallgatnák az elejét is, akkor rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon ezt megtehetik, keressék meg a műsorunkat, a korábbiakat is megtalálják. Ha véleményük van, írják meg bátran a véleménykukac.europaradio.hu címre, és felhívom figyelmüket arra is, hogy van egy applikációnk is. Ezt érdemes letölteni azoknak, akik nem csak otthon szeretnék, vagy nem csak az autóban szeretnék hallgatni az Európa Rádiót, hanem jól jönne nekik, hogyha előkapják az okostelefonjukat, és azon keresztül is bárhol, bármikor hallgathatnák az Európa Rádiót. Ez jól jöhet például egy utazásnál, vagy olyan helyen, ahol nincs az Európa Rádiónak frekvenciája. Ráadásul az applikáción belül még a rádiónkat fenntartó Tiszán inneni és Tiszántúli református egyházkerületek híreit is megtalálják. Keressék tehát bátran a letöltések között az Európa Rádió applikációját is. Én még egyszer köszönöm munkatársaim nevében is a figyelmüket, kívánok önöknek további szép napot, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka-alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpasig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszermoly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat, az idén-nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora. Én pedig Huszár Kata vagyok. Mai magazin műsorunkban elsőként a levegő munkacsoport egyik javaslatáról hallhatnak, a rezsicsökkentés megszüntetését javasolják. A civil szervezet többféle lehetőséget felvázolt a rezsicsökkentés eltörlésére. Többek között a rezsicsökkentés megszüntetését és az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasolnak. A témával kapcsolatban majd Berezvai Zomborral, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, a levegő munkacsoport külső szakértőjével beszélgetünk. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy egy úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpatia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Így készült helyszíni összeállításunk, ezt hallhatják majd. Ez a Zöldellő kínálata, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben járva gyakran találkozunk olyan külső felújítással, mely elsősorban az energiahatékonyságot célozza. Tető vagy falszigetelés, nyílászárók cseréje mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb energiát használjanak a háztartások akár a téli hidegben fűtés során, akár a nyári hőségben, mikor hűteni szeretnék a házukat. Elképzelhető, hogy ilyen munkálatok egyre több helyen indulhatnak majd el, ugyanis a levegő munkacsoport rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló javaslatában többek között arról írnak, nagymértékben fel kell gyorsítani a lakóépületek energiahatékonyságát szolgáló beruházásokat. A levegő munkacsoport a rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasol. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel. A rezsicsökkentés szerintük a jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján, amelyben Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem docense részletes számításokkal mutatja be, miként lehetne megszüntetni a rezsicsökkentett földgáz és távhőárakat politikailag elfogadható és társadalmilag igazságos módon. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. Fenntartásuk csaknem 900 milliárd forintos költségvetési terhet jelent évente, rontja az ország fizetési mérlegét és jelentős energiabiztonsági kockázatot hordoz. A szakmai vitaanyag részletesen ismerteti a fejénkénti és lakásonkénti alapon működő támogatási rendszereket, amelyek hatékonyan reagálnak a sérülékeny élethelyzetekre. A témával kapcsolatban a tanulmány készítője, Berezvai Zombor, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a levegő munkacsoport külső szakértője nyilatkozik rádiónknak.
2: Ugye a rezsicsökkentést, aminek igazából az átalakításáról ez a tanulmány szól, az 2013-ban találta ki ugye az akkori Orbán kormány, és alapvetően ez abban az időben egy politikai termék volt. Ugye akkor a rezsicsökkentés bevezetésével valamennyivel csökkentették a fogyasztói energia költségeket, leginkább úgy az áron meg a földgáz árát, de hogy abban az időben a világpiaci áraktól nem szakadt el jelentősen a magyarországi ár. Sőt, voltak olyan időszakok is, amikor egyébként alacsonyabb volt a földgáz meg az elektromos áron piaci ára, mint amennyiért a fogyasztók rezsicsökkentett áron megkapták. Viszont 2021-22-ben részben ugye az akkor nagyjából általános áremelkedés, az orosz-ukrán háború, energiahiány, illetve azóta a különböző világpolitikai konfliktusok következtében az energiának az ára az nagyon megemelkedett, és innentől kezdve a rezsicsökkentett ár az már lényegesen alacsonyabb lett, mint a világpiaci ár.
1: Mi egyébként ennek a tanulmánynak a legfőbb célja?
2: Igazából ugye az a probléma, hogy a magyar lakosság jelenleg, a magyar fogyasztók azt látják, hogy az energia az lényegesen olcsóbb, mint amennyi egyébként a magyar állam, vagy a magyar állam képviseletében eljáró MVM megveszi ezt a világpiacon. Tehát a probléma az az, hogy egy olyan terméket fogyasztunk alacsony áron, ami egyébként drága és sokba kerül, és ezt ki is fizetjük az adónkon keresztül. Évente, attól függően, hogy a világpiaci árak hogyan alakulnak, 750-1000 milliárd forintba kerül a rezsicsökkentés, ez nagyjából ilyen 90 ezer forint per fő per év. Tehát ez egy négyfős háztartásnak 360 ezer forint évente, amit az adóján keresztül kifizet az alacsony földgáz és elektromos áramáért. Tehát a probléma az az, hogy miközben azt látja a fogyasztó a gázszámláján, hogy alacsonyak az árak, aközben magas az ár, de ő ezt a különbözetet nem a gázszámláján, hanem az adóbefizetésein keresztül pótolja ki.
1: Mi az, amit vizsgált egyébként a tanulmány egészen konkrétan?
2: Mi azt vizsgáltuk, hogy ugye ennek az egész helyzetnek az a fő problematikája, hogy ha én azt látom a gázszámláján, hogy a gáz az olcsó, akkor többet fogok belőle fogyasztani. Kevesebb az ösztönzésem arra, hogy például takarékoskodjak, vagy energiahatékonysági beruházásokat valósítsak meg, hiszen hogyha kevesebb gáz fogyasztok, kevesebb pénzt spórolok meg. Lényegében jelenleg minél több gáz fogyaszt valaki, annál több támogatást kap. És mi ebben az anyagban azt mondjuk, hogy ezt a 900 milliárd forintot, vagy 880 milliárd forintot, ami mondjuk az idejévi költségvetésben a rezsicsökkentés címszó alatt szerepel, ezt adjuk oda az embereknek arány valamilyen módon, és ugyanakkor meg az elektromos áramért, meg a földgázért, meg a távfőért fizessenek az emberek piaci árat. És ennek következtében pénzügyileg ugyanaz a pénz lesz nálunk, csak megjelenik az az árhatás, hogy már érezni fogják az emberek, hogy a földgáz meg a távfűtés az valójában mennyibe kerül. Ugyanakkor meg is kapják azt a pénzt, amit jelenleg az állam nyilván sok ember számára láthatatlan módon, de kifizet az elfogyasztott távhő meg földgáz után.
1: Mielőtt itt ennek a kompenzációnak esetleg a részleteibe, illetve a javaslatokban belemennénk, azért beszéljünk egy picit többek között erről a túlfogyasztásról. Ugye olvasható a tanulmányban is, hogy a hazai földgáz fogyasztás 2013 és 2021 között a legnagyobb mértékben nőtt a környező országokhoz képest. Azért itt ebben nem jelentkezhet az is, hogy mi viszont azért sok szempontból el vagyunk maradva, akár az energetikai felújítások, szigetelések, tetőcsere egyebek terén? Tehát nem lehet, hogy tulajdonképpen idézőjebe kiengedjük a meleget az ablakon?
2: Hát ez az egyik fő probléma, hogy egyébként az magyarországi épületállomány az nagyon rossz minőségű, és energetikailag nagyon rosszul teljesít, de hogy pont azért, mert az elmúlt években ugye a fogyasztó nem a világpiaci árat fizette meg, hanem egy annál sokkal alacsonyabb, sokkal kisebb az ösztönzése arra, hogy ilyen energetikai beruházásokat megvalósítson. És nyilván van egy olyan társadalmi réteg, akinek a jövedelme nem teszi lehetővé azt, hogy ő energetikai beruházásokat megvalósítson, számukra különböző állami programok indítására van szükség, egyébként erre is merültek a javaslatok az elmúlt időszakban, de vannak olyanok, akik egyszerűen kiszámolják azt, hogy többe kerül a befektetés, mint amennyit meg tud spórolni vele. És itt jön az a nagyon igazságtalan dolog, hogyha én befektetek a saját házam energetikai korszerűsítésébe, és emiatt kevesebb földgázt fogok fogyasztani, akkor kevesebb támogatást kapok az államtól. Tehát az állam nem olyan jutalmazná azt, hogy én befektetek és csökkentem az energiafogyasztásomat, amit egyébként ugye az állam magas áron külföldről importként szerez be, hanem elkezd büntetni, aki befektet a saját lakásába, az kevesebb támogatást kap. Mi azt mondjuk, hogy ezen kell változtatni, legyen az, hogy aki valójában visszafogja a fogyasztását, az minél több kedvezményben részesül, legalább kapja meg azt a valós árat, ami az ő általa megspórolt földgáznak a világpiaci ára.
1: Mik lennének itt a lépések? Tehát hogyan épülnének itt egymásra tulajdonképpen ennek a megoldásnak az elemei?
2: Igen, ugye ez egy vitaanyag, amit közzétettünk, itt alapvetően 6 különböző opciót vázolunk föl, mindegyik opcióban az a közös, hogy az emberek kapnak valamilyen pénzügyi kompenzációt, és ezért cserébe viszont magasabb földgáz és távfőárakkal szembesülnek. Az egyik kérdés az az, hogy ki részesül ilyen kompenzációban. Itt ugye lehet az, hogy csak az kap ilyen kompenzációt, aki földgázzal fűt, az kap, aki földgázzal vagy távfővel fűt, vagy ez mindenkire kiterjed. Illetve kérdés az is, hogy milyen összegű ez a kompenzáció. Ez egy fix összegű kompenzáció, ami minden emberre vagy minden érintetre ugyanakkora, vagy egy olyan kompenzáció, ami ennél valamennyivel szofisztikáltabb, figyelembe szociális szempontokat, vagy például korábbi fogyasztási adatokat. Mindegyiknek vannak pro és kontra érvei, azért soroltuk ezeket fel a tanulmányban, mert azt gondoljuk, hogy ez indíthat el egy diskurzust arról, hogy mi az a javaslat, ami társadalmilag is, meg pénzügyileg is a lehető legelfogadhatóbb lesz Magyarország számára.
3: Ugye ez egy vitaanyag, ahogy így beszélgettünk is róla, ez a tanulmány. Kaptak-e már észrevételeket? Azért már néhány hete megvan, tulajdonképpen néhány hete már elérhető ez a vitaanyag, meg lehet nézni itt a Levegő munkacsoportnak a weboldalán is. Érkezett-e már bármi?
2: Ugye az látszik, hogy az elmúlt időszakban, talán a mi tanulmányunk volt az első, aki bedobta ezt a témát, azóta azért nagyon sokan írnak különböző helyeken arról, hogy a rezsicsökkentés miért káros, illetve hogyan lehetne átalakítani a rezsicsökkentés rendszerét úgy, hogy az embereknek alapvetően ne fájjon, és ne egy veszteségként éljék meg, mégis lehessen abba az irányba elmenni, hogy spórolunk azzal az energiával, ami egyébként világszinten is azért sok szempontból egy hiánycikk, és Magyarországon meg abszolút hiánycikk. Ugye mi lényegében a földgáz, kőolaj nagy részét, döntő többségét azt külföldről import útján szerezzük be. Tehát egy ilyen diskurzus elindult. Konkrétan erre a tanulmányra én a mai napig még nem kaptunk választ a minisztériumtól, de azért az úgy különbözőekre jutott, hogy a minisztériumokban is van egyébként valamilyen szintű gondolkodás erről a folyamatról. Én azt gondolom, hogy az látszik, és ez amúgy viszonylag könnyen levezethető talán a Tisza párt ígéreteiből is, hogy itt is egy átalakítás várható. Az, hogy ez konkrétan mikor lesz, milyen mértékű, mennyire, azokat az elveket mutatja be, amit mi ebben a tanulmányban írunk, azt nem tudom, illetve nyilván a politikai realitásokat is mindig figyelembe kell venni. De hogy például csak, hogy egy másik példát mondjak, ugye nemrég jelentették be a dízelár támogatást, ami bár szintén sok szempontból kritizálható, és lehet azt mondani, hogy igazságtalan, hiszen tény, hogy aki közösségi közlekedéssel jár, vagy gyalog, vagy biciklivel, az nem kap ilyen támogatást. De ugye sokkal piacbarátabb beavatkozás, mint mondjuk a védett ár, vagy a benzinástof volt, hiszen az is megkapja a havi 5000 forintos dízelár támogatást, aki például visszafogja a benzinfogyasztását, és ezáltal az áremelkedés mondjuk őt kevésbé sújtja, hiszen kevesebb benzint használ. Tehát végre nem az van, hogy azokat támogatjuk, akik sokat fogyasztanak, hanem egy fix összeget adunk mindenkinek, és a piaci árakra pedig mindenki reagál. Mi lényegében valami nagyon hasonlót mondunk itt, adjuk oda a pénzt azoknak, akik földgázzal, távhővel, vagy bármi mással fűtenek, most ugye említettem, hogy attól függően, hogy melyik javaslatunk valósul meg, különböző érinteti körrel számolunk, tehát adjuk oda nekik azt a pénzt, majd fizessék meg a piaci árat. Tehát én azt gondolom, hogy ezért a mostani kormány nagyon sok szempontból egy piacbarátabb gazdaságpolitikát valósít meg, aminek azért bízom benne, hogy az a hosszú távú következménye, hogy a rezsicsökkentés rendszerén itt is átgondolja, illetve végső soron ez egész hozzá fog tudni járulni Magyarország gazdasági növekedésének erősítéséhez is.
3: Ha belegondolok abba, hogy például ugye itt van Miskolc, ahol rengeteg családi ház van, de rengeteg bérház is van, rengeteg társasház is van, amelyeknek ugye a bérházak egy részébe, a panelek egy részébe a távhővel fűtenek, és azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy azért például mondjuk nagyjából a nem is tudom, ötödik, hatodik emelet fölfelé már, hát általában igencsak meleg van, viszonylag nehéz szabályozni a fűtést. a családi házban élők pedig ugye mindannyian tudják, hogy ott aztán viszont nagyon meg kell gondolni, hogy mennyire tekerjük fel a termosztátot, hogyha olyan a fűtési rendszer. Mennyi idő alatt számíthatnak itt a lakosok, ezek az emberek arra, hogy akármelyik javaslat esetleg végbe mehet? Tehát mik itt az időintervallumok, amiket önök gondolnak, amik esetleg tényleg amennyi idő alatt megvalósulhatnak ezek a történések, vagy egy-egy válfaja?
2: Ugye erre azért nehéz bármilyen választ adni, mert én nem vagyok döntéshozó, tehát hogy nyilván ezt a döntést végső soron a kormány fogja meghozni. Mi ugye egy javaslatot adunk a kormánynak, ahogy mondtam, az látszik jelenleg, hogy egyre többen adnak egyébként nagyon jó javaslatokat a kormánynak arra, hogy a rezsicsökkentést hogyan lehetne átalakítani, illetve hogy a lakóingatlanoknak az energetikai korszerűsítését hogyan lehetne támogatni, illetve honnan lehetne erre forrást, pénzügyi erőforrást szerezni. Mi javaslatokat mondunk, de ez egy olyan politikai kérdés, amivel én alapvetően nem akarok semmilyen álláspontot mondani most, mert nekem nem vagyok abban a helyzetben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Berezvai Zombort, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, a Levegő Munkacsoport külső szakértőjét hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpatia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Az említett megmérettetés innovatív módon ötvözi az oktatást, a gyakorlati tapasztalatokat és a határon átnyúló együttműködést, miközben támogatja a zöld és kék infrastruktúra gyakorlati bemutatását Kassa megyében és Borsodobó-Izenpénvár megyében a Mond Greenfra projekt keretében. A verseny eredményeként 6 zöld falat építettek meg, 3 szlovák és 3 magyar iskolában. Egy ilyen zöld fal átlagos mérete 20 négyzetméter. Borsodobó-Izenpénvár megyében a Fráter György Katolikus Gimnázium, a Hermann Ottó Gimnázium, valamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai nyertek a megmérettetésen zöld falat. Mi az utóbbi intézmény ünnepségén jártunk, itt készült most következő összeállításunk, melyben elsőként Benné Gábor Glárka, a Borsodobó-Izenpénvár megyei önkormányzat elnöke mondott beszédet.
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy Borsodobó-Izenpénvár vármegyéből 3 csapat is elhozhatta ezt, illetve ehhez hasonló zöld falat. Tulajdonképpen egy lélegző élet került ide a Jezsuita Gimnáziumba, egy újabb lélegző élet, amely a közösség részévé válhatott, amelyet gondozni és nevelni kell. Ugyanúgy gondozni és nevelni kell, mint ahogy titeket otthon a szüleitek, vagy én otthon a gyermekeimet, vagy ahogyan a pedagógusok titeket nevelnek nap mint nap. A szemléletformálás az a mi dolgunk, a felnőtteké, viszont a fenntarthatóság és a környezettudatosság fontos, hogy a diákok részévé váljon minél kisebb korban, hiszen csak így tudunk a jövőben is környezettudatosan, illetve fenntarthatóság jegyében élni, és majd így váltok ti is felnőttekké. Én szeretném még egyszer megköszönni azoknak a diákoknak, akik részt vettek a versenyen. Időt nem kímélve, kitartást készültek a versenyre. Egyrészt nem csak azért, mert ilyen jó eredmény született és elhozhattátok a második helyezést, hanem azért is, mert a mi vármegyénk, Borsodobó-Izenpén vármegye jó hírnevét öregítitek, és tulajdonképpen mindenhol megismernek. Most már én titeket, Kassán az biztos. Szeretném megköszönni a felkészítő pedagógusoknak, hiszen az ő türelmük és kitartásuk is kellett ahhoz, hogy erre a versenyre felkészítsenek titeket, és természetesen szeretném megköszönni Ferenc atyának is, aki lehetővé tette, hogy eljöttek erre a versenyre, és ezt a zöld falat ide nyereményként elhozzátok a Jezsuba. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a jövőben minél több versenyen méretessétek meg magatokat, biztos, hogy fogunk még erről tájékoztatást adni, és tájékoztatást küldeni, ha lesznek ilyen versenyeink. Így hogy kerültünk ebbe a képbe, még egyetlen egy mondat, a Via Carpatia EGTC-nek két tulajdonosa, két tagja van, Borsodobó-Izenpén megye és Kassa megye. Így kötődik Borsod megyéhez, és így kötődik Kassa megyéhez. És tulajdonképpen ezért a Borsodobó-Izenpén megye és a Kassa megye oktatási intézményeiből kerültek ki azok a diákok, azok a csapatok, akik részt vettek ezen a versenyen.
1: Máté Julianna az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatója beszédében többek között arról szólt, hogy a Via Carpatia versenye, illetve pályázata során nagyon sok magyar és szlovák diákot tudtak megszólítani.
3: Nagy öröm számukra, hogy ilyen sok aktív és nagyon lelkes diákkal találkozhatunk az elmúlt időszakban, ugye nem olyan rég Kassán találkoztunk, most már itt vagyunk Miskolcon konkrétan a helyszínen, és ez valójában egy olyan eredmény, ami a diákok és a tanároknak egy közös eredménye, mert ugye a felkészülés az a tanároknak a nehéz, nem egyszerű munkája, és nektek diákoknak pedig a ti feladatoknak az, hogy ugye ezeket a tudásokat azt gazdagítsátok, és minél tovább annál jobban fejlődjetek. És ennek az eredményeként most itt lesz majd nektek egy ilyen zöld fal, amelyre ha ránéztek, akkor úgy érzem, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy kicsit az enyém is. Maga a Dél-Kárpátiai GTC igyekszik az ilyen zöld témákra fókuszálni, ez a verseny és maga ez a pályázat számukra egy ilyen szívügyünk, nem első alkalommal csináltunk ilyet, de ilyen nagyon először, úgyhogy azért is örülünk annak, hogy úgy Magyarországon, mint Szlovákiában is nagyon sok diákot öleltünk fel, és látjuk azt, hogy van remény, és azt, hogy reményt fektetünk belétek, az meg is éri és érdemes, mert látjuk azt, hogy nem vagytok könnyelműek ezzel a témával kapcsolatban. És lehet, hogy azt mondanám így a gondolatok végére, hogy cselekedjünk ma úgy, hogy azok, akik ma születnek, ugyanúgy tudják élvezni azt, amit ti élveztek ma. Legyünk tudatosak, gondoljuk meg, hogy mikor mit teszünk, és milyen formában, mert ugye semmi nem természetes, és főleg ha a természetre tekintünk, akkor egyértelművé válik az, hogy az, amit teszünk, az teljesképpen visszaüt ránk is. Úgyhogy legyen ez egy ilyen üzenet számotokra a jövőt tekintve, hogy mindent, amit teszünk, annak vannak eredményei, következményei, és én remélem, hogy az összes ti lépésetek csak pozitív eredményekkel és következményekkel fog majd járni.
1: Szívesen vállalták a gyerekek a megmérettetést, erről már Kosztelnikné Balázs Hajnalka, a gimnázium biológia és kémia szakos tanára, a diákok felkészítő tanára mesélt.
4: Tavaly télen ilyen versenyfelhívást látott az iskolánk, a munkacsoport vezetőnk, és javasolta számunkra, hogy milyen szép lenne egy ilyen nyereménnyel hazatérni, hogyha elég ügyesek vagyunk, és igazából nem is volt nehéz gyerekeket vadászni, mert ők is szívesen vállalták. Az iskolánkban van biológia-kémia orientáció tagozat, így első körben rájuk gondoltunk, és valóban közülük kerültek ki a versenyzők is, akik addigra már nagyon sok mindent tanultak, és nagyon örültek, az ökológiával is foglalkozhatnak.
5: Hanyadikosokról van szó?
4: Akkor ők tizedikesek voltak, és közülük jelenleg is tanulnak már fakultáción biológiát.
5: Hogyan zajlott a felkészülés? Mert gondolom azért némi támpont volt, hogy miben lesz a verseny, milyen témakörökben, miből kell készülni.
4: Hát úgy gondolom, hogy egy ilyen verseny, míg hogyha az én nevem van mellett, hogy felkészítő tanár, nem egy egyszemélyes feladat, hiszen az elmúlt évek során sok szaktanár mellett voltak ezek a diákok, és nagyon sok embertől hallhattak az ökológiával kapcsolatban is. Jelenleg mi úgy készültünk fel, hogy az eddig megszerzett tudásunkat ötvöztük azzal, amit ettől az egész projektől is kaptunk. Egy ilyen kis kézikönyv jellegű írományban volt szerencsénk, azt közösen dolgoztuk fel, csapatokat hoztunk létre, a csapatoknál mindenki kapott egy saját részt, amit jobban el kell tanulmányoznia. Igazából egy ilyen puzzle módszerrel mindenki elmélyedt valamiben, hiszen ez egy csapatjáték is volt egyben.
5: Hogyan zajlott maga a verseny egyébként?
4: A versenyre ugye hát korán utaztunk iskolának a buszával, és nagyon kedves, szívélyes fogadással kezdődött, a gyerekek nagyon élvezték, sok finomságban volt részük, tájékoztattak minket, és utána a versenyzők egy külön terembe vonultak el, ahol voltak ugye már csapatversenyek, logikai feladatok, olyanok, amelyek a kiadott anyagra vonatkoztak, amik a korábbi tudásra, de volt egy kis szerencse is benne, ugye egy akadály jellegű, szellemi akadály versenyben. Mindeközben egy másik teremben pedig előadásokat hallgathattunk meg a témával kapcsolatosan, az előtérben pedig workshopokat láthattunk különböző területekről.
5: A diákok hogyan érezték magukat? Önnek milyen visszajelzések érkeztek?
4: Én illetve nagyon jól érezték magukat, leginkább azért, mert egy olyan lehetőség volt ez, ahol így ők is megmutathatták, hogy mit tudnak. A négy gyerek két különböző osztályból volt, és mégis tudtak együtt dolgozni, összhangban voltak, és a végén a prezentáció nem csak nekik, hanem nekem is öröm volt ezt látni, hogy ilyen szépen elő tudják adni, amit közösen létrehoztak, az mindig nagy öröm.
5: Itt egyébként az iskolában mennyire kap hangsúlyt a környezetvédelem, illetve ebben a témában a szemléletformálás?
4: Igazából az ignáci pedagógiánk, amiben mi is itt nap mint nap élünk, a teremtett világnak az értékelése, védelme nagyon fontos a számunkra. Ha körbenézünk, azt gondolom, hogy jól látható a tényleg a mindenhol zöld, levaló törekvés, a szelektív hulladékgyűjtés, és az osztályfőnökök programjában, az iskola programjában és mindennapi szinten benne van. Szóval fontos a számunkra.
5: Most ugye egy terembe került ez a zöld fal, egy különleges terembe. Mi zajlik itt? Milyen gyakran láthatják ezt a zöld falat a diákok?
4: Igen, több lehetőség is felmerült, de ugye fontos volt, hogy technikailag is lehessen ennek a helyszínét biztosítani, és ebben ez az egyik lehetőség volt. Ez most itt lehet, hogy kevésbé látszik, de egy eléggé frekventált helyen van. Ez egy étkező, ahol étkezni szoktak a gyerekek minden egyes nap. Tehát fontos a friss levegő, mondhatjuk azt is, és mellette mennek el napi szinten azért többször is a diákot. Tehát látják, érzik, hogy itt van, és valóban párbeszédet indít el, hogy miért is van ez itt tulajdonképpen, mit is jelképez ez számunkra.
5: És hát gondolom az se egy utolsó szempont volt, hogy hatalmas ablakok vannak ott, ahol a napfény be tud áradni. Mi lesz ennek a zöld falnak a sorsa? Ki gondozza majd, hiszen azért ezeket a virágokat, növényeket locsolni kell, gondozni kell. Mi történik majd ezután?
4: Ez egy olyan kiépített rendszer, bár teljesen mélyen nem tudok elmerülni benne, de ennek egy folyamatos öntöző, kiépített öntöző rendszere van. Tehát egyéni odafigyelés nem, inkább egy ilyen rendszer szintű figyelmet kap ez az egész. Karbantartást, vizet, ugye napfényt az ablakokon keresztül, és ez számunkra arra is jó lehetőséget ad egy biológia óra keretében, mert ha megnézzük közelebbről, nagyon izgalmas, messziről egy nagy zöld felületet látunk, de közelről sokkal heterogénebb, mint ahogy az elsőre látszik, sokfajta növény, különböző vagy hasonló igényekkel, meg lehet figyelni biológia óra keretében is, és mindig lehet róla pár szót ejteni, hogy miért is, hogyan került ez ide hozzánk.
5: A versenyen részt vett négy tagú csapattal beszélgetek most. Először arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be.
6: Én Arasz Barastyán vagyok, a 11. Pamplónából.
7: Én Visnyovszki Balázs, szintén a 11. Pamplónából.
8: Én Halász Ádám vagyok, a 11. Loyalából.
9: Én Dolcsák Ferdinánd vagyok, a 11. Loyalából.
5: Hogyan emlékeztek rá, hogyan zajlott a felkészülés? Ugye ez a tavalyi tanévben volt, gondolom azért már jóval a verseny előtt elkezdődött itt a tanárnővel való közös munka.
8: Mi a közös munkát tanárnővel már 9. elejétől folytattuk, mivel mi tavaly a biológiát emelt óraszámba vettük, és ennek segítségével tudtunk nagyon gyorsan és hatékonyan felkészülni a versenyre.
5: A témákat tekintve mi az, amiket átvettetek a tanárnővel? Vagy milyen témakörök, tananyagok voltak? Nagyon idegen volt sok minden?
6: A versenyanyaga előre ki volt adva, amiben a környezettudatos megoldásokról és környezettudatos városok kialakításáról volt főleg szó. És ezt az anyagot úgy egy 2 héttel előtte kaptuk meg, és ebből kezdtünk felkészülni.
5: Hogyan zajlott maga a verseny? Ugye arra ki is kellett utazni, és többféle feladat is volt, ha jól tudom.
9: Igen, először volt egy quiz, ahol láttuk folyamatosan, hogy hány pontunk van, és onnan lehetett tovább jutni a prezentációra, ahol 4-en ötleteltünk, hogy milyen megoldásokkal tudunk előállni, és aztán Balázs és Borostyán pedig prezentálták ezt.
5: Mi volt itt a téma a prezentációnál?
7: Az iskolámban lévő környezeti problémák és azoknak a megoldása, és természetesen az, hogy abban az esetben, hogyha sikerül elnyernünk a pályázatot, akkor hogyan tudnánk megvalósítani a zöld falat, ez is egy központi szerepet játszott benne, de legfőképpen az volt a lényege, hogy ténylegesen egy itt fennálló helyzetre próbáljunk választ találni.
5: Mi volt itt egyébként ez a fennálló helyzet, mi az, amit ti az iskolában elvégzendő feladatok közé soroltatok?
6: A fő probléma, amit felhoztunk a prezentációnkban, az az, hogy itt egy domboldalra épült iskoláról van szó, és a csapadéknál, a csapadék, amikor lefolyik a dombon, akkor ez földcsúszást is okozhat, és már volt, ha jól tudom, itt probléma építkezésnél ebből, és a domb aljában egy víztározó kialakítását javasoltuk, ahol ezt össze tudnánk gyűjteni, és meg tudnánk akadályozni.
5: Hogyan emlékeztek egyébként vissza a verseny végén? Mit éreztetek? Megérte az a sok plusz óra, a tanulás, találkoztatok új ismeretekkel? Mi volt az első benyomás, ahogy így vissza gondoltok?
8: Az első benyomásunk az volt, hogy ez tényleg egy nagyszabású projekt volt, ami a nemzetközi iskolákat a térségünkben nagyon megmozgatta. Ez abban is megmutatkozott, hogy több mint 200 diák vett részt ezen a versenyen, és én személyesen nagyon büszkének éreztem magam, hogy a 200 diák közül mi lehettünk az a 4, meg a 3 három projekten résztvevő társunk, akik elnyerhették ezt a elismerést.
5: Valaki még valamit erre?
9: Szerintem is határozottan megérte részt venni ezen a versenyen, mert sok tapasztalatot szereztünk, és nagyon büszkén tölt el mindannyiunkat, hogy hazahozhattuk az iskolának az ötfalat.
5: Ennek a versenynek a központi témája tulajdonképpen a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Foglalkoztok-e ezzel egyébként valamilyen szinten a hétköznapokban is, akár csak úgy, hogy mondjuk cikkeket olvastok, vagy esetleg ilyen praktikus tanácsokról olvastok, vagy néztek esetleg videókat, vagy azért ez még picit távol áll így a gimnáziumi élet mellett tőletek?
7: Nekem igazából a családomat nagyon mélyen átadja a környezettudatosság, illetve a természetnek a szeretete. Én ezt sose tanultam amúgy videók alapján, hanem hallottam otthon. Nem tudom megmondani, valószínűnek tartom, csak annyira része a mindennapi rutinjaimnak, hogy nem veszem észre kifejezetten, amire valaki azt mondaná, hogy hát igen, ez környezettudatos volt.
5: Mit gondoltak egyébként a mai fiatalok? Mennyire figyelnek arra oda, hogy tényleg ők is környezettudatosan próbáljanak meg élni, vagy akár a mindennapokban kicsit tudatosabban gondolkozzanak?
8: Ebben a témában az iskolának a szerepvállalása jelentős, mivel egy olyan diák is, akinek a háttere nem feltétlen azt az irányt követte, hogy a céltudatos legyen a mindennapi életmódja, ahhoz egy olyan iskola, mint a Jezsu nagyon nagy mértékben hozzájárulhat, mivel mind a tanulmányok mellett és a lelkiség mellett ezt a tudatosságot is felébreszti bennünk.
1: Kedves hallgatóink, úgynevezett zöld falat adtak át a napokban a Miskolci Jezsuita gimnáziumban. Ez a zöld fal is a tavaly decemberben Kassán a Via Carpathia EGTC által megrendezett Eco Challenge verseny nyereménye volt. Az átadón készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig néhány zöld hír.
2: Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromossági a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a SZEL program keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. A mezőgazdasági innováció fontosságára hívta fel a figyelmet a vidék és település fejlesztési miniszter egy rendezvényen. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és modern eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta Lőrinc Viktória. Ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű.

mobilitási megoldások, út- és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó tervek, a megújuló energiával, a vízmegtartással összefüggő beruházások, egészségügyi és gyermekellátási, közösségi és egyebek mellett turisztikai fejlesztések is. Óriási az igény a vízhálózatok megújítására, rekord túljelentkezés érkezett a vízközmű pályázatra, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, hogy a szeptember 15-i nyitás után olyan nagy roham indult, hogy a keret rövid időn belül 172%-os túllépésbe futott, így a pályázat sikerrel automatikusan lezárult. A magyarországi hálózat átlag életkora csak nem 52 év, és még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel, ezen kell és akarnak változtatni, hangsúlyozta. Az évtizedes lemaradások pótlásához a jövőben is források kellenek. Legalább évi 100 milliárd forintra lenne szükség az ivóvíz, és 100 milliárd forintra a szennyvíz hálózatok fejlesztésére, közölte. Nincs már az afrikai sertéspestés miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos a betegség elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a további terjedést a házi sertés állományokban. Hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. Mint ismert, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Elindult a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő akció őszi kampánya. 9 éve fut ez az akció. A szervezők várják mindenki jelentkezését, akinek van otthon a fiókjában néhány már nem használt, elavult mobiltelefon, GPS navigátor vagy tablet. Továbbá várják azon cégek jelentkezését is, akik a lecserélt céges flotta telefonjaikat ajánlják fel. A Jane Goodall intézet még 2018-ban indított közös kampányt a Követ Egyesülettel, az Afrikáért alapít az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével, ami a magyar háztartásokban használt, de használaton kívülre került mobileszközöket célozza meg. A mobiltelefonok előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel élőhelyüket. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Ezt a folyamatot szeretné megállítani a kezdeményezés, így az együttműködésben résztvevők elhatározták, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából összegyűjtik. Jelenleg hozzávetőlegesen 200 gyűjtőpontjuk van az országban, és 10 000 telefont szeretnének idén visszagyűjteni. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-t. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program keretében országszerte kockázatelemzés alapján meghatározott számban gyűjtenek mintákat. Magyarországon a parazitát először 2002-ben mutatták ki rókában, jelenleg több régió is erősen fertőzöttnek tekinthető. A monitoring program jövő év február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. Rekordszintre emelkedett az elektromos meghajtású személygépkocsik aránya az Európai Unióban az új autók forgalomba helyezései között 2025-ben, a német statisztikai hivatal által ismertetett Eurostat adatok szerint. Az EU-ban minden 6. újonnan nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése
valamivel több mint 42% volt, míg a benzinüzemű autóké több mint 27%, a dízelüzeműeké pedig csak nem 10%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgázüzemű járművek részesedése ennél jó.

0: Val alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az EU-ban. 2015-ben még csupán 0,4%-ot tett ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban. Ezt Hollandia követte, illetve Málta. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldelőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
1: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már. Arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalkalat elhaladva Csenger, majd Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Rendőrségi főtanácsos lett Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány helyettese. A főrendőr 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot és jelenleg rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Korábban volt Miskolcon avasi őrsparancsnok, mezőkövesdi kapitány, majd vármegyei főkapitány helyettes.
3: Az elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető a megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, hanem azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is. Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem én még bűnügyes is maradtam, hiszen élet és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és a 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó ismét. Tehát nem csak azt mondom, hogy nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú, idézőjebe egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex.
2: A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatotta a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabói Zemplén vármegyei szervezet tagjai, mint arról már korábban beszámoltunk, Bekecsen gyűltek össze az egyesületek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka, református lelkipásztor szolgált. Dr. Kis Attila, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitány az ilyen jellegű események támogatásáról is szólt.
4: Úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint nap zajlik. Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen az lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől az adott település közlekedés, közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk, még annak idején Szatmári elnök úr.
2: Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 23. fejezet 16. versétől a 21. versig. Jójádá azután szövetséget kötött az Úr, az egész nép és a király között, hogy az Úr népe lesznek. Aztán az egész nép behatolt Baal templomába, és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit összezúzták. Mattánt, Baal papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Jójádá a papokra és a lévitákra bízta az Úr háza felügyeletét, ahogyan Dávid osztotta be őket az Úr házához, hogy égő áldozatokat mutassanak be az Úrnak, örvendezve, amint az megvan írva Mózes törvényében, és énekelve. Dávid rendelkezése szerint kapuőröket rendelt az Úr háza kapuihoz, hogy ne mehessen be senki, aki bármi okból tisztátalan. Majd maga mellé vette a századosokat, az előkelőket, és azokat, akik a népen uralkodtak, meg az ország egész népét, és lekísérték a királyt az Úr házából. A felső kapun keresztül bevonult a királyi palotába, és a királyi trónra ültették a királyt. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugodt maradt, noha Ataliát megölték fegyverrel. Ataljá királynő véres és törvénytelen uralma után Júda országa szellemileg és erkölcsileg egyaránt romokban hevert. Amikor a gyermek Joás, a törvényes király végre trónra került, Jójádá pap nem csupán egy politikai rendszerváltást vezényel le, hanem egy mélyreható lelki forradalmat indít el. Sokszor mi magunk is átélünk ilyen romboló időszakokat az életünkben. Egy elhúzódó nehéz élethelyzet, egy tartós lelki krízis, vagy a saját rossz döntéseinkből fakadó bálványok képesek teljesen felforgatni a mindennapjainkat. A mai igeszakasz pontos útmutatást ad nekünk arról, hogyan lehet egy ilyen krízis után lépésről lépésre újjáépíteni a kapcsolatunkat Istennel, és hogyan találhat vissza a szívünk a valódi békességhez. A történet egy határozott hármas szövetséggel indul. Jójádá, az egész nép és a király elkötelezik magukat amellett, hogy ők kizárólag az Úr népe lesznek. Ezt a szövetségkötést nem csak szép szavak, hanem azonnali radikális tettek követik. A sokaság bevonul Baál házába, és teljesen lerombolják azt. Összetörik a pogány oltárokat, a bálványokat, és véget vetnek a hamis imádatnak. A valódi szellemi megújulásunk mindig itt kezdődik. Az Istennel való elköteleződésünk megújításával, és a bálványok radikális eltakarításával. Nem lehet az Úré lenni félig meddig, és nem lehet megtartani a régi, romboló szokásokat sem, miközben Isten áldására és szabadítására várjunk. Meg kell hoznunk a személyes döntést, mi az a Baál oltár az életünkben, amit ma végleg össze kell törnünk. A rombolás és a tisztítás után Jójádá azonnal építeni kezd, mert tudja, hogy a megszerzett szabadságot meg is kell tartani. Visszaállítja a papok és léviták szolgálatát, az égő áldozatokat, valamint az énekszóval és a nagy vigassággal történő dicsőítést, pontosan úgy, ahogyan azt Mózes törvénye és Dávid király elrendelte. Ezzel párhuzamosan egy másik rendkívül fontos lépést is megtesz. Ajtón állókat állít az Úr házának kapuihoz, hogy semmiképpen sem mehessen be oda senki és semmi, ami bármilyen dolog által tisztátalanná vált. Ez a két egyidejű mozdulat, ami mindennapi lelki életünk kulcsa is. Az első a dicsőítés helyreállítása, vagyis az, hogy tudatosan bevezessük a napjainkba az imádságot, az ige olvasását és rendszeres hálaadást a zúgolódás helyett. A második mozdulat pedig a határok meghúzása. Ha egyszer nagy takarítást végeztünk az életünkben, őröket kell állítanunk a szívünk kapujához, hogy a bűn ne szivároghasson vissza. Lássuk be, azonnal őszintén, saját emberi erőnkből képtelenek vagyunk jó ajtónálók lenni. Az akaratunk gyenge, a figyelmünk lankad, a világ kísértései és hatásai pedig túl ravaszak ahhoz, hogy egyedül megjállítsuk őket. Itt lép közbe a Szentlélek csodálatos munkája. Pál apostol arra emlékeztet minket, hogy a mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Amikor hittel átadjuk neki az életünk feletti irányítást, a Szentlélek válik a legfőbb és legtökéletesebb ajtónálóvá a szívünk kapujában. Ő az, aki belülről csendesen figyelmeztet minket, amikor valami tisztátalan közeledik felénk. Ő ad belső nyugtalanságot és intő jeleket a lelkiismeretünknek, ha olyan beszédbe kapcsolódunk be, olyan médiatartalmat fogyasztunk, vagy olyan haragot és keserűséget kezdünk táplálni, ami rombolná a bennünk lévő szentélyt. A Szentlélek munkája tehát nem csak arra való, hogy örvendezzünk a dicsőítésben, hanem arra is, hogy szent határokat szabjon az életünkben. Megadja a kellő tisztánlátást, hogy időben felismerjük a bűnt, és megadja a szükséges erőt is ahhoz, hogy határozottan nemet mondjunk rá. Nem nekünk kell görcsösen és kimerülten őrködnünk, ha engedelmesen figyelünk a Szentlélek szavára. Ő maga fogja megvédeni a szívünk tisztaságát. A történetünk csúcspontján, miután a rend és a védelem a helyére került, a vezetők kézen fogják a fiatal királyt, kivezetik az úr házából, átkísérik a palotába, és ünnepélyesen beültetik őt a királyi székbe. Amikor a törvényes uralkodó végre elfoglalja az őt megillető helyet, akkor történik meg a várva várt csoda. Örvendezett a föld minden népe, és a város is megnyugodott. A mi belső békességünk és tartós örömünk titka pontosan ebben rejlik. Ott van-e Jézus Krisztus a szívünk trónján. Amíg mi magunk, a félelmeink, vagy a világi bálványaink uralkodnak felettünk, addig elkerülhetetlen az űrzavar és a békétlenség. Amikor azonban a Szentlélek által Jézust visszaültetjük az életünk királyi székébe, a dolgaink hirtelen elrendeződnek. A belső viharok elcsendesednek, és megérkezik a szívünkbe az Isten mindent meghaladó, megnyugtató békessége. Állítsunk hát ma a Szentlélek segítségével éber kapuőröket a szívünkhöz, és engedjük, hogy a király uralkodjon az életünk felett. Amen. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, belátjuk, hogy sokszor engedtünk be olyan bálványokat és rossz hatásokat a szívünkbe, amelyek megfosztottak a te békességettől. Adj nekünk bátorságot, hogy szakítsunk mindazzal, ami nem tőled van. Urunk, saját erőnkből képtelenek vagyunk megőrizni a tisztaságot, ezért kérünk, áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Szentlélek Isten, légy te a fő ajtónáló a szívünk kapujában. Figyelmeztess minket a kísértések idején, és adj erőt határozottan nemet mondani a bűnre. Úr Jézus Krisztus, foglald el a téged megillető helyet az életünkben, és ülj fel újra a szívünk királyi trónjára. Uralkodj felettünk, mert ahol te vagy a király, ott megnyugszik a lélek, és helyre áll a békesség. Amen.

Dzsida Jenő. Ősz a sétatéren. Szemem falán kívül is, belül is ez a kietlen őszi tájkép. Sétatér. Azok az emberek, akik most hangosan beszélve haladnak előttem, rögtön eltűnnek a fák közt. Az a nő, aki mellettem ül a padon, mindjárt meghal, feje félre billen, szeme kiszárad, húsa lehull. Milyen egyedül leszek? A lombok is leszállingóznak, a jövő éviek is. Fakadásuk hiába való. Csak én fogok itt ülni magányosan, céltalanul, haláltalanul, sok-sok iszonyú évig. Mindjárt elnémulok. Nem lesz, akihez szóljak, s azt sem mondhatom el, hogy nincs, akihez szóljak. S mire nyomdagépek méhéből életre edzve ez a vajúdó vers világra jön, csak üveges szemek bámulják minden innen. Nem lesz, aki értse. Jaj, bekeserves ez az őszi sétány. A levegő, mintha végtelen víz volna. Türkiszes árnyú, zöld tengermedence, hová sosem szürönközik sugár. A fák, süllyed hajók árbocai. A bokrok, nagy vízipókok, óriás medúzák. Az út, kanyargó, nyúlós tengeri kígyó, s a tó, sötét álom a szívem fenekén.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Az a három, aki nem lehetett ott az ünnepen. A parkban ettek, ittak, mulattak az emberek, de voltak olyanok is, akik csak a kerítésen kívülről nézhették a mulatságot. Asper, Jesper és Jonathan, a három rabló nem mehetett el az ünnepre. Felmásztak hát egy magas fára a kerítésen kívül, ahol senki sem láthatta meg őket, de ők láthatták a körhintát, szerencsekereket, meg mindent.
1: Tű, de jól mulatnak azok ott,
0: mondta Jonathan.
2: Mi is jól mulatunk itt,
0: mondta Kasper.
2: De mégse olyan jól, mint ők odabent,
0: mondta Jesper.
2: Azt nézem, mi lehet, amit esznek,
0: mondta Jonathan.
2: Sehogy se tudom eltalálni.
3: Mi lenne, biztosan kolbász,
0: mondta Kasper.
4: Nem, nem kolbász, fehér, és valami csüskös micsodában van, nyalogatják járás közben.
0: Nem lehet valami jó, mondta Kasper, és aztán már nem beszéltek erről többet.
2: Hű, te nézd csak az elefántot,
0: mondta Jonathan.
2: És milyen sokan ülnek a hátán, de jó nekik,
0: mondta Jesper.
4: Jó lehet, nem ártana megpróbálni egyszer,
0: mondta Jonathan.
4: Tudjátok, mi jutott eszembe?
0: Kérdezte Jesper.
4: Ha lesbe állnánk itt valahol, megvárnánk, amíg vége az ünnepnek, és az emberek mind hazamennek, szépen ellophatnánk az elefántot.
2: Na, ennyi, hallgass,
0: mondta bosszusan Kasper.
2: Pont az elefántra fáj a fogad, minek az nekünk?
4: Hogy minek? Nagyon is sok mindenre használhatnánk.
2: Aztán mire szeretném tudni?
4: Hát például, mikor rabolni megyünk, nem kéne mindig a saját lábunkon menni, az elefánt vihetne bennünket, meg a nehéz zsákot se cipelnénk magunk.
0: Igaz? Mondta Jonathan.
4: És ha nem magunk cipeljük a zsákot, sokkal többet rakhatunk bele.
2: Csak nem visszük magunkkal az elefántot, mikor dolgozni megyünk?
0: Kérdezte Kasper.
4: Miért ne vihetnénk?
2: Mert azt nem lehet és kész. Szeretném tudni, hogy férsz keresztül vele a hentesbolt ajtaján.
0: De hát ebben van valami. Nörmögte Jonathan.
2: És hogy menjen a lépcsőn fel meg le?
0: Kérdezte Kasper.
2: Igaz, hogy menjen fel a lépcsőn?
4: Hát akkor inkább még se raboljuk el az elefántot,
0: mondta Jesper. Aztán jó ideig csak ültek a fán, egyikük sem mondott semmi különöset, még újra Jesper szólalt meg.
2: Tulajdonképpen elég szomorú, hogy mi sohasem lehetünk ott az ilyen ünnepen mulatságon. Igaz, már csak azért is sajnálhatjuk, mert biztosan sok jó tehetnek,
0: mondta Jonathan.
3: Mi se panaszkodhatunk,
0: mondta Kasper.
2: Nekünk is jó.
4: És még valamit sajnálhatunk,
0: mondta Jesper.
4: Hogy sose utazhatunk villamoson.
2: Mi jó van abban?
0: Kérdezte Kasper.
4: Mulatságos lehet,
0: mondta Jonathan.
3: Van egy gondolatom, mondta Jesper, és ravaszul mosolygott hozzá.
2: Mi az? Bök ki!
0: Biztatta Jonathan.
3: Hát, az jutott eszembe, ahogy most itt ülünk, hogy a villamosvezető ott van benne a parkban. A villamos meg ott állni a végállomásnál egyes egyedül.
2: Aha, tudom már, mit akarsz mondani.
0: Szólt közben Jonathan, mire Jesper kibökte.
4: Elraboljuk a villamost!
2: Elraboljuk!
0: Mondta Jonathan. Egy-kettőre lemásztak a fáról, és odalopakodtak a villamoskocsihoz.
2: Mit gondolsz, el tudjuk indítani?
0: Kérdezte Kasper.
2: Majd megtaszítjuk, te innen, én meg onnan, aztán megrántjuk a csengőt, arra csak elindul,
0: mondta Jesper. Úgy is tettek, és a kocsi ment.
3: Kasper elől állt a vezetőhelyén, Jesper és Jonathan pedig körülnéztek benn a kocsiban.
4: Nézd, mi van itt!
0: Kiáltotta Jesper.
4: Egy egész láda sütemény.
2: Mi a csoda? Éppen ebben a percben gondoltam rá, hogy jó volna harapni valamit.
3: Kasper, állítsd meg a kocsit! Ide nézd, mit találtunk!
2: Mit?
0: Kérdezte Kasper.
4: Egy egész ládát teli süteménnyel.
2: Hol? Hol? Hadd kóstolom meg! Hű, de finom! Mézes kalács, igaz?
0: Nem, ezt úgy hívják, hogy cukros perec, mondta Jonathan.
2: Csak azt nem értem, hogy kerül ide a villamosra?
0: Kérdezte Kasper.
2: Talán az egyik utas felejtette itt,
0: mondta Jesper.
3: De Jonathan semmi kincsért el nem hitte, hogy van olyan ember, aki egy láda cukros süteményt csak úgy egyszerűen ott felejt valahol.
2: Minden esetre hazavisszük,
0: mondta Kasper.
3: A rablók újra elindították a villamost, egészen a város kapujáig utaztak, de tovább nem ment a kocsi. A ládát közrefogták, és hazavitték a rablótanyára, hogy ott megüljék a maguk külön ünnepét.
5: A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek.
0: holnap várunk benneteket.

amit láttam. Köszönöm a sok szeretetet, amit másoktól kaptam. Add, hogy az éjjel jól aludjak, és holnap vidáman ébredjek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már. Arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülposig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkül. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. 350 éves a karcagi református gimnáziumi nevelés és oktatás. Emellett az oktatási központ másik három jelentős jubileumot is ünnepelt az elmúlt évben, a református általános iskola újraindításának 30. évfordulóját, a református talentum óvoda indulásának 5. évfordulóját, valamint a karcagi kisgyermeknevelés 150 plusz 1 éves múltját, ugyanis 1875-ben alapította meg Madarász Imre, akkori református lelkész azt a kisgyermekkertet, amelynek elindulásával éppen a 150. nevelési évet zárták, erről hallhatják mai magazin műsorunkat.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Koncz Tibor Esperessel beszélgetek, a Karcagi Református Egyházközség lelki pásztorával. A beszélgetésünk apropója, hogy 350 éves a karcagi református oktatás. Én úgy tudom, hogy a gimnáziummal kezdődött, és hova nyúlik akkor ez pontosan vissza?
2: Természetesen korábban is erre vannak azért ráutaló jelek. Volt már valamilyen református oktatás, de 1676-ban kért az akkori presbitérium egy rektort a Debreceni Református Kollégiumtól, tehát ez az adatolás akkortól számítandó, és ezért kimerjük jelenteni, hogy 350 éve folytatólagosan megvan az oktatásunk, és valóban egy középiskolai szintű oktatás volt, de hát természetesen aki ismeri a történelmet, tudja, hogy mást értettek középiskola alatt, mást értettek elemi iskola alatt régebbi időkben, mint most, tehát nem ugyanazt kell elképzelni, nem ugyanezt a teljes képültséget. Hadd mondjak egy példát, hogy három osztályban volt 300 gyerek. Tessék egy kicsit másképp látni a dolgokat, és ugye voltak a préceptorok, meg voltak az egyéb tanítók, akik maguk is diákok voltak, de ezért 350 évvel ezelőtt ez elindult, és most jelenleg ott tartunk, hogy van két középiskolánk, van egy általános iskolánk, és van egy óvodánk, két telephelye, tehát tulajdonképpen két óvodánk, és majdnem 1200 diákunk, úgyhogy mi igyekszünk megfelelni az ősök bátorságának, mert azért lássuk, hogy 1676-ban a véres ellenreformáció idején nem véletlen, hogy a 350 év a gályarabokkal kapcsolatban is előjön. Tehát így tessenek elképzelni ezt a világot, ezt a mégis hitet, és mi is ennek akarunk most megfelelni.
1: Azt lehet tudni, hogy pontosan mi hívta életre a középiskolát?
2: Természetesen. Hát ugye egy nagyon archaikus és önmagára nagyon büszke közösség volt mindig is a kunoknak ez a köre. Ugye a nagykunságnak a fővárosát szoktuk így nevezni, hogy Karcag. És olyan prosperálás volt a gyülekezetben, annyira a környező településekből is beköltöztek, és el is pusztultak a környező települések. Akkor még nem Karcagnak hívták, hanem Karcag újszállásnak a települést, hogy hirtelen a fölnövekvő gyülekezetben igény látszott arra, hogy valaki az egyház veteményes kertjét, tehát a szeminárium eklézét, az oktatást, az iskolát is megalapítsa. És erre volt azért jó példa, hiszen azért Mezőtúron, ami nincs messze, ott már 1530-as évek legelejétől tudomásunk szerint már volt valamiféle református, vagy legalábbis protestáns oktatás, ami aztán reformátussá lett. Tehát mivel voltak jó példák, és azért Debrecen 60 kilométer távolság, tehát nyilván azt is tudták a lelkészek, akik ott szolgáltak, hogy az oktatásnak megvan a maga helye az egyházon belül, a Bibliából is ki tudták olvasni, hát egyértelmű volt, hogy akkor nekik is kell, és nekik is jár.
1: Nagyon sok tanulót említett az elmúlt percekben. Ilyen sokan tanultak ott?
2: Hát nagyon sokan tanultak. Ugye azért mindig hozzá kell tenni, hogy azért viharos volt az a világ. Ha föllapozzuk a történelem könyveket, akkor tudjuk, hogy a 17. század vége azért még a krími tatárok betöréseitől volt hangos, akkor a kuruc betörésektől, akkor volt egy komoly kitelepítés Karcagról és a környékről, ez a Rákóczi Ferenc féle szabadságharc idején, meg betegségek voltak, pestis járványok, tehát mindig volt egy olyan megroppanása a demográfiai növekedésnek, ami aztán a visszaesésből újra kellett szervezni, tehát az elindulásnál nagyon úgy néz ki, hogy nagyon magasan volt a populáció, aztán utána visszaesett, és végül úgy stagnált, vagy beállt a 19. század végére a település, és akkor az nagyjából elmondható, hogy akkoriban majdnem szélreformátus volt, tömbreformátus a település, és akkor bizony elképesztő mennyiségű gyerek volt. Nem beszélve arról, hogy akkor az iskola rendszert úgy is meg tudta szervezni az egyházközség nagyon bölcsem, hogy a városnak a különböző területén saját iskolákat alapított, tehát nem egy nagy központi iskola volt, hanem voltak a tájegységeknek, részeknek, városi kerületeknek saját iskolái, például volt ilyen rétoldali iskola, akkor újtelepi iskola, és voltak tanyasi iskolák. Ezeket is mind megszervezte az egyházközség, úgyhogy elképesztő mennyiségű diákról beszélünk. Amit mi most nagy számnak hallunk, a saját magunk számait, egyébként nagy szám valóban, és ezért csak hálásak lehetünk a Jóistennek, az lehet, hogy ezelőtt 150 évvel így ránéztek, és azt mondták, hogy hát ilyen kezdők, mert most nálunk 8000 diák van. És ez még akár reális is lehetett.
1: Ikonikus alakjai voltak a gimnáziumnak?
2: Hát ikonikus alakjai szerintem, ugye kinek mi az ikonikus? Mi mindig abból indulunk ki, hogy ha a 350 évet vesszük, akkor nagyon sok lelkészt adott a gimnázium, és nagyon sok később a vármegyében, vagy akár országosan is a maga helyén, a maga pozíciójában kiemelkedő embert adott. Ha pedig úgy veszük, hogy akár országosan, vagy nemzetközileg is ismertnélek, hát akkor bizony olyan egyetemi professzorokat tudok mondani, Gál Lászlót, Mándoki Kongor Istvánt, a Györfi Istvánt, a néprajztudóst, Kátai Gábort, akik a maguk területén országosan is elismert nevek, és van egy, a város büszkesége, egy Nobel-díjasunk, ugye egy Herskó nevezetű Nobel-díjas, akinek az összes családtagja hozzánk járt, izraelita származású, és akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy a mi iskolánkhoz is kötődik. Tehát ilyeneket tudunk mondani. De természetesen, akik ott tanítottak, akik ott munkálkodtak, hát közülük ki tudjuk emelni Könyves Tóth Kálmánt, aki Kossuth papja, Madarász Imrét, aki legyőzte Jókait, az országgyűlési választáson, aki egyébként református lelkész volt. Színészeket tudunk mondani, akik nálunk végeztek. Tehát valóban nagyon gazdag a kincses tár, és talán ez is egy feladatunk, hogy ezt úgy, ahogyan meg is kérdezte, ezt akár ki is tudjuk adni. Azzal a megjegyzéssel, hogy még egyszer, hogy aki nekünk nagyon nagy név, az nem biztos, hogy mindenkinek, de ez bennünket nem fog befolyásolni.
1: Ma mit kell tudni a református gimnáziumról?
2: Hát egyrészt a református gimnáziumról azt kell tudni, hogy tudatosan, ugye 1948-ban államosították, és mi 2009-ben indítottuk újra. Addig Gábor Áron gimnázium néven futott, de a tanárai azok még az egyházi korszakból, a nagy nevű tanárok az egyházi korszakból származtak, és utána is úgy gondolom, hogy tartotta a kapcsolatot az egyházzal a gimnázium, tehát szellemiségében, látásmódjában. És 2009 óta pedig tudatosan arra gondoltunk, hogy egyrészt nekünk az általános iskolának a gyermekei számára legyen továbbtanulási lehetőség. Másrészt pedig egy olyan teret vagy területet kerestünk magunknak, ahol úgy láttuk, hogy valami hiátus, hiány van, és ezt a természettudományban láttuk a környéken, és megelőztük a korunkat, mert utána kiderült, hogy mennyire fontos a természettudomány, tehát hogy mi emelt szintű biológiával, kémiával, matematikával, fizikával indultunk, mert úgy voltunk vele, hogy ha valaki tovább akar tanulni orvosi egyetemre, agrár egyetemre, akkor ezek az elsődlegesek, aztán idővel később rájöttünk arra, hogy azért a humánt sem árt, úgyhogy emelt szintű magyar és történelem képzésünk is van. Egy fájdalmunk volt, hogy az egészségügyet ki kellett vezessük, volt egy egészségügyi szakközép iskolai, majd később szakképzésünk. Ezt ki kellett vezetnünk, mert annyira minimális volt az érdeklődés, hát akkoriban, amikor erről beszélek, ez 2011-12 tájékán. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon keveset kerestek az ápolók, és hát nem nagyon jöttek hozzánk. Illetve akik jöttek, azok sem feltétlenül a legmagasabb szintet képviselték. Már-már az az érzésünk volt, hogy mivel nem vették föl, máshová jó lesz majd ápolónak, de mi meg úgy voltunk vele, hogy mi ugyanazt a minőséget szeretnénk adni, mert ha valaki kimegy tőlünk, az nem mindegy, hogy tudja, hogy a gram meg a milligram között mi a különbség. Mondjuk aki fekszik az ágyon, és fölötte éppen valaki egy fecskendővel dolgozik, és nincs tisztában azzal, úgyhogy úgy éreztük, hogy ez akkor nem a mi kategóriánk.
1: Ma csak a gimnáziumban hány tanuló van?
2: A gimnáziumunkban 200 fölött vagyunk. Ugye azt tudni kell, hogy a demográfia, amit mondtam, hogy egy jó standardizált 22-23 ezer fős település volt Karcag, az most jelentősen lecsökkent, és főleg a fiatalok körében. Másrészt pedig azért mobilabbak az emberek, ki tudnak mozdulni, ez a gyerekekre is érvényes. Nagyon sokan járnak ide például Debrecenbe, Karcagról. Úgyhogy ez a 201 néhány fő az szerintem ez, ami be fog állni, és ez a 200 fő, ez pedig olyan szinten tud teljesíteni, hogy a egyetemre, főiskolára 75-80%-os a továbbtanulási rátánk, és mindenféle felmérésben mi úgy látjuk, hogy a Vármegye 5. legerősebb gimnáziuma vagyunk, szolnokiak tudnak bennünket megelőzni, meg Jászberény, ennyi, és utána mi jövünk. Úgyhogy büszkék vagyunk a teljesítményekre, OKTV-n mindenhol nagyon-nagyon eredményesek a gyerekeink, és tényleg jogi pályától, orvosin keresztül lelkészek is jönnek, mondjuk minimálisan, de nagyon magas szintű. Sőt, azt kell, hogy mondjam, a továbbtanulásunk volt, amikor 93-94%-os volt, úgyhogy megsüvegeltük őket, és nem a véletlen műve, hogy mi ezt továbbra is szeretnénk csinálni.
1: Jubileumi éve van az általános iskolának, az óvodának és a gyerekkertnek is, akkor sorban beszéljünk mindegyikről.
2: Hát, hogyha évet veszük, akkor a gyerekkert az első, ugye 150 éves volt, 1875, és érdekes, hogy ennek a gyerekkertnek a megálmodója az a Madanász Imre református lelkész volt, aki egyébként németországi vagy külföldi útján látta a példát, hazahozva magával egy alapítvány keretén belül, aztán pedig a város működtette tovább, tehát akkor az még nem volt református óvoda. El kellett telnie 150 évnek, hogy református legyen, mert mi 2025-ben átvettük, de nekünk már volt óvodánk, mert 2021-ben megalapítottuk a Talentum óvodát, akkor még az általános iskolával egy szakmai és intézményi egységben, és így a földúsult intézmény, az most már két óvoda egyben, ez a két óvoda, ez 200 valahány gyereket jelent, tehát nem kevés gyereket jelent. Nagyon úgy nézett ki, hogy ez már egy általános iskola alá nem illendő, alá legyen vonva, önállóságot kapott. Pontosabban egy oktatási központ keretein belül, saját igazgatóval, tagintézmény vagy tagóvoda címszó alatt, és akkor így ez a 155 év, ez így az óvodai rendszerünket jelzi. Összesen 9 csoportban vannak a gyerekek nálunk, és hát mondom 200 fölötti létszámmal, nagyon-nagyon népszerű mind a két óvodánk, de itt is mondom, a demográfia az nem segít. Hát azt kell mondjam, hogy amit így országosan látunk, tapasztalhatunk, hogy a gyerekszületések aránya az nem túlságosan örömre okot adó, ez a nagy kunságban halmozottan igaz. Nem tudom meddig, de most még 9 csoporttal tudunk jól működni, de most is a beóvodázás az is nagyon-nagyon sikeres volt, úgyhogy szinte teljesen tudjuk tartani. És akkor jön az általános iskola, tehát az általános iskola az pedig 1996-ban indult újra, ugyanabban az épületben, amit 1948-ban államosítottak, fölmenőrendszerben akkor még 4 osztállyal, és jelenleg már egy olyan igen tekintélyes, majdnem 500 gyerekkel van az általános iskola, úgyhogy 3 épületben vagyunk. 2 épületet, egyrészt építettünk egyet, másrészt pedig visszavásároltuk a régi tulajdonunkat a várostól, azt nem kaptuk vissza, úgyhogy kénytelenek voltunk visszavásárolni. Úgyhogy így 3 épületben, a főépülettel, 2 telephelyel működünk, úgyhogy az, ha valaki eljön Karcagra, és ott leteszi az autóját a belvárosban, vagy a nagy templomnál, akkor ott hirtelen körbe tekintés lát egymást majdnem, hogy érően óvodát, általános iskolát és gimnáziumot, tehát egy igazi református szellemi, oktatási és hát lelki központ Karcag belvárosa.

0: Akkor megvan a folyamat, hogy a kisgyerek elkezdi az óvodát, így és van. Le is érettségizhet.
1: Így van, így van, így van. Sőt, hát van egy másik iskolánk, egy másik középiskolánk, ott pedig technikusi szakmát is szerezhet, ez egy mezőgazdasági orientálódású gimnázium technikum, és ott viszont 5 évig lehet lenni. Tehát még akkor, ha valaki elkezdi 3 évesen, akkor 19 évesen egy technikusi bizonyítvánnyal tud tovább lépni, ő rájuk is nagyon büszkék vagyunk. Az is 2020-tól indult, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott is tekintélyes év van már mögöttünk, és látszik, hogy működik, működőképes. Így jön össze nagyjából az 1200 gyerek, és olyan 200 alkalmazottal, munkatársal.
0: A református szellemiség mennyire jelenik meg az oktatási intézményekben?
1: Hát nagyon, nagyon, nagyon. Tehát nyilván úgy vagyunk vele, hogy Jézus is azt mondta, amikor a hegyi beszédben tanította az övéit, hogy amikor valaki arra kényszerít, hogy menjél el vele egy mérföldet, ugye ezt tudni kell, hogy abban a korban a római légionáriusoknak volt egy ilyen előjoga, mint megszállók, ugye a megszállt területen, provinciákban, a málhát, ami azért volt 40 kiló is, ha elkaptak valakit, akkor kényszeríthették, hogy menjen el velük egy mérföldet, római mérföldet, és nem volt appelláta, és Jézus azt mondja, hogy a hegyi beszéd ugye a léleknek szól, nem a szellemnek, nem a gondolatnak, hogy hát az mutatja, hogy egyébként te mennyire jó ember vagy, hogy tudod, miért menj el vele még egy mérföldet, ez neked belefér, ő meg gondolkodjon rajta, hogy akkor hogy is van ez, hogy kiben van nagyobb erő, benne vagy benned. És mi az oktatási rendszerünkkel így vagyunk, hogy az egy mérföld, a kötelező egy mérföld, az, amiért a gyerekeket, a diákokat beiratják hozzánk, hogy tanítsuk meg őket matekra, tanítsuk meg őket az írásra, de az a plusz egy mérföld, az legalább annyira fontos, ez pedig az, hogy kapjanak egy református szellemiségű, tehát mindenek előtt biblikus neveltetést is. Ez azt jelenti, hogy a áhítatok megvannak, nagyon komolyan veszük őket, a templomi látogatást és Isten tiszteletét, tehát olyan nincs, hogy ünnep és nincs valami igei dolog, amit hozzáteszünk, akár áhítat formájában, akár egy előadás formájában. A 350 éves jubileumnak azért a minden napra volt valami közösségi élmény, iskolai élmény, óvodai élmény, és volt hozzátéve valami igei élmény, mert ez együtt jár, az a plusz egy mérföld, ezt így kell érteni, hogy az anélkül nincs. Tehát az egy mérföldre képes bármely iskola, plusz egy mérföldre pedig mi vagyunk. Magvetésként fogom föl, hát ez semmiképpen nem úgy gondolom, hogy ez automatizmus, hogy ez akkor azt jelenti, és néha a presbiterekkel, főleg a régi korosztálybéli presbiterekkel volt, és nem vita, hanem egy kis helyre rakása a dolgoknak, hogy ahogyan egyébként az elvetett magot sem két nap után már kapirgáljuk, hogy hol tart, meg kell várni a áldást, a termést, és ez ugyanígy van. Tehát nagyon sok diákunk, gyerekünk, családja talán nem is tudja, hogy milyen erőtérnek van, milyen lelki hatásnak van kitéve, majd egyszer rá fog jönni, úgyhogy ezért magvetésként tekintünk a dologra. Nem abban mérjük, hogy egyébként hányan járnak ezek után a templomban, mert olyan világ van, olyan program cunami, hogy, és ez vasárnapot is érinti most már, hogy majdnem, hogy esélytelnek vagyunk a futóversenyben, de amikor esélyünk van, akkor egy minőséget kell adni, hogy az magként jó helyre hulljon, és akkor majd lesz ebből termés is.
0: Az oktatási intézmények infrastruktúrális szempontból rendben vannak?
1: Mindenképpen nagy segítség volt az elmúlt másfél évtized, mert sok mindent tudtunk megújítani, de természetesen azért megrottyantott a gazdaságot ugye a Covid, és azok a tervek, amik annak idején voltak, hogy akkor egy tornatermet nagyon jó lenne megépíteni, hiszen a régi épületekben azok a tornatermek, amiket visszavettünk olyan állapotban, amilyenekben, tehát nem felújított állapotban, hát azoknak bizony jó lenne valamely modern tornatermet tenni, és már megvoltak a tervek, kiviteli terv, minden, meg volt rá a pályázati ígérvény, de hát jött a Covid, úgyhogy akkor az kuka. És a másik pedig a gimnáziumunk, a főépületének egy nagyon komoly rekonstrukciója, mert én szerintem nagyon-nagyon évtizedek távlatából nem nagyon volt megújítva. Ráadásul ez egy műemlék környezetben van, még ha nem is maga az épület a műemlék. Tehát ezt is meg kellene tenni. Egyébként pedig, ha bemegyünk az iskolákba, az óvodába, akkor azt látjuk, hogy viszont minden rendben van, tehát a 21. század technológiája, tisztaságban rend van, ahogy kell, a bútorzattal, minden, a taneszközökkel minden rendben van. ez az egy, hogy az infrastruktúrának ez a látható eleme, meg aztán a régi épületeknek a felújítása, hát azt mindenki tudja, hogy ez egy folyamatos, tehát nem lehet abba hagyni, nem lehet befejezni, csak időről időre egy kicsit távol állni a munkától. Ha lesz rá mód, akkor nyilván külsőleg is megpróbáljuk rendbe tenni.
0: Az nem jutott eszükbe, hogy egy bölcsődét alapítsanak?
1: Két dolog miatt nem. Az egyik dolog, hogy a városban van két nagy bölcsőde, és ott sincs teljesen föltöltve. Azért ez jelzi, hogy a gyerek létszám az nem biztos, hogy jó. A másik pedig, hogy az egy más világ, az egy másfajta feladat. Nem is véletlen, hogy többnyire ez a szociális ellátó rendszernek a része máshová tartozik. Ha integrálva van egy oktatási köznevelési intézménnyel, akkor oké, akkor az mégiscsak köznevelési égisz alá tartozik. Az más jellegű, tehát ott az inkább egy szolgáltatás. Ha lenne rá igény, vagy a város azt mondaná, hogy köszönöm szépen, mi nem csináljuk. De miközben a város több száz millióból felújított épületében nem tudja teljes mértékben a kapacitást kihasználni, akkor most csinálunk két kevésbé feltöltött külön rendszert, ami egyébként ugyanazt csinálja, mert ott érdemben komoly hitéleti tevékenységet nem tudnánk végezni. Azért lássuk be, vannak kognitív és egyéb korlátai, hogy egy másfél éves gyerekkel, hogy lehet a hitéletről bármit beszélni. Én szerintem ösztönösen tudják a bölcsődében dolgozók, hogy hogy kell szeretni. Nincs református ölelés, van ölelés. Tehát ezt én nem tartom annyira indokolt szakmailag. Viszont az óvodában pedig már az elejétől elkezdjük, és szerintem ez a választóvonal. Mondom, nem véletlen, hogy egyébként a rendszer is így van kitalálva, hogy ha önállóan veszünk egy bölcsődét, akkor az a szociális rendszernek a része, tehát az egy kvázi szolgáltatás, egy szociális szolgáltatás.
0: Beszéljünk akkor a gyülekezetről. Milyen élet zajlik a karcagi református gyülekezetben?
1: Hát meghatároz bennünket, ugye a ősök öröksége. Azért egy archaikus nagykunsági településem. Azért nem tudom, hogy annak idején talán Goethe mondta, hogy két dolgot kell adni egy gyereknek, gyökereket és szárnyakat. Hát a kunságban a gyökerek elég mélyen vannak, és azok a gyökerek azok nagyon fontosak. Ugye kun ember így szokta mondani, hogy azért nem költözik sehová, mert azért érzi nagyon jól magát a saját világában, mert öreg fát már nem lehet átültetni, mert a gyökereket akkor el kéne ahhoz vágni, és akkor pusztul. Éppen ezért a hagyomány az nagyon fontos nálunk, de ugyanakkor megvan a nyitottság is. Ezért a hagyományos kereteket, az Isten tiszteleti alkalmakat, amiket én magam is örököltem 23 évvel ezelőtt, a nőszövetségi dolgokat, amelyek ugye a nagyasszonyoknak, a manszknak ilyen kvázi református öröksége, na hát ezt ugyanúgy kell, tehát megvannak ezek az archaikus dolgok, de ugyanakkor az intézményrendszernek köszönhetően más igények is vannak. Tehát más jellegű előadásokra, koncertekre való igény megvan, úgyhogy igazából elég aktív a gyülekezeti életünk, mert hogy az intézmények a saját maguk programjait is szervezik, plusz még nekünk az állandó standard alkalmak, és még jönnek a rendkívüliek, úgyhogy nem szoktunk unatkozni, meg aztán az egyházközségnek vannak azért egyéb feladatai, hát mindössze 6 temetőnk van, tehát hogy nagyjából úgy lehet sejteni, hogy ebben sem nagyon szoktunk unatkozni, akinek egy temetője van, gondolja el, hogy ezt szorozza meg 6-tal. Ez is egy helyi adottság, hogy nem egy nagy temető, hanem ugye nagy kiterjedésű a város, és akkor kvázi minden égtájnak volt temetője, és akkor, na most az egyik az 5 hektár, a másik az 6 hektár, a harmadik 18 hektár, a negyedik az 11 hektár, tehát azért ez rengeteg munkával jár, úgyhogy nagy gyülekezet vagyunk.
0: Sokan vannak?
1: Azt nem mondanám. Tehát ez ugye tudni kell a kunsági emberről, de én szerintem ez most már nem csak kunsági sajátosság, hogy végtelenül tudják szeretni a vallásukat, a hitüket, de azt ugye azért nem tartják feltétlenül fontosnak, hogy ezt meg is kell valahol élni, hiszen ők a maguk módján tökéletesen el vannak a Jóistennel, imádkoznak is, de úgy vannak vele, főleg a hölgyek járnak, az asszonyok járnak, hát ez egy ilyen klasszikus, a férfiak meg úgy vannak vele, mint az orvossal, hogy hát jöjjön ide, hogyha akar valamit tőlem, nehogy már én menjek oda. De ez egy jellemző, tehát ez nem, azt hiszem, hogy ugyanígy elmondható a hajdukról is, valami hasonló habitus, hát ez így alakult, tehát nem látom én azt nagyon nagy igényt arra, hogy olyan tömegesen szétfeszítsék a 2500 férőhelyes templomunkat. Ha meg van valami ünnep, akkor természetesen megmutatják magukat. Tehát ezt így szoktam humorosan mondani. Két dolgot szoktam humorosan mondani. Egyiket sem bántásként mondom, hogy minden másnap ott vannak. Tehát ez a húsvét másnap, karácsony másnap, meg pünkös másnap, meg hát az a másik, hogy Istent félők, mert úgy félnek az Úristentől, a környékére nem jönnek. Ez mind csak humor, egyébként meg egy végtelenül szerethető emberek. És nagyon szeretnek bennünket, meg mi is nagyon szeretjük. Tehát az egyháznak nagy a respektje. Fontosnak tartanak bennünket, tényleg szó szerint, hogy majdnem mindenhol ott vagyunk, de mindenhová hívnak, minden. Tehát annyira része vagyunk az életnek, de ez úgy a templomi gyülekezeti látogatottságon olyan nagyon nem mutatkozik, de én azt gondolom, hogy ez máshol is így van, tehát nem hiszem, hogy a nagy megújulások és nagy tömeges megtérések, úgy hallanék róla azért. Mondjuk mi egyházmegyénkben, aminek az esperese vagyok, van 50 település, de nem nagyon hallok ilyesmiről. Tehát nem tapasztalom, de ezeket a nagy megújulásokat nem hallom más egyházmegyéből sem. YouTube elviszi a mindenféle internet, meg mindenféle platform. Az én ige hirdetéseimnél százszor jobbakat az ajtókig, sőt már be is ment a szobába. Tehát más világ van. Én ugye ezelőtt 100 évvel ez egy társadalmi élmény volt, hogy na dolgoztunk 5 napot, 6 napot, és akkor a 7. nap elmentünk az úrházába, de ott találkozhattunk is. Tehát ennek volt egy ilyen vonzata is. Mesélik is, hogy sokan ott találkoztak életük szerelmével, akkor a fiúk meg a lányok ott nézegették, egymást utána korzóztak. Ma már ez nem így van. Ha és amennyiben valami konkrét feladat van, kötelesség meg, mert ez valami nagy ünnep odaillik elmenni, akkor biztos, hogy ott vannak. És ezt mondom fölmentésként, meg megértésként, hogy nem is csodálkozom rajta, hogy most amikor a kis Gerzsonkának akkor van a focikupa 10 órától vasárnap a U19-ben, vagy U8-ban, vagy nem tudom hol, és akkor apu, anyu, nagymama, nagypapa vattacukorral a kezében ott van a pálya szélén. Na most üssem a fejüket, hogy ezt most nem élik a gyereket akkor nézni. Miért szervezik rá? Azért, mert egyébként már szombaton, meg vasárnap, és annyi millió meg egy program van, hogy nem csodálom, hogy mindig fáradtan jönnek be a gyerekek, meg a szülők fáradtan kezdenek a munkához, mert nincs már pihenő nap, mert ha pihenő napon és nem csináltunk valamit, ha nem mentünk el megnézni az újszülött pandát, akkor már itt nem történt semmi ebben a családban. Hát pedig milyen jó lenne néha nem csinálni semmit. Na, ez csak így zárója bezárva.
0: Hagyományos programok is újak?
1: Hát, ezek mindig adhok jellegűek. Tehát az az igények döntik el. Kinőttem abból már, azt kell, hogy mondjam, hogy elég tapasztalatom van, hiszen 94 óta vagyok én már lelkész, vagy lelkészkedek, hogy csak egy ideig, óráig tart, amikor valami újat az ember fölfedez, ha az csak az élményért van, és nincs úgy előkészítve, és ebben viszont vannak jó példák előttem a megyében is, tehát látom, hogy ilyen apró lépésekkel, hogy oda irányítani, felforralni a vágyat először szép lassan, tehát nem úgy, hogy készterméket odaadni, mert a másodjára már akkor kritikák vannak, harmadikra már unják, tehát ezt végig kell gondolnunk, és nem szégyen mástól tanulni, tehát itt a római katolikus testvérektől, baptista testvérektől is nyugodtan lehet, meg hát az új protestáns felekezetektől is, hogy mi az, ami beválik. És ezt nyitott szemmel, tehát nem kell föltalálnunk semmit. Én nagyon büszke vagyok a megyére, az egyházmegyei lelkészekre, az egyházmegyei lelkészeknek a munkálkodására, és bizony, amit lehet, az nagy árgus szemekkel figyelem, hogy mikor tudom leleimolni, és akkor majd én is fogom alkalmazni. Tehát ez adhok. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy na, bevezettük, és nagyon-nagyon új volt, és akkor mindenki azóta kívánja, meg vágyja. Mindennek volt felfutási ideje, ima közösségeknek, tanári bibliaórák, a értelmiségi bibliaórák, a munkás, minden volt már, csak mindegyik úgy van, hogy ugyanaz a 8 ember batyusként ide-oda kolbászol, mert hát nekik akárhányszor kinyitjuk a templomot, akkor ott lesz. Akiket meg igazán meg akarunk szólítani, azok meg úgy vannak vele, hogy na, ezt is kipróbáltuk. Tehát ez valami más szisztéma kell, hát remélem, hogy ezt is meg tudjuk majd találni.
0: Azért tervei biztos vannak?
1: Mindig vannak, persze, de hát ez olyan, hogy a tervekkel is óvatos vagyok, mert ugye kiskutyát, ha belenyomják az orrát a csukamáj olajba, meg kell nézni, hogy fog majd tolatni. Tessék elengedni a fejét, és körbe fogja nyalni az orrát. Tehát kiderül, hogy a csukamáj olajt szereti, csak azt, amit belenyomják az orrát. A tervekkel is így vagyok, hogy először körbejárjuk, hogy na akkor a helyi lelkületnek az mennyire felel meg. És a másik dolog pedig, hogy nagyon jó tanáraink vannak, akik erre fogékonyak, és ők jelzik, hogy mire van igazából szükség, vagy csináljunk már olyat, hogy baba-mama kört. Csináljunk, csináltunk baba-mama kört, aztán az a csapat, amelyiknek igénye volt, az járt, és amikor ők már akkora volt a gyerek, akkor nem jártak, és a következő generáció pedig úgy döntött, hogy de tulajdonképpen nekik ez nem kell, mert hogy egyébként máshová jár Pilatesre. Ez egy állandó vívódás. Aki azt mondja, hogy készen van, tessék tőle megkérdezni, hogy ezt ő gondolja így, vagy mindenki úgy gondolja.
2: 350 éves a karcagi református gimnáziumi nevelés és oktatás, emellett az oktatási központ másik három jelentős jubileumot is ünnepelt az elmúlt tanévben, erről Koncz Tibor esperest, a karcagi református egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanúrája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkár a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A Bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A Borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a Bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyedévben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen. Szaunázók hétvégéje lesz, ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcske. Szentpéteresen. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
5: Rosti fiú esetleg.
6: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
9: A park persze nem volt egységes, mert sokféle igényt kellett kielégítenie. Homokcsík, szavanna, vízmedence, bozót, lombos meg tűlevelű erdő, jégtáblás tavacska, meg sziklás gerinc váltakozott benne. Hogy csinálják ezek a műjeget, töprengett Valentin, hogy a nyári napon nem olvad el? A sportpályák is különbözőek voltak. A tenisz és golfpálya mellett keményre döngölt föld, alagút fúró gyakorlatokra, lazább homok a futóknak, lián mászó kötelek, különleges kis szakadékok az ugrás gyakorlására. A parkban padok is állottak, és az egyik padon három tanár ült. Lehettek volna persze szülők is, minden esetre felnőttek voltak, de Valentin tudta, hogy tanárok. Az ember rögtön megérzi az ilyesmit. Udvariasan köszönt nekik. A legidősebb, egy szemüveges teknős megveregette az arcát és megkérdezte, kit keres. Cocó nevére felpillantott a bárány is, aki egy osztálykönyvszerű nagy könyvet tanulmányozott. Azt mondta, Cocó az ő osztályába jár, szorgalmas, jó fiú, most még fent van az osztályban. Valentin felpillantott az üveg homlokzatra, amely mögött nagyon jól látszottak a padban ülő táblát törlő gyerekek. Ne, Valentin ne ott keresse, az ő osztálya az épület túlsó felére nyílik. Milyen jó ötlet, ide napos se kell, minden lelátszik az ablakon át a kertre. Csak üljön le melléjük, várja meg itt, azonnal csengetnek. És akkor megnézheti, milyen ügyes a barátja, mert tornaórával kezdődik a nap. Torna után elméleti tárgyak következnek, ha Valentint érdekli, beülhet az osztályba, összemérheti, mennyivel tud többet vagy kevesebbet a szigeti gyerekeknél. Náluk most szünet van? Nyári szünet? A szigeten valamelyik iskolában mindig van tanítás. Az itteni gyerekek korábban fejlődnek, mint Valentin, és a külföldről érkezett új polgárok miatt nem tarthatnak szünetet az oktatásban. Csak jöjjön vele Valentin az osztályba, hasonlítsa össze a magáéval, bizonyára érdekes tapasztalat lesz. Hamarosan megszólalt a csengő. Szavára teknős tanár úr is felemelkedett, ugyanakkor a homlokzat vastag üvegkapuja mögött szép, rendben, párosával sorakozva megjelent egy osztály. Cocó és egy békalány volt az első pár. Cocó nagyon kedves volt sárga tornanadrágjában. Már hibátlanul tudott járni, hátegyenesítő nélkül. Sokkal szebben vonulnak ki, mint mi, gondolta Valentin. Cocóék megálltak a nagy tornatér közepén, a kis békalány kilépett és bediktálta a hiányzókat. Cocó észrevette Valentint, összemosolygott vele, de nem mehetett oda hozzá. Megkezdődött az óra. Nagyon tanulságos óra volt. A tanulók állatfajok szerint külön-külön csoportokra bonlottak, és így csoportonként tanultak mindig újat és újat. Az volt az érdekes, hogy mindenki azt tanulta, amit nem tudott. Cocónak például a többi csikóval együtt a mászást kellett gyakorolnia, mert futni, ugrani tudott. A mókusok bementek az úszómedencébe. Az úszómester kis mentőveken tanította őket úszni. Az őzek súlyt vetettek, a mackók meg alagutat váltak. Egy sündisznó lihegve próbálkozott újra s újra a mászással. Jaj, de örült, mikor feljutott vagy egy fél méternyire, és teknős tanár úr megdicsérte. Cocó szünetben azt mondta Valentinnek, hogy évvégére mindenki mindent fog tudni. Persze, ami megtanulható. Repülni csak a madarak tudnak maguktól, mert ahhoz szárny kell. Á, Állítólag harmadéve volt egy olyan növendék itt, egy nagyon tehetséges vipera, aki korcsolyázni is megtanult, mire elvégezte az iskolát. Pedig nem is volt lába. Mindenre azért volt szükség, hogy sose kerülhessenek kellemetlen helyzetbe. Különben roppant megörült Valentinnak, elújságolta, hogy Attila nagyon idegesen érkezett meg. Ofélia is kétszer elájult az izgalmaktól, és Attila most Jánosnál lakik, és holnap lesz az esküvő. Esküvő után Attila hozzájuk költözik, de ő is ott marad azért náluk. Ofélia elhatározta, hogy örökbe fogadja, és az ő fiúk marad, amíg csak él. Szólt a csengő megint, Cocó gyorsan lenyelte a zappogácsáját, és felment Valentinnal az osztályukba. Az első osztály valóban a túlsó felén feküdt az épületnek, és nem a sportpályákra, hanem a parkra, s túl a parkon a tengerre nyílt az üvegfala. A kis békalány még egyszer letörölte a táblát, aztán leült Cocó mellé a helyére. Valentin megkérdezte Cocótól, miért nem verekednek vagy kiabálnak. Cocó értelmetlenül bámult rá, és azt felelte, hogy semmi okuk nincs verekedésre, meg aztán senki se süket, hogy ordítani kelljen neki. Ez különben is iskola, ide tanulni járnak. A fali képek kényelmetlen érzést keltettek Valentinban. Csak nem kivétel nélkül embereket ábrázoltak, sőt, borzalom, volt egy sintérkép is. Sok akvárium, ól, ketrec, örv, szíj és kolonc. Az egyik oldalfalon a szigettérképe lógott. Az iskola körzetét piros kör vette körül. A tanulók között egy nagymasnis kislány roppant ismerős volt Valentinnak, de csak óra közben jött rá, hogy hiszen ez a Kálmán legkisebbik gyereke. Éppen mellette volt üres hely, mert, mint mondta, Hermelinke, a szomszédja nem jött fel aznap. Valentin hát mellé kérezkedett, ott is maradt az óra végéig. Bárány tanár úr jött be órát tartani. Valentin már megbánta, hogy bejött, most bizonyára Cocót fogják feleltetni. Ez mindig így van, ha az ember iskolájába valaki olyan jön, aki ismeri őt, vagy pláne rokona. Akkor azonnal felszólítják. Valentint is kihívták tavaly számtanból, mert az apja egyik rokona volt a vizsgaelnök. Szegény Cocó. De aztán kiderült, hogy tévedett. Ürge Klaudiát hívták ki felelni, az meg nagy vígan ment ki a táblához, nem félt egy cseppet sem. Hát, lássuk, mondta a bárány. Mennyire figyeltél tegnap a magyarázatra? Hazánkról tanultunk általában is a három alaptörvényről. Tudod a leckét, Klaudia? Klaudia azt mondta, hogy igen. És olyan kedves és szeretetre méltó volt kis pöttyös ruhájában, hogy Valentin megfogadta, részletesen beszámol róla az apjának, hadd örüljön. Hazánk sziget, mondta Klaudia. Olyan gömbölyű sziget, mint egy sajt. Erre a szóra Nóra, az egér, aki elábrándozott, hirtelen felkapta a fejét és felfigyelt. Amikor az emberek világában nappal van, akkor van mi nálunk éjszaka. És amikor ő náluk lemegy a nap, akkor kél fel mi fölöttünk. Lakosságunk száma nőttön nő. Szigetünket az elnökség kormányozza, illetőleg az elnök, akinek a palotája a főtéren áll, és a miniszterek tanácsa. Hazánkat 49 évvel ezelőtt az elnök alapította. Valentin körülnézett, kereste az elnök képét a falon, de nem találta sehol. Hazánk, követségeink és a tükör segítségével állandó kapcsolatot tart fenn a világ különböző pontján élő testvéreinkkel. Hazánk éghajlata szelíd, minden élőlény számára egyaránt alkalmas, és minden elem, égtáj, természeti jelenség, szél vagy felleg szövetségesünk. Hazánk polgárai két csoportra oszlanak. Vannak benszülött ősök ivadékai, olyanok, akik a 49 évvel ezelőtt az elnökkel együtt megtelepedett lakosságtól származnak, de polgáraink legnagyobb része a föld különböző részéről érkezett állatok. Cocó jelentkezett. A bárány bólintott felé, hogy tud az ügyről, de nem engedte, hogy megzavarja a feleletet. Hazánk első alaptörvénye, emlékezz, és felejts! A törvény magyarázata. Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit értettettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Kandurka barátom, gondolta Valentin. Felejtsd el, ha félsz. Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak. Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned. Ártanod? Soha. Hazánk második alaptörvénye. A bárány nagyon megdicsérte, aztán másodiknak mégiscsak Cocót szólította fel. Valentin majdnem elnevette magát, ettől rögtön olyan igazán iskolás lett minden. Hazánk második alaptörvénye, mondta Cocó bátran. Ne haragudj az emberekre! Valentin Cocóra nézett, de a bánya folyosóját látta, ahol a minap éjjel megtalálta, zúzott teste felett Józseffel a taligával. A színt látta, ahol a többi lóval együtt vacogott, az ostornyomokat sovány hátán. A törvény azt jelenti, mondta Cocó, és szelíden és okosan a bárány szemébe nézett, hogy az emberek nem gonosz indulatból rosszak hozzánk, csak nem mindig értenek bennünket. Nyelvünket, gondolkozásmódunkat kevesen értik, és alig van ember, aki megpróbálná, hogy mutatványok helyett arra tanítson minket, hogy könnyebben ki tudjuk fejezni magunkat, ügyesebbek legyünk, és közelebb kerülhessünk az emberi világhoz. Bosszút állni, gyűlölni, vagy bántani nem szabad az embert, tiltja a törvény. Meddig bízhatunk az emberekben? Kérdezte a bárány. Míg valóban nem csalódtunk bennük, mondta Cocó. Előre, ok nélkül nem lehetünk bizalmatlanok. S ha valóban ellenségünknek mutatkoznak, csak attól szabad elfordulnunk, akitől szenvedtünk. A többi ember közt azért akadhat jó. A harmadik alaptörvény, az árulót elfelejtjük. Az áruló nincs. Meghalt. Nem is ismertük soha. Nem terheljük az emlékezetünket a képével. A legnagyobb büntetés a felejtés. Cocót is megdicsérték, helyre mehetett. A bárány most magyarázni kezdett. A sziget első 10 esztendejének történetéről beszélt. Az alakulás izgalmairól, amikor az elnök két kutyájával a szigetre került. És Valentin olyan lázasan hallgatta, miképp szelídítette magához a sziget lakóit, hogy szinte haragudott, mikor megszólalt a csengő. Nagyon megdicsérte Cocót, akinek roppantul jól esett az elismerés, és aki azt mondta, hogy az ilyen alapismeretek, a történelem vagy a földrajz, alkotmánytan, könnyen mennek neki. Még a számolással sincs baj, csak az írás-olvasás borzasztó nehéz, főleg az írás, míg a betűvetést megszokja. A kapus felszólt, hogy Valentinért érte jött a kocsi. Cocót sajnos ott kellett hagynia, annak még 2 órája volt aznap délután. Oféliához ment. Harisnyás már ott volt. Egy kis idő múlva Kandurka is megjelent, persze ismét egészségesen. Kis arca szomorú volt, nem is beszélt sokat. Valentin úgy érezte, mintha megmondta volna neki, hogy az ubiszok nem készültek el még a szerrel. Cocót dicsérte Oféliának, Ofélia is csupa jót mondott róla. Attila is ott teázott velük, egy sokkal nyugodtabb, jobbkedvű Attila, mint akit tegnap megismert. Csevegtek, de a szorongás ott lebegett felettük. Harisnyás hamar el is köszönt azzal, hogy van valami hivatalos tennivalója még. Erre mindenki bólintott egy nagyot, s még jobban elkomorult. Láthatólag mindenki tudta, miről van szó, csak Valentin nem. Most igazán nem bánta már, hogy mennek. Vágyott haza, a kórház közelébe, a mami közelébe. A külügyminisztériumba mentek. Elek az irattáros nagyot köszönt nekik, de az ő arcán is látszott a szomorúság. Egyenesen abban a nagy terembe tartottak, ahol a tükör állt, meg a darvak íróasztalai. De most egy daru sem volt bent, sem íróasztal, sem aktakosár. Csak a tükörfény lett sejtelmesen, s nyitotta meg csukta nagy szemét. Az ügyeletes nem diktálta, maga jegyezte a jelzéseket, a terem előterében pedig néhány állat beszélgetett. Kandurka azt mondta, a szigeti tanács tagjai. János is ott volt, láthatólag idegesen. A belügyminiszter egy fáradt, rosszkedvű farkas mindjárt hozzájuk lépett, bemutatkozott Valentinnak, és azt mondta, az elnök nem akar személyesen részt venni az eljáráson. És mivel a harisnyás körzetét érte veszedelem a Lukács hanyagsága miatt, harisnyás végezze el a hivatalos tennivalókat. Harisnyás csóválta a fejét, sóhajtozott, aztán felment a tükör mellé, és beszélni kezdett vele valamit. Valentin akkor vette észre, hogy az egyik sarokban, fejét a szárnyával betakarva, ott gubbaszt egy madár. Semmi különleges nem látszott rajta, csak éppen, hogy a fejét elrejtette, és nem volt ruhája, mint mindenkinek a szigeten. Mégis olyan különös, ijesztő és elszomorító látvány volt, hogy Valentin gyorsan elkapta róla a szemét. Harisnyás az emelvényen a tükör elé lépett. Mindenki elhallgatott, s a nagy csendre a fehér madár is felnézett. Tulajdonképpen kék szeme lehetett, de egészen pirosra sírta. Gyere ide, Lukács, mondta Harisnyás. Milyen furcsa lett a hangja egyszerre. A madár végig lépegetett a termen. Repülhetett volna, hamarabb odaér, de arra is fáradt volt, vagy nem érezte illendőnek. Oda ment Harisnyás mellé, és hirtelen megint beborította a szárnyával a fejét. A sziget harmadik alaptörvénye értelmében...
3: Az árulót elfelejtjük, hangzott vissza Valentin fülében a cocó hangja.
9: Állt ki a büntetést. 30 ló jutott végveszélybe miattad, mert hiúságból nem ügyeltél a tükör jelzéseire, hanem magadat nézegetted benne folyton. És nem rajtad múlt, hanem a János figyelmén, hogy megmaradt az életük, és most biztonságban élhetnek hazánkban. A törvény értelmében lépj a tükör elé, és mutasd meg neki magadat.
3: Ó, beborzalmas volt.
9: Lukács oda tántorgott a tükörhöz. Az jól megnézte, sokáig, mereven. Felejtsd el, mondta Harisnyás lassan, a tükör felé hajolva. Ez, Lukács, az áruló. Felejtsd el, ne ismerj rá. Ne lásd meg többé. Ha bajba jut, ne jelezd a számunkra. Lukács nincsen. Nem ismered, ne vedd észre.
3: Lukács sírt. Valentin is, majdnem. A tükör egy darabig még villogott, villogott, aztán hirtelen lecsukta a szemét és elsötétült. Mire újra elkezdtek rezegni apró, fémes hullámai, mindenki tudta, hogy nem látja már Lukácsot, nem ismeri meg. Nem veszi észre soha többé. Harisnyás most egy mikrofonra hajlott, s Valentin kettőzve hallotta a hangját, az élő hangot bent a teremben, s a gépit is, kintről, a sziget utcáin elhelyezett hangszórókból.
9: Szigeti polgárok! Hazánk harmadik alaptörvénye értelmében elfelejtjük Lukácsot, az árulót. Míg áthalad köztetek, még megismeritek, de attól a perctől fogva, hogy Lukács a repülőtéren felszáll a viharfülöpre, amely abba a körzetbe viszi, ahol 30 állat halálveszélybe került miatta, és ott minden védelem nélkül az emberek világában, egyedül az emberek kegyére bízva folytatja az életét, elfelejtitek őt, és nem emlékeztek rá soha többé.
3: A szertartásnak vége volt. Lukács nem nézett senkire. Egy kígyó vezette el. Harisnyás sápat volt, mikor lejött az emelvényről. Beszélt egy pár szót még a belügyminiszterrel, aztán mindjárt a kocsiját kérte. Mindenkit nagyon megviselt ez a jelenet. Kinn az utcán halálos csend volt. Az imént futott el a külügy kocsi a Lukáccsal a viharfülöpök repülőtere felé. Nincsen bocsánat? Kérdezte Valentin Kandurkától. Nincs, mondta Kandurka. Ez törvény. Elfelejtjük őt, mintha nem lett volna. Persze nem csak ennyiből áll ez. Ha még valamikor az életben valamelyikünk találkozik vele, nem csak hogy nem ismer rá, de nem látja meg. Üres levegő lesz majd a helyén. Ha akarnánk, se segíthetnénk rajta. Jaj, de nehéz percek, mondta János. Ő is sápat volt és szomorú. Nem beszéltek meg semmit másnapra. János elköszönt a repülőtéren, Valentinék felszálltak. Harisnyás és Kandurka arról beszéltek, hogy a jövő héten zombiék minden állatát áthozzák a szigetre. Nem is volt még késő. 5 óra múlt. Remélhetőleg szakásnéni elaludt már szegény. Már jó ideje szálltak, mikor Valentinnak eszébe jutott valami. Vajon megérkezett-e már szegény Lukács? Előttünk indult el. Harisnyás udvariasan elmosolyodott, mint aki nem tud nyilatkozni, mert nem ismeri a tárgyat. Kandurka ráemelte gyönyörű szemét. Ki az a Lukács? Kérdezte. És akkor Valentin nem szólt többet hazáig. Tizenharmadik fejezet. Mindenképpen nehéz nap következett, főleg mert szó sem lehetett arról, hogy 8-ig aludjanak. 6 óra után nagy ajtócsapkodás és szaladgálás kezdődött, Valentin eleinte megpróbálta a fülére húzni a takarót, Kandurka meg elbújt a párnák alá, de ez sajnos nem segített. Valami nagy esemény volt készülőben, mert 7 óra tájt egyszer csak berohant a néni a Valentin szobájába, felrántotta a függönyt, és azt követelte, azonnal mosakodjék, induljon ki a teraszra, ma vele akar reggelizni. Valami gyöngétség vett rajta erőt. Töprengett Valentin, még pucér talpát a káthoz csattogtatta, és ugrált és prüszkölt a zuhany alatt, vagy csak egyszerűen nem akar egyedül lenni. Ginevra még ledörzsölte róla a vizet, elárulta, hogy ma van a tárgyalás. A nagy tárgyalás az állatvédőkkel. Mára idézték a nénit a törvényszékre. A bírósági döntéstől függ minden további. Ha rossz a döntés, Ginevra a vállát vonogatta. Azt mondta, ideje is lesz már az intézkedésnek, mert nem sokára letelik a 2 hét, ameddig még ő náluk maradhatnak. És aztán mi lesz Valentinnal? Aggodalmában és szeretetében úgy megdörzsölte a Valentin fülét, hogy majdnem a kezében maradt. A reggelin a Valentin nagy ámulatára ügyvéd bácsi is részt vett. Mennyire magyarázta pedig, hogy keressen a néni más ügyvédet, úgy látszik meggondolta. A vállalat, kérem, mondta ügyvéd bácsi, csak is a vállalat érdeke vezet, kérem, még ha egyesek kételkednek is benne. A néni állította, hogy egyáltalán nem ideges, de iszonyúan sokat evett. Mindent össze-vissza pedig nem volt szokása. 8-kor volt a tárgyalás, 3:48-ra vitte őket Gabriel a törvényszékre. A telefon valamikor 9 tájban szólalt meg, és Valentin vette fel. Professzor bácsi beszélt, aki Lavinia nénit kereste, és azt az üzenetet hagyta a számára, hogy tárgyalás után azonnal hívja fel őt a kórházban. Hogy ma mi, hogy van? Jól, persze, és csókoltatja Valentint. Professzor bácsi még soha se telefonált, és mami nem lehet jól. Minek nézik őt? Butának? Kandurka már ajánlkozott, hogy ismét kimegy a kórházba, és hívta Valentint, menjen ő is vele. Ha már telefonáltak, akkor valami fontos dolognak kell lennie. Amikor meghallották a kertből Ginevra félig dühös, félig nevető csatítását. Né, a büdös kutyája, mondta Ginevra. Csak ül és vigyorog és a kerítést karmolásza. Ísz innen! Mit bámulsz? Tán bejönnél? Harisnyás, bár utóbb megvallotta, hogy ez nagyon kínosan érintette, kénytelen volt a farkát csóválni. Éhes vagy? Szelidült meg Ginevra,
9: akinek a legjobb szíve volt a világon. Már régen nem láttam azt a topa harisnyás lábadat. Na várjál! Kirepült egy csont. Ó, milyen felháborító. Elég piszkos volt. Ginevra szemétládából halászta ki. Harisnyás savanyú arccal a szájába vette, és újra megcsóválta a farkát. Na, ez nem elég? Talán a barátodat lesed? Kandúrka! Repült Kandúrka, Valentin meg a nyomában. Volt egy kis vitatkozás azon, be lehet-e engedni egy idegen kutyát. De nem idegen, Ginevra, hát tudja, hogy hetek óta járkál ide. S hát, ha veszett? Hogy lenne veszett? Nem ilyen a veszett kutya. Még majd megmar valakit, vagy összerondít mindent, stb. Végül megegyeztek abban, hogy a kutyát nem szabad bevinni a lakásba, még a garázsba se, de hátul a kertben. Játszhatnak vele. Hátra mentek a ribizli bokrok mögé. Harisnyás odáig a szájában vitte az undok csontot. Mikor végre eltűntek a Ginevra szeme elől, Harisnyás és Kandurga gödröt ástak, és eltemették a rosszagú valamit. Valentinnak nem volt nagyon jó kedve, de nem tudta visszafojtani a nevetést, ha arra gondolt, hogy szegény harisnyást csonttal kínálták. Megeresztette a locsoló csapot, hogy a nagykövet kiöblíthesse a száját, és kezet moshasson Kandurkával. Végre kiderült, minek köszönhetik a váratlan látogatást. Megjött a posta, újságolta Harisnyás. Az esti Fülöp járat viszi tovább. A sarkvidéki követségünk küldte. Ez az utolsó, az ezredik vegyszer, amit még nem próbáltak ki. Fehér tégelyben van, és szinte nincs is súlya. Az ezredik vegyszer. Valentin elpirult, aztán elsápadt. A szert, ami meggyógyítja mamit, emlékezett Harisnyás testvérének, a szigeti professzornak a szavaira, onnan lehet megismerni, hogy kékre válik. Olyan színű kékre, amilyet még nem látott az ember. Sziget kékre. Senki se tudja, melyik az a vegyszer, amelynek a hozzáadásával megjön az orvosság hatóereje. A sziget kékség. Ez az utolsó, amit még nem próbáltak ki. Ha használ, mami meggyógyul. Ha nem használ...
3: Használnia kell, mondta Harisnyás komolyan. Az ubiszok még sose tévedtek. Ha ilyen orvosság van, akkor vegyszernek is kell lennie, ami hatásossá teszi. 999-et már kipróbáltak. Ez az egy van még hátra. Hát ez az igazi.
9: Hanyat vágta magát a kavicsos úton, mert Ginevra megjelent a Valentin délelőtti pohár tejével. Valentin elkezdte gyúrni a hasát, mint egy igazi kutyának. Kandurka pedig nagyot ásított, ezúttal szívből, mert valóban álmos volt, és a derekát egyengette. Ginevra megbögdöste a cipője orrával Harisnyás nyakát. Azt mondta neki, jó kutya, ahogy már szokta, hirtelen ellágyult. Valentint is megsimogatta, és megdicsérte, hogy jó fiú. Nem olyan, mint a szomszéd utcában a gonosz osztálytársai, akik egész reggel haigáltak egy ártatlan madarat. Csupa vér szegénynek a nyaka, talán a lába is eltörött. A Harisnyás hírére Valentin egy kicsit elevenebb lett. Este a Fülöp elviszi a futárcsomagot. Hajnalra kész az orvosság, kész kell lennie, ha ez az utolsó kipróbálatlan vegyszer, és akkor mami talán már holnap. Ó, most kiáltani kellene egy nagyot, énekelni. Akkor Lavínia néni elmegy innen, és minden éppen úgy lesz, mint régen. Egyszerre megszabadult a nehéz, gonosz gondolatoktól, és minden figyelme arra fordult, amit Ginevrától hallott. A szomszéd utcában madarat kínoznak. Harisnyás is elkomorodott. Kandurka meg már szaladt is a kapu felé. Hát jó, mondta Ginevra, kimehet, megnézheti, mi lett a madárral, belőle úgyis állatdoktor lesz, mert többet van velük, mint az emberekkel. De veszekedés ne legyen ám, és a madarat, ha ugyan él még, a fűszeres előtt azon a nagy platánon gubbasztotta nyomorult, haza ne hozza ide, mert az ő házuk nem állatkert. Mikor becsukta mögöttük a kaput, megveregette Harisnyás hátát, aki szomorúan mosolygott. És a kötény zsebéből feldobott neki egy fél kocka cukrot. Harisnyás komoran elkapta, elszaladt vele, a sarkon túl aztán kiköpte. Utálta a cukrot. Jó messzire elhallatszott még a Ginevra kiabálása, hogy Valentin persze azért elhozhatja az Isten adta férgét, előbb-utóbb úgyis ispotály lesz a házuk, ő tudja előre. Kandurka összekacsintott Valentinnal, mind a ketten nagyon szerették Ginevrát. Boltos bácsiék előtt nem volt csődület, csak az utca megszokott forgalma bonyolódott. Gyereket egyáltalán nem lehetett látni. Ugyan miért is volnának itt az utcán, mikor lent lehetnek a parton? A boltajtó nyitva volt, a kopasz bácsi felesége vásárolt bent. Valentin beköszönt. Kandurka felugrott a kerítésre, onnan nyújtogatta a nyakát, de nem látott semmit. Harisnyás megkerülte a platánfát, de csak a fejét rázta. Valentin is nézelődött egy darabig, aztán szólt Kandurkának, hogy menjen haza, nincs itt semmi érdekes. Sajnálták az ismeretlent, s abban reménykedtek, hogy majd csak kapnak még hírt felőle, talán az Ürge Kálmán útján. Persze lehet, hogy valami jó szívű ember, ilyen is van, pártul fogta.
8: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
1: Zoszti fiú esetén.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ököritó-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájuk kutyajutalom falatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalom falatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is állattanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Kisküküllő vidéki népzenéjével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Kisküküllő vidéke, ismeretlen föld, így kezdi dr. Kós Károly e tájtárgyi népművészetét bemutató munkáját, megállapítását a vidék néprajzi értékeit feltáró, szorványos és viszonylag késői gyűjtések, közlések felsorolásával indokolja. Elmondhatjuk, hogy a népzene és néptánc gyűjtések vonatkozásában egészen a közelmúltig még kihangsúlyozottabb volt a tájegység fehér folt jellege.

Bartók 1924-ben megjelent kimutatásában, amely az addigi végzett magyar népzenei gyűjtéseket összesíti, egyetlen dallamot sem találunk erről a vidékről. A II. Világháború után Jagamas János vezetésével intézményes keretek között folytatott gyűjtő munka a nyugati területről 153, a hegy megetti részről 54 dallamot hozott felszínre. Mindebből 3 népdal gyűjteményben összesen 93 dal jelent meg nyomtatásban.

Amint a lemezfelvételen is hallható, a kontra kíséretben kizárólag dur hármas hangzatokat alkalmaznak, a harmonizálás vezérelve a dallami főhangokra épülő dur akkordok megszólaltatása. A bőgő is a dallam pillér hangjait húzza meg, így az együtt hangzás egyfajta mixtúrás heterofóniát eredményez.

Ugyanebben a faluban ismeretes egy szájhagyományos énekes többszólamúság, amit egyházi népénekek, névnapköszöntő, kuruzdalok és egyéb történelmi énekek mellett ezeknél régiesebb stílusú népdalokra is alkalmaznak. A felvételek a Fonó Budai Zeneházban készültek 1997-ben.

0: Zeneszám című műsorunkat hallották, melyben Kisküküllő vidéki népzenével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyet vonta a saját hatáskörbe. A közlemény szerint a négy ügy között szerepel többek mellett az önkormányzati kiadásokat, az állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek és az indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségek vizsgálata. A szervezet vezetője Unger Anna korábban azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, melyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes dönt. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpasig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktató programot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen lesz az égi, csapadékra sem kell számítani. Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
2: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak. Ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
1: Hitoktatás Nyíregyházán.
3: Ha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és elkölcsönoktatást is.
1: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
4: Van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Bocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelkigondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelkigondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
2: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
3: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved emiatt, gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással, és ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelkipásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát elvannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok örlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
2: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
3: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
2: De nem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
3: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma, és arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek, és nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
2: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
3: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás, és talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldástra. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó, és az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
2: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na, ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
3: Hát én Zsongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Zsongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres. Szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengerem. Elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
2: Mi az a, nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk a háború okozta a helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért?
3: Te, aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben, szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. De egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor, hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Elkezdődött az új tanév, a diákok számára pedig ismét eljött a tanulás, a közösségi élmények és az új kihívások időszaka. Az iskolai évek azonban nem csak arról szólnak, hogy milyen tudást sajátítanak el a fiatalok, hanem arról is, hogy milyen értékeket visznek magukkal az életbe. A hit ebben is fontos kapaszkodót jelenthet. A hittanórákon a diákok nem csak a Bibliáról és a keresztény tanításról tanulhatnak, hanem olyan kérdésekről is beszélgethetnek, amelyek őket igazán foglalkoztatják. Ki vagyok én, mi az életem célja, hogyan küzdjek meg a nehézségekkel? Mit jelent megbocsátani, szeretni, hinni és bízni? De mit adhat a hittan a fiataloknak, és miért lehet fontos a hitoktatás az iskolai évek alatt? Erről beszélgetünk Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, aki a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban oktat hittant.
2: Megkezdődött az új tanév, és ezzel együtt a hitoktatás is. Hogyan működik ma az iskolai hitoktatás, és hogyan lehet rá jelentkezni?
3: Nagyon egyszerűen, hogyha megközelítjük ezt a témát, akkor a most Magyarországon folyó, iskolákban folyó hitoktatás két arcú. Egyrésztről vannak egyházi intézmények, tehát egyházi általános iskolák, gimnáziumok, és az ott folyó hitoktatás az heti 2 órában történik, és ott a belépéskor a szülők és a gyermek is vállalja, hogy ebben a hitoktatásban automatikusan részt vesz. Tehát a hitoktatásnak ez az egyik arca. A másik arca pedig az, ami a világi állami iskolákban folyik. Itt 2013-tól 1-től 8. évfolyamig heti 1 órában lehet kötelező módon választani a hit és elkölcstanoktatást is a diákoknak, ami párhuzamosan, hogyha ezt valaki nem szeretné, akkor automatikusan világi elkölcstant fog tanulni. Aki viszont 1-től 8-ig tartó évfolyamban hit és elkölcstant tantárgyat választ, ott természetesen párhuzamosan mindegyik felekezet megjelenhet az iskolába, tehát a reformátusok mellett nyilván a nagy történelmi egyházak, római katolikus, görög katolikus, és még amelyik egyház meg tud jelenni az adott területen, igényelhet hitoktatást. 2013-tól van erre lehetőség állami iskolában, heti 1 órában.
2: Ön pedig a Városi Református Egyházközséghez tartozik, a Nyíregyházi Egyházközséghez is, azon belül ugye hitoktatásban részesíti a diákokat a Kossuth gimnáziumban. Ott hányan veszik igénybe a református hittanoktatást?
3: Ahol én vagyok, az egy speciális intézmény, a hitoktatásnak egy speciális válfaját képezi, hiszen egy egyházi iskola, de én, mint a református vallástanár, én kívülről a gyülekezetből érkezek a gimnáziumba. Tehát a gimnázium evangélikus egyházi iskola, és a felekezeti hitoktatás az evangélikus hitoktatás mellett párhuzamosan megjelenhet. A Kossuth gimnázium azért is speciális, mert a diákoknak egy nagyon nagy százaléka református hittan oktatást kér és igényel, hiszen a városban, Nyíregyházán nincsen református gimnázium, és a legközelebbi hitvallásokban is. A reformátusok számára az evangélikus hitvallás így a legtöbb református diák a Kossuth gimnáziumban van. 200-250 fő között szokott változni a számarányuk, és ez majdnem az iskolának a felét kiteszi.
2: Hogyan képzelhetünk el egy hittanórát? Közelít-e egy akár egy hagyományos tanórához, vagy hogyan telnek a foglalkozások? Hogyan lehet bevonni a mai fiatalokat? Mert azért az évek során mondhatjuk, hogy változott a diákoknak az érdeklődési köre is.
3: Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy a hittanórának, bármelyik felekezeti hittanórájáról beszélünk, vannak bizonyos fix keretei, tehát bizonyos hagyományos keretei, ami azt jelenti, hogy ránk is érvényes a házi rend, ugyanúgy a tanórák a tanórai keretben, tantervek és tanmenetek mentén halad, tehát van egy hagyományos kerete, ami olyanná teszi a vallásórát és a hittanórát is, mint bármelyik másik óra. Ugyanakkor mégis van benne valami plusz, valami más, hiszen a tanár személyiségétől, illetve a tanár hozzáállásától is függ az, hogy mi az a plusz, amit egy tanórai kereten túl hozzá tud tenni a hitoktatáshoz.
2: Könnyebb ma megszólítani a diákokat, mint mondjuk a pályájának a kezdetén?
3: Azt gondolom, hogy a diákok, főleg ebben a korosztályban, tehát a gimnáziumi korosztályban nagyon fogékonyak, és bizonyos értelemben könnyen megszólíthatók, de könnyen el is veszíthetők, tehát nagyon fontos számukra egy-egy tanárnak a személyisége, hozzáállása, hogy mennyire nyitottak arra az adott órára. Úgyhogy az elmúlt korokhoz képest nyilván nagyon sok változás történik a mai világban, és a digitális dolgoknak az előretörése az nagyon sokat változtat a gyerekeknek az érdeklődési körén, személyiségén is. Tehát nyilvánvalóan ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy miképpen vagy hogyan lehet megszólítani őket. Én azt gondolom, hogyha nyitottan, szeretetteljesen, illetve odafigyeléssel közelít egy tanár a diákhoz, akkor az a diák az nyitottá válik, mind a múltban, mind a jelenben. Tehát azt gondolom, hogy megszólíthatóak, de nagyon fontos számukra az, hogy miként szólítják meg, illetve hogy a tanárnak milyen a személyisége. Egy hittanóra egyébként annyiban is rendhagyó, hogy természetesen ez a korunknak a sajátossága és más tantárgyra is érvényes, hogy a diákok egyre kevésbé preferálják a frontális munkamódszert, nem nagyon szeretik, hogyha sokat és hosszan beszélnek nekik összefüggően, tehát nagyon sokszor, hogyha valaki szeretné megszólítani a diákokat, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ezt beszélgetés formába tegye, játékos formába tegye, illetve megtörni a hagyományos kereteket. Lehet, hogy ez a korábbi században, vagy a századokban inkább a frontális módszer volt az, ami előnyt élvezett, de ebben a 21. században ez a legkevésbé működik, mondjuk a diákoknál, hogyha lehet ezt így mondani, különbségként a mostani diákok, illetve a korábbi diákok között.
2: Van olyan, hogy úgy zajlik egy óra, hogy mondjuk nem is tudja átadni az adott tananyagot, mert elviszik a diákok, tehát önnek felmernek tenni olyan kérdéseket, amelyeket mondjuk egy másik órán nem biztos, hogy megengedik maguknak, mert önhöz nagyobb a bizalmuk talán.
3: Úgy közelíteném meg, hogy természetesen a diákok nagyon nyitottak arra, hogy beszélgetése bármilyen irányba eltereljék az órát. Nyilván a hittantanár, a vallástanár kell, hogy valamilyen módon kézbe tartsa ezeket a kereteket, és mérlegelnie kell azt, hogy mikor van az az időszak, amikor mindenképpen szükséges a tananyagra koncentrálni. De én azt gondolom, hogy egy hittan órába nem fér bele a beszélgetés, illetve hogyha a hittan tanár nem hagyja magát egy beszélgetéssel a tananyagról egy kicsit távolabb elterelődni, és a beszélgetés mentén haladni, akkor az a hittan óra nem biztos, hogy tényleg betölti azt a funkcióját, amit betölthet úgy, hogyha nyitottak vagyunk, vagy nyitottak lehetünk arra, ahogy a diákok kérdései mentén megfogalmazott kérdésekről beszélhetünk.
2: Be lehet vonni, úgymond, a lelki gondozást is egy hittanórába? Mert nagyon sokszor találkozunk az iskolába iskolai bántalmazással, vagy otthonról hozott sérelmekkel, amelyeket talán lehet egy hittantanár észrevesz.
3: Nagyon sok szempontból az határozza meg azt, hogy milyen mértékben lehet bevonni ezt az aspektust a hittanórákba, hogy milyen létszámú a csoport. Nagy létszámú csoportoknál kevesebb lehetőség van erre, de ott sem szabad elhagyni és kizárni, de nagyon sok esetben, ahogy látjuk a magyarországi hitoktatásnak így a gyakorlatát, illetve a kereteit, nagyon sok esetben találkozunk kisebb létszámú csoportokkal, ahol ennek nagy tere van, és azt gondolom, hogy a hittanórának lehet ez egy kimondott feladata is, hogy a diákoknak a lelki világával, lelki életével ilyen módon foglalkozni és érzékenynek lenni. Egyébként a diákok, hogyha lehet így mondani, nagyon nyitottak a szeretetre, az odafigyelésre és az irántuk való érdeklődésre. Ez újabb lehetőséget ad a hittantanárnak, hogyha elég kreatív hozzá, hogy egy személyes lelki beszélgetésből újra a tananyag vagy a Biblia felé terelhesse a figyelmet.
2: Ön ugye egyházi iskolában oktatja a hittant, de viszont van arról tudomása, hogy mondjuk a világi és állami iskolákban van-e olyan, hogy a gyermek kéri, hogy hitoktatásban részesüljön? Mert ugye legtöbb esetben a szülő dönti el, úgy gondolom, de bizonyára van olyan, hogy akár a gyermek is szeretne ebben részesülni, mert lehet volt része egy nyári bibliai táborban, és ezáltal ő szeretne hitoktatásban részesülni, és mi van azok azokkal a diákokkal, akik mondjuk nem vallásos családból érkeznek, és nem sok tudásuk van arról, hogy mit is jelent vallásosnak lenni?
3: Nagyon jó a kérdés. Bevezetőként azt szeretném elmondani, hogy saját tapasztalataimból kiindulva, de ezt sokan megerősíthetnék más hittantanárok, vallástanárok is. A diákoknak a nagyobb része, akik jelen pillanatban a hitoktatásban részt vesznek, a legnagyobb része olyan családokból jön, akik csak nagyon lazán, vagy akár nem is nagyon kapcsolódnak a gyülekezethez, vagy a hitüket rendszeresen nem is gyakorolják. Tehát igen, a kérdésnek erre a részére az a válasz, hogy van tere és van lehetősége azoknak a diákoknak is bekapcsolódni a hitoktatásba, akiknek kevés kapcsolata van, vagy kevés tapasztalata van a hitgyakorlás szempontjából. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy az 1-től 8-ig, tehát az általános iskolai keretben történő hitoktatás, állami iskolákban a szülőt minden esetben megkérdezik arról, hogy a gyermekét beiratja vagy választja számára a hit és elkölcstant. Ugyanakkor a gyakorlati példák azt mutatják, hogy sokszor maga a gyerek győzi meg a szüleit arról, hogy ő szerette hittanra járni. Ennek az ellenkezője is igaz van, hogy templomba járó szülők nem tudják meggyőzni a gyerekiket arról, hogy ő az iskolában, hitoktatásban vegyen részt. Tehát mindenre vannak egyedi példák, ugyanakkor alapvetően elmondható, hogy a családi háttér nagyban meghatározó abban, hogy ki választja a hitoktatást. Hogyha egy kicsit így az arányokról beszélhetünk számokban, akkor nagyon érdekes azt látni, hogy ha a központi statisztikai hivatalnak megnézzük az adatait arra nézve, hogy hány diák tanul ma Magyarországon általános iskolában és gimnáziumban, akkor azt a számot találjuk, hogy körülbelül 1,2 millió diák van ma Magyarországon, aki általános iskolában, gimnáziumban vagy középiskolákban, szakiskolákban tanul, és a református.hu adatai szerint református hitoktatásban 130 ezer főnyi diák részesül. Ezek nem a legfrissebb adatok, már 10-12 éves adatok, de ezek a nyilvánosan elérhetők számunkra. Úgyhogy ebből következhet az, hogyha egy kis fejszámolással megnézzük arányaiban, hogy a ma Magyarországon tanuló általános iskolában és középiskolában tanuló diákok 10%-át éri el a református hitoktatást, valamivel több mint 10%-át.
2: Ön mit tart a legfontosabbnak a hitoktatásban ma, 2026-ban? Hogy átadjuk nekik a bibliai ismereteket, vagy valamit többet is kapjanak, hogy kapcsolódni tudjanak Istenhez, hogy ne csak a megtanult, bemagolt imádsággal, hanem ők maguk is meg tudják szólítani, saját szavaikkal tudjanak imádkozni.
3: Nagyon fontosnak tartom az alapvető kereteket, tehát természetesen fontos a tanterv, illetve tanmenetben előírtak szerint az ismeretek elsajátítása, de nagyon-nagyon szegényes lenne az óra, hogyha ezt tennénk végcélnak, hogy csak az ismeretek elsajátítását, valami többről is kell, hogy szóljon az iskolai hitoktatás. A szakemberek, pedagógusok szoktak beszélni arról, hogy a diákok az iskolában a hivatalos tantervi keretek és tantervi célok mellett úgynevezett rejtett tantervet is elsajátítanak. Ez azt jelenti, hogy minden olyan dolgot, ami egy hittanórán a vallástanár személyiségéből, vagy az órának a hangulatából a diák számára lejön, azt nevezhetjük rejtett tantervnek, és azt gondolom, hogy talán nem is olyan rejtett célja az a iskolákban folyó hitoktatásnak, hogy a gyermek megsejtsen valamit abból, hogy Isten szereti őt, az, hogy tartozhat egy közösségbe, van egy keresztény gyülekezet, aminek ő is részese lehet, illetve, hogyha nagyon egyedül érzi magát, akkor van valaki, aki biztos, hogy törődik vele, aki biztos, hogy szereti őt, és nagyon értékesnek és különlegesnek tartja, és ez Isten. Hogyha ezeket sikerül neki megsejteni a hittanórák keretén belül, a hittan tanár, illetve a tananyag a bibliai történeteken keresztül, akkor én azt gondolom, hogy ez sokkal fontosabb, mint maga a tananyag vagy az ismeret, amit megkaphat ezeken az órákon.
1: Az elmúlt percekben Jenei Péterrel, a Nyíregyházi Református Egyházközség vallástanárával, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium hittantanárával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
2: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noál Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ázsimás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre. És akkor így folytatódott, tulajdonképpen hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
2: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy

0: És utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
1: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
0: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig, hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
1: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
0: A könyves csoportban csak kizárólag a könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk. Oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozóágyra például. Voltak ilyen kerti szettek, függőhinták például. Tehát amúgy mindenkit bárhogy törítok, hogy nyugodtan vegyen tombolajegyet. Egy tombolajegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
1: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
0: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
1: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
0: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid, Gábor és kisöcsinek, Csuka Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükségük, gyógytornákra, illetve például a Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
1: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
0: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam azt nem nagy, tehát például nem egy hüttere gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
1: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
0: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy, amit mondtam, ugye könyv.

0: könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tájpeszt mi tudunk fogadni.
1: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
0: A szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
1: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
0: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 lei, illetve még készülünk gyermekfoglalkozásra, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
1: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
0: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
2: Az elmúlt percekben Ungvári Szendő összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A jó iskola minden gyerekre figyel, hangsúlyozta a Kókainé Lányi Marietta, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára, a világ legnagyobb tanórája elnevezésű program nyitó rendezvényén hétfőn. Az államtitkára a fővárosban arról beszélt, fontos, hogy a diák úgy érezze, ő a legfontosabb. Azt mondta, olyan iskolát kell teremteni, mely a diákot helyezi a középpontba, hiszen a pedagógus nem a tananyagot, hanem a gyereket kell, hogy tanítsa. Kókainé Lányi Marietta azt mondta, a minőségi oktatás biztosítása globális célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy mindenki számára elfogadó, biztonságot nyújtó, egyéni fejlődés lehetőségét biztosító iskolát szeretnének létrehozni. Hozzátette, a minőségi oktatás megteremtéséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalom. Lehetőséget kell adni arra, hogy a diákok maguk is gondolkodhassanak a saját tanulásukról, maguk is alakíthassák az iskola mindennapjait, mondta a szakember. A Bodroghalmi Molnár Mózes általános iskola csaknem 200 hátrányos helyzetű tanulója részt vehet egy különleges sportnapon, melyet a Magyar Református Szeretett Szolgálat hív életre. A borsodabói Zemplén vármegyei településen október 2-án pénteken 9 órakor a Bodrogó sportnap célja az lesz, hogy rávilágítson, az egészségtudatosság és a sportolás nem az anyagi helyzetünkön múlik. A sportnapot támogató olimpikonok, színészek és influencerek személyesen látogatnak el a fiatalokhoz, és személyes példáikon keresztül is megmutatják, hogy az elszántság, a kitartás és a szorgalom az igazán elengedhetetlen egy sportkarrier kezdetén, tájékoztatotta a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint csökkent a lakásbiztosítások díja a második negyed évben. Átlagosan 0,6%-kal mérséklődtek az időszak végére a lakásbiztosítási díjak a tavalyi év hasonló időszakához képest. A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására, közölte az MNB hétfőn az idei második negyedévi lakásbiztosítás indexe alapján. Az összegzés szerint a lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves díja országosan 64 ezer forint volt. A biztosítási, vagyis a károk esetén kifizethető maximális összegek majdnem 10%-kal emelkedtek. A tájékoztató szerint a 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83%-a, 2,5 millió nyújt teljes körű fedezetet az ingatlanra és ingóságra. A hazai társasház biztosítások 1,6 millió albetét védelmét szavatolják, a csak ingóságokra szóló, jellemzően meglévő társasház biztosítások mellé kötött lakásbiztosítások száma 373 ezer volt. Olvasható a Magyar Nemzeti Bank honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató lakásbiztosítás indexen. Szaunázók hétvégéje lesz ezen a héten csaknem 40 helyszínen szerte az országban. Az esemény sorozatot szombaton és vasárnap rendezik meg tematikus programokkal, többek mellett Miskolcon, Nyíregyházán, Nyírbátorban, Debrecenben, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, tájékoztatott hétfőn a Magyar Fürdőszövetség. A közlemény szerint a kezdeményezéshez kisebb szaunák és komplex szaunavilágok egyaránt csatlakoztak. Október 3-án 16 órakor lesz a közös, központi esemény, mely során a csatlakozó szaunák vendégei ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. A szaunázók hétvégéjéhez csatlakozott fürdők listája és részletes programja a Fürdőszövetség honlapján elérhető.
0: Az időjárásról.
1: Olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Prefeto.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Prefeto.
2: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgetek a következő percekben. Szerencsi Árpád, augusztus 20-a, ugye az volt az a nap, amikor főtanácsosi rangot kapott? Minek mondják ezt?
3: Címnek mondják ezt egész pontosan, tehát ez akár egy őrmester is rendfokozat alapján megkaphatja. Én azt gondolom, ez egy hosszú-hosszú évek munkájának az elismerése, ez egy címadományozás, amit egyébként, hogyha az ember nem válik rá méltatlan, élete végig viselhet. Vannak persze azért ennek szabályai, egész pontosan a rendőrségi főtanácsosi címadományozásnak a feltétele, hogy 25 év szolgálati viszonnyal rendelkezzen valaki.
2: Ezt el is lehet venni?
3: Hát, hogyha valaki érdemtelenné válik rá, akkor igen.
2: Ja, tehát azért tenni is kell ugyanúgy, mint azért, hogy megkapja.
3: Hát a tenni nem is, mert hogyha nyugállományba vonult, akkor de mindenképpen úgy élje az életét, hogy ne legyen méltatlan ahhoz, hogy valamikor rendőr volt.
2: Mit jelent ez a cím önnek?
3: Hát igazából majdnem azt lehet mondani, hogy lassan-lassan egy pályafutás lezárását jelenti, vagy említettem azért, ez egy 25 év tényleges szolgálati viszonynak meg kell lenni. Nekem megvan most már így a 31 év, hát azért nem figyeltek annyira a 25-re, de sajnos azt jelenti, hogy nem igazán a hosszú-hosszú jövőbe kell gondolkodni, hanem lassan-lassan most már az utódlásba.
2: Eltelt ez a 31 néhány év. Mit kellett ahhoz tenni, hogy ezt megkapja? Ugye azt tudjuk, hogy a ranglétrán azért lépkedett felfelé, de honnan indult ez a pálya?
3: Hát én eredetileg pedagógus voltam, aminek egyébként, mint ahogy te is. Tehát azért azt elmondhatom, hogy ismerjük egymás régóta, aminek egyébként óriási hasznát vettem itt a rendőrségnél, ennek a pedagógus szakmának. Szoktam mondani, volt rendőri vezetőként, hogy az állomány az olyan, mint a gyerekek. De az nem csak nálunk, az mindenhol. Ugye mindenki azt lesi, hogy miért lehet ott másiknak, miért nem lehet nekem, stb. Igazából ez a, mi kellett ehhez? Hát szerintem szorgalom és alázat. Én az alázatot hangsúlyoznám leginkább. Az alázat a szakmai irányába is, és a kollégák irányába is. Tehát nekem óriási dolog volt, amikor 11 év kapitányságvezetői múlttal a hátam mögött Mezőköves városát, Mezőköves járást ugye elköszöntem, és a 120 fős állományból 109 fő állomány nekem felsorakozott, és hát valamit nap néztem a fényképeket, hát ilyen zálogos tehén, ilyen bőgő arccal állok ott, mert nem számítottam rá, és ez egy óriási elismerés, amikor maga az állomány az, aki felsorakozik, és nem csak, hogy felsorakozott, hanem egy ilyen állófogadásszerű dolgot is létrehoztak meglepetésként egy hétfői napon, egyébként még a dátumról is emlékszem, 2022. február 28-a, tehát így megmaradt ez a nap, hogy olyan svéd asztal volt, hogy a csapat megbeszélt, hogy kihoz salátát, kihoz szendvicset, tehát még nem is csak megrendelték, hanem tényleg a munkájukat, a lelküket beladták, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés. Ez nagyobb elismerés egyéb iránt, mint bármi más. Akár ez a cím is, vagy egy bármelyik rendfokozat. És ez a cím, ez nem én vagyok, hanem az a sok-sok kollega, aki dolgozott velem, akikkel együtt dolgozhattam. Tehát igazából ennek a csapatnak, ennek a gárdának az egyik, azt mondom, szép elismerése. Tehát én ezt nem én kaptam, hanem ezt mi kaptuk.
2: Igen, ezt szokták mondani sokan, amikor megkapnak valamilyen díjat. Most Szerencsi Árpád leleplezte azt, hogy mi ismerjük egymást, úgyhogy átmenjünk és tegező viszonyba folytatjuk a beszélgetést. Na, Árpi, hát mindenki ezt szokta mondani, hogy ez nem neki szól, de hát azért mégiscsak neki szól, mert vezetőként neked kellett irányítani.
3: Fiatal vezetőnek felszoktam tenni ezt a bölcs kérdést, mert ha fénykép lenne, akkor látni, hogy azért már őszbe borult a hajam, bár több van, mint neked azért, hál' Istennek. Tehát viccet félretéve, meg szoktam kérdezni azt vezetőktől, hogy mi a fontosabb, a vezető vagy a beosztott? Hát elég sok választ szoktam kapni, de valójában aztán, amikor rávilágítok, akkor rájönnek arra, hogy nincs meg az egyik a másik nélkül. Nincs meg vezető beosztott nélkül, nincs meg beosztott vezető nélkül. Úgyhogy lehet, hogy ez közhelynek számít, mert ezt szokták mondani, most az Oscar-díjat is idehozhatnám, hogy köszönöm mindenkinek. Nem, ez benne van az én munkám, és benne van ennek a sok embernek a munkája is. Tényleg így mondtam az elejétől, hogy engem az állományom tud nagyját tenni. Én meg az állományomat. És hogyha ez egészségesen működik, a kellő kis együttműködéssel, a nevetéssel, az együttsírással, óhatatlan, hogy nélkülük ez nincs meg. Tehát ez óhatatlan. Csak velük.
2: Mondtad az alázatot. Mit akar az a szó, hogy alázat? Mindenki mondja, hogyha a szakmájára beszél, hogy alázat.
3: Ezt édesapámat idézem nyugodjan, ő azt mondta, hogy hát vannak olyan emberek, akik az élet úgy adta, hogy nem a legokosabbak, mert vannak is, nem vagyunk egyformák, és nem is biztos, hogy az életbe sokra vitte, de az öreg nekem mindig azt mondta, hogy fiam, lehet, hogy egész életében egy okos dolgot fog mondani, és lehet, hogy pont ott, pont neked akkor, amit te fel tudsz használni, vagy tudsz használni. Na én azt gondolom, hogy ez a tisztelet, hogy mindenki felé úgy kell fordulni, hogy valami az én értek sokkal jobban, mint ő, és sok minden van, ami ez meg ő ért. És ezt próbáltam az egész vezetői filozófiámba is alkalmazni, hogy amikor például ide kerültem, én elmondtam a osztályvezetőimnek, hogy én nem vagyok okosabb, mint ők. De tételezzük fel, hogy külön-külön okosabb, hangsúlyozom, tételezzük fel, hogy külön-külön okosabb vagyok, mint ők, de hogy ők egybe okosabbak, mint én, az 100%. Illetve mindenkinek megvan az a szakmai útja és tapasztalata, amit én nem tudok überelni. Tehát az én közlekedési osztályvezető, akivel kicsit dicsekedjek, az év rendőre lett ebben az évben, 35 éves közlekedési múlttal, hát sokkal nagyobb tudása lesz közlekedés területén, mint nekem, aki én vagyok a felelős ugyan a megyében ezért a szakterületért, de nem is ez a feladatom, hanem hogy egy jó kollektívát kovácsoljak, és ezekre a beosztásokra megtaláljam azokat az embereket, akik a legtöbbet és a legjobbat tudják a megyének hozni. És ezért mondom ezt, hogy ez elcsépelt szöveg, de ez csak csapatmunkaként működik. És persze vannak olyan helyzetek, amikor úgymond egyes számú vezetőként, ezen a szakterületen, hiszen a főkapitány az egyes számú vezető a megyébe természetszerűleg, amikor nincs erre mód és lehetőség, hanem azonnalos döntéseket kell hozni, de akkor is a lehetőségekhez képest minél több embert ebbe a döntési folyamatba be kell vonni, és a végén a felelősség az enyém, nekem kell tenni oda pontot a végére, annak a következményeit vállalva is.
2: Varga János alezredesre gondoltál, ugye akkor, amikor az évrendőréről beszéltél, ő a közlekedés rendészeti osztályvezető itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, de már lehet, hogy csak megye, mire lemegy adásba, ugye ez a beszélgetés. Hát de azért nem Mezőkövesden kezdted, hanem itt Miskolcon a szakmát.
3: Hát itt kezdtem valóban, 95-ben is úgy szépen végigmentem, és hát ugye most a rendészeti vezetőként ténykedek, de valahol azért a lelkem még meg bűnügyes is maradtam, hiszen élet és ifjúságvédelmen kezdtem Miskolcon, mint vizsgáló tiszt helyettes, egész pontosan zászlós, aztán pedig tiszt.
2: Hát ez a pedagógusi végzettség, az pont passzol.
3: Hát oda passzolt is természetszerűleg, bár hozzáteszem, hogy az élet és ifjúságvédelmen az életellenes bűncselekményeknél azért nem a gyerekek meg a fiatalkorúak jelentek meg, de érintőlegesen ott volt ebben ez a történet. Aztán jött egy nagy váltás 6 évvel ki, és 2001-ben a vasgyári rendőrös, amikor a kicsit a rendészet, az akkori parancsnokom Pusztai Tamás, a lezredes úr, akitől a rendészetet tanultam, ő kvázi tőlem a bűnügyet, tehát nagyon jó, ismételten csak azt mondom, nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Aztán jött egy komoly első számú, idézőjebe egyes számú vezető Miskolcon, az az avasi rendőrös, ahol azért volt egy 6 év, az meg egy nagyon komplex, az akkori időkben olyan 71 ezer, 80 ezer lakos jelentett, ugye Helyi Csaba, Görömbölyi, Miskolc-Lapolc, az egyetem is maga az avasi lakótelep, ahol akkoriban 40-41 ezer ember élt, tehát az maga egy nem is kisváros, és utána hát a nagy kihívás Veleszkei tábornok részéről, amikor felkérte arra, hogy Mezőköves városába kapitányságvezetőnek menje ki, ami 11 évig azért. És akkor így összeadjuk ezeket, akkor így bőven megvan a 25 év, meg most már így a 30.
2: Akkor meg is volt ez sértődve, hogy eddig nem kaptad meg a főtanácsosi címet?
3: Nagyon sokszor felterjesztettek, de hát ezt, hogy egyszer szegény jó főnökömet, nyugodjon Pásztor Albert kapitány úr, nekem mindig kapitányom fog maradni, néhai ezredes úr, ő mondta azt, hogy nem pofára adják ezt, tehát ilyen humorosan megjegyezve. Nekem a legjobban érzés az volt, amikor valami ünnepre már nagyon úgy volt, hogy meg fogom kapni, és akkor nem kaptam meg, és az állományom háborodott fel már rajta. Tényleg magukénak érezték, és ez megint csak egy nagyon erős, pozitív visszajelzés. De ennyi év után igazából én azt gondolom, hogy rendőri vezetőként a felső vezetés irányából a legnagyobb elismerés az, hogyha nyugton hagynak, és nyugalmad van. És nekem egy idő után azért ez volt a legfontosabb. Ezt meg egyféleképpen tudjuk elérni, hogy tényleg hozza az állomány azokat a dolgokat, azokat az eredményeket, óhatatlanul persze hibákkal, azok voltak, vannak, lesznek, hiszen ahol dolgoznak, ott emberek vagyunk, lesznek hibák, de tényleg arra van meg a törekvés, hogy legyen meg az állomány nyugalma. És az nagyon egyszerű, mert hogyha az én nyugalmam megvan, akkor én ezt tudom biztosítani a továbbiakban. És ezt az állománnyal, hogyha megértetjük, mert az én ember munkaanyagom az ember, és ezt kell vezetőknek megérteniük. Sajnos nem mindenkinek sikerült, azért hozzá kell tenni.
4: Mi történt volna akkor, hogyha nem kapod meg a főtanácsosi címet? Tehát volt már olyan a történelemben, nem, hogy felsővezető nem kapott ilyen rangot, vagy nem volt ilyen?
3: Hát biztos, hogy volt ilyen, hát engem is a minden igaz elbeszélésekből azért tudom, hogy Vereckei tábornok felterjesztett mindig rá, aztán utána Vereckei tábornok, utána Mecser tábornok, amikor megbízott főkapitány volt, majd Kis Attila tábornok úr, majd Cinege tábornok úr, tehát semmi nem történik, mennek a szürke hétköznapok, tehát igazából mivel olyan sokszor már idézőben nem kaptam meg, nekem már inkább az volt a meglepetés, hogy megkaptam. De egyébként aztán jött 21-e, 22-e, jött az iskolakezdés, Miskolcon azért vannak bajok itt az útépítéssel, közlekedéssel, komoly, sajnos komoly tragédia, balesetek is azért vannak, úgyhogy a szürke hétköznapok azért ezt gyorsan elfeledtetik ezt a dolgot. Az alkotmánynak és a törvényeknek kell megfelelnünk, ami persze befolyással lehet rá, hogy milyen törvények születnek, hiszen nem elég ezt hangsúlyozni, hogy a rendőrség az jogalkalmazó és nem jogalkotó.
4: Visszatekintve a 31 néhány évre, hol tanultál a legtöbbet? Vagy mindenhon, minden állomás helyeden kaptál valami pluszt?
3: Nem vagyok pap, de jó pap is voltig tanul. Tehát mai nap is kapok valami plusz, mai nap is tanulok valami újat. Tehát mindig történnek, főleg ebbe a beosztásba olyan eseményekkel találkozok, amit nem is gondoltam volna, hogy ilyennel nekem foglalkozni kell. Például mondhatom azt, hogy ebbe az évben úgy azzal kezdtük, hogy nekem 1000 köbméter fát két nap alatt rászorulókhoz ki kellett juttatnom. Hát erre sose számítottam, hogy ilyen logisztikai feladataim lesznek.
4: Hát ez olyan szakmába vágó téma egyébként.
3: Abszolút, abszolút. Tehát minden, ami ugye a belügyhöz tartozunk, és minden, ami a határon belül van, az belügy. Tehát ide lehet sorolni, ide ilyen sorban minden. Nem, ez volt egy feladat. A rendőrségnek ez a dolga, hogy kap egy feladatot, hogy mondják, jó katonaként végre kell hajtanunk.
4: Egy kicsit napi aktualitást is hozunk már ebbe a beszélgetésbe. Most 2026-ban mi az, ami a legnagyobb feladat, akár Miskolc, mint megyeszékely, de ugye a megye ezért felelte is, meg a többiek is felsővezetők. Mi most itt a legnagyobb feladat, amit a rendőrségnek meg kell oldani?
3: Hát a legnehezebb feladat talán most nekünk, ami furcsa lesz, amit mondok, az utánpótlás, tehát nekünk a rendőrségnek azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ez a legnagyobb problémája. Olyan generáció kerültek most korban ahhoz a ponthoz, hogy pályát kell választani, akinek már ez a kötött szolgálat, ez a parancsuralmi rendszer, kötött, nem csak kötött szolgálati forma, kötött szolgálati helyek is, stb. Tájidegen, teljesen más. Ugye a korosztályok között megvannak, mindig is megvoltak a viták, a különbözőségek. Nem jobbak vagy rosszabbak, mint mi, hanem mások. Na most nekünk egyre nehezebb ezt a nyelvezetet megtalálni, egyre nehezebb bevonzani a fiatalokat erre a szakmára, de ez nem csak nálunk probléma, ez egyébként probléma a BV-nek, probléma a tűzoltóságnak, tehát ez nem egy egyedi történet. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve ez a legnehezebb. És ez nagyon sokrétű, ez nem csak a bérrendezésről, ami most ugye a mindennapokban, hogy úgy mondjam, felkapott, és én egyébként rendőrvezetőképp azt mondom, hogy joggal felkapott téma, hát annak a szakmának lesz presztízs, amit megfizetnek, tehát ez biztos, illetve hát hogy a jövőre nézve, hogy olyan szolgálati formákat kitalálni, amelynek a Z-generációnak kvázi elfogadható és számukra használható. Tehát ez egy nagy kihívás a bűnözésnek az ástruktúrálódása, hogy eltűnnek lényegében azok a mondjuk az, hogy klasszikus, megszokott bűncselekményi kategóriák, viszont előtérbe kerülnek a kibertérben elkövetett bűncselekmények. egyre jobban tolódik a bűnmegelőzés felé a rendőrségnek azért a feladata. Itt óriási munkák vannak abból, hogy felvilágosítással, képzéssel, tanulással ez megvalósuljon. Rendészet területéről a közlekedés az, amit kiemelnék, ezt nap mint nap közlekedünk és látjuk, hogy azért itt óriási tennivalók lennének. Nekünk lenne is ötletünk egyébként jogszabályváltozásokra egyéb iránt, külföldön bevált dolgokra gondolok.
4: Mégpedig?
3: A személy szerint ittas vezetésnél az autó elkobzását én el tudnám képzelni. Nagyon sok országban működik, és ez jelentősen lecsökkentette az ittas vezetők által okozott balesetek számát, tehát ezért érdemes lenne elgondolkozni. Illetve hát az nagyon fontos, hogy valahogy el kéne mozdulni már abba az irányba, hogy ez nem csak a rendőrség feladat, hanem az össztársadalmi probléma. Egyre több autó közlekedik ugye a közutakon. A közutak minőség is, hogy tegyük hozzá, hagy kivetni valót maga, és Varga urat, a már említett Varga vezetés emlékhetném, hogy hát az utakat sokkal jobban fel kéne öltöztetni. Az embereket, hogyha irányítjuk, vagy tereljük, akkor sokkal jobban működik, de ez meg megint csak, ugye Monte Cuccolit idézem, hanem is háború, bár nevezhetnénk a közlekedés biztonságát bizonyos tekintetben annak, ez pénz, hát itt azért bőven van mit tenni.
4: Fel van erre egyébként készülve a magyar rendőrség? Most ugye Borsodról tudunk csak beszélni, vagy tudsz csak beszélni ezekre a változásokra, akár a kibertér, akár minden más vonatkozásában?
3: A rendőrség azt próbál előre menekülni, meg előre szaladni, de az élet azért az nem így működik, és néha bizony csak utánkövetünk, még mi magunk is tanuljunk, de hát ez egy olyan harc, küzdelem, mondjuk a bűnözés területén megmaradva, hogy mindig újat kell tanulni, hiszen a másik oldal, mondjuk az, hogy az ellenfeleink, de itt mondhatom ebben az esetben az ellenségeink, a bűnözők, azért keresik a részt a pajzson, és mindig újabb és újabb megoldásokkal jönnek, rukkolnak elő, ami úgy néha ledöbbenti az embert, és bizony itten után követünk, akármilyen okosak is vagyunk. Illetve hát itt is azt kell mondanom, hogy generációs dolgok vannak, hogy ide komoly szakembereket kell bevonzani, azért a kibertérben, megmondom őszintén, hogy de biztos vagy, hogy tese, tehát olyan nyelven beszélnek, hogy azt sem tudom, hogy miről beszélnek. Körülbelül ugyanígy lehettem én az én koromban nagyszüleim, hogy ő se értették, hogy miről beszélek.
4: De azért akkor próbáljátok követni. Tehát most ugye említetted azt, hogy bűnmegelőzése nagy feladat hárul majd. Simko Imre, ugye az osztályvezető a megyébe, ők sokszor próbálnak, sőt, kint vannak mindenféle rendezvényen. Ez elég ahhoz, hogy ezt egy kicsit hátrébb lendítse a rendőrség, ezt a bűnözést?
3: Ha már egy embert megmentünk, már akkor sokat tettünk, tehát mindenkit nem fogunk tudni, hiszen hogyha ez mindenkit megtudnák, akkor már rég nem lenne bűnözés, de azt meg a Bibliából tudjuk, hogy már Jézus korában is volt ilyen történet, egy idős az emberiséggel sajnos. Ez a küzdelem, ez antigonisztikus lesz, és örökké fog véleményem szerint tartani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rendőrség nem tudja megoldani ezeket a problémákat 100%-osan. Itt már a szociális kérdésektől kezdve nagyon sok minden azért ebben beletartozik. Azt kell értékelni igazából, hogy a lehetőségeihez és a anyagi személyi feltételékhez képest megpróbál-e mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeken változtassunk. És azt azért elmondhatom, hogy a kollégák ezen vannak nap, mint nap.
4: Mikor felszereltél annó 1995-be, akkor, és azóta eltelt ugye jó pár év, megváltozott a rendőrség munkája 100%-osan? Vagy azért maradtak azok a feladatok is, ami akkor a 90-es években megvoltak, vagy teljesen új minden?
3: Nem, hát klasszikus dolgok megmaradtak. Tehát a családon belüli erőszak, a családon belül balhé, a garázosság, a kocsmai verekedések azért egyre kisebb, hiszen kocsma is már alig van. Ott közterületi rongálások, azért közterületen a lopások száma, azért ezek megmaradtak, ezek a klasszikus dolgok, de még egyszer mondom, a súlypontok helyeződnek át. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak erre. A 90-es évek végén volt olyan nyomozói csoport Miskolcon, hogy gépjárműből lopás. Ott emlékszem rá, volt olyan reggel, hogy Miskolcon 30-40 kocsit feltörtek. Na most ez 4 havonta van egy. Tehát teljesen más lett. Ugye csak gondoljunk bele, hogy hát akkor mindenkinek a GVC, meg Blaupunkt rádiós magnókat boldogan vettük meg, és építettük, és raktuk be meg hangszóra, és hát erre volt kereslet. Volt piac, úgyhogy ezeket, neveket is mondhatnék, de nem mondok, klasszikusan porcelánnal törték fel, és ezeket vitték el, meg volt ennek a kereskedői hálózata is, meg volt a felvevő piaca is. ez eltűnt. Uh-huh. Tehát most már kinek van ilyen magnó beépített eszközök vannak az autóban, megszűnt ez a... Tehát ilyen szempontból persze változik. A kábítószer bűnözés is, ugye akkor klasszikus kábítószerek voltak. A mai világban a legnagyobb probléma természetesen az új pszichoaktív anyagoknak a jelenléte.
4: A klasszikusnál ilyen technokol, meg ilyenekre gondolsz?
3: Hát azok nem. Hát, nem. Hát vannak olyan bódítószerek, azért ez két részre oszlik, vannak bódítószerek, amely kereskedelmi forgalomba hozhatók, meg vannak azok, amelyek tiltottak, bódítószerek. Uh-huh. Hát a higító, ragasztó, technokorapi, ez forgalomba hozható, ez kereskedelemben vásárolható. Hát ha valaki van olyan oktalan, hogy higítót szipákol, akkor annak előbb-utóbb meg lesz a negatív következménye.
4: De volt a 90-es években nem is kevés.
3: Na persze, hát volt nekem olyan helyszínem is, hát a fiatalság bolondság, hogy mondják, sajnos középiskolában is voltam kint, ahol haláleset volt abból, hogy öngyújtó gázt szívtak a fiatalok, és hát volt, ahol ez tragédiába is torkolott.
4: Nárkő, hogyha újra kezdenéd, és mondjuk Sárospataki főiskola után azt mondják, hogy na, mindent újra lehet írni, ugyanezt az utat járnád be? Vagy azt mondod, hogy nem?
3: Hát kéne mellette tudni az alternatívát is. Mert ha tudnám azt, hogy az életem egy más vonalon ment volna, akkor nem lenne ilyen sikeres, akkor mindenképp ezt mondanám.
4: Hát úgy könnyű
3: mondom, így könnyű. Tehát
4: elégedett vagy akkor ezzel?
3: Elégedett vagyok. Kérdezik, hogy hogy érzem magam ebbe az új beosztásba. Hát más se úgy, mert ez már 5. éve van. Hogy én mindegyikben jól éreztem magam, mert az a dolgom, hogy úgy csináljam, hogy jól érezzem be. Hogyha már nem jól érzem benne magam, az az embereimre is ki fog vetülni, és akkor ők se fogja. És akkor az egész megette a fele. Ez a pohár félig tele, vagy félig üres történet. Én az egész életemet úgy próbáltam élni, meg úgy próbálom élni, hogy a pohár félig tele van. És akkor azt érzem. Ezt kéne megtanulni egyébként nagyon-nagyon sok embernek, hogy annak örüljünk. De ez egy magyar betegség. Tehát nem annak örülünk, amink van, hanem azon kesergünk, ami nincs. Én ebben a beosztásban annak örülök, ami van, és ebből próbálom a legtöbbet kihozni.
4: Pár éved még van nyugdíjig. Ilyenkor mi a cél? Az, hogy itt maradni, még jobban csinálni a dolgokat, és hát ezredes vagy tábornoki rangot elérni. Ilyenkor ilyenek lebegnek a pályafutásuk vége felé járó rendőröknek az agyába, szerinted? Mondjuk konkrétan sajátodról.
3: Hát 31 év után már inkább a nyugalom. Uh-huh. Tehát én megmondom őszintén, hogy ebben a szakmában, én mindig nagyon-nagyon kiállok a rendőr kollégák miatt. Én azt mondom, hogy ismerve a pedagógus pályát is, volt, azért tanítottam is, én gyakorlóta pedagógusként is dolgoztam általános iskolában, hogy ez az egyik legnehezebb szakma. És ezt bátran felvállalom. Minden egyes kollégának ugyanaz a stressz problémái megvannak, mint bárki másnak. Süket a főnöke, gonosz a főnöke, az asszony rikácsol otthon, a gyerek nem tanul, stb. Ez ugyanúgy mindannyian megvan. Viszont nincs még egy olyan szakma, mint a rendőr, hogy egyébként az egész munkája stressz. Tehát, hogyha egy rendőr megállít egy autót, akkor én tudom magamból is, hogy akkor az stressz, ki száll ki, hogy száll ki, egyeségre tudok jutni. Ha megyek elfogni valakit, támad, nem támad, szöki. A legnehezebbek, amikor bűncselekmény helyszínén egy stressz helyzetbe lépek bele, benne vagyok óhatatlanul. A legnehezebbek közlekedési balesetek, tragédiák. Tehát azért elmondhatom, és ezért szoktam nagyon tüzesen kiállni a kollégák mellett, és az, hogy igenis elhasználódnak, és igenis megérdemlik a korkedvezményes nyugdíjat, mert amikor engem a bükkábráni tragédiánál, ami másfél hónapja volt, az öreg rendőr sírva hív fel a helyszínről, mert olyan traumája volt, hogy elmondhatom, hogy ott a kollégin, ahol a tragédiában meghalt 6 éves kisgyerekek újraélesztésébe volt benne, mert ők értek oda leghamarabb, és mai napi pszichológus támogatásra van szüksége, akkor igenis azt mondom, hogy ez egy igen kemény. És akkor még nem is mondtam a legkeményebbet, akkor családi balhéba kell kimenni a rendőrnek, és akkor már elnézést, a gyerekek sírnak a sarokba, anyuka ordít, apuka ordít, a szomszéd ordít, és akkor a rendőr ebbe belelép, és tőle várja mindenki az igazságát. Ez elhasználja ezeket az embereket. Tehát én azt mondom, hogy a nyugalom 31 év után, illetve vezetőként az nagyon nehéz, és nagyon nehéz is megszokni, megtanulni azt, hogy itt folyamatos készenlét van. Tehát itt nincs az, hogy én leteszem a lantot, és akkor holnap majd felveszem. Mondhatnám azt, mint aki 87-ben még TMK lakatosként dolgoztam, hogy letettem a kalapácsot, a pankra, másnap reggel az ott volt. Most ennyi volt a történet. Itt meg minden este úgy fekszek le, hogy lehet, hogy éjszaka hívnak. Hát legutóbb is, amikor volt a lengyel szörnyű buszbaleset, hát akkor is engem hajnalba csörgött a telefon, 1:20, ahol már bocsánat, csipáson keltem, felültem a kocsiba, és mentem ki fel a helyszínre. És ez bármikor bekövetkezhet. Ebben a pillanatban is lehet, hogy történik valami, hogy már csörög a telefon és menni kell. Tehát a cél az én részemről már, hogyha így a vége felé jár, akkor lassan kvázi a telefontól egy kicsit megszabaduljak. Tehát én nekem az egy óriási élmény lesz. És nyugdíjban vonult kollégáktól tudom, hogy nagyon sok gyógyszert például elhagytak, vérnyomás csökkentőt, minden, mert abban a beosztásban 24 órában be van kapcsolva a telefon.
4: Hát köszönjük szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánunk.
3: Köszönjük szépen, és viszont kívánom.
2: Kedves hallgatóink, augusztus 20-a alkalmából az arra érdemeseket díjazni szokták, az egyenruhásokat, rendőröket, katonákat, katasztrófavédőket előléptetik, vagy valamilyen címet adományoznak nekik. Szerencsi Árpád rendőrezredes, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese 2023. augusztusában kapta meg az ezredesi rangot, és jelenleg is rendőrségi főtanácsosi címmel viseli beosztását. Őt ugyanis augusztus 20-án ezzel, mármint a főtanácsosi címmel ismerték el. Vele beszélgettem az elmúlt percekben.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. Az előadás előtt Kautsky Armanddal Sütő Dávid Belé beszélgetett.
3: Hogyan, miként kapta ezt a felkérést, hogyan érzi magát a Miskolci MCC-ben, bár még az előadás előtt vagyunk?
4: Most már többedik MCC központban járok, kapom a meghívásokat, és mindig nagy örömmel jövök, mert azt tapasztalom, hogy egy rendkívül nyitott, vegyes közönséget kapok, már vegyes életkorilag is, és minden szempontból, de az biztos, hogy egy rendkívül befogadó, nyitott közönség, és én mindig nagyon jól érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy ez most itt Miskolcon is így lesz.
3: Mivel készült a mai alkalomra, vagy úgymond mi lesz a mai tematika, mit lehet róla tudni?
4: Én örömmel várom a kérdéseket, hiszen az MCC-nek az egyik tagja fogja nekem föltenni a kérdéseket, és én megmondom őszintén, hogy mivel rólam lesz szó, meg a világról, meg az életről, meg az életemről, én nagyon nem készültem, illetve 60 éve készülök erre, és pont az érdekel egyébként, ahogy ebben a pillanatban is most, hogy az, aki velem szemben ül, az éppen mire kíváncsi, abból a nagyon sok mindenből, amit megéltem, tapasztaltam, gondolkoztam, tanultam, abból mire kíváncsi, és amire kíváncsi, arra fogok válaszolni.
3: Hogyan alakult ki ez? Mennyire volt egyértelmű, hogy önből színész lesz, hiszen mondhatjuk azt, hogy színész családból származik, színész család gyermekéből, mennyire egyértelmű, hogy színész válik?
4: Is. Természetesen is a válasz, hiszen itt Miskolcon is éltem a szüleimmel. A színházban jó pár évig voltak tagok a szüleim, és itt kezdtem az általános iskolát, és abban az időben, tehát ilyen pici koromban, óvoda és általános iskola elején nem volt egyértelmű, hogy én színész leszek. Tehát nem az a produkciós gyerek voltam, hogy gyerekszínész, meg ide megyek, oda megyek, énekeljek, meg táncoljak. Én látom ezeket a nagyon túlmozgásos fiatal gyerekeket, hát én nem ilyen voltam, én olyan anyuka szoknyája, alábújós, olvasós, csendben lévő gyerek voltam. Aztán valamikor az általános iskola vége felé nyíltam én rá a világra, és akkor ez a rányílás hozott egy olyan énekversenyt, ahol elindultam, és akkor azt megnyertem. És tulajdonképpen az a pillanat volt, tehát így 7.-8. osztályos koromban, amikor én megéreztem ennek a mámorát, hogy milyen az, amikor az embert nézik, hallgatják, és hát a felelősségét is persze, de onnan azóta én ezt nem tudom elengedni, azóta ez egy szenvedély, és így is élek ezzel a szenvedéllyel.
3: Milyen érzés volt ott az első pillanatban a színpadra lépni, úgymond a másik oldalt megtapasztalni?
4: Hát, mivel meghatározta az életemet, csak azt tudom mondani, hogy egy csodálatos élmény volt, túl az izgalmon, mert persze szinte most is emlékszem arra az izgalomra, ami egyébként ma is van természetesen, csak hát ma már tudom kezelni, ma már ezt beépítem az izgalmat, produktívvá teszem, termékenyé teszem az izgalmat, akkor hát hisztérikus izgalom, és mégis valamitől túl tudtam magam tenni az izgalmon, és elkezdtem élvezni. És na pont ezt az élvezetet szerettem meg, és ezt nem akarom adni, és egyszerűen provokálom és hajszolom az életemben, hogy ez legyen tulajdonképpen napi szinten.
3: Sok mérföldkő volt az életében, az egyik legnagyobb, ha mondhatjuk így, 20 évig játszott a Madács Színházban. Ez a karakterét, színészi játékát, egyáltalán az egész színházban való létét hogyan határozta meg?
4: Mivel vannak stílusok, és a Madács Színház is egy stílszínház, ha lehet azt mondani, hogy a polgári színjátszásnak volt mindig a fellegvára, most meg a musicalek fellegvára napjainkban, de amikor én ott voltam, és amikor én oda szerződtem, akkor tényleg a polgári színjátszásnak volt az egyik legrangosabb és legjobb minőségű képviselője, csodálatos társulattal, Tolnai Kláritól, Psota Irénen keresztül, tényleg a legnagyobb Huszti Péter, Almás Éva, tehát a legnagyobb színészek közé kerültem be ebbe a polgári színházba, és hát ez bizony meghatározta a szakmai életemet is, ebben a stílusban művelődtem ki, vagy ezt gyakoroltam, az alternatív mindig távol áll tőlem, és most is így vagyok ezzel, nem találom az alternatívot, sem magamban, sem úgy egyáltalán. Van ennek negatív része is, mert a modern színház az már nem a polgári színház, tehát a divatos színház, ahova a fiatalok járnak, az nem a polgári színház. Tehát nekem felnőttként vagy idősebb korban kellett megtapasztalni például a Pilvakerrel, amikor egy olyan közegbe kerültem, ahol majdhogy nem azt mondom, hogy alternatív módon nyúltunk a vershez, noha én klasszikus módon mondtam a verset, de mégis egy olyan közegbe kerültem, ahol sportcsarnok szinten találkozhattam fiatalokkal.
3: Mi a szépsége, miben határozná meg a színészi hitvallásnak, hivatásnak a szépségét?
4: Az egyik legszebb szolgálat. Én azt gondolom, hogy az orvos után, aki a testtel foglalkozik, az emberi lélekkel és szellemmel foglalkozni, talán hasonló módon, mint egy doktor, csak ugye a mi nevünk elé nincs odaírva, hogy doktor Kautsky, de én azt gondolom, hogy ez legalább olyan felelősségteljes, és legalább olyan szenvedélyes és szép dolog foglalkozni az emberek fantáziájával, életével, az álmaikkal, a vágyaikkal, a gondolkodásmódjukkal. Én ezt rendkívül szeretem.
3: És hát azért művész úrnak a hangja is nagyon híres, a színészkedés mellett szinkron színészettel is foglalkozik. Hogyan csatlakozott bele ebbe a munkába?
4: Itt tulajdonképpen a pályám elején már színművészet is koromban elkezdtem szinkronizálni, ugye tanultuk, volt ilyen óránk, és ott felfigyeltek rám, vagy úgy, hogy ügyesebb voltam, vagy talán kellemes volt a hangom, és hát bizony úgy kezdődött a pályám, hogy a Tom Cruise-nak a Cocktail című filmjét szinkronizáltuk le Hegyi Barbarával, és még fene nem tudta a nevemet, vagy nem tudták, hogy én ki vagyok, éppen frissen a Madách Színházhoz szerződve, de mindenki ment a moziba, és ott az volt, hogy Tom Cruise, Kautsky Armand. Hát azért ezzel azért úgy elindult a pályám. Sokan még nem, sokáig nem tudták, hogy ki van mögötte, de a nevemet meg a hangomat már így tudták. Nagyon sokat köszönhetek neki, tehát lehet mondani a James Bondot, lehet mondani a tényleg ezeket a csodálatos Oscar díjas filmeket, az Angol betegtől kezdve a Dirty Dancingig, vagy a Jó a rossz és a Csúfix, a tényleg csodálatos nagy sorozatok, született feleségek, nem, nagyon sokat köszönhetek neki.
3: Említette, hogy nagyon sokáig ugye nem tudják az emberek, a nézők, hogy ki is van mögött a személy. Szerintem ugye ez milyen érzés akár az utcán, bárhol úgy összetalálkozni, ha mondjuk felismerik művész úrnak a hangját, és hirtelen tudja valaki hozzákötni bármelyik színészhez is.
4: Soha nem azzal foglalkozom, hogy felismernek-e akár a hangomat, akár a ábrázatomat, hanem mindig azt szoktam figyelni, és az a legfontosabb számomra, hogy szeressenek. Ha úgy ismernek fel, hogy jaj, itt van ez a hülye, akit láttunk a tévében, az engem nem érdekel. Ha azért, ha utána mosolyognak, és azt mondják, hogy jaj, ezt úgy szeretjük, vagy olyan kellemes a hangja, vagy mondjon valamit, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy jaj, csak azért álltam itt maga mögött a benzinkuton, hogy halljam, hogy valamit mond, és akkor köszönöm szépen, nagyon. Vagy úgy szerint, maga miatt nézzük a tévéműsort, mert olyan kellemes, és szeretjük. Nekem ez a fontos, hogy szeressenek.
3: Hogyan működik egy kicsit a műhely titkokba, ha beavatna művész úr, maga a szinkron műhely munkája, illetve akár az, hogy a hangot kiválasztják, miként képzeljük el, vagy a felolvasás. Tudom, erről órákat tudnánk beszélgetni.
4: Hát azt hiszem, egy ilyen rövid beszélgetés erre nem alkalmas, de nagyon, ha gyorsan lehet azt mondani, hogy ez is nagyon sok fejlődésen ment át az elmúlt években. Az biztos, hogy a magyar szinkron még mindig az egyik legjobb a világon, már csak azért is, mert komolyan vesszük. Tehát nem csak egy egyszerű alámondásról van szó, hanem minden karakternek külön hangja van. Erre nagyon figyelünk. Hát régen próbáltunk, castingokra jártunk, és ma már tényleg futószalagon készülnek a szinkronok. Ha csak összehasonlításból azt mondom, hogy 3-4 nap alatt készült el egy filmnek a szinkronja, ez ma szűk egy nap, vagy egy délután. Tehát, hogy ez annyira gyorsan és annyira egymás után megy, kell is, mert annyi csatorna van és annyi megrendelés van, hogy nem nagyon tudjuk húzni az időt. És ez feltételezi, hogy nem megnézzük és lepróbáljuk, és még egyszer megnézem és átgondolom, hanem fölrakjuk a fülhallgatót, és tulajdonképpen mi úgy szoktuk mondani, hogy blattolva, tehát azonnal mondjuk a szöveget is úgy, ahogy kell. Hát

0: nem baj, ha a másik vezet. És a szinkron az egy ilyen vezetős műfaj, és én hagyom magam vezetni.
1: Cserélni szoktak-e, hiszen azért ugye a szinkron színészetben ilyen is előfordul, hogy kollega megbetegszik, lesérül, és esetleg más kerül, más karakter hangjához kerül. Egy csere mivel jár, hogyan néz ki?
0: Nem szívesen cserélünk, és a közönség, főleg azért, mert a közönség nem szereti. A közönség, én magam is, amikor közönség vagyok, és nézem a filmet, azt szeretem, ha a megszokott karakterrel, a megszokott hangot hallom, de hát természetesen az élet közbe szól, akár egy halálesettel, akár betegséggel, akár egy rá nem éréssel, mert számtalanszor volt olyan, hogy Pierce Brosnan, és mondtam, hogy semmiképpen nem tudom elvállalni, mert vidéken vagyok, próbálok, de nem tudok fölmenni Pestre és szinkronizálni, és akkor valaki más csinálta azt a filmet, és a közönség meg csak annyit tapasztal, hogy jaj, ez most nem a Kautsky Armand lett, hanem valaki más, de ilyen van.
1: Volt-e olyan karakter, szerep, film, ami a szívéhez nőtt, mint szinkronszínész, illetve még ezt így bele is fűzöm, hogy volt-e olyan, aminek esetleg a szövege, bármilyen stílusa, tematikája nem tetszett, és hát azt mondta művész úr, hogy hát én ezt nem vállalom el.
0: Van egy South Park nevű sorozat, amit nem a kedvenceim, és oda is kaptam meghívást, és egyszer benne is voltam, de csak azért, mert a Tom Cruise mondott ott valamit, és azért voltam benne, de nem igazán. De nagyon nemet nem szoktam mondani. Hát ilyen, most mondjam azt, hogy erotikus filmekre sem szerettem soha csinálni, és nem is csináltam, de ami pozitív, ami meg imádnivaló, hát az Angol beteget ki kell emeljem, azokat a nagyszerű filmeket, azért a James Bondokat, tényleg nagyon sok jót csináltam, és nagyon sok remek színésznek lehettem a hangja, és ez az öröm, és ez a büszkeség.
1: A szinkron színészet milyen plusz tud adni az ember életébe?
0: Hát például azokat a szerepeket, vagy olyan helyzeteket, amiket színházban nem volt lehetőségem megélni, azt például szinkronban megélhettem. Például, hát csak egy példát mondjak, a Szent Iváni Jálmot szinkronizáltam, például Shakespeare adaptációt, amit színházban nem játszhattam el, ha nem is tudom kinek, valami nagyon nagy sztárnak voltam a hangja, és ott az egyik szerelmest játszhattuk Stoll Andrással ketten, úgyhogy például ilyeteket meg tudtam élni.
2: Kedves hallgatóink, a hang, amit ismersz, a történetek, amiket nem címmel rendezett előadás tavasszal a Miskolci MCC. Az előadás vendége Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész volt. A művész személyes élményeket, kulisszatitkokat, színházi és filmes történeteket is megosztott a közönséggel, melyeket eddig talán még soha nem hallhattak tőle. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ököritó-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent tanulmányból. A tanulmányt jegyző két meteorológus szerint, ha folytatódik a légkör felmelegedése, akkor a jelenlegi cirkulációs állapot állandósulhat az idén nyáron megismert hatásaival együtt. Jelezték, amennyiben meg tud erősödni a poláris hideg, és a ciklonok pályája újra délebre tolódik, akkor van esélye a nedvesebb nyarak megjelenésének. Európában a nyár első felében a Szaharából érkező anticiklonnal járó első hullám, a magas napállás és az egyébként is száraz talajfelszín azt eredményezte, hogy szinte teljesen elmaradt a medárt időszaki csapadék, magyarázták a szakértők kiemelve, mindez megágyazott a további forróságnak és a rendkívül aszályos nyárnak is, áll a tanulmányban.
0: Az időjárásról.
1: olykor az északkeleti szél megélénkült. Kedden derült napos csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kedd délután 22 és 26 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban kisküküllő vidéki népzenéjével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Kisküküllő vidéke, ismeretlen föld, így kezdi Dr. Kós Károly e tájtárgyi népművészetét bemutató munkáját, megállapítását a vidék néprajzi értékeit feltáró, szorványos és viszonylag késői gyűjtések, közlések felsorolásával indokolja. Elmondhatjuk, hogy a népzene és néptánc gyűjtések vonatkozásában egészen a közelmúltig még kihangsúlyozottabb volt a tájegység fehér folt jellege.

Bartók 1924-ben megjelent kimutatásában, amely az addigi végzett magyar népzenei gyűjtéseket összesíti, egyetlen dallamot sem találunk erről a vidékről. A II. Világháború után Jagamas János vezetésével intézményes keretek között folytatott gyűjtő munka a nyugati területről 153, a hegy megetti részről 54 dallamot hozott felszínre. Mindebből 3 népdal gyűjteményben összesen 93 dal jelent meg nyomtatásban.

Amint a lemezfelvételen is hallható, a kontra kíséretben kizárólag dur hármas hangzatokat alkalmaznak, a harmonizálás vezérelve a dallami főhangokra épülő dur akkordok megszólaltatása, a bőgő is a dallam pillér hangjait húzza meg, így az együtt hangzás egyfajta mixtúrás heterofóniát eredményez.

Ugyanebben a faluban ismeretes egy szájhagyományos énekes többszólamúság, amit egyházi népénekek, névnapköszöntő, kurúzdalok és egyéb történelmi énekek mellett ezeknél régiesebb stílusú népdalokra is alkalmaznak. A felvételek a Fonó Budai Zeneházban készültek 1997-ben.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, ez a 45 kilométeres szakasz teremti majd meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Mátészalka-alatt elhaladva Csenger, majd Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpasig tartó szakasz idén ősszel készül el, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni, írja a miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egy olyan beruházást örökölt a kormányzat, melyre már 2024 óta volt egy kivitelezési szerződés a Duna aszfalttal, azonban nem állt mögötte a korábbi kormány döntései miatt stabil finanszírozás. A szerződés szerint a kormányzatnak mintegy bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre. Ennek a munkának azért is van jelentősége, tette hozzá Vitézi Dávid, mert Románia közben halad a saját oldalán. A Szatmár-Németi és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták, és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül. A két beruházás együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között, írta a miniszter. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon. Lannert Judit azt írta, azóta naponta mintegy 200 pedagógus végzi el a civil és orvos szakmai szervezetek által kidolgozott oktatóprogramot. Közlése szerint ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Lannert Judit még augusztusban jelentette be, hogy képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonsága érdekében. Az akkori tájékoztatás alapján az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. A pedagógusok rendelkezésére áll egy gyakorlati oktató videó is, mely az anafilaxia felismerését, ellátását és a biztonságos környezet megteremtését mutatja be. Az intézmények számára emellett gyakorlati segédlet is készült, mely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz. Élelmiszer moly fertőzés miatt Epkex márkájú kutyajutalomfalatokat hívtak vissza a forgalomból, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala honlapján. A Nébih azt írta, hogy a 2027. június 1-e minőségmegőrzési idejű 100 g kiszerelésű Epkex májas vagy rizslisztes húsmentes kutyajutalomfalatok tételeiben lárvák és szövedékek jelenlétét, vagyis élelmiszer moly fertőzést észleltek. A hivatal tájékoztatása szerint a visszahívást önkéntesen kezdeményezte a termékek gyártója. A hivatal közleményében arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne adják kedvencüknek. Az idei szárazság globális méretű cirkuláció változáshoz köthető, mely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e, derül ki a Hungaromet oldalán, a met.hu megjelent